0: Zivatar. Hajnalban 11-17, napközben 19-25 fok valószínű.
1: Manna Hit. Manna Hit.
2: Hi, this is Meredith Malden, and this is a little behind the song story about the song called Home.
3: And his arms are open wide, he's inviting me.
2: When I was a little girl, my father passed away when I was
4: Még kislány voltam, amikor apukám meghalt, és csak néhány évvel ezelőtt kezdtem el anyukámmal beszélgetni róla. Akkor lettem képes arra, hogy többet tudjak édesapámról. Egy alkalommal anya elmesélte nekem, hogy néhány évvel a halála előtt apám kíváncsiságból elment egy férfiakból álló biblia tanulmányozó csoportba, és ott találkozott az úrral, és rögtön meg is tért. És nem volt utána más vágya, csak az, hogy mindenkinek elmesélje, hogy milyen csodálatos Jézus. Aztán kapott egy kijelentést is arról, hogy mindannyian beléphetünk a kegyelem trónjához. Ez a dal arról szól, hogy Jézus már odaadta nekünk a belépőt a mennyekbe, a kegyelem trónusához.
3: Thank you that I can come to you. Thank you that I can approach your throne. Calling my name to come close.

0: What an awesome privilege to come to you to introduce my song Come to the Garden.
1: Nagy megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom nektek a Come to the Garden című dalomat. Ez egy hatalmas inspiráció az életemben. Miközben készítettem, arra gondoltam, hogy milyen lenne Istennel sétálni egy csodálatos kertben. Tisztán hallanám a szavait, és kézzel fogható lenne a jelenléte. Úgy érezném azokban a percekben, hogy csak velem törődik. Amikor meghallod ezt a dalt, emlékeztessen arra, hogy a nehéz időkben is veled van a te Istened, és vezet téged, hogyha megengeded neki. Imádkozom, hogy ez a dal bátorítás legyen az életedben.
0: If you allow him to, he will encourage you. I pray that you will listen to the song and let it be an encouragement to you in your life.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jó voltából.
1: A hit átvisz minket olyan időszakokon, amiket nem értünk, és segít, hogy győztesen jöjjünk ki belőle. Lehet, hogy épp keresztül mész valamin, de a jó hír az, hogy keresztül mész rajta.

Arról szeretnék ma beszélni nektek, hogy Jézus Krisztus által több, mint győztesek vagyunk. Mit jelent több, mint győztesnek lenni? Gondolkodtál már azon, mit is jelent ez? Nekem Isten azt mutatta, hogy ez azt jelenti, hogy még mielőtt problémánk lenne, Isten biztosít arról, hogy bármilyen is a problémád legyőzheted Krisztus által. Csak gondolkodj el ezen. Mielőtt még felmerül egy probléma, azzal a bizonyossággal élhetsz, hogy bármi is történik, te több, mint győztes vagy Krisztus által, aki szeret téged. Ez le kell, hogy menjen a szellemedbe ma este, hogy ne élj rettegve a rossz hírektől, és félelemben, hogy valami majd nem a terveid szerint történik, és csalódást okoz. Nem kell félned, hogy tönkretesz téged, vagy több lesz, mint amit el tudsz hordozni. A bensődben Krisztussal nincs olyan dolog, ami több annál, mint amit el tudnál viselni, mert neki nincs olyan, hogy túl sok. Nem csak győztesek vagyunk, több, mint győztesek. De nézzük meg a Róma 8-at. Elég sok igerészem van ma este, amit majd felteszünk a képernyőre, és megnézzük őket együtt. Legalábbis ez a tervem. Nem mindig a terveim szerint haladunk, de szerintem jó, ha látjuk az igét magunk előtt. Ki választhat el az Isten szeretetétől? 35. versnél kezdem. Ki választhat el az Isten szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Tudjátok, sok embernek nagy hite van addig, amíg nem jön egy nagy probléma. Könnyű üldögélve a hitről énekelni, beszélgetni a hitről, üzeneteket meghallgatni a hitről, könyveket olvasni a hitről, CD-ket hallgatni a hitről, de egy teljesen más szint, amikor használni kell a hitedet. És ez azt mondja, hogy mindegy, hogy milyen nehézség jön az életedbe, nem szakíthat el az Isten szeretetétől, ami Krisztusban található. Amikor egy nagy problémád van, ami már inkább a tragédia kategóriájába sorolható, akkor se enged, hogy ezek a szavak elhagyják a szádat. Uram, hát nem szeretsz? Csak azért, mert problémánk van, az nem jelzés arról, hogy Isten nem szeret. Néha arról egy jelzés, hogy az ördög utál minket, és megpróbál megtenni mindent, hogy letérj a hit útjáról. A hitünk meg lesz próbálva életünk egy-egy időszakában. Ha nem lennének problémáink, a hitünkre sem lenne szükség. Erre való a hit. A hit átvisz minket olyan időszakokon, amiket nem értünk, és segít, hogy győztesen jöjjünk ki belőle. Lehet, hogy épp keresztül mész valamin, de a jó hír az, hogy keresztül mész rajta. Most is haladsz, életben vagy, lélegzel. Valahova mész, valamin keresztül haladsz. Nem pusztultál bele a közepén, hanem haladsz át rajta, és tudod mit? Amikor kijössz belőle a másik oldalon, erősebb leszel, mint előtte, és még csak füstszagú sem leszel. Sidrák, Mésák és Abednégó bement a tüzes kemencébe, amit a gonosz király a szokottnál 7-szer melegebbre állítatott be. Mégis mikor kijöttek, még csak füstszaguk sem volt. Volt egy negyedik személy is velük a kemencében. Jézus mindig velünk van a megpróbáltatásainkban és a nehézségeinkben. Hiszen meg van írva. Te érted, gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhakat. Tudod, néha, amikor a körülményeidre tekintesz, akkor olyannak tűnsz, mint egy bárány, amit a vágóhídra visznek. Ez olyan, mint, igen, tudod, én tanulmányoztam a hitet, hallottam az Isten ígéreteiről, járok gyülekezetbe, dicsőítek, van egy csomó könyvem és CD-m, akkor most mi ez az űrzavar? Imádkozom, imádkozom, de nem érzem, hogy Isten segítene. Tudod, lehet, hogy néhány ember, akinek elmondtad, hogy milyen jó Isten, és mennyire megáldja majd őket is, most figyelnek, és azt gondolják, hát nem mennek valami jól a dolgaid. De a Biblia azt mondja a 37. versben, valljátok meg,
Nem amikor már vége van, hanem mindezek közepette, mindazt, kik vagytok. Nem kik lehetnétek, vagy kivé lesztek. Több, mint győztesek vagyunk. És kimagasló győzelmet aratunk azáltal, aki szeret minket. Én azt mondom, mindaddig, amíg tudjátok, hogy Isten szeret bennünket, és Isten jó, addig hogyan kételkedhetünk?

dolgozik a problémádon. Isten dolgozik a problémádon. Amen. Mindeközben neked csak meg kell őrizni a nyugalmadat. Maradj kedves, ne félj, és csak tarts ki, 1 János 4:4. Gyermekeim, ti Istentől valók vagytok, hozzátartoztok. Időzzünk el egy kicsit itt. Wow! Hozzátartoztok, hozzátartoztok, és már győzelmet arattatok, legyőztétek őket, az Antikrisztus seregeit. Már legyőztétek a sötétség démoni erőit. Nem kell ezen dolgozni, nem kell próbálni, nem kell ezt kiizzadni, nem kell ezen erőlködni. Már legyőztétek az Antikrisztus seregeit. Mert aki bennetek lakik, nagyobb, mint az, aki a világban van. Tudjátok, ha csak próbálnánk, lehet, hogy sikerülne kicsit izgatottabbnak lenni ma este. Láttam szellemben, ahogy készültem mára, hogy az emberek szellemben, ez nem azt jelenti, hogy kívülről így néznek ki, de szellemben néha egy kicsit ilyenek lesznek. Csak járunk a gyülekezetbe, és kiszáradunk szellemben, és úgy éreztem ma este, ahogy tanítok, hogy ilyenné lesztek. Úgy érzem, elhervadt szellemeket locsolok ma este. Több, mint győztesek vagytok. Ő hozzá tartoztok. Már legyőztétek, és diadalmaskodtatok az Antikrisztus seregén. Nincsenek nagy harcaink a gonosszal, már a lábunk alatt van. A probléma az, hogy nem tudjuk, kik vagyunk. Így nem tudatjuk az ellenséggel, kik vagyunk, és ő előnyre tesz szert, mert tudás nélkül elvész a nép. Hány évig jártam kibe a gyülekezetbe, minden héten. A személyes életem mégis szánalmas volt. És szerettem Istent, és hiszem, ha meghaltam volna, a mennybe jutok, de soha nem éltem volna győzelmes életet, mint ahogy most, segítve az embereket. Az ördög nem akarja, hogy tudd az igazságot, nem akarja, hogy tudd, hogy ki vagy Krisztusban, nem akarja, hogy tudd, hogy erőd és hatalmad van Jézus Krisztus követőjeként. Azt szeretné, ha elhervadnál a szellemedben. Az egyik igerész azt mondja, hogy az ellenség azért jön, hogy lekicsinyeljen minket. Az ördög le akarja degradálni a hívőket, hogy kis elméjűek, kis szelleműek és kis lelkűek legyenek. De mi Istenhez tartozunk. Wow! Ő hozzá tartozunk. Halleluja! Látjátok, már kicsit kezd felragyogni a szemetek. Ő hozzá tartozunk. Jaj, de nekem annyi problémám van. Hát miért nem hagyod abba, hogy folyamatosan a problémáidról beszélsz, és azokon gondolkodsz? És gondolsz egy kicsit Istenre, és arra, ki vagy Krisztusban, és mit tartogat neked a jövő? Amin most keresztül mész, az csak egy pillanat az időben, nem fog örökké tartani, ez is el fog múlni. Arra felé halad, és Isten dolgozik rajta. Minden pillanat, amiben vagy, Isten dolgozik a helyzeten. És hirtelen. Éjfélkor, hirtelen megnyílik a börtönajtó. Esedékes egy hirtelen. Az életedben. Egy János 4:17. Azt mondja, abban lett

0: teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé. Ez az utolsó mondat nagyon fontos. Mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Ezt meg kell értenetek. Már egy ideje gondolkodok ezen, mert készültem erre a tanításra. Szóval, ahogy ő most van, ugyanúgy vagyunk mi is ebben a világban. Ahogy ő most van a mennyben, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Most azt mondhatod, hát én nem pont így érzem. Nekem nem pont így néz ki. Egyáltalán nem így tűnik. Hölgyem, miről beszél? Hát Isten gazdaságában nem kapsz meg semmit, ha nem hiszel előtte. Tudod, mi hozzászoktunk, hogy látjuk a dolgokat, és akkor talán, ha elég hosszan látjuk, elhisszük. De Isten gazdaságában először hinni kell. El kell hinnem az Isten igéjébe vetett hitáltal, mielőtt meglátom. Például Isten rendezte a kapcsolatunkat vele Jézus Krisztus által. Az ige szerint mi Isten igazságává lettünk Jézus Krisztusban. Ezért el kell kezdeni elhinni, hogy mi nem rosszban, hanem jóban vagyunk az Istennel. Így hit által elhiszem, hogy Isten előtt igaz emberré lettem. Ő elhelyezte bennem az igazság magvát, valahogy Isten csodája által, és van a bensőmben egy mag, amit ha öntözök és hagyom, hogy növekedjen, akkor majd elkezdek ez alapján helyesen cselekedni. Minél inkább hiszem, hogy igaz ember vagyok, annál több igaz dolgot fogok tenni. Minél inkább hiszem, hogy igaz ember vagyok, annál inkább fogok ennek megfelelően viselkedni. Minél inkább hiszem, hogy igaz vagyok, annál igazabbá válok. Minél inkább hiszem, annál igazabb leszek. És minél inkább hiszem, annál igazabbként viselkedek és cselekszek. De mi történik? Elkövetünk egy hibát, és az ördög azt mondja, nem vagy jó. És te azt mondod, nem vagyok jó. Így van, elkövetünk egy hibát, és utána egy hétig bűntudatunk van. Kárhoztatjuk magunkat, aztán nagy nehezen összeszedjük magunkat. Igaz, egy vagonnyi keresztény kell, hogy felsegítsen minket, hogy újra fussunk, bátorítás, lelki tanácsadás, ima, szabadító szolgálat. Aztán eljutunk a következő napig, valami történik, és már megint nem vagyunk jók. Úgy értem, Isten teljes ideje elmegy azzal, hogy próbáljon meggyőzni minket, hogy nem csak egy rakás szemét vagyunk. Mert ahogy ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban, több, mint győztesek. És tudjátok, én nem csak egy lelkesítő sót akarok csinálni ma este. Amit mondok, az abszolút igazság. Benne van az Isten igéjében. Több, mint győztesek vagyunk azáltal, aki szeret minket. És már legyőztük, diadalmaskodtunk az Antikrisztus seregei felett, mert nagyobb az, aki bennünk van, mint az, aki a világban van. És ahogy ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Mi van a gyülekezettel, amikor csak bizonytalanság, kisebbségi érzés, és félelem, depresszió, csalódás van bennünk. Lógatjuk a fejünket állandóan, és mindig nyomás alatt vagyunk. Ez mind annak az eredménye, hogy nem tudjuk, és nem tartjuk frissen azt a tudást, hogy kik vagyunk Krisztusban. És ha azt gondolod, neked nem kell ezen dolgoznod, akkor tévedsz. Én folyamatosan dolgozok rajta. És tudjátok, kihez szoktam sokat beszélni? Magamhoz. És eljutok arra a pontra, hogy inkább magamhoz szólok, mint másokhoz. Magamhoz beszélek egész nap. Én Isten igazsága vagyok Krisztusban. Ördög, fogd be! Nem fogadom el a hazugságaidat. Hallok Istentől. Felkent vagyok. Áldott vagyok. Áldás vagyok, bármerre megyek. Az Úr öröme van bennem. Az Úr öröme az én erősségem. Amúgy is csak járatnád a szádat, akkor legalább úgy csináld, hogy jó származzon belőle. Ó, halleluja! Ahogy ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Kíváncsi vagyok, ő hogy van ma este? Gondoljátok, hogy Isten aggódik a recesszió miatt? Kétlem. Az elbocsátások miatt? Kétlem. Úgy gondolom, ő nagyon boldog, nagyon békés, élvezi, ami történik odafent. Amen. Lehet, hogy egy kicsit élvezi ezt is. Amen? Valószínű élvezi hallani, hogy róla beszélek, hogy jó dolgokat mondok róla. És örül annak, hogy itt vagytok, és magatokba szívjátok ezt. Hadd mondjak valamit. Isten büszke az emberekre, amikor eljönnek ilyen helyekre, hogy Isten igéjét hallgassák. Nézzük meg az Efézus 1.19-et. Nem fogjuk végignézni a 17-18 verseket, de elmondom, hogy a 17-18 versekben és a 19-ben is Pál egy erőteljes imát mond el a gyülekezetért, amit meg kell érteni. Először azért imádkozik, hogy az emberek megismerjék Istent. A legfontosabb dolog mindannyiunknak, hogy ismerjük Istent. Nem az, hogy csak gyülekezetbe járjunk, hanem hogy ismerjük Istent. Ismerjük őt, a jellemét, hogy tudjuk, mit várhatunk tőle, hogy tudjuk, mit tesz meg, és mit nem. Hogy felismerhessük, hogy mikor dolgozik Isten az életünkben, és mikor az ellenség. Ismerni kell Istent. És bárki megismerése időbe telik. Másodszor azt mondja, hogy tudnod kell hívőként, mi a tied. Ezen dolgozok ma este. Segítek, hogy tudd, mi a tied, mint hívő. És hogy erőd van. Erő, amely Isten gyermekeinek adatott. Isten soha nem várta el, hogy erő nélkül éljünk ebben a világban. Ő adott nekünk erőt. Hadd mondja a gyenge, erős vagyok. És a harmadik dolog, amit mond a 19. versben, hogy tudjátok és megértsétek, milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma és ereje rajtunk hívőkön. Szóval milyen erő van bennünk? Mindjárt meglátod, hogy ugyanaz az erő, ami feltámasztotta Jézust a halálból, az bennünk lakik. Alig bírom ki ezt. Tényleg, őszintén, amikor prédikálok, és összerakom ezeket a dolgokat, olyan, mintha látnotok kéne engem, amikor készülök a tanításra. Annyira izgatott leszek, hogy megismerhetjük ezt az erőt, ugyanazt, ami feltámasztotta Krisztust a halálból, bennünk lakik, és felserkenti a halandó testünket. Nem bírsz felkelni reggel. Felserkenti a halandó testedet. Felkelsz reggel, és imádkozol, időt töltesz Istennel. Nem saját magadon gondolkodsz, hanem azon, hogy hogy lehetsz áldás mások számára. És hamarosan minden a szellemedben felbuzdul, és életre kell. Most, amikor elég élet van pumpálva a szellemedbe, az a fizikai testedre is hatással lesz. Kihúzod a vállad és a hátad, felemeled a fejedet, és lesz energiád. A bensődből fakad, de ha felkelsz reggel és negatívan beszélsz, morcos és nyűgös leszel, a problémáidat emlegeted, és a kocsiban is csak a problémákról beszélsz, és arról, hogy mennyire utálod az állásod, utálod a főnöködet, és persze mindeközben vezetsz az úton, és a kocsidon ott virít a matrica. Dudálj, ha szereted Jézust. Annyira fáradt vagyok már ezektől a butaságoktól. Rendben, olvassuk el, hogy tudjátok és megértsétek, milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma és ereje rajtunk hívőkön. Mindenki mondja, az erő bennem van. 20. vers. Az erő, amelyet megmutatott Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból. Szóval, milyen erőről beszél? Arról az erőről, ami feltámasztotta Krisztust a halottak közül. Amikor feltámasztotta őt a halálból, és figyeljétek meg ezt, a jobbjára ültette, leültette. Mindenhol, ahol Jézust a mennybe menetel után ábrázolták, mindig úgy beszél, hogy ott ül Isten jobbján. Nem ott áll, hanem ott ül. Van ennek egy oka. Ő a mi főpapunk. Az Ószövetségben a főpap bement a szentek szentjébe, és ráhelyezte a vért az irgalom helyére, az emberek bűneinek bocsánatáért. De nem ülhetett le. Nem volt bent szék. Ez jelképezte azt az időszakot, amikor az emberek próbálták betartani a törvényt. Nem ülhetett le. Ez különös jelentéssel bír azoknak, akik értik az Ószövetséget, a zsidóknak, akik értik, hogy a főpap soha ezelőtt nem ülhetett le. De amikor Jézus a mennybe ment, ő leült Isten jobbjára. Le lett ültetve, mert az ő munkája befejeződött. Bement a nyugalom helyére. Ott várja, hogy az ellenségei zsámolyul vettessenek alá. És mi hol vagyunk? Efézus 2:6 szerint, amikor ő feltámadt, mi is feltámadtunk, és a mennyeiek világába lettünk ültetve. Ahogy ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Akkor miért rohangálunk körbe-körbe, tördeljük a kezünket, aggódunk mindenért, hisztizünk állandóan, szétesünk mentálisan, fizikálisan és érzelmileg. Miért is csináljuk ezt? Mert nem értjük, hogy ahogy ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Túlságosan aszerint élünk, amit érzünk, amit látunk, és amit az emberek mondanak, és amit a világ tesz. Kell, hogy rájöjjünk, kijelentést kapjunk, kik vagyunk Krisztusban, hogy legyőzhessük az ellenséget. Amen. És nem csak megkapni kell a kinyilatkoztatást, hanem megtartani. És ha megtartod, akkor te is szokj hozzá, hogy beszélni fogsz magadhoz. Mert elmélkedned kell az Isten igéjén, ami azt jelenti, hogy motyogod és mormolod egész nap. Szerintem mi ők tudjuk, hogyan kell mormolni. Tudom, hogy tudjuk, hogyan kell mormolni. És tudjuk, hogy hogyan kell motyogni. Csak eddig a rossz dolgokat motyogtuk és mormoltuk, de holnap fel fogsz kelni, és azt mondod, több, mint győztes vagyok a Krisztus által, aki szeret engem. Nem rettegek az edényektől, nem rettegek a mosnivalótól, semmitől sem rettegek, mert meg tudok tenni mindent, amit kell Krisztuson keresztül, aki megerősít. És bosszantani fogom az ördögöt, és egész nap dicsőítem. Sőítést fogok énekelni, amíg dolgozom. Megkérdezheted, te valóban így élsz? Igen. Vagy Isten szerint élünk, vagy egy káosz lesz az életünk.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
1: AI a munka világában. Sokan félnek tőle, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkákat, pedig valójában átalakítja őket. Az AI elvégzi a monoton, ismétlődő feladatokat, hogy az ember a kreatívabb, értelmezést igénylő részekre koncentrálhasson. Egy bankban elemezhet adatokat, egy ügyfélszolgálaton válaszolhat egyszerű kérdésekre, vagy segíthet a gyártásban hibákat észrevenni. De közben új munkák is születnek. AI trénerek, adatkutatók, etikával foglalkozó szakértők. A jövő munkahelye nem ember vagy gép, hanem ember és gép együtt. Az AI nem elvesz, hanem hozzáad, ha megtanulunk vele együtt dolgozni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Christoph, Manna FM, Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem Szendrei Gitta, drámainstruktor, egészségvédő és fejlesztő művészetterapeuta. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy tavaly indult, júniusban pedig már a közönség elé is állt a Köszi, vagyis a Közösségi Színházi Alkotó Műhely a Ferencvárosi Művelődési Központban. A fiatalok saját történeteiből, személyes élményeiből és közös munkájából született meg a Control Alt Én című előadás. A 16-22 éveseknek szóló műhelyben most újra lehet jelentkezni, szeptember 16-áig egészen pontosan, a csoport pedig 18-án indul majd. De vajon hogyan lesz az egymással ismerkedő fiatalokból egy alkotóközösség, és mi történik az első játékoktól a színpadra lépésig? Erről is beszélgetünk Gittával, aki egyébként ennek a csoportnak a vezetője is. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat!
1: No, menjünk onnan, hogy ugye tavaly indítottad el a Köszit az FMK-ban, ahogy mondtam is itt a bevezetőben, de mi hívta életre ezt a műhelyt, és ezt a műhelyet pontosabban magyarosan, és mit szerettél volna megadni az ideérkező fiataloknak?
2: Én több mint 10 éve vagyok a pályán, és ez alatt, a több mint 10 év alatt nekem a közösségi színház, illetve a részvételi színház az a szívem csücskévé vált, ami tulajdonképpen annyit jelent, hogy civilekkel csinálunk színházat, ez a közösségi színház. A részvételi az az, amikor valamiféle interakció is történik ugye a nézőkkel, és én úgy döntöttem tavaly, hogy elköszönök a Kőszínháztól, és...
1: Melyik kőszínháznál voltál, azt is mondjuk el?
2: Én a leghosszabb időt a Radnóti Színházban töltöttem, itt 7 évad után köszöntem el a csapattól, és ott ugye szerves része volt a munkámnak, én nagyon-nagyon szerettem, és Nyerusai Viki, a Mester Galériának a vezetője, eljött megnézni az utolsó előadásomat a Radnótiban, és mondta, hogy hát erre szükség van az FMK-ban, úgyhogy végül is innen indult ez a történet, és hát nagyon izgultam, hogy lesz erre igény. Ami szerintem nagyon fontos az az, hogy semmilyen tudás, előképzettség nem szükséges, sőt, még csak színészi ambíciók sem. Én úgy szeretek dolgozni, hogyha mindenki megtalálja a saját hangját, és ezen tud megszólalni a saját történeteivel. Ezt csak azért mondom, hogy ne ijesszen el senkit ez a dolog. És hát aztán elég magas létszámmal indultunk, ha jól emlékszem, akkor 18-an voltunk, aztán persze volt egy ilyen általános fluktuáció, maradtunk 10, és akkor ezzel a kis csapattal mutattuk be ezt az előadást június. És kétszer játszottuk, majdnem teltházas volt az előadás, nagyon jó élmény volt, és hogyha bárkit érdekel, egyébként ez a YouTube-on fent is van.
1: Uh-huh. És milyen volt egyébként, vagy hogyan viszonyultak egymáshoz? Egyáltalán ez a közösségi lét, ez hogyan jelenik meg a színházon belül?
2: Szerintem nagyon fontosak az olyan közösségek, és talán nincs is belőlük olyan sok, ahol fölszabadultan, őszintén, nyitottan működhetünk, és azért a fiataloknál tényleg itt a személyiségfejlődésük egy nagyon érzékeny szakaszában, ez nagyon fontos szerintem. Szóval, hogy legyen egy olyan terep, ahol bátran kérdezhetnek, ahol bátran megfogalmazhatják a gondolataikat, és hát szerintem ennél alkalmasabb hely nincsen, mint a színház, meg mint a művészet.
1: Ugye itt azt mondtam az elején, saját történeteikből, személyes élményeikből hozzátok létre a darabot. Azért ez egy nagyon erős, tehát megnyílás szükséges ugye adott fiataloktól. Ez mennyire megy könnyen? Gondolom az első percben azért nem megy annyira könnyen.
2: Hát nagyon nem, igen, ez valóban egy nagyon érzékeny dolog. Én próbáltam, illetve szoktam úgy is dolgozni, hogy egy már létező mű alapján indulunk ki, de valahogy számomra sokkal izgalmasabb mindig a részvevők által hozott történetek, tehát én keresem azt, hogy életszagú legyen a dolog. Szerintem így tudunk tényleg a valóságról beszélni és gondolkodni, és hát nyilván azért ez egy elég hosszú előkészítési folyamat előzi meg, mire eljutunk odáig, hogy elkezdünk írni, elkezdünk jelenetezni, születik egy csomó-csomó anyag, amiből aztán persze mondhatják a fiatalok azt, hogy mi az, amit nem szeretnének, akkor azt nyilván nem használjuk, és akkor végül is, miután összegyűlt egy csomó anyag, abból én aztán megírom a szövegkönyvet, és aztán pedig jön az izgalmas rész, amikor hát tulajdonképpen elkezdem megrendezni.
1: Az, hogy amikor már elkészül egy-egy darab, tehát úgymond színpadra viszitek a történeteket, onnantól kezdve hogyan viszonyulnak maguk a szereplők a saját történeteikhez, illetve hát nyilván a közönség sorai között is azért gondolom, hogy ugye családtagok, ismerősök, barátok is beülnek, azért van a szereplőkbe egyfajta félelem, hogy milyen lesz a viszonyulás a saját történeteikhez?
2: Abszolút, azért ez egy nagyon érzékeny dolog, hogy tényleg kiteszünk tisztán mindent mások elé. Egyébként mindig az a visszajelzés, hogy maga a folyamat az, ami rengeteget ad tényleg a fiataloknak, az, hogy hallgatják egymás történeteit, hogy megérzik, hogy nincsenek egyedül, és hát igen, ennek a felszabadító érzése, hogy hát igen, itt vagyok, ez az én sztorim, és most megmutatom nektek. És aztán persze, amikor ezt megnézik mások, akkor az mindig egy ilyen katartikus pillanat, azt hiszem, és ez az idei előadás, illetve hát ez a júniusi előadás, ez nagyon, hát ez a gyerekek érdeme, de hogy szerintem nagyon szép lett, és azért mikor följött a fény, akkor nagyon sok törölgető szemet láttam a közönségben, úgyhogy azt hiszem, hogy megérte.
1: Most tartunk egy rövid szünetet, életörömzene után innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmai. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Vendégem Szendrei Gitta, drámainstruktor, egészségvédő és fejlesztő művészetterapeuta, akivel beszélgetek ebben az órában, és annak kapcsán, hogy tavaly indult júniusban pedig már közönség elé is állt a Köszi, vagyis a Közösségi Színházi Alkotóműhely a Ferencvárosi Művelődési Központban, ahol fiatalok saját történeteiből, személyes élményeiből és közös munkájából született meg egy előadás, 16 és 22 éveseknek szóló műhelybe pedig most is várják a jelentkezőket egészen 16-ig, és 18-ától már indul is a csoport. Hogyan jutsz el a kezdetet onnan, attól a pillanattól kezdve, ahogy a gyerekek úgymond kiteszik a történeteiket, az előadásig, amíg ugye színpadra kerül adott történet, azért ott gondolom különböző úgymond technikákkal dolgoztok, hogy egyáltalán hogy a gyerekeket megnyitni, hogy milyen irányba induljanak el.
2: Igen, én tulajdonképpen akciómódszerekkel dolgozom, ebben benne van minden a színházi eszközök, a drámás eszközök, a művészetterápia, ugye nekem az is eszközöm, a kreatív írás, illetve hát amit így annó drámás éveimben magamra szedtem színészmesterség címen, azt is próbálom átadni, de meg kell említenem, hogy aki rengeteget segít ebben is, például jön kifejezetten színész tréningeket is tartani, az a férjem Figecki Bence, aki egyébként színművész, és neki nagyon jó színházas agya van, és nagyon ért a fiatalokhoz. Hát igazából ez egy nehéz kérdés abból a szempontból, hogy én úgy dolgozom, hogy ez egy közös munka, tehát hogy nem akarok megmondani semmit, hanem szabad kezet hagyok a fiataloknak.
1: De nyilván azért keretek között tartod valamilyen szinten őket.
2: Bizony, ez nagyon fontos is, ugye emiatt az érzékeny munka miatt, amit beszéltünk, tehát nagyon-nagyon kell keretezni valóban a dolgokat. Nyilván ez nem egy terápiás folyamat, de mehetnek végbe ilyen megélések, amit azért nagyon észre kell kezelni csoportvezetőként. És hát aztán izgalmas, mert ugye mikor már átváltok tulajdonképpen rendezőbe, akkor viszont hát kell hoznom döntéseket, és van, hogy húzunk, van, hogy valamit én látok kívülről, amit belülről nem biztos, hogy úgy élnek meg. Én nem vagyok ez a klasszikus értelembe vett ilyen vaskalapos, tehát hogy nyilván ott is azért ez egy közös alkotó folyamat, de általában elhiszik nekem, hogy amit kérek, az majd úgy jó lesz, és nagyon érdekes, mert annyira összetartó csapat kovácsolódik egyszerűen a végére. Most is az volt, hogy amíg én a Yetivel csináltam a fény meg a hangtechnikát, addig ráhagytam, hogy jó, akkor melegítsetek be, és maguknak bemelegítettek, bebeszéltek, szóval ez csodálatos szerintem.
1: És gondolom ez a csapat ez az előadás után is azért valamilyen szinten marad egy közösség.
2: Abszolút, igen, és én azt látom, hogy szövődnek azért szoros barátságok.
1: És mondtad, hogy bár ez nem terápiás jellegű, de azért azt mondhatjuk, hogy valahol minden színházi előadás az alkotóknak, akik benne vannak, ennek van egy terápiás hatása, úgymond.
2: Bizony, és nekem ez vesszőparipám is. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amit tudatosan kell kezelni szakemberként, és én nagyon bízom abban, és szószólója vagyok egyébként annak, hogy mindenki, aki valamilyen módon emberekkel foglalkozik, és én ez alatt a művészetet is értem, az fordítson időt, energiát a saját önismeretére arra, hogy tovább képezze magát. Én most fogok végezni egyébként mentálhigiénés közösség és kapcsolatépítő szakon.
1: Szóval, hogy egy újabb szakma.
2: Egy újabb szakma, de hogy ezek kiszolgálják egymást, segítik egymást, ez szerintem nagyon fontos.
1: Az biztos. Ez, amire most lehet jelentkezni, van-e már bármi elképzelés, vagy ez hogyan szokott történni, hogy majd most egyelőre semmi elképzelés, csak az, hogy létre fog jönni egy előadás, és majd abból építkeztek, amilyen típusú gyerekek, vagy amilyen történeteket hoznak?
2: Igen, én ezt nyitva hagynám, bár most az a gondolatom, hogy megpróbálkozunk azzal, hogy egy már létező műből fogunk indulni, hogy most ez egy dráma, egy novella, egy regény, egy film, vagy mi lesz, az majd igazából a csapaton múlik. Az a tervem, hogy csinálunk majd egy jó nagy közös elsőkörös gyűjtést, ahová minden bekerülhet, és akkor szépen ezt elkezdjük leszűkíteni, míg a végén marad egy dolog. De ezt sem úgy kell elképzelni, hogy akkor most azt fogjuk adaptálni, hanem abból kiindulva hasonlóan a tavalyi évhez fognak születni majd személyes szövegek, jelenetek, anyagok.
1: Amik ugye nem csak egy amik által nem csak egy önismereti utat járhatnak be a fiatalok, hanem létrehoznak egy színházi produkciót, amit ugye aztán kitesznek úgymond a színpadra közönség elé, szóval ez több szempontból is egy nagyon fontos dolog, azt gondolom. Most viszont életörömzenét, legfrissebb híreket hozzuk, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna morzsa. Best of Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
2: Közösségi színházról beszélgetek vendégemmel, Szendrei Gitta, drámainstruktor, egészségvédő és fejlesztő művészet terapeutával. Szeptember 16-áig lehet jelentkezni. Pontosan, hogy is van, 16 és 22 éves fiatalok tudnak jelentkezni a Köszibe, az új előadásra, amivel majd készülnek, tehát szeptember 16-áig és 18-ától már indul is az új csoport. Van bármilyen más kitétel? Tehát azt említetted ugye az előző blokkokban, hogy semmiféle, még csak színészi ambíció sem szükséges. Mi az, ami leginkább elsősorban csak maga a kíváncsiság, az is elég, hogyha egy fiatalba felébred a kíváncsiság a színház iránt?
3: Abszolút, ez is szerintem egy izgalmas vonal, hogyha valaki érdeklődik a színház iránt, és szeretne egy ilyen tapasztalatot szerezni, hogy milyen egy előadás létrehozásában részt venni, hogy milyen színpadon állni, azért ugye az FMK-ban nagy színpadon, ez szerintem egy nagyon izgalmas.
2: És hát óriási nézőtér, igen.
3: Igen, igen, de azt gondolom, hogy ugyanolyan izgalmas lehet akkor is, hogyha mondjuk valaki keresi a saját hangját, hogyha valaki szeretne többet megtudni magáról, hogyha azt érzi mondjuk, hogy ez egy komfortzónán kívüli helyzet, de egyébként szívesen kapcsolódna másokkal, akkor szerintem szintén érdemes ebbe belevágni. Én olyannal még nem találkoztam itt tényleg az elmúlt 10 évben, aki azt mondta volna, hogy hát ezt nem kellett volna, vagy megbánta. Úgyhogy igazából tényleg csak nyitottság szükséges.
2: Mert ugye ez egy elég érzékeny időkorszak az ember életében, ez a 16-22, ez pont ilyen, hát már nem kiskamasz, ez a keményen a kamaszkor, ugye hát 22 évesen már annyira nem, de azért ez van, akinél egész hosszan tartnék, 25 éves koráig is, nyilván ott már nem kamaszokról beszélünk, de hogy itt ebben az időszakban mennyire tudnak reálisan dönteni szerinted a fiatalok abban, hogy mi az, amit szeretnének, vagy mi az az irány, amerre indulnának. Nyilván ezt most azért is jutott eszembe ez a kérdés, mert egy ilyen csapat, egy ilyen közösség az nagyon sokat segíthet, akár abban is, hogyha még nincsenek meg erre a kérdésre a válaszaink.
3: Bizony, és szerintem igazából ami az egyik nagy skillje, ha mondhatom ezt így, ennek a műfajnak, az az, hogy egyszerűen ad egy flow élményt, van egy biztonság, tényleg, hogyha ezt jól keretezi az ember csoportvezetőként, akkor egyszerűen megérkezik egy bátorság is. Lehet, hogy aztán megérkezik majd az irány vagy a döntés is mellé, de szerintem már az, hogy hogy magabiztossá válik valaki, vagy egyszerűen megtanul figyelni, kérdezni, megfogalmazni, az már akkora erőforrás tud adni, ami szerintem azért az élet többi területén is hasznos lehet.
2: Meg ugye azt is mondtuk, hogy nem annyira, tehát hogy nem terápia ez, de ugyanakkor ez van egy nagyon erős terápiás hatása, és az önismeretet említetted még. Ez is egy szerintem egy ilyen munkafolyamat során óriási önismeretre tehetünk szert.
3: Abszolút, igen, tényleg, és csodálatos figyelni, ezt tényleg őszintén mondom, hogy ahonnan indulunk, és aztán amivé kibontakozik a csoport egyben is, meg a résztvevők is, az különösen izgalmas, mikor mondjuk valaki ilyen csendesebb, zárkózottabb az elején, és aztán pedig tényleg beleáll egyszerűen a saját energiájába, terébe, és ez nem jelenti azt, hogy utána harsány lesz, de valahogy mégis, hát így tudom mondani, hogy megérkezik, igen, egy magabiztosság, és hát ez szerintem ez egy nagyon nagy ajándék, tényleg.
2: Abszolút egyetértek, és amúgy, ha lehetne ilyet, én az iskolába betenném a tanrendbe a dráma órát, tehát hogy minden, teljesen mindegy milyen gimnázium, teljesen mindegy milyen iskola, mert nagyon sokat tanít az embernek önmagáról, a emberekről, az életről, tehát szerintem ez egy alaptárgy kellene legyen, úgy, mint a matematika, az irodalom, a történelem. Egyetértünk ebben?
3: Nagyon, nagyon egyetértek, de egyébként érdekes dolog ez az önismeret, pont tegnap beszélgettünk egy nagyon kedves kollégámmal erről, hogy egyébként ebben is el lehet azért fáradni. Én magam is járom természetesen a saját önismereti, meg terápiás utamat egy ideje, és ez egy olyan dolog, ami tényleg egy tulajdonképpen élethosszig tartó, igen, folyamat, amiben szerintem nagyon sokat tudnak segíteni ezek a csoportok is például, de amiért most ezt behozom, az igazából az, hogy ebben a csoport, tehát az általam vezetett csoportokban arra is van lehetőség, hogyha valaki azt mondja, hogy most iszonyatosan fáradt vagyok, és most elértem egy határt, akkor nyilván senkit nem kényszerítünk arra, hogy már pedig neked most mélyebbre kell ásnod, hanem akkor szerintem azt is fontos, hogy megtanuljuk és megtapasztaljuk, hogy igen, vannak ilyen pontok, és az is teljesen rendben van. Uh-huh.
2: Most újra tartunk egy rövid szünetet, de életörömzene után innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait.

0: Christoph, Manna FM, Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Lehet jelentkezni a köszibe, azaz a közösségi színházi alkotó műhelybe, ami a Ferencvárosi Művelődési Központban egy színházi előadás lesz majd a vége természetesen. Ennek az alkotó műhelynek 16-22 év közötti gyerekeket, fiatalokat várnak, létrehoznak egy előadást, ami saját élményekből épül. Ebben a témában beszélgetek vendégemmel, Szendrei Gittával, aki drámai instruktor, egészségvédő és fejlesztő művészetterapeuta. Ugye az imént említetted, ugye, tehát, hogy a gyerekek saját történeteiket hozzák be, élményeiket, kreatív írás is van ebben a csoportban, ugye? Ezt
2: mondtad, igen.
1: Hogy ez hogyan fűzitek össze, tehát ki az, aki megírja magát a szöveget, mert azért, hogyha van 10 gyerek, 10 különböző története lesz, valahogy azért egybe kell gyúrni.
2: Abszolút, igen. Általában egyébként ez úgy néz ki, hogy... Hát, hogy keresünk egy olyan fókuszt, én fókuszkérdést szeretek keresni, egyébként ez egy nehéz dolog, szóval egy olyan kérdést keresni, ami egy nyitott kérdés, és ami aztán megnyitja tényleg a gondolatokat, meg a történeteket, de hogy keresünk egy olyan kérdést, ami mindenkit foglalkoztat. Tehát még mielőtt ugye elkezdünk anyagokat gyűjteni, azelőtt azért van egy jó nagy közös gondolkodás, ahol azért próbálom arra megadni a teret, hogy mi az, ami tényleg mindenkit érdekel, itt általában sok minden bekerül, és hát én nagyon hiszek abban, hogy azok kerülnek hozzám, akikkel valamilyen dolgunk van egymással, mert ez hátborzongató, hogy sokszor mennyire hasonló történeteket hoznak egyébként a fiatalok, és nagyon mély lett ez a júniusi előadás, azt akarták a fiatalok, hogy dolgozzunk a múlt, a jelen, a jövő kapcsolatával, azzal, hogy honnan indultunk, hová tartunk, hogyan változunk, és ezt tényleg ők akarták. És ugye aztán erre születtek még konkrét anyagok, szóval így tudnám ezt leginkább leírni.
1: Ugye nagyon sokszor éri az a kritika ezt a korosztályt,

0: dolgozni, és úgy érzem, hogy tudok is, és talán ezt a kérdést érdemes a másik oldalról is megvizsgálni szerintem, mert vélhetően nem véletlen az, hogyha ezek a fiatalok bezárkóznak, és nem mernek megnyilvánulni, és szorongással vannak tele, mert azért ez is egy általános jelenség. Szóval, hogy szerintem föl kell tenni magunknak a kérdést, hogy vajon, tehát ez egy jelenség, ez van. A kérdés szerintem az, hogy mit tehetünk mi azért, hogy megsegítsük őket ebben. És az egyik dolog szerintem egyébként az, hogy példát mutatunk, mert mondani sok mindent és mindent lehet, de én azt tapasztalom, és egyébként ez az egyik legijesztőbb dolog számomra ebben a hivatásban, hogy egy példaként állok ott a fiatalok Igen. előtt, és nem azzal, amit mondok, hanem ahogyan működöm, és ahogyan cselekszem.
1: Arra van lehetőség, hogy aki az előző előadásban részt vett, újra jelentkezik nálad?
0: Igen, most úgy néz ki, hogy 5-en jönnek tovább az előző csoportból.
1: Ez is egy nagyon jó visszajelzés amúgy már.
0: Igen, ugye sokan vannak azért, akik mennek tovább az élettel, mennek külföldre tanulni, új sulit kezdenek, elég sokan érettségiztek egyébként tavaly. És ez egy izgalmas dolog lesz, tehát ez az egyik feladatunk is majd közösen a munka elején, hogy ne legyen az, hogy vannak a tavalyiak, meg jöttek az ideiek, hanem hogy aztán szépen egy nagy közös egységként tudjunk tovább működni.
1: Még arról mesélj nekünk kérlek egy picit, hogy hogyan fog felépülni, tehát a 18-án elkezditek, tehát ez mennyi időt vesz igénybe a fiatalok életéből?
0: Minden héten pénteken fogunk találkozni majd a Ferencvárosi Művelődési Központban, és 3 órás foglalkozásaink lesznek, tehát 5:30-8-ig, és igazából az iskolai szüneteket kivéve mindig fogunk találkozni, és a folyamat elején természetesen ismerkedünk, csapatépítés fog történni, aztán igyekszem tenni azért, hogy a bizalom is kialakuljon, felém is, illetve nekik is egymás között, és aztán megyünk majd a témakeresés felé tulajdonképpen, és miután ez megtörtént, aztán pedig elkezdjük az anyagokat gyűjteni, gyúrni, és akkor végül júniusban lesz majd az előadás. Hát terveim szerint ugyanúgy, ugye a nagy színpadon megy majd 2-szer, úgyhogy...
1: Amire bekívhatnak bárkit a fiatalok, nem? Tehát, hogy ez egy ilyen abszolút nyitott dolog lesz.
0: Igen.
1: Van olyan, aki ennek hatására a színházi pályát választotta?
0: Van, igen. És aminek örülök, az, hogy nem csak a színészet érdekelte aztán őket, hanem volt olyan, aki a dramaturgiával szeretett volna foglalkozni, volt olyan, aki rendezőasszisztens lett, aztán ez még ugye a korábbi évekből, és ami számomra nagyon kedves, az, hogy többen akarnak drámainstruktorok is lenni, és az annyira fölemelő érzés nekem, hogy végül is azt a szemléletet, amit ebben a csoportban megéltek, tapasztaltak, azt fogják aztán majd ők is továbbadni azoknak, akik hozzájuk érkeznek.
1: Ez azért is jó, tehát, hogy valahol egy pályaválasztásra is ad nekik lehetőséget, mert nagyon sokan még ebben a korban nem tudják, hogy akkor most hogyan tovább, hova mehetek, és szerintem ez is abszolút egy pozitív dolog, hogyha már itt el tudja dönteni a gyerek, hogy akkor merre, és hogy a színházon belül milyen terület, mert tényleg nagyon sok minden lehetőség van, nem csak a színész az egyetlen szakma, úgymond.
0: Igen, igen, igen.
1: Tehát akkor szeptember 16-áig lehet jelentkezni, 18-án indul a csoport. Hol tudnak jelentkezni, és hogyan kell jelentkezni?
0: Van egy Google form, amiben vannak kérdések, és ezt kell kitölteni és elküldeni. Ezt a formot meg lehet találni egyébként a Mester Galériának is, ugye Facebookján, Instagramján, illetve nekem is van egy szakmai hivatalos oldalam a Facebookon, ha beírják a nevem Szendrei Gitta, akkor meg fogják találni, itt mindenféle programot megosztok, amit éppen fogok csinálni. Ezek nagy része általában ingyenes, és a honlapomon is fönt van.
1: És még annyit mondjunk el, hogy nem csak Ferencvárosból jelentkezhetnek, hanem bárhonnan?
0: Bárhonnan, abszolút.
1: Na ez is egy fontos, és hogy a Mester Galéria az egyébként egy nagyon jó helyen van, mert a Mester utca körúthoz közeli részén, úgyhogy nagyon könnyen a 4-es-6-os villamossal megközelíthető.
0: Igen.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést.
0: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szendrei Gitta drámainstruktor, egészségvédő és fejlesztő művészetterapeuta volt a Családi Manna vendége.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak, és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával, akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A Hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Nincs magyar sérültje a horvátországi tűznek. Őszi bormustra kezdődik szerdán Szegeden. Borongós, esős idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is dönt következő ülésén az országgyűlés. Hétfőn napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény. A képviselők kedden döntenek a többi közt a szakképzési törvény módosításáról és az Alkotmánybíróság új tagjairól. A KDNP nem támogatja, hogy azonos nemű párok gyermeket fogadhassanak örökbe. A párt frakció vezetője úgy fogalmazott, a gyermek érdeke az elsődleges, akinek apára és anyára egyaránt szüksége van. Rétvári Bence azután fejtette ki pártja álláspontját, hogy Magyar Péter miniszterelnök hétvégén közölte, a kormány meg fogja változtatni a miniszteri engedélyhez kötött örökbefogadás intézményét. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, tájékoztatott a külügyminisztérium. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egy 40 fős magyar csoportot kimenekítettek Milnából. Az érintettek biztonságban vannak. Orosz drón csapódott be egy személyvonat mozdonyába az ukrán-lengyel határ közelében, senki nem sérült meg. A támadás nem sokkal azután történt, hogy az állomáson áthaladt a Friedrich Merz német kancellár egyik tanácsadóját, Boris Johnson volt brit miniszterelnököt, valamint más európai kormányok diplomatáit szállító külön vonat. Az ukrán állami vasúttársaság szerint valószínűleg ez a szerelvény lehetett a célpont, a külön vonatot azonban a fenyegető orosz légi csapások miatt a tervezetnél negyed órával korábban indították el az állomásról. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár hétfőtől vasárnapig a Csömöri hév. A szerelvények csak az Őrsvezértere és a Szabadságtelep között közlekednek. A kimaradó szakaszon pótlóbusszal lehet utazni. Őszi bormustrát tartanak a szegedi Dóm téren. Az ötnapos rendezvény szerdán szüreti felvonulással kezdődik. A szakemberek mustkóstolót is tartanak, emellett kézműves gasztronómiai kiállítók, pálinkaházak és vendéglátósok is kitelepülnek. Budapesten és Pécsen koncertezik Olga Kern. A világhírű orosz-amerikai zongoraművész hétfőn a Zeneakadémián a Danubia zenekarral lép fel, kedden pedig a Pécsi Kodály Központban ad szóló koncertet. A két esten felcsendülnek mások mellett Szergej Rachmaninov, Beethoven, Schumann, Gershwin és Csajkovszkij művei.
0: Időjárás.
4: Az ország nagy részén borult idő várható. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Hajnalban 11-17, napközben 19-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: Update István Dániellel.
1: Szeptember 18 és 20 között ismét bejárhatjuk a Rákosszentmihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A Rákosszentmihályi víztároló 1972-ben épült, a létesítmény egy gépházból és egy 10 000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú feszített beton medence Magyarország első ilyen jellegű kísérleti építménye volt. Az itt szerzett tapasztalatokat később a Gellért-hegyi víztároló építésénél is hasznosították. A teljes program ezúttal is 30 perces. Egy körülbelül 10 perces Budapest vízellátását bemutató előadást követően lehet lesétálni a medence térbe. Az egyéni látogatókat szeptember 18-án pénteken délután 2 és 15 óra 40 között, szeptember 19-én és 20-án pedig 9 és 15 óra 40 között várják, míg péntek délelőtt iskolai csoportok érkezhetnek. A belépőért 14 éves kor felett kell fizetni, 14 éves vagy annál fiatalabb diákigazolvánnyal rendelkező gyerekek számára díjmentes jegyet kell váltani. Mi történik, ha egy forgalmas metró aluljáró üres üzlethelyisége kortárs kiállító térré változik? A Tekintet című csoportos tárlata Móricz Zsigmond körtéren arra hívja fel a figyelmet, hogyan nézzünk a női testre, milyen társadalmi normák alakítják a nézőpontunkat, és mely tapasztalatok maradnak gyakran láthatatlanok. A kortárs művészet ezúttal nem egy megszokott galéria térben várja a látogatókat. Szeptember 25-ig a Móricz Zsigmond körtér metró aluljárójának egyik üres üzlethelyisége alakul ideiglenes kiállító térré, így a Tekintet olyan városi közegben jelenik meg, ahol naponta több ezer ember fordul meg. A három külön helyiségben megvalósuló tárlat tematikailag összefüggő, mégis eltérő nézőpontokból közelít a női kiszolgáltatottság kérdéséhez. Az egyik réteg a női test ábrázolását és tárgyasítását vizsgálja, majd a kiállítás a személyes és a kollektív tapasztalatok felé tágítja a fókuszt. A harmadik tér a patriarchális rendszer működését, annak társadalmi és politikai beágyazottságát helyezi középpontba. A három nézőpont együtt azt járja körül, hogy mennyire nem semleges az, ahogyan nézünk. A társadalmi normák és elvárások ugyanis már jóval azelőtt formálhatják a tekintetünket, hogy tudatosítanánk magunkban, miért látunk valakit vagy valamit éppen úgy, ahogy. A kiállítás a harmadik műszak kortárs vizuális művészeti kollektíva szervezésében valósul meg. A kollektíva célja, hogy a vizuális művészet eszközeivel olyan nyilvános, gondolkodásra ösztönző tereket hozzon létre, amik a női test és a női lét társadalmi, kulturális és jogi meghatározottságára irányítják a figyelmet. A harmadik műszak elnevezés az alkotásra fordított időre utal, arra az időre, ami gyakran csak a megélhetést biztosító munka és a háztartási feladatok után marad. Ez a maradék idő válhat az alkotás, a kísérletezés és a kritikai gondolkodás terévé. A Tekintet kiállításon Antalka Zsófia, Cene Márta, Farkas Alíz és Kállai Eszter, Ivádi Holli, Kudela Gréta, Kaciba Andi, Kmetyó Anna Mária, Setényi Anna Eszter, Simon Zsuzsi, Széchenyi Szemerédi Judit és Turi Lili munkái láthatóak. A kurátorok Antman Kira és Ivádi Holli. Az ősz beköszöntével a múzeumok és galériák is új évadot hirdetnek, idén különösen izgalmas és sokszínű kiállítások érkeznek a városba. Megismerhetjük Zolát a fotográfust, elmerületünk a japán papírművészetben, megnézhetjük, mit kezd egy festő a mesterséges intelligenciával, és az elfeledett magyar női alkotókat is jobban megismerhetjük. Összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. A mai Manóházban két izgalmas kiállítás is nyílt. Az egyik a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakja, Zola egy másik arcát mutatja meg nekünk. A naturalista regényeiről ismert szerző 48 éves korában kezdett fényképezni, bár barátai között számos elismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola a fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újrafelfedezése című tárlaton nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kult szerepet játszottak a két világháború között Párizsban kibontakozó fotográfia formálásában. Képein a vidéki életet örökítette meg, vízhordó asszonyok, igavonó állatok, viseltes ruhájú gyerekek láthatóak ezeken. A mai Manóházban nyíló kiállításon ebbe a modernizáció hatására folyamatosan eltűnő világba pillanthatunk be. Új kiállítóteret nyitott a Kizelvak Galéria, amelyben rögtön egy izgalmas tárlatot nézhetünk meg. Mi történik, ha a mesterséges intelligencia nem csak inspirációs forrássá, hanem egy festő alkotótársává válik? Vagy Robert Kevin Crew című kiállítása a K2 Galéria nyitótárlataként erre a kérdésre keresi a választ. A művész új Safety Card című sorozatának kiinduló pontját a repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak ábrái adták, amelyeket egy AI képgenerátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készített el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket? Hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána? Hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében? A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A szívem is sír belül gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív gyásszal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándokolnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos Kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett. Ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis-Szentkereszt Szentkút. A Pilis-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyoros forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáró helyi a Pilis-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok, de nem csak a hívő, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyombonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Einsiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Közös programot készítenek a budapesti kerületek a szociális és közbiztonsági problémák kezelésére. Éjszakai korlátozások lesznek a 11-es főúton Szentendrén. Kortárs kiállítás nyílt a Móricz Zsigmond körtér aluljárójában. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Közös cselekvési javaslatot dolgoznak ki a szociális válság és az azzal összefüggő közbiztonsági problémák kezelésére a leginkább érintett budapesti kerületek. Karácsony Gergely főpolgármester több kerületi vezetővel egyeztetett arról, hogy milyen intézkedésekkel lehetne javítani, elsősorban a belső városrészekben kialakult helyzeten. A megbeszélésen a 6., a 7., a 8., a 9. és a 13. kerület vezetői, illetve képviselői vettek részt. A főváros szerint ezekben a városrészekben különösen érzékelhetők azok a szociális problémák, amelyek a közterületeken is megjelennek, és a lakosság biztonság érzetére is hatással vannak. A tervezett intézkedések között szerepel a közterületi drogfogyasztással és az úgynevezett palackozással összefüggő problémák kezelése, valamint az utcai rendészeti jelenlét megerősítése. A kerületek a következő időszakban folyamatosan egyeztetnek egymással, hogy közös javaslatcsomagot állítsanak össze. Karácsony Gergely szerint az önkormányzatok önmagukban nem tudják tartósan megoldani ezeket a problémákat, ezért az állam közreműködésére is szükség van. A közös cselekvési programnak a rendőrhiány mérséklésére, az addikciós ellátás megerősítésére és a lakhatási problémák kezelésére is ki kellene terjednie. A főváros és az érintett kerületek azt szeretnék, hogy a közbiztonsági intézkedések mellett a problémák szociális okaira is választ adjanak. A városvezetés jelezte, hogy az önkormányzatok együttműködnének az állammal egy olyan átfogó program kidolgozásában, amely egyszerre javíthatja Budapest közterületeinek helyzetét és segítheti a krízisben lévő emberek ellátását. Mintegy 43 milliárd forintnyi Európai Uniós támogatásból 45 új KAF villamos érkezik Budapestre. A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint a főváros számára korábban megrendelt összesen 51 új szerelvényből 45 finanszírozását sikerült biztosítani az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszközének forrásaiból. A beruházáshoz Budapest vissza nem térítendő támogatást kap. A fejlesztés célja a fővárosi villamos flotta további korszerűsítése, valamint az idősebb járművek fokozatos kiváltása. Az új szerelvények forgalomba állításával tovább nőhet a modern, alacsony padlós villamosok aránya Budapesten. A KAF villamosok kialakításuknak köszönhetően az idősek, a mozgásukban korlátozott utasok és a babakocsival közlekedők számára is könnyebben használhatók. A BKK szerint az új járművek ezért nem csak a flotta megújításához, hanem az akadálymentesen elérhető budapesti közösségi közlekedés bővítéséhez is hozzájárulnak. Az uniós támogatás egy nagyobb közlekedésfejlesztési program része, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pedig júniusban jelentette be, hogy a kormány benyújtotta Brüsszelnek a helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét. Ennek keretében mintegy 1,1 milliárd euró értékben valósulhatnak meg közlekedési beruházások. A tervezett fejlesztések között a budapesti KAF villamosok mellett új trollibuszok beszerzése is szerepel. A BKK szerint a járműfejlesztések hosszabb távon egy korszerűbb, kényelmesebb és fenntartható fővárosi közösségi közlekedési rendszer kialakítását szolgálják. Éjszakai burkolatjel festés miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a 11-es főúton Szentendrén. A munkálatokat szeptember 14-e és 17-e között végzik a főút kétszer-kétsávos szakaszán, este 10 és reggel 5 óra között. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a kivitelezés idején szakaszos forgalomkorlátozásokra, esetenként pedig egy-egy sáv lezárására is számítani kell. Emiatt az éjszakai órákban a megszokottnál hosszabb lehet a menetidő az érintett szakaszon. Napközben ugyanakkor nem lesznek korlátozások, így reggel 5 óra után ismét valamennyi forgalmi sáv használható lesz. A munkálatokat azért időzítették éjszakára, hogy a lehető legkevésbé zavarják a 11-es főút jelentős nappali forgalmát. A közútkezelő arra kéri az autósokat, hogy a munkaterületek közelében fokozott figyelemmel közlekedjenek, és tartsák be az ideiglenes sebességkorlátozásokat. Az éjszaka útnak indulóknak érdemes a hosszabb menetidő lehetőségével is számolniuk. Az aktuális korlátozásokról és a forgalmi helyzetről indulás előtt az Útinform felületein lehet tájékozódni. A burkolatjelfestés a tervek szerint szeptember 17-én hajnalban fejeződik be. Várhatóan szeptember 30-áig félpályás útlezárásra kell számítani a Váci Huszár utcában. Az elektromos hálózat bővítéséhez kapcsolódó földmunkák miatt a járműforgalmat jelenleg egy sávon jelzőlámpás irányítással engedik. A munkálatokra egy a Huszár utcában ingatlanokat építő beruházó által igényelt elektromos hálózati csatlakozás miatt van szükség. Az elmű alvállalkozója Deákvár Kisvác felüli részén kezdte meg a munkát, az új elektromos gerincvezetéket pedig a Híradó téli bekötéstől vezetik tovább. A kábelt a térkövezet járda alatt a földben helyezik el. A kivitelező eredetileg azt kérte, hogy a munkálatok idejére ideiglenesen egyirányosítsák a Huszár utcát, ehhez azonban a Váci önkormányzat nem járult hozzá. Emiatt új gyalogos útvonalat alakítottak ki, az autókat pedig a munkaterület mellett egyetlen sávon engedik el. A félpályás forgalomkorlátozás a tervek szerint szeptember végéig marad érvényben. A kivitelezőnek addigra nem csak a földmunkákat kell befejeznie, hanem a megbontott járda helyreállítását is el kell végeznie. Szeptember 30-a után a Huszár utcában ismét mindkét forgalmi sáv használható lehet. A következő hónapokban ugyanakkor a környéken épülő társasházak kivitelezése miatt továbbra is a megszokottnál nagyobb forgalomra kell számítani. Különleges kortárs kiállító térré alakult a Móricz Zsigmond körtér metró aluljárójának egyik üres üzlethelysége. A Tekintet című csoportos tárlat szeptember 25-éig látható, középpontjában pedig a női test ábrázolása, a nőkkel kapcsolatos társadalmi elvárások és a kiszolgáltatottság különböző formái állnak. A kiállítást három külön helyiségben rendezték be, amelyek eltérő nézőpontokból közelítik meg a témát. Az egyik tér a női test ábrázolását és tárgyiasítását vizsgálja, a másik pedig a személyes és közösségi tapasztalatokra helyezi a hangsúlyt, míg a harmadik a nőket érintő társadalmi és politikai rendszerekkel foglalkozik. A

0: A kiállításon több mint 10 kortárs alkotó munkáit mutatják be. A szervezők szerint a Móricz Zsigmond körtéri helyszín kiválasztása is tudatos volt, így a tárlattal nem csak azok találkozhatnak, akik kifejezetten kortárs művészeti programot keresnek, hanem az aluljáron nap mint nap áthaladó járókelők is. A rendhagyó kiállítótér ezzel a hétköznapi városi közlekedés részévé teszi a művészetet. A Móricz Zsigmond körtéri tekintet című tárlat szeptember 25-éig látható. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Élet, öröm, zene!

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nincs magyar sérültje a horvátországi tűznek, ma dönthetnek az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről. Borongós esős idővel indul a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, tájékoztatott a külügyminisztérium. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egy 40 fős magyar csapatot kimenekítettek Milnából, az érintettek biztonságban vannak. Az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is dönt következő ülésén az országgyűlés. Napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény. A képviselők ma döntenek a többik össze szakképzési törvény módosításáról és az Alkotmánybíróság új tagjairól. A KDNP nem támogatja, hogy azonos nemű párok gyermeket fogadhassanak örökbe. A párt frakció vezetője úgy fogalmazott: a gyermek érdeke elsődleges, akinek apára és anyára egyaránt szüksége van. Rétvári Bence azután fejtette ki pártja álláspontját, hogy Magyar Péter miniszterelnök hétvégén közölte, a kormány meg fogja változtatni a miniszteri engedélyhez kötött örökbefogadás intézményét. Orosz drón csapódott be egy személyvonat mozdonyába az ukrán-lengyel határ közelében. Senki nem sérült meg. A támadás nem sokkal azután történt, hogy az állomáson áthaladt Friedrich Merz német kancellár egyik tanácsadóját, Boris Johnson volt miniszterelnököt, valamint más európai kormányok diplomatáit szállító külön vonat. Az ukrán állami vasúttársaság szerint valószínűleg ez a szerelvény lehetett a célpont. A külön vonatot azonban a fenyegető orosz légi csapások miatt a tervezetnél negyed órával korábban indították el az állomásról. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár hétfőtől vasárnapig a Csömöri hév. A szerelvények csak az Örs vezértere és a Szabadság terep között közlekednek, a kimaradó szakaszon pótló busszal lehet utazni. Őszi bormustrát tartanak a Szegedi Dom téren. Az ötnapos rendezvény szerdán szüreti felvonulással kezdődik. A szakemberek most kóstolót is tartanak, emellett kézműves gasztronómiai kiállítók, pálinkaházak és vendéglátósok is kitelepülnek. Budapesten és Pécset koncertezik Olga Kern. A világhírű orosz-amerikai zongoraművész hétfőn a Zeneakadémián a Danubia zenekarral lép fel, kedden pedig Pécsi Kodály központban ad szóló koncertet. A két estén felcsendülnek mások mellett Szergej Rachmaninov, Beethoven, Schumann, Gershwin és Csajkovszki művei is.
0: Időjárás.
1: Az ország nagy részén borult idő van, csak keleten lehetnek derültebb körzetek. Kezdetben a Dunántúlon, később keletebbre is lehet eső, zápor. Napközben 20-25 fok, este 14-18 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: stone. Hey, this is Andrew Rip, and this is the story behind my new song, Rejoice. It wasn't more than about 3 years ago that my wife and I
1: Több mint három évvel ezelőtt a feleségemmel végre örökbe fogadhattuk a mi gyönyörű lányunkat, Franciszt, de ehhez a pillanathoz hosszú és fájdalmas út vezetett. Nagyjából 5 évig próbáltunk családot alapítani. A velünk egyidős barátaink is ezekben az években házasodtak és várták a gyermekeik születését. Minden babavárást végigéltünk velük, elmentünk az alkalmakra, amikor bemutatták a gyermekeiket a gyülekezet előtt Istennek. Első, második szülinapi bulikon ültünk, velük örültünk, de közben minden egyes alkalommal megszakadt a szívünk. Ez egy olyan rettenetes, nehéz időszak volt. Emlékszem, hogy azokban a napokban gyakran felébredtem éjjel, reggel viszont nem voltam képes kikelni az ágyból, mert kétségbe esett és depressziós voltam. Aztán Isten egy nap szólt hozzám, és azt mondta, hogy használjam végre a hangomat és azt az ajándékot, amit ő adott nekem. És igazából ez adott erőt ahhoz, hogy felkeljek az ágyból és újra a zongora elé üljek. Tudtam, hogy Isten nem a félelem lelkét adta nekem, hanem egy békés, erős, józan elmét. Emlékszem, egy nap eszembe jutott az a bibliai igerész, amikor azt mondja Isten, hogy mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok mindenért, hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Ezek nagyon erős szavak. Arra vagyunk hivatva, hogy mindig örüljünk, ne csak akkor, amikor a dolgok jól mennek. Aztán az jutott eszembe, hogy na köszi, megtenném, örülnék, de most nincsen kedvem és erőm ehhez. Csak azt tudom énekelni, hogy megszakad a szívem. Na meg persze azért hálát tudok adni az életemért, és mondjuk hittel tudok énekelni a reményről, ami a szívemben él. Úgy gondolom, hogy néha az érzelmeink az akadályai a békénknek, de szerencsére Isten dolgozik és nem felejt el minket. Szóval ez a dal egy igazi nyers pillanatból született, amikor a zongoránál ültem, és felhasználtam azt az ajándékot, amelyet Isten adott nekem, hogy leküzdjem a depressziót és a kétségbeesést a szükség idején.
0: Depression and despair in a time of need.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: A Bulvárd és Brezsnyev Galéria a Király utcában működött 2006 és 11 között, és a célja az volt, hogy a feltörekvő festőknek, grafikusoknak és fotósoknak lehetőséget és helyszínt biztosítson kiállítások megtartására. A galériában annak idején kezdőként megfordult művészek jelentős része ma már jó nevű befutott alkotónak számít. Az ő régi és újabb műveiből nyílt ingyen megtekintető kiállítás a Kult Hét Galériában, írja a Virab Budapest. A pár napja a Klauzál téri galériában megnyitott hatalmas képmennyiségű új tárlat egészen a 2000-es évekbe repíti vissza a kiállítás látogatóit. Az akkor működött művészeti legenda a Bulvárd és Brezsnyev Galéria történetét meséli el, ami ugyan 2011 környékén megszűnt és alapítványi formában működött tovább, ám a megalapítása éppen 20 évvel ezelőtt 2006-ban történt. A később politikai pályára váltott képzőművész Viktora Zsolt azzal a céllal alapította meg a galériát, hogy a feltörekvő képzőművészeknek, majd később fotóművészeknek biztosítson bemutatkozási és kiállítási lehetőséget. A nyitástól a megszűnésig több mint 100 tárlatot szervezett a galéria, ami elég szép számnak mondható bő 5 éves működése alatt. A BB-ben akkoriban bemutatkozott és kiállított művészek azóta befutott alkotók lettek, mint például a kiállítás egyik kurátora, a fotós részt összeállító és a mostani kiállítási anyagban is szereplő Mucsi Szilvia, aki többek között a Budapest Fotófesztiválnak is az egyik fontos alapítója és szervezője. Vagy a BB-t annak idején megalapító már említett Viktora Zsolt, aki szintén mint kurátor és mint kiállító művész is részt vesz a mostani kiállításon, sőt, amíg nyitva van, október 3-áig, addig minden csütörtökön tárlatvezetést is tart, időutazásra invitál bennünket a 2000-es évekbe. A Jane Goodall Intézet Magyarország által hagyományteremtő szándékkal életre hívott rendezvény, dr. Jane Goodall etológus, természetvédő és csimpánzkutató életműve előtt tiszteleg majd október 3-án, és halálának első évfordulója alkalmából örökségét ünneplés viszi tovább. A fesztivál középpontjában Jane Goodall egyik meghatározó üzenete, az okok a reményre szemlélet áll. Annak felismerése, hogy a remény önmagában nem elég, cselekvéssé kell formálnunk. A fesztivál arra keresi a választ, hogyan élhetünk egészségesebb, tartalmasabb és kiegyensúlyozottabb életet úgy, hogy közben szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a természettel, önmagunkkal és egymással. A szervezők meggyőződése szerint a személyes jólét és a bolygó jövője szorosan összefügg. Ha teszünk önmagunkért, egymásért és a természetért, egyszerre járulhatunk hozzá egészségesebb közösségekhez és egy fenntarthatóbb jövőhöz. A Jane Goodall Fesztivál nem egy tudományos konferencia, hanem egy sokszínű, inspiráló és élményközpontú rendezvény, ahol a résztvevők feltöltődhetnek, új gondolatokkal találkozhatnak, és konkrét példákon keresztül fedezhetik fel, hogyan tehetnek saját maguk és környezetük jólétéért. Szeptember végén ismét érdemes lesz a kávé illat után menni Budapesten, ekkor rendezik meg a Budapest Coffee Week-et, ami 2026-ban több mint 80 kávézót, pörkölőt és a kávészakma különböző szereplőit kapcsolja össze. A városszerte zajló programsorozatban a speciality kávé, a különleges italoké, a workshopoké és a közösségi élményeké lesz a főszerep, ráadásul idén a macsa is saját útvonalat kap. A Budapest Coffee Week során nem kell egyetlen fesztivál helyszínre bezsúfolódni, a rendezvény tulajdonképpen egész Budapestet bevonja a programba. A résztvevő kávézók saját kifejezetten erre a hétre megálmodott italokkal készülnek, miközben különböző pontokon kóstolók, cuppingok, workshopok, szakmai beszélgetések és kötetlenebb közösségi programok várják a kávérajongókat.
0: Programajánlót hallottak. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Az orosz olajfinomítók elleni támadások leállítását kérte az amerikai elnök. Kétnapos üléssel folytatja a munkát az országgyűlés. Országszerte borongós esős idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Az orosz olajfinomítók elleni támadások leállítását kérte az ukrán elnöktől Donald Trump. Az amerikai elnök szerint az orosz üzemekben keletkezett károk növelik a teherszállításban elsődleges dízelárát, és megnehezítik az üzemanyag szállítást, ez pedig az egész világnak árt. Arról is beszámolt, hogy Ukrajna megkaphatja a Patriot légvédelmi rakéták gyártási licenszét, de Kijev csak az amerikai technológiánál alacsonyabb színvonalú fegyvereket gyárthat. Kétnapos üléssel folytatja a munkát az országgyűlés. ma Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, majd az előterjesztések vitájával folytatódik az ülésnap. A képviselők holnap döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról, valamint az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is. Orbán Viktor szerint visszagyarmatosítás zajlik Magyarországon. A Fidesz elnöke a Hír Televízió műsorában úgy fogalmazott, 2010 előtt a magyar gazdaság 80%-a külföldi, főleg német kézbe került, majd az elmúlt 16 évben a jobboldali kormány egy szabad, független, szuverén országot teremtett. Hozzátette, hogy a Tisza párt Brüsszelnek adta át az irányítást, a jobboldali politika küldetése pedig az, hogy harcoljon a gyarmatosítás és az önkényuralom ellen. Nem attól lesz valami magyar érdek, hogy háromszorosan túlárazva Mészáros Lőrincéket gazdagítja, ezt írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter, arra reagálva, hogy Orbán Viktor a németek emberének nevezte őt a Hír TV-ben. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a Fidesz elnöke német lobbit emeleget, miközben az ország gazdasági gyarmatosításáért éppen az előző kormánya felelős, amely hagyta lepusztulni a vasutat, Kínának adta a Budapest-Belgrád fejlesztést, valamint az oroszoknak játszottak ki a Paks 2 beruházást is. Teltházas volt a budapesti atlétikai világdöntő. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban tartott háromnapos eseményre több mint 60 ezer jegy kelt el, a szurkolók 40%-a külföldről érkezett. A nézők a futó, ugró és dobó számok 28 döntőjét követhették végig. Országszerte borult az idő, csak keleten lehet derült az ég. Kezdetben a Dunántúlon, később keleten is lehet eső, zápor. Nagy területeken megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Napközben általában 20-25 fok, este 14-18 fok lesz.
0: Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
5: 96.6. Representing that killer California. Baby, I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
4: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
5: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Bármikor jöhet a pák. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
9: Keresse az új Carglass szervizt Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
10: Carglass javít, Carglass cserél.
11: Reklám hangzott el.
12: Az orosz olajfinomítók elleni támadások leállítását kérte az amerikai elnök. Kétnapos üléssel folytatja a munkát az országgyűlés. Országszerte borongós esős idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
12: Az orosz olajfinomítók elleni támadások leállítását kérte az ukrán elnöktől Donald Trump. Az amerikai elnök szerint az orosz üzemekben keletkezett károk növelik a teherszállításban elsődleges dízel árát, és megnehezítik az üzemanyagszállítást, ez pedig az egész világnak árt. Arról is beszámolt, hogy Ukrajna megkaphatja a Patriot légvédelmi rakéták gyártási licencét, de Kijev csak az amerikai technológiánál alacsonyabb színvonalú fegyvereket gyárthat. Kétnapos üléssel folytatja a munkát az országgyűlés. Ma a Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, majd az előterjesztések vitájával folytatódik az ülésnap. A képviselők holnap döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról, valamint az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is. Orbán Viktor szerint visszagyarmatosítás zajlik Magyarországon. A Fidesz elnöke a Hír Televízió műsorában úgy fogalmazott. 2010 előtt a magyar gazdaság 80%-a külföldi, főleg német kézbe került. Majd az elmúlt 16 évben a jobboldali kormány egy szabad, független, szuverén országot teremtett. Hozzátette, hogy a Tisza párt Brüsszelnek adta át az irányítást. A jobboldali politika küldetése pedig az, hogy harcoljon a gyarmatosítás és az önkényuralom ellen. Nem attól lesz valami magyar érdek, hogy háromszorosan túlárazva Mészáros Lőrincéket gazdagítja. Ezt írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Arra reagálva, hogy Orbán Viktor a németek emberének nevezte őt a Hír TV-ben. Vitézi Dávid hangsúlyozta. A Fidesz elnöke német lobbit emeleget, miközben az ország gazdasági gyarmatosításáért éppen az előző kormánya felelős, amely hagyta lepusztulni a vasutat, Kínának adta a Budapest-Belgrád fejlesztést, valamint az oroszoknak játszotta ki a Paks 2 beruházást is. Teltházas volt a budapesti atlétikai világdöntő. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban tartott háromnapos eseményre több mint 60 ezer jegy kelt el, a szurkolók 40%-a külföldről érkezett. A nézők a futó, ugró és dobó számok 28 döntőjét követhették végig. Országszerte borult az idő, csak keleten lehet derült az ég. Kezdetben a Dunántúlon, később keleten is lehet eső, zápor. Nagy területeken megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Napközben általában 20-25 fok, este 14-18 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
1: Nagy üdv mindenkinek, már is indul a Budapest Update. Jó hétkezdést kívánok. István Dániel vagyok, szeptember 14-e van, szépen megy a szeptember, és mindjárt nyitjuk a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres ez a mai nap, és aztán jönnek majd a budapesti aktualitások, sok mindenről olvastam a mai reggelen is. Ismét megrendezik már 4. alkalommal a Budapest állásbőrzét a Biodomban, illetőleg szeptember 20-ig tart a 20. Ars Sacra Fesztivál, amely idén is több száz kulturális programmal várja az érdeklődőket. Mindjárt mondom a részleteket.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: What's up, it's Shawn Mendes.
0: Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitjuk a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről íres. A mai nap szeptember 14-e van egyébként. 34 éve kezdték meg Budapest közterületeiről a korábbi rendszerhez köthető szobrok és emlékművek eltávolítását. Október 18-ára a szobrok eltávolítása be is fejeződött. Az emlékműveket az ECR-ra létrehozott budatétényi szoborrezervátumban helyezték el. A Szabadság téren álló szovjet emlékmű kivétel volt, az a helyén maradt. 165 éve nyitotta meg kapuit a Lánchíd Budai hídfőjénél a Budai Népszínház. A színház alapító igazgatója a sokoldalú tehetséggel megáldott Molnár György volt, aki 1864-ig vezette, majd három évi szünet után 1867 és 70 között újította fel ismét a társulat munkáját. Repertoárjuk nagy részét a népszínművek és operettek alkották. A Népszínház kiváló tehetségeket is nevelt, köztük Blaha Lujzát, Jászai Marit, akik 1870-ben a színház végleges megszüntetésekor a Nemzeti Színházhoz szerződtek. Az épületet 1870. szeptember 16-án bontották le. 107 éve született Ranódi László filmrendező, tanár, forgatókönyvíró, a rendezés mellett főiskolán tanított, de díszlettervező is volt. Kossuth díjat, érdemes művészdíjat kapott, de Szott díjjal és kiváló művészdíjjal is jutalmazták. 55 éve 1971-ben hunyt el a mai napon Fenyő Andor Endre, Munkácsi díjas festő, kritikus. Ő az 1924-ben megalakult Képzőművészek új társaságának tagja volt, majd az Új Művészek Egyesületének. 1938 és 47 között Finnországban, majd Svédországban élt. Hazatérése után egy évtizedig a Képzőművészeti Alap festő lektoraként dolgozott. Az 50-es évek közepétől művészetében a Balaton vált meghatározó motívummá. Balatonudvari műtermében a természet inspirálta képeit. Több gyűjteményes kiállítással lépett a nagy közönség elé, alkotásait őrzi a Magyar Nemzeti Galéria is. 138 éve látott napvilágot Csáky László festőművész, grafikus, rajztanár, egyik alkotását a Magyar Nemzeti Galéria őrzi. 1954-ben hunyt el a mai napon Vitéz Akházi Kamil, magyar királyi ezredes, a Hadtörténet Intézet és Múzeum alapítója, katonai szakíró és hadtörténész. 19 éve, hogy nincsen közöttünk, Dénes György, szlovákiai magyar költő, műfordító, szerkesztő, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának tagja, Madács díjas alkotó, a Tücsökhegedű, a Pipitér, a Bükk Magfa című gyermekvers kötetek szerzője. 20 éve hunyt el Hargitai Miklós, amerikai testépítő és színész, Jane Mansfield férje, későbbi neve Miki Hargitai, 1955-ben Miss Universe díjat nyert. 4 éve hunyt el Wittner Mária, politikus, fideszes országgyűlési képviselő, az 56-os forradalmár. 2 éves korától a Karmelita rend nevelte, majd 50-től állami gondozásba került. Az 56-os forradalom idején sérülteket látott el és részt vett a harcokban. A Korvin közben is a Vajdahunyad utcában tevékenykedett. 56. november 4-én a szovjet invázió során az Üllői úton aknarepeszektől sebesült meg. Az 56-os megtorláskor halálra, később életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 13 év után 1970 szabadult. Ezután ment férjhez és Dunakeszin takarítónőként és varrónőként dolgozott 87-ig, amikor leszázalékolták. A politikába a Kádár rendszer bukása után csatlakozott és részt vett több 56-os szervezet munkájában. 2006-ban és 10-ben csatlakozott a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportjához. Az első ciklusban a Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottság, a másodikban az Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil és Vallásügyi Bizottság tagja volt. Megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend nagy keresztjét és az Emberi Méltóságért díjat is. 43 éves lenne a mai napon Amy Winehouse, angol énekesnő, a legtöbb lemezt eladó brit női előadó. 6-szoros Grammy-díjas, soul, jazz és rhythm and blues énekesnő és dalszövegíró, ő minden idők legtöbb lemezét eladó brit női előadója. Első albumát a 2003-ban megjelent Franket Mercury díjra jelölték, az énekesnőnek 2 Ivor Novello díjat is ítéltek, az elsőt 2004-ben a Stronger Than Me című daláért, míg a másikat 2007 májusában a 2006-os Back to Black című albuma első kis lemezéért, a Rehabért. 2007. február 14-én brit díjat nyert a legjobb női előadó művész kategóriában. 27 évesen alkoholmérgezésben hunyt el. A mai napon előfordulhat kisebb mennyiségben csapadék, jellemzően gomoly felhős lesz az ég, a hőmérséklet 23 fok körül alakul. Nem sokára arról lesz a Budapest Update-ben, hogy ismét megrendezik már 4. alkalommal a Budapest állásbőrzét a Biodómban.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom a budapesti aktualitásokat, sok mindenről olvastam ma is. Fontos változás éresedett például a budapesti buszokon, több buszjáraton már bankkártyával is fizethetünk a vonaljegyért. A szolgáltatás szeptember 8-tól egyelőre a 105-ös, a 210-es és a 210B autóbuszokon érhető el. A tesztprogramban résztvevő járatokon továbbra is a papíralapú, helyszínen váltott vonaljegy vásárolható meg, azonban a járművezetőnél lévő hordozható POS terminálon is lehet fizetni. A hagyományos kártyákon kívül digitális tárcákban regisztrált virtuális bankkártyákkal is lehetséges a jegyvásárlás. A fizetést követően az utasnak a megvásárolt papírjegyet ugyanúgy érvényesítenie kell, mint a készpénzzel vásárolt jegyeket, hívta fel a figyelmet a BKK. Hamarosan már több járaton is a szolgáltatás fejlesztést a tapasztalatok és visszajelzések függvényében további vonalakra is kiterjesztetik. Várhatóan október közepén a 200L repülőtéri járaton is elérhető lesz a bankkártyás fizetés, 2027 első negyedévében pedig a 16-os, a 16A, a 116-os, a 216-os, a 178-as és a 26-os autóbuszvonalán is megjelenhet ez a fizetési lehetőség. Idén október 8 és 10 között rendezik meg az immár 10. szlovén filmnapokat a budapesti Toldi moziban. A Szlovén Filmközpont, a Budapest Film ZRT és a Szlovén Köztársaság Budapesti Nagykövetsége közös rendezvényének programjában három kortárs szlovén alkotás szerepel. Az eseményt a Cinefesteni szereplő díjnyertes a Fehéret 90 fokon mossuk nyitja majd, mely hazájában több mint 100 000 nézőt vonzott a mozikba. A Rejtőzködők egy játékos hangvételű dramedi új kezdetekről és váratlan barátságokról, míg a Földfoglaló egy provokatív alkotás, amely megmutatja, milyen gyorsan mosódik el a határ a gyermeki ártatlanság és a felnőttkori agresszió között. A Duna rekord alacsony szintje miatt a lágymányosi öböl kotrásával biztosították közben a Veolia csoporthoz tartozó budapesti erőmű ZRT kelenföldi erőművének vízellátását. A válsághelyzet megelőzésére 20 millió forintot fordítottak, közölt az erőmű. Felidézték, a szakemberek rekord gyorsasággal két nap alatt előkészítették, és augusztus első hetében a lágymányosi öböl 50 méteres partszakaszán kotrással 50-100 cm-rel mélyítették a medret, a megfelelő technológia mellett jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kitermelt 300-400 köbméternyi hordalékot a partéren terítették szét a tájékoztatás szerint. Az erőmű több mint 110 éves történetében még nem volt arra példa, hogy az üzemvitel biztonsága és az öböl élővilágának megtartása érdekében kotrást kelljen alkalmazni. A kelenföldi erőmű a villamosáram termeléshez szükséges vizet a lágymányos öbölből kapja, berendezéseinek biztonságos és zavartalan működéséhez elengedhetetlen a folyamatos hűtő és nyers víz utánpótlása. Ennek hiányában súlyos üzemzavarok léphetnének fel, ami a termelést is veszélyeztetheti. Kettős kihívást kellett az erőmű szakembereinek rövid idő alatt megoldaniuk. Egyrészt a Duna rekord alacsony vízszintje miatt kialakuló üzembiztonsági vészhelyzetet elhárítani, másrészt biztosítani a folyamatos villamos energia termelést, hiszen az extrém kánikula miatt az országos energiaigény is megugrott. Ismét megrendezik immár 4. alkalommal a Budapest állásbőrzét a Biodómban. A Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Esély Nonprofit Kft. Közös szervezésében valósul meg a kétnapos esemény, amelyen számos ingyenes szolgáltatás is elérhető. Több száz állásajánlat, ingyenes tanácsadások és az elhelyezkedés segítő szolgáltatások várják a látogatókat a 4. budapesti állásbőrzén, amelyet a Biodómban rendeznek. A Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Esély Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint a rendezvény szeptember 16 és 17-én jelentkezik. Az idei bőrze mottója a munka vagy magánélet. Nálunk lehet mindkettő. A szervezők ezzel arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy a fizetés és a munkakör mellett a kiszámítható munkaidő, a rugalmasság, valamint a családra és pihenésre fordítható idő is kiemelt szemponttá vált a munkavállalók számára. Az állásbőrzén a látogatók ingyenes önéletrajz tanácsadást, life coach és munkajogi tanácsadást is igénybe vehetnek. Profi fotózás is lesz, ahol az önéletrajzhoz vagy szakmai profilhoz használható portré készület, a gyerekekkel érkezőket pedig gyereksarok várja. A szervezők a hozzáférhetőségre is nagy hangsúlyt fektetnek. A hallássérült látogatók számára a bőrzet teljes nyitvatartás idejében jeltolmács áll rendelkezésre. A látássérült emberek számára pedig hangos térkép készül. A rendezvényen való részvétel és az összes program ingyenes. Szeptember 20-ig tart a 20. Ars Sacra Fesztivál, amely idén is több száz kulturális programmal várja az érdeklődőket. A jubileumi rendezvénysorozatot nem csak Budapesten, hanem országszerte is a határon túl is megtartják. A szervezők több mint 300 ingyenes programot kínálnak, köztük koncerteket, kiállításokat, irodalmi esteket, templom és város történeti sétákat, múzeumi tárlatvezetéseket, családi programokat és nyitott templomok eseményeket. Az idei fesztivál mottója: reményt és jövőt adok nektek. A fesztivál programjában idén is jelentős helyet kap a zene. A klasszikus zene mellett egyházzenei művek, kórusok, orgonakoncertek, kortárs szerzők művei és könnyedebb akusztikus produkciók is szerepelnek. A budapesti programok között több ismert zeneszerző művei is megszólalnak. Szeptember 19-én az Óbudai Szent Péter és Pál templomban Vörösvári Márton hegedű koncertjét hallgathatja meg a közönség. A műsorban Johann Sebastian Bach több műve is helyet kap. Ugyancsak szeptember 19-én lesz a Lélekszabadsága című koncert a Fasori Református templomban. Berényi Zsuzsa hegedű művész és Teleki Miklós zongora művész Beethoven egyik legismertebb kamarazenei alkotását, a Kreutzer szonátát adják elő. A Szent László templomban Mozart D-dur Missa brevis című műve is elhangzik, a Szent Michel zenei programjában Bach és Händel művei is szerepelnek, a közreműködők között pedig énekművészek, kórus és a Duna Szimfonikus zenekar tagjai is megtalálhatóak. Közben újabb kolotkó szobrot loptak el. A Liget Budapest közösségi oldalán számolt be arról, hogy a hétvégén az éjszakai órákban ismeretlenek eltulajdonították a Néprajzi Múzeum mellett álló alkotást. A bejegyzés szerint a térfigyelő kamerák rögzítették az esetet, a felvételek alapján pedig együttműködnek a hatóságokkal. A Néprajzi Múzeum mellett található Among Us című miniszobrot Kolotkó Mihály 2022. októberében helyezte el. Az alkotás egy gördeszkán guruló Sztálin csizmapárt ábrázol, amely az egykori Sztálin szoborra utal. Az elmúlt években több Kolotkó miniszobornak is nyoma veszett a fővárosban. 2026 nyarán például a Dracula című alkotás tűnt el a Városligetből, a Vajdahunyad vára mellől. Az eset kapcsán Kolotkó Mihály megerősítette, hogy a szobrot ellopták. Nem sokkal később a Margit szigetről is eltűnt a meditáló nyúl. A bronzalkotás mindössze néhány héttel a kihelyezése után augusztus 17-én tűnt el. Korábban a Süsű a sárkány és Bűrében, valamint a Magyar sárga, vagyis Lisa Simpson miniszobra is eltűnt a fővárosból. Egyik alkotás sem került elő. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Az orosz olajfinomítók elleni támadások leállítását kérte az amerikai elnök. Teltházzal zárult az atlétikai világdöntő. Folytatódik a borongós esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Állítsa le Ukrajna az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, ezt kérte Donald Trump. Az amerikai elnök szerint a károk növelik a teherszállításban fontos dízelárát, és megnehezítik az üzemanyagszállítást. Ez pedig árt az egész világnak. Arról is beszámolt, hogy Ukrajna megkaphatja a Patriot légvédelmi rakéták gyártási licenszét. Kétnapos üléssel folytatja a munkát az országgyűlés. Ma a miniszterelnök felszólalása után az előterjesztések vitájával folytatódik az ülésnap. A képviselők holnap döntenek az Alkotmánybíróság új tagjairól, és az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról, valamint az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is. Visszagyarmatosítás zajlik Magyarországon, erről beszélt Orbán Viktor a Fidesz elnöke a Hír Televízió műsorában. Úgy fogalmazott, 2010 előtt a magyar gazdaság 80%-a külföldi, főleg német kézbe került, majd az elmúlt 16 évben a jobboldali kormány egy szabad, független országot teremtett. Nem attól lesz valami magyar érdek, hogy háromszorosan túlárazva Mészáros Lőrincéket gazdagítja. Ezt írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Arra reagálva, hogy Orbán Viktor a németek emberének nevezte őt a Hír TV-ben. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a Fidesz elnöke német lobbit emleget, miközben az ország gazdasági gyarmatosításáért éppen az előző kormánya felelős. Teltházas volt a budapesti atlétikai világdöntő. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban tartott háromnapos eseményre több mint 60 ezer jegy kelt el. A szurkolók 40%-a külföldről érkezett. A nézők a futó, ugró és a dobó számok 28 döntőjét követhették végig. Péntektől vasárnapig több helyszínen várja az érdeklődőket az országos nyitott piacok napja. A rendezvényen a vásárok közösségi és identitás formáló szerepét mutatják be. A látogatók gasztronómiai programokon, koncerteken, szakmai bemutatókon vehetnek részt. A fővárosban egyebek között a Bosnyák téri, a Fehérvári úti vásárcsarnok, a Fény utcai piac, vidéken pedig a Győri, a Pécsi vásárcsarnok, valamint a Hévízi piac is csatlakozott az eseményhez. Felhős borult idő lesz, délutántól nyugat felől felszakadozik a felhőzet. Elszórtan lehet gyenge eső, zápor, északkeleten egy-egy zivatar is kialakulhat. A szél megélénkül, Sopron környékén megerősödik. Napközben 19-25 fok, késő este 12-18 fok lesz.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. Mikrofonnál István Dániel.
1: Szeptember 18 és 20 között ismét bejárhatjuk a Rákosszent Mihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A Rákosszent Mihályi víztároló 1972-ben épült, a létesítmény egy gépházból és egy 10.000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú feszített beton medence Magyarország első ilyen jellegű kísérleti építménye volt, az itt szerzett tapasztalatokat később a Gellért-hegyi víztároló építésénél is hasznosították. A teljes program ezúttal is 30 perces. Egy körülbelül 10 perces Budapest vízellátását bemutató előadást követően lehet lesétálni a medence térbe. Az egyéni látogatókat szeptember 18-án pénteken délután 2 és 15 óra 40 között, szeptember 19-én és 20-án pedig 9 és 15 óra 40 között várják, míg péntek délelőtt iskolai csoportok érkezhetnek. A belépőért 14 éves kor felett kell fizetni, 14 éves vagy annál fiatalabb diákigazolvánnyal rendelkező gyerekek számára díjmentes jegyet kell váltani. Mi történik, ha egy forgalmas metró aluljáró üres üzlethelyisége kortárs kiállító térré változik? A Tekintet című csoportos tárlata Móricz Zsigmond körtéren arra hívja fel a figyelmet, hogyan nézzünk a női testre, milyen társadalmi normák alakítják a nézőpontunkat, és mely tapasztalatok maradnak gyakran láthatatlanok. A kortárs művészet ezúttal nem egy megszokott galéria térben várja a látogatókat. Szeptember 25-ig a Móricz Zsigmond körtér metró aluljárójának egyik üres üzlethelyisége alakul ideiglenes kiállító térré, így a Tekintet olyan városi közegben jelenik meg, ahol naponta több ezer ember fordul meg. A három külön helyiségben megvalósuló tárlat tematikailag összefüggő, mégis eltérő nézőpontokból közelít a női kiszolgáltatottság kérdéséhez. Az egyik réteg a női test ábrázolását és tárgyasítását vizsgálja, majd a kiállítás a személyes és a kollektív tapasztalatok felé tágítja a fókuszt. A harmadik tér a patriarchális rendszer működését, annak társadalmi és politikai beágyazottságát helyezi középpontba. A három nézőpont együtt azt járja körül, hogy mennyire nem semleges az, ahogyan nézünk. A társadalmi normák és elvárások ugyanis már jóval azelőtt formálhatják a tekintetünket, hogy tudatosítanánk magunkban, miért látunk valakit vagy valamit éppen úgy, ahogy. A kiállítás a harmadik műszak kortárs vizuális művészeti kollektíva szervezésében valósul meg. A kollektíva célja, hogy a vizuális művészet eszközeivel olyan nyilvános, gondolkodásra ösztönző tereket hozzon létre, amik a női test és a női lét társadalmi, kulturális és jogi meghatározottságára irányítják a figyelmet. A harmadik műszak elnevezés az alkotásra fordított időre utal, arra az időre, ami gyakran csak a megélhetést biztosító munka és a háztartási feladatok után marad. Ez a maradék idővállat az alkotás, a kísérletezés és a kritikai gondolkodás terévé. A Tekintet kiállításon Antalka Zsófia, Cene Márta, Farkas Alíz és Kállai Eszter, Ivádi Holli, Kudela Gréta, Kaciba Andi, Kmetyó Anna Mária, Setényi Anna Eszter, Simon Zsuzsi,

ismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újra felfedezése című tárlaton, nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kult szerepet játszottak a két világháború között Párizsban kibontakozó fotográfia formálásában. Képein a vidéki életet örökítette meg, vízhordó asszonyok, igavonó állatok, viseltes ruhájú gyerekek láthatóak ezeken. A mai Manóházban nyíló kiállításon ebbe a modernizáció hatására folyamatosan eltűnő világba pillanthatunk be. Új kiállítóteret nyitott a Kieselbach Galéria, amelyben rögtön egy izgalmas tárlatot nézhetünk meg. Mi történik, ha a mesterséges intelligencia nem csak inspirációs forrássá, hanem egy festőalkotó társává válik? Vagyko Robert Kevin Krull című kiállítása a K2 Galéria nyitótárlataként erre a kérdésre keresi a választ. A művész új Safety Card című sorozatának kiinduló pontját a repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak ábrái adták, amelyeket egy AI képgenerátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készítette el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket, hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána, hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében. A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A szívem is sír belül gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív gyásszal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá. Ha azt keresjük, hogy mi az, ami igazán budapesti, akkor a gangos házak típusa biztosan előkelő helyet foglal el a sorban. A főváros körfolyosós házainak sajátos hangulatát nem csak a világ Budapest, de az ide látogató turisták is imádják. Rengeteg Instagram vagy Facebook posztban köszönnek vissza a Budapest bájos bérházai, de azzal nem biztos, hogy tisztában vagyunk, hogy hogyan alakultak ki ezek a jellegzetesen budapesti háztípusok. Budapest a gangos házai nélkül olyan lenne, mint a húsleves szérnemetélt nélkül. Jó, nem lenne az igazi. Ez a háztípus úgy összeforrt a várossal, hogy az ide látogató külföldieknek kihagyhatatlan látnivalóként szolgál, de mi magunk is gyakran romantizáljuk a körfolyosós házak világát. Nem tagadjuk, hogy van valami különös bája ezeknek, a 19. és a 20. század fordulóján épült bérlakásoknak, ahol sokszor egyszerre volt jelen a nagypolgársági gazdagság és a segédmunkások szegénysége, mindenre pedig a mai napig emlékeztet minket az építészeti kialakítása is. Bár a századfordulón jelentek meg a gangok, nem egyik pillanatról a másikra alakultak ki, ráadásul érdekes maga a folyamat is, ami belejátszott a létrejöttökbe. A 18. században jellemzően földszintes vagy egy-két emeletes házak épültek az utcai frontra, ám ahogy haladunk előre az időben, egyre jobban megjelenik a beruházások mögött a pénz jelentősége is, ami a későbbiekben átformálta az épületek kialakítását. A városegyesítés után egyre többen érkeztek a fővárosba, részben egy új élet reményével, részben pedig a munkalehetőség miatt, hiszen a milleniumi építkezések miatt szükség volt a munkaerőre. Mindez pedig egy új problémát vetett fel, a lakhatást. Mivel az egy-két emeletes házak már nem tudták kiszolgálni a várost, megindult a nagyobb, 4-5 szintes bérházak építése, ezeket sokszor vagy üres telkekre, vagy a régi földszintes házikók helyére építették. Emellett persze a befektetők a már meglévő házakhoz is hozzáépítettek új oldalszárnyakat, amikből először U alak lett, majd hogy a lehető legtöbb lakást bérbeadhassák, teljesen körbeépítették a telket a függőfolyosós rendszerrel, ezzel pedig létrejött a gangos ház. A függőfolyosóra egyébként azért volt szükség, hogy ne kelljen nagy költségek árán lépcsőházakat építeni, hanem a folyosóról megközelíthető legyen minden lakás. Ezeknél a házaknál jellemzően egy díszesebb és nagyobb főlépcső, valamint hátul egy keskeny cselédlépcső található. Az emeletekre az előbb említett két lépcső vitt fel, s míg a főlépcsőt jellemzően a tehetősebb lakók és vendégeik használták, addig az eldugottabb kis

Kisebb lépcsőt azok használták, akik az udvari szárny pici, szobakonyhás lakásaiban éltek, de itt közlekedtek a cselédek, a postások és az ügyintézők is. Az ilyen házak első és második emeletén az építtető maga vagy a gazdag polgárok éltek, hiszen itt volt a legjobb, a legtágasabb a lakás, ezeket érte legjobban a napfény, és innen volt a legjobb a kilátás. Ettől felfelé haladva, illetve a hátsó traktusban viszont egyre csökkent a lakások értéke és minősége is, így itt éltek a szegényebbek. Minél több körfolyosós házat látunk, annál inkább rájövünk, hogy bár a gangok és a körbezárt udvar megléte közös, a monotonitást különféle építészeti megoldásokkal igyekeztek megtörni. Az Andrássy út és a Nagykörút mentén több olyan épületet is találunk, ahol az utca felé nem egy szimpla függőfolyosót alakítottak ki, hanem lodzsaként építették azt. Ezeknél a házaknál oszlopokat, boltíveket és a legkülönfélébb díszítéseket fedezhetjük fel. Na, na, na, na, na.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: A Boulevard és Brezsnyev galéria a Király utcában működött 2006 és 11 között, és a célja az volt, hogy a feltörekvő festőknek, grafikusoknak és fotósoknak lehetőséget és helyszínt biztosítson kiállítások megtartására. A galériában annak idején kezdőként megfordult művészek jelentős része ma már jó nevű befutott alkotónak számít. Az ő régi és újabb műveiből nyílt ingyen megtekintető kiállítás a Kult Hét galériában, írja a Világ Budapest. A pár napja a Klauzál téri galériában megnyitott hatalmas képmennyiségű új tárlat egészen a 2000-es években repíti vissza a kiállítás látogatóit. Az akkor működött művészeti legenda a Boulevard és Brezsnyev galéria történetét meséli el, ami ugyan 2011 környékén megszűnt és alapítványi formában működött tovább, ám a megalapítása éppen 20 évvel ezelőtt 2006-ban történt. A később politikai pályára váltott képzőművész Viktora Zsolt azzal a céllal alapította meg a galériát, hogy a feltörekvő képzőművészeknek, majd később fotóművészeknek biztosítson bemutatkozási és kiállítási lehetőséget. A nyitástól a megszűnésig több mint 100 tárlatot szervezett a galéria, ami elég szép számnak mondható bő 5 éves működése alatt. A BB-ben akkoriban bemutatkozott és kiállított művészek azóta befutott alkotók lettek, mint például a kiállítás egyik kurátora, a fotós részt összeállító és a mostani kiállítási anyagban is szereplő Mucsi Szilvia, aki többek között a Budapest Fotófesztiválnak is az egyik fontos alapítója és szervezője, vagy a BB-t annak idején megalapító már említett Viktora Zsolt, aki szintén mint kurátor és mint kiállító művész is részt vesz a mostani kiállításon, sőt, amíg nyitva van, október 3-áig, addig minden csütörtökön tárlatvezetést is tart, időutazásra invitál bennünket a 2000-es évekbe. A Jane Goodall Intézet Magyarország által hagyományteremtő szándékkal életre hívott rendezvény, dr. Jane Goodall etológus, természetvédő és csimpánzkutató életműve előtt tiszteleg majd október 3-án, és halálának első évfordulója alkalmából örökségét ünneplés viszi tovább. A fesztivál középpontjában Jane Goodall egyik meghatározó üzenete, az okok a reményre szemlélete áll. Annak felismerése, hogy a remény önmagában nem elég, cselekvéssé kell formálnunk. A fesztivál arra keresi a választ, hogyan élhetünk egészségesebb, tartalmasabb és kiegyensúlyozottabb életet úgy, hogy közben szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a természettel, önmagunkkal és egymással. A szervezők meggyőződése szerint a személyes jólét és a bolygó jövője szorosan összefügg. Ha teszünk önmagunkért, egymásért és a természetért, egyszerre járulhatunk hozzá egészségesebb közösségekhez és egy fenntarthatóbb jövőhöz. A Jane Goodall Fesztivál nem egy tudományos konferencia, hanem egy sokszínű, inspiráló és élményközpontú rendezvény, ahol a résztvevők feltöltődhetnek, új gondolatokkal találkozhatnak, és konkrét példákon keresztül fedezhetik fel, hogyan tehetnek saját maguk és környezetük jólétéért. Szeptember végén ismét érdemes lesz a kávé illat után menni Budapesten, ekkor rendezik meg a Budapest Coffee Week-et, ami 2026-ban több mint 80 kávézót, pörkölőt és a kávészakma különböző szereplőit kapcsolja össze. A városszerte zajló programsorozatban a speciality kávé, a különleges italoké, a workshopoké és a közösségi élményeké lesz a főszerep, ráadásul idén a Macsa is saját útvonalat kap. A Budapest Coffee Week során nem kell egyetlen fesztivál helyszínre bezsúfolódni, a rendezvény tulajdonképpen egész Budapestet bevonja a programba. A résztvevő kávézók saját kifejezetten erre a hétre megálmodott italokkal készülnek, miközben különböző pontokon kóstolók, cuppingok, workshopok, szakmai beszélgetések és kötetlenebb közösségi programok várják a kávé rajongókat.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk mire vágysz.
3: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
4: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
5: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklám hangzott el.
8: Az orosz olajfinomítók elleni támadások leállítását kérte az amerikai elnök. Feltházzal zárult az atlétikai világdöntő. Folytatódik a borongós esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Állítsa le Ukrajna az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, ezt kérte Donald Trump. Az amerikai elnök szerint a károk növelik a teherszállításban fontos dízelárát, és megnehezítik az üzemanyagszállítást. Ez pedig árt az egész világnak. Arról is beszámolt, hogy Ukrajna megkaphatja a Patriot légvédelmi rakéták gyártási licenszét. Kétnapos üléssel folytatja a munkát az országgyűlés. Ma a miniszterelnök felszólalása után az előterjesztések vitájával folytatódik az ülésnap. A képviselők holnap döntenek az Alkotmánybíróság új tagjairól, és az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról, valamint az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is. Visszagyarmatosítás zajlik Magyarországon, erről beszélt Orbán Viktor a Fidesz elnöke a Hír Televízió műsorában. Úgy fogalmazott, 2010 előtt a magyar gazdaság 80%-a külföldi, főleg német kézbe került, majd az elmúlt 16 évben a jobboldali kormány egy szabad, független országot teremtett. Nem attól lesz valami magyar érdek, hogy háromszorosan túlárazva Mészáros Lőrincéket gazdagítja. Ezt írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Arra reagálva, hogy Orbán Viktor a németek emberének nevezte őt a Hír TV-ben. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a Fidesz elnöke német lobbit emleget, miközben az ország gazdasági gyarmatosításáért éppen az előző kormánya felelős. Teltházas volt a budapesti atlétikai világdöntő. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban tartott háromnapos eseményre több mint 60 ezer jegy kelt el. A szurkolók 40%-a külföldről érkezett. A nézők a futó, ugró és a dobó számok 28 döntőjét követhették végig. Péntektől vasárnapig több helyszínen várja az érdeklődőket az országos nyitott piacok napja. A rendezvényen a vásárok közösségi és identitás formáló szerepét mutatják be. A látogatók gasztronómiai programokon, koncerteken, szakmai bemutatókon vehetnek részt. A fővárosban egyebek között a Bosnyák téri, a Fehérvári úti vásárcsarnok, a Fény utcai piac, vidéken pedig a Győri, a Pécsi vásárcsarnok, valamint a Hévízi piac is csatlakozott az eseményhez. Felhős borult idő lesz, délutántól nyugat felől felszakadozik a felhőzet. Elszórtan lehet gyenge eső, zápor, északkeleten egy-egy zivatar is kialakulhat. A szél megélénkül, Sopron környékén megerősödik. Napközben 19-25 fok, késő este 12-18 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
9: És indulunk is, így van, egy Manna délelőtt életöröm zenékkel, zenei finomságokkal és különlegességekkel, és olyan érdekes vendégekkel, akikre mindenképpen érdemes figyelni. Indul a Manna délelőtt most.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Egy nagyon fontos program, egy újabb nagyszerű program lehetőség 2026. szeptember 15-e és 20-a között újra filmmaraton, budapesti klasszikus filmmaraton. Erről beszélgetek, és ennek kapcsán Horváth Csabával, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatójával. Szia Csaba, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, jó reggelt a hallgatóknak, én köszönöm a lehetőséget.
1: Mesélj kérlek, most itt rögtön nekem itt van Matyi Kaszovic, aki az én szívemnek nagyon kedves, de mert hogy közben nézem az oldalatokat, érdemes gyorsan rákeresni majd, tehát budapesti klasszikus filmmaraton, így megtalálja mindenki. De hogy ennél filmmaraton.hu, igen, így is meg lehet, így egyszerűbb, de hogy ennél sokkal bővebb és nagyobb a kínálat. Mesélj kérlek a mostani programokról is, ugye egyáltalán a kezdeményezésről is.
2: Ha már a Kaszovicot említetted, akkor kezdjük vele, meg kezdjük a sztárvendégekkel. Idén is világhírű művészek érkeznek a BKFM-re. Itt lesz a már általad emlegetett francia film fenegyerek, Matthieu Kaszovic, aki nem csak rendező, forgatókönyvíró, producer, hanem színész is. Minden területéről a karrierjének vetítünk valamit. Összesen 6 filmet. Például az idén 30 éves gyűlöletet, amivel berobbant a film szakmába.
1: Ezt akartam mondani. Igen, és amivel berobbant egyébként az ismertség középpontjába Vincent Cassel is annak idején, hiszen tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez volt így az van. Ő dobbantója a világ számára, és ebben a filmben ismerhettük meg Kaszovicnak köszönhetően azt a mondatot, hogy jusque si tout va bien, ami ugye azt jelenti, hogy eddig minden rendben van, miközben valaki zuhan, amíg földben nem csapódunk, addig a dolog rendben van. Ami nagyon, nagyon-nagyon sokféleképpen értelmezhető, és tök jó kapaszkodó tud lenni az ember életében, úgyhogy ezért jók a klasszikus filmek, mert így be tud égni az ember agyába egy-egy mondat, ami kapaszkodó és mankó tud lenni egy-egy nehéz napon. Na folytasd kérlek, bocsánat, egy kis kitérő.
2: De szépen mondtad, de ha már ekkora rajongó vagy, remélem, hogy a hallgatók között is sok rajongó van, akkor elmondom az összes filmet. Jó, lesz az Ámen.
1: Igen.
2: Láttad?
1: Igen.
2: Lesz a Bíbor folyók.
1: Ó, a Zseni a Manus.
2: A Gyilkosok.
1: Azt nem láttam.
2: Igen. És lesz az Őrült Johnny, valamint az Amélie csodálatos élete, okay, amiben ugye a férfi főszerepet játssza Audrey Tautou mellett.
1: Igen.
2: Ez a 6 film. De lesznek még mások is. Jön például Pavel Edelman, aki szintén egy izgalmas figura. Egyebek mellett Andrzej Wajda, Kacsim és Roman Polanski a Zongorista című filmjének kiváló operatőre. Mindkét alkotást vetítjük tőle, és mindkét vetítésen ott lesz ő maga is, és lehet vele beszélgetni. És ha már Vajdát említettem, akkor ide kívánkozik az a mondat is, hogy ugye Andrzej Wajda idén 100 éve született, 6 filmet vetítünk tőle az életműből Szabó István válogatásával. Szerintem ez is egy nagyon érdekes és izgalmas dolog lesz. Lesz a Hamu és Zsémánt, a Márvány ember, vagy a már említett Kacsin és a Danton is. Szóval ez a válogatás is nagyon izgalmas. De akkor térjünk vissza a sztárvendégekhez, mert van egy harmadik is. Az iráni új hullám legendás rendezője Mohsen Makhmalbaf is eljön hozzánk, akinek 4 kiváló alkotását láthatják az érdeklődők, és szintén találkozhatnak a rendezővel is, hiszen a díszvendégek mesterkurzust tartanak, vagy épp egy-egy bevezetőt mondanak majd a filmek előtt. 6 helyszínünk van, ugye összesen 100 vetítéssel készülünk, tehát azért most tényleg csak néhány dolgot villantottunk még föl, de talán van még időnk a többi tematikára is kitérni, meg a többi programra. De mondom a helyszíneket: Uránia Nemzeti Filmszínház, Toldi mozi, Art Plus Cinema, Budapest Kertmoziban minden este szabadtéri vetítés, ez egy nagyon jó hangulatú történet. Francia intézet, itt lesznek például élőzenés filmkoncertek, ez azt jelenti, hogy a néma filmek, nagyon híres és emlékezetes és esetleg kuriózum számba menő néma filmek vetítése mellett élőben történik a zenei kíséret. Ez is szerintem egy nagyon izgalmas program, ilyen lesz a Toldiban is egyébként, és a Zenefi Filmarchívum a 6. helyszínünk idén.
1: Mi mindennel gazdagodik az, aki ezeket a klasszikusokat megnézi, és aki ezeket a beszélgetéseket végighallgatja, mert én azt gondolom, hogy ez a klasszikus filmmaraton is, és most értsd jól, és értsék jól a hallgatók is a hasonlatot, ez az analóg világ szépségét hozza vissza. Tehát én most nem arról beszélek effektíve, hogy analóg, mint technika vagy technológia, hanem azt a tempót, azt a gondolkodásmódot, azt az érzést, amikor egy-egy ilyen filmet megnézünk, kijövünk a moziból, és órákon keresztül úgy maradunk. És aztán ez nem hogy mondatokat éget bele a fejünkbe, de akár még az életünket is meg tudja változtatni.
2: Hadd mondjak 2 dolgot erre, amellett, hogy mélységesen egyetértek mindazzal, amit mondtál. Egyrészt hadd idézzem a fesztivál igazgatónknak egy remek gondolatát, Rádói György, a BKFM fesztivál igazgatója, aki azt mondta, hogy a mozgókép szerepe a Lumière testvérek óta változatlan. Megmutatni a világnak, kik vagyunk, és megmutatni nekünk, hogy milyen a világ. Ennek a küldetésnek ad teret immár 9. alkalommal a BKFM, és ez szerintem tökéletesen összefoglalja a filmművészetnek a lényegét. A másik pedig, amire szintén utaltál, a klasszikus filmek, az analóg filmeknek a varázsa, ott pedig Miklós Mari a Queen film egyik vágójának a gondolatát idézném, amivel szintén egyébként tapasztalatból is egyet tudok érteni. Ugye azért is mondom ezt, mert mindjárt az elején a budapesti klasszikus filmmaratont egy világpremiérrel nyitjuk. Holnap este az 1986-os legendás budapesti Queen koncertről készült film 4K-ban felújított változata lesz látható Queen Budapest címmel az Uránia Nemzeti Filmszínház dísztermében, és 19-én szombaton is lesz belőle egy vetítés. Mind a kettő telt házas, ez mondjuk rossz hír már a rajongóknak, de annyira nem, hiszen október 7-től egyébként is megnézhető majd a mozikban. Ez a Peter Jacksonék, akit a Gyűrűk urából ismerhetünk, például rendező-producer, csapata újította fel meg a Sony Music képileg és hangban ezt a 40 évvel ezelőtti tényleg történelmi koncertet. És Miklós Maria azt mondta, hogy amikor ők megnézték a készanyagot annak idején 86-ban, teljesen olyan érzése volt, mintha ott lenne a koncerten. És ezt tudják ezek a filmek, ezt tudja az analóg film, ezt tudják a felújított alkotások, a klasszikus filmek. Például egy koncertfilm esetében, a Queen esetében ez egyébként is kuriózum. Nem nagyon tudunk a zenetörténetben olyat mondani, hogy 17 kamerával 35 mm-re rögzítenek egy nagy koncertet. Ez egy elképesztő, unikális élmény ennek a filmnek a végignézése, és akkor ezzel a gondolattal kapcsolódtam ahhoz, amit te mondtál. 10 szekciónk lesz összesen, tehát egyrészt ugye van egy évfordulónk, 125 éves a magyar film, másrészt van egy másik évfordulónk, 70 évvel ezelőtt volt az 1956-os forradalom. Vetítünk több mint 20 magyar filmet, akkor ezzel most reagáltam arról, hogy 125 éves a magyar film, és vetítünk 7 filmet az Út az 1956-os forradalomhoz című szekciónkban, például a Csodacsatárt, az Éjfélkort, a Hajnali háztetőket, a 10.000 napot, vagy éppen a Franciska vasárnapjait, nem sorolom végig mindet, tényleg a filmmaraton.hu-n minden film megtalálható, szóval azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos téma. Aztán persze mindegyik sztárvendégünkhöz kapcsolódik egy szekció, erről már beszéltünk. Nagyon izgalmas szerintem, ahogy párhuzamba állítja a budapesti klasszikus filmmaraton a 130 éve született Putti Lia és a 100 éve született Marilyn Monroe-nak a pályafutását a filmeken keresztül. Lesz egy olyan tematikánk, ami a Vadnyugattól Vadkeletig, a Western és a Magyarok címet viseli, aztán az Ármány és Szerelem keleten hongkongi, kínai és tajvani filmek vetítésével folytatjuk az előző évek hagyományát, hiszen most is kalandozunk a távol-keleti filmarchívumok felújított kincsei között. Akit érdekelnek ezek a filmek, biztos, hogy egészen izgalmas alkotásokat talál majd közöttünk. Nekem a kedvencem a Vérgróf nők, női vámpírok a 20. század zsáner filmjeiben című szekciónk. Itt például látható lesz majd az Éjség című film Catherine Deneuve-vel és David Bowie-val a főszerepben. Aztán szintén a magyar valóság szempontjából izgalmas válogatás a magyar rapszódiák. Ez most a diákkurátorok által összeállított kis szekció. A hétköznapokról ritkán készül emlékmű, de film annál több. Ez a jelmondat, és hát tulajdonképpen a kádárkornak, a szocializmusnak a különböző korszakaiban hogyan dolgoztak, pihentek és éltek az emberek, erről szól majd ez a válogatás, és nagyon izgalmas a fülszövegben egy gondolat, majd 4 évtizeddel a kádár korszak vége után érdemes megkérdezni, változott-e a dallam, vagy csak a tempó. Hát aki szeretne régi filmhíradókat, régi dokumentumok, filmeket nézni, rövid filmeket, 3 ilyen összeállítást is láthat, egyenként 70-80 percben, nagyon tanulságos szerintem az elmúlt évtizedek magyar valóságával kapcsolatban.
1: Tehát akkor tessék jegyezni az időpontot, 2026. szeptember 15-től 20-áig újra budapesti klasszikus filmmaraton. Erről is ennek kapcsán beszélgettem Horváth Csabával, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatójával. Köszönjük szépen az idődet.
2: Várunk mindenkit szeretettel, én köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól. A 98.6 Manna FM-en.
1: Rájöttek az orvosok, hogy ahogyan a szemetest, vagy bármilyen túltöltött edényt, kosarat, ugye az agyunkat is üríteni kell, főleg idősebb korban. Nyilván, ahogy a háztartási szemetesünkben, a szennyes edényben, vagy bármilyen tároló edényben, ugye az agyunkban is felhalmozódnak olyan dolgok, amik tulajdonképpen hulladékok, amelyek fogékonyabbá tesznek a neurológiai betegségekre, olyan hulladékok, amikre már nincsen szükségünk, ez főleg az idősebbeknél jellemző. Egy új kutatási eredmény szerint viszont lehet az életkorral összefüggő hatások visszafordítása és az agy hulladék tisztítási folyamatának visszaállítása. Ugye hát még a telefonunkon is kiszoktuk dobálni az úgynevezett hulladékokat, vagy az e-mail fiókunkból a levélszemetet. No hát az agyban folyamatosan felhalmozódnak haszontalan salakanyagok, mérgező fehérjék, amelyek fiatalkorban szépen ki is ürülnek, viszont az idő múlásával ez a tisztítási folyamat lelassul, és a felhalmozódott káros anyagok fogékonyát tesznek, tehetnek olyan neurológiai betegségekre, mint a Parkinson-kor vagy az Alzheimer-kor. Amerikai kutatók felfedezése szerint viszont az agy időskori hulladéktisztítási folyamata is javítható, sőt, akár a fiatalkori szintre is visszaállítható. A Rochesteri Egyetem szakemberei kísérleteztek, és arra a következtetésre jutottak, hogy a nyaki nyirokerek működésének helyreállítása hozzájárulhat a salakanyagok gyorsabb eltávolításához az agyból még idősebb korban is. Fejlett képalkotó és részecske követési technikákat alkalmaztak, és így figyelték meg a koponya gerincvelői folyadékban lévő fehérje hulladék szállításának a mikéntjét, emellett monitorozták a nyaki nyirokerek ritmikus lüktetését is, ami pedig képes elősegíteni a hulladékanyag agyból való kilökődését. A szív- és érrendszerrel ellentétben, amelynek egyetlen nagy pumpája van a szív, a nyirokrendszerben lévő folyadékot apró kis pumpák hálózata szállítja, és ezeknek a bonyolult kis mikropumpáknak, amelyeket nyirokcsomóknak neveznek, szelepeik vannak, amelyek megakadályozzák az ellenirányú áramlást, és egymás után összekapcsolódnak, hogy nyirokereket hozzanak létre. Ez nagyon fontos ebből a szempontból. Így magyarázták a kutatók. A vizsgálat azt is kiderítette, hogy ahogyan öregedtek a kísérleti alanyok, a nyirokerek összehúzódásainak a gyakorisága csökkent, és a billentyűk működése megszűnt. Emiatt aztán az idősebb kisegerek agyából 63%-kal lassabban ürültek a mérgező anyagok, mint a fiatalabbakéból. A kutatók pedig ezután megpróbálták újraéleszteni a nyirokcsomókat, és ez egy hormonszerű vegyülettel, a prostaglandin F2 alfa nevű gyógyszerrel sikerült is nekik. Ezt a gyógyszert egyébként gyakran használják a szülések megindítására. Kiderült, hogy e vegyület hatására a nyaki nyirokerek összehúzódásának a gyakorisága, illetve a hulladékanyag kiáramlási sebessége az agyból megnőtt, és visszatért a fiatalabb rákcsálók hatékonysági szintje. A kutatók szerint ez a megközelítés esetleg más beavatkozásokkal kombinálva akár az említett neurológiai betegségek jövőbeni terápiáinak is az alapja lehet. Tehát gyakorlatilag egy olyan felfedezésnek vagyunk most tanúi ebben a korban, ami segíthet a már említett betegségeket megelőzni, és nyilván, ha a nem említett betegségekre gondolunk, tehát amit nem feltétlenül, tehát nem Parkinson-kor vagy Alzheimer-kor, amire gondolunk, hanem egyéb neurológiai betegségekre, amik nem is okoznak olyan nagy problémát, mint az említett előző kettő, ha már ezek nem jelennek meg, mert működnek ezek a bizonyos kis pumpácskák idősebb korban is, akkor már óriási lépést tettünk az egészségünk érdekében, úgyhogy érdemes odafigyelni ezekre a kutatásokra, és érdemes egyébként a nyirokrendszerünket támogatni, táplálni, akár nyirokmasszázsra járni, odafigyelni arra, hogy ezek a megfelelő módon, tempóban és intenzitással működjenek továbbra is.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Schiller Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Ki gondolná, hogy a szőlőnek nem csak maga a gyümölcs, húsa, része, magja, hanem bizony a levele is nagyon jó hatással van az egészségünkre. Széles körben ismert a szőlőfogyasztásnak a jótékony hatására, amit az egészségünkre, szépségünkre gyakorolni tud, de az kevésbé köztudott, hogy a termés mellett a levél is ehető, és még egészséges is. Talán most már azért azt látjuk rendre, bizonyos éttermekben, görögöknél, törököknél lehet látni ugye a töltött szőlőlevelet, és nagyon finom is, de azért azt érdemes tudni, hogy ezt házilag is el lehet készíteni, hogyha rokonnál, barátnál, ismerősnél, nagymamánál, nagyszülőknél, nagybácsinál, nagynéninél a kertben van szőlő, vagy esetleg saját magunknál a kertben, akkor annak a levelét is érdemes felhasználni. A szőlőtermesztés több ezer éve a kultúránk része, a csemeges szőlő bogyóját fogyasztjuk frissen, a borszőlő gyümölcséből készül a bor, a pezsgő, pálinka és a szőlőmagból kinyert olaj szintén felhasználásra kerül. Itt találunk lehetőséget a gasztronómia és a kozmetikai ipar területén is, hiszen az egyik legegészségesebb és a szépségünknek a legjobbat tevő anyag az a szőlőmag olaj, vagy akár a szőlőmag préselménye, hogy Jakab Viktória is írja ezt, hogy az ember azt gondolna, hogy ennél több mindenre nem használható a növény, akkor nagyon nagyot tévedünk, mert a szőlő levelét nagyon sok országban, a földközi tenger medencéjében is csemegeként tartják számon, és akár csak a gyümölcs, a levél is szuper egészséges, úgyhogy lássuk, miért is ennyire fantasztikus ez, és minek tesz jót a fogyasztása. Valójában a mediterrán országok, ahogy én azt már említettem, például Törökország, Görögország, Bulgária, akik specifikus szőlőfajtákat termesztenek, akiknek a levele is különösen alkalmas a fogyasztásra, akár frissen, akár tartósítva. Itthon Magyarországon sem ismeretlen a szőlőlevél ilyenfajta felhasználása, a török hódoltság ideje óta egy csomó olyan recept van, hogy hogyan lehet tálalni mindenféle töltött formában, például töltött káposztát is lehet készíteni úgy, hogy nem káposztalevélbe, hanem szőlőlevélbe tesszük. Az én apukám például a kovászos uborká közé mindig tett szőlőlevelet, szóval nagyon sokféleképpen lehet ezt elkészíteni. Nagyon érdekesen lehet még töltött szőlőlevelet csinálni, mást is tehetünk bele, nem csak sima fűszeres rist, szóval egészen fantasztikus extra dolgokat csinálhatunk belőle, hogyha elfogyott a káposztalevél, akkor a gombócok felét szőlőlevélbe lehetett csomagolni, az idősek ezt csinálták is, és nagyon nagy sikere volt. Régóta tanulmányozzák már, hogy milyen jótékony hatása van a szőlő gyümölcsének, a szőlőmag olajnak, vagy akár a mérsékelt borfogyasztásnak. Nem kivétel ez alól a szőlőlevél sem, és a vizsgálatok rávilágítottak arra, hogy elképesztő egészséges alapanyag, kifejezetten pozitív élettani hatásokkal bebizonyosodott az is, hogy pontosan ugyanúgy, mint maga a gyümölcs, a szőlő, kiváló forrása a bioaktív molekuláknak, ilyen például a resveratrol, a flavonoidok, a tanninok, a karotinoidok, a zeaxantin, és találunk benne még C, A, K és E vitamint, nagyon-nagyon-nagyon egészséges. Kálcium és magnézium is van benne, szinte már mellékesként említem meg, több benne az antioxidáns vegyület, mint a szőlő lében. Egy kutatás a májusban, augusztusban és szeptemberben gyűjtött szőlőlevelek antioxidáns tulajdonságait hasonlította össze, és ez az a tanulmány, ami aztán később megállapított, hogy a szeptemberben leszakított szőlőlevélben volt a legmagasabb az összes fenol, flavonoid, flavonol és sztilbéneknek a szintje, amelyek mindegyike nagyon erős antioxidáns tulajdonságairól ismert. Az antioxidánsok ugyanis megkötik a káros szabadgyököket, így aztán képesek megvédeni azoknak a káros hatásaitól, és ez nem csak a bőrünk szépségét illetően fontos, hanem az érelmeszesedés, a szív- és érrendszeri problémák és a daganatos megbetegedések szempontjából is. Kimutatták azt is, hogy a szőlőlevél kivonatok antioxidáns védőhatást fejtenek ki, sőt a szőlőlevél kivonatokról kimutatták, hogy csökkentik a hidrogén peroxid által kiváltott lipid és fehérje károsodást, ezt kísérletekben mutatták meg, úgyhogy gyulladás csökkentő, vérnyomás csökkentő és érvédő hatása van, és nem csak a szív, de az agyérek állapotát is pozitívan befolyásolja. Viszér ellen is jó. A 6 hetes próbaidőszak után például a vörös szőlőlevél kivonatot kap

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A megbocsátás soha nem egy egyszerű dolog, sőt, kifejezetten nehéz dolgok közé tartozik. Vajon kinek a legnehezebb megbocsátani? A szakértő hét tanácsa segít, hogy mégis sikerüljön mindannyiunknak. Ugye a megbocsátás akkor a legnehezebb, hogyha magunknak kell megbocsátani, és általában a megbocsátás az itt is kezdődik, és bár elvileg önmagunkkal szemben lehetnénk sokkal inkább engedékenyek, magunknak igazán nehéz megbocsátani. Az különösen bonyolult helyzet, amikor az ember úgy érzi magát, hogy a lelki ismerete az átlag erősebben működik, és sokkal többet és gyakrabban és mélyebben tudja vádolni magát. Amikor az embertől egy szerette, rokona, barátja kér bocsánatot, sokkal könnyebb neki azt mondani, hogy nem haragszom, fájtlat rá, mint olyankor, amikor az ember maga magára haragszik, vagy én vagyok ludas valamiben. Különös, hiszen ilyen esetekben más valakinek a rossz tettét, bántó mondatát kell maga mögé tennie, ráadásul csak remélni, hogy a bocsánatkérés őszinte, és a dolog nem történik meg még egyszer. Ha azonban saját magának kellene elnéznie, amit tett, akkor nehezen lép túl rajta, bármennyire is biztos lehet abban, hogy valós a megbánása. Nagyon nehéz megbocsátani magunknak. A lelkiismeret tehát nagy úr. Susanna Newson and Life Coach, a pozitív pszichológia szakértője és több pszichológiai témájú könyv szerzője szerint van 7 olyan dolog, ami mégis tud segíteni, hogy könnyebben megbocsássunk önmagunknak. Az első az, hogy fogadjuk el, hogy bűnösnek érezzük magunkat, béküljünk ki a bűntudattal tulajdonképpen, mert amíg tagadjuk, hogy rosszul érezzük magunkat a történtek miatt, addig nem léphetünk tovább. Fontos az is, hogy hogyan fogalmazunk. Azt mondjuk, hogy bűnösnek vagy hibásnak érzem magam, és ne azt, hogy bűnös vagy hibás vagyok. Elengedhetetlen a különbség, és elengedhetetlen, hogy különbséget tegyünk. Érdemes arra is figyelni, mondjuk, hogy sajnálom. Ha ezt mondod magadnak is, az embernek, akit megbántottál, vagy rossz helyzetbe hoztál, akkor könnyebben megbocsátasz magadnak is. Emlékeztesd magad, hogy miért cselekedtél úgy, ahogy. Tudni kell, hogy bármit is tettél, az adott helyzetben talán azt érezted a legjobbnak. Nem feltétlenül a rossz szándék vezérelt. Aztán tanulj és gyarapodj a hibád által. Gondold át a helyzetet, ha kell, újra, és fogalmazd meg azt is, hogy mit tanultál belőle. Aztán, ami fontos még, hogy légy türelmes. Türelmesnek kell lenni önmagunkkal. Pontosan ugyanúgy, ahogy másokkal is megpróbálunk türelmesnek lenni. Önmagunknak megbocsátani nehéz, és sokkal több idő kell hozzá, mint a másiknak történő megbocsátáshoz. Lépésenként fog sikerülni, így aztán akár többször is végig kell pörgetni magunkban a fenti pontok mindegyikét. Ami fontos, bocsáss meg magadnak. Nehéz? Igen, nagyon nehéz. Mégis muszáj. Te is emberből vagy, el kell fogadni, hogy az emberek olykor hibáznak, veled is megtörtént, megtörténhet, de innentől fogva igyekszel majd a jó utat járni. A különbség azért fontos a narcizmus és az önszeretet között, tehát nem feltétlenül önző ember az, aki képes magának megbocsátani, bárhányszor is érezzük azt. Ami fontos, hogy különbséget tegyünk a kettő között. Van 4 dolog, ami segít felismerni azt, hogy az ember mikor önző, vagy mikor narcisztikus. Ugye az fontos, hogy a pszichológus szerint a következő kérdés a lényeges, ami segít eldönteni, hogy valaki egészséges önszeretetet érez, vagy narcisztikus. Tehát, ha valaki azt gondolja, hogy a magamnak történő megbocsátásnál túlságosan szeretnem kell önmagamat ahhoz, hogy ez könnyen menjen, egyfelől igaz, másfelől pedig nem. Ez a fajta önszeretet, ez teljesen normális, sőt, ez szükséges ahhoz, hogy normálisan tudjunk működni. Ha valaki egészséges önszeretetet érez, vagy narcisztikus, az, hogy számára mi a fontosabb, az, hogy hogyan néz ki, vagy az, hogy hogyan teljesít. Amennyiben például egy illető számára az a fontosabb, hogy a munkáját megfelelően végezés jól teljesítsen, az önszeretete normális. Ha azonban számára sokkal lényegesebb, hogy a feladatai végzése közben, saját szerepében hogyan jelenik meg, és milyen a külseje, akkor ő már narcisztikus lehet a szakember írása szerint. Mennyire fontos a külső megerősítés? Hát a pszichológus szerint az, akinek megfelelő és egészséges az önszeretete, az önismerete is képes magának megbocsátani, és képes magának biztosítani egyfajta önmegerősítést, annak nincs feltétlenül szüksége arra, hogy másoktól hallja, hogy milyen remekül néz ki, vagy milyen jól teljesít egy bizonyos feladatban. Ettől függetlenül, vagy mindemellett én azt javaslom nektek, hogy a dicsérettel sose fukarkodjatok, és a nem haragszommal sem.

0: A Manna délelőtt hamarosan folytatódik itt a 98.6 Manna FM-en életörömzenékkel, de előtte még jönnek a legfrissebb hírek.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
4: Anya, megint fáj a hasam.
5: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
6: Bármikor jöhet a pák. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
7: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
10: Chill van, bro. Épül a győztes járgány.
1: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
0: Reklám hangzott el.
11: Azonnali gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, erősítette meg a miniszterelnök. Az ügynökaktákról is vitáznak az országgyűlésben. Folytatódik a borongós esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: Visszanyerte függetlenségét a közmédia, a rendszerváltás fontos állomása, hogy itt lehet a Kossuth Rádióban. Ezt mondta Magyar Péter a Felkelő című műsorban, ahol most először kérdezték a miniszterelnököt a választások óta. Magyar Péter az interjú erején arról beszélt, hogy a gyermekvédelmi rendszer csak azért nem omlott össze, mert az elhivatott szakemberek fenntartották. Hangsúlyozta, a kormány mindent elkövet, hogy a gyermekvédelemben élő több tízezer gyermek boldog és felhőtlen életet éljen. Megerősítette, hogy azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány. 180 új férőhelyet hoznak létre, és a kormányzati ciklus végére felújítanak minden gyermekvédelmi intézményt. Orbán Viktor volt miniszterelnök tegnap a Hír TV-ben arról beszélt, hogy az önkénnyel nem lehet kesztyűs kézzel bánni. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáért elsősorban azok a politikusok a felelősek, akik megalkották a törvényt. Magyar Péter így reagált. Orbán Viktor az őszinte vallomás helyett nyíltan fenyegetni kezdte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal ügyészeit, rendőreit, pénzügyőreit. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, üzeni a maffiának, hogy nem hátrálnak meg. A héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Ma Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Holnap döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról. Az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Az ukrajnai konfliktus eszkalációjára figyelmeztetett a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk ezt azután mondta, hogy tegnap dróntalálat ért Ukrajnában a lengyel határ közelében egy személyszállító vonatot, valamint egy benzinkutat. Donald Tusk úgy tudja, hogy az orosz terv részeként megpróbálják megbénítani az ukrán határátkelő helyeket, ezért a veszély Lengyelországot is érinti. Ma kezdődik a hidrogeológusok budapesti világkongresszusa. Az ötnapos rendezvényre 75 országból 900 kutató, mérnök, vízügyi szakember érkezik a fővárosba. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodásról, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásról, a geotermikus energia felhasználásáról, valamint a felszín alatti vízkészletek védelméről egyeztetnek. Az ország nagy részén borult felhős idő van, kezdetben a Dunántúlon, később keleten is lehet esőzápor. Napközben 20-25 fok, este 14-18 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt, minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. 98.6 Manna FM. Életöröm zene a nap

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A hétfőkor pénzügyi hétfő természetesen ma is, egy izgalmas téma, ma párkapcsolat és közös pénzügyek, vajon lehet-e tartós egy kapcsolat, hogyha a felek a pénzről teljesen másként gondolkodnak. Itt van velünk természetesen Iványi Ildikó, állandó szakértőnk, pénzügyi elemzőnk, akivel szétszálazzuk, megfejtjük ezt a témát. És szia Ildikó, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Na, hol kezdjük egyáltalán? Ez azért egy óriási nagy téma, és mindig mindenkit érint, és ezzel azért mindig mindenkinek van, volt vagy lesz problémája.
2: Hát én csak azt tudom mondani, hogy a pénzügye szinte minden párkapcsolatban jelen van, mégis gyakran ez, ahogy te is mondtad, az az egyik legnehezebben megbeszélhető téma. És ugye könnyebben beszélnek a párok arról, hogy hova menjenek nyaralni, meg hogy ki mennyit keres, de meg hogy milyen új kanapét vegyenek együtt, vagy pedig ki mekkora részt fizessen a rezsiből, ha már együtt élnek, de komolyabb pénzügyi döntésekről, vagy egyáltalán, hogy ki mit fizessen és hogyan osszák be a pénzt, arról nagyon-nagyon nehezen beszélnek a párok.
1: Akkor ez nem is párkapcsolati probléma alapvetően, hanem egy szintén egy hozott minta, hogy otthon beszéltünk-e a pénzről, a pénzügyekről, vagy a pénzügyi nehézségekről, vagy sikerekről, vagy sem?
2: Hát lehet, igen, visszamenni oda is, hogy milyen mintákat láttunk, de én úgy gondolom, hogy ha már én valakivel összeköltözöm, akkor ugye előtte volt egy előéletünk. Pár hónap, lehet, hogy több év. Ez ugye párja válogatja, tehát valamikor ebben a udvarlási vagy ismerkedési szakaszban azért jobb lett volna leülni és egyszer úgy igazán elbeszélgetni arról, hogy hogyan is viszonyulunk a pénzhez. Nem a másiknak a zsebébe turkálni feltétlenül, hanem hogy egyáltalán neki mi a véleménye egy hitelről, vagy hogyha egy nagyobb kiadás lenne, akkor azt hogy oldaná meg, vagy pedig hogy vélekedik a befektetésekről. Tehát akkor már kezdene kialakulni ugye egy kép, hogy tulajdonképpen milyen bázisról fogunk majd indulni, ha egyszer úgy adódik, hogy össze fogunk költözni.
1: Hogyha elkezdjük ezeket tervezgetni, és nyilván ismerjük egymást, akkor tudjuk, hogy tudunk erről beszélgetni, tudjuk, hogy tudjuk közelíteni az álláspontjainkat. Nyilván vannak részek, ahol egy kicsit óvatosabban kell bánni ezzel, mert hogy a férfiak és a nők tök másképp állnak a pénzhez, a pénz költési szokásaik is mások, és nyilván a párkapcsolat elején érdemes lefektetni azt, hogy később ne legyen sértődés, hogy akkor mindig én fizetek, vagy mindig én vásárolok be, vagy mindig a másik vásárol be, én meg csak hagyom magam, hogy ezek között hogyan lehet vajon jól, hát nem is azt mondom, hogy ellavírozni, hogyan lehet ezt jól kezelni, hogyan lehet megtanulni ezt a másikból, hogyan tudjuk megtanulni egymást pénzügyileg.
2: Hát azt mondom, hogy nem kell feltétlenül ugye a bankszámla kivonatokat kicserélni, és akkor azt onnan kezdeni a beszélgetést, de nagyon-nagyon fontos arról beszélni, hogy ha már összeköltöztünk, hogy kinek mennyi a rendszeres jövedelme, milyen megtakarításaik vannak, van-e hiteltartozása, tehát hogy az ő fizetéséből már eleve valami nem fog megérkezni a számlára úgy, hogy az költhető legyen, mert eleve ugye levonódik belőle, és egyébként vannak-e olyan pénzügyi kötelezettségei, amelyeket ő neki rendszeresen meg kell tennie, és ki kell fizetnie. Ilyen például lehet az, hogy rendszeresen támogatja a szüleit, vagy van olyan testvére, akinek a gyógykezelésébe besegít, vagy egyéb más kötelezettség, amit ő már korábban vállalt, mint hogy ugye ez az összeköltözés megtörténik. Nyilván abból kell gazdálkodni, ami van, és erre is vannak ugye különböző módszerek, hogy mindenki megtartja a saját számláját, és akkor van egy közös számla, amiről a közös költségeket fizetjük, de akkor is kell beszélni arról, hogy akkor milyen közös költségeket fogunk mi arról a közös számláról fizetni. Tehát elő vagy utóbb ezt az őszinte beszélgetést, ezt nem lehet megúszni.
1: Iványi Ildikó pénzügyi elemző állandó szakértőnk a mai pénzügyi hétfőben a párkapcsolat és a közös pénzügyeket szálazza szét, hogy mindenkinek jusson egy kis segítség ezzel kapcsolatban, hiszen ez az a téma, ami elég érzékeny és mindenkit érint. Hamarosan folytatjuk.

0: változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.
1: Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda?

0: fölött. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Egy érzékeny téma, ami mindenkit érint itt a mai pénzügyi hétfőben. Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, állandó szakértőnkkel. Párkapcsolat és közös pénzügyek, lehet-e tartós egy kapcsolat, hogyha a felek a pénzről teljesen másként gondolkodnak? Mi a következő lépés egy párkapcsolatnál? Mert megbeszélhetünk dolgokat, lefektethetünk szabályokat, de azért az a program vagy az a minta, ami évtizedeken át működött, akár egyénként, akár az illetőnek a családjában, az vissza-vissza bújik, kúszik még a párkapcsolatba is.
2: Igen, ez így van. Nyilván, hogyha leülünk beszélgetni a pénzről, akkor nem kell, hogy mindenben rögtön egyetértsünk. Először is ugye azt kell megérteni, hogy a másik fél miért gondolkodik úgy, ahogy gondolkodik. És általában azt lehet tudni, egy ilyen beszélgetésből az jön le, hogy ha véletlenül kialakul egy vita a felek között, akkor az általában nem a konkrét összegről szól, hanem arról szól, hogy hol vannak az ő biztonsági határai, hogy milyen szabadságról kell most idézőjelbe lemondania, vagy milyen igazságosságról, vagy kontrollról szól ez az egész dolog. Tehát ezek azok a dolgok, amelyeket érdemes előre tisztázni, amikor mi a pénzről beszélgetünk. És hát ugye lehetnek különböző megoldások, hogy közös kassa, külön kassa, egy közös kassa, de ott is érdemes arról is beszélni, hogy a közös, ha van közös kasszánk, akkor ott hol vannak azok a limitek, ameddig én szabadon költhetek, és hol vannak, tehát honnan kezdődik az a határ, amikor közös döntésen alapszik, hogy mit, mikor fogunk és mennyiért megvásárolni.
1: Az is nagyon fontos, hogy amikor már összeszokik egy pár pénzügyileg, és a pénzügyi élet, a pénzkötési szokásaikat illetően, akkor a gyermekáldásnál melyiküknek a pénzügyi szokásai érvényesülnek, mert ott van egy újabb ütközőpont, egy lehetséges ütközőpont.
2: Igen, erről érdemes külön beszélni, hogy mennyire változik meg egy párnak az élete akkor, amikor egy gyermek érkezik. Tehát ez egy teljesen új élethelyzet.
1: Hogyan lehet ebben eligazodni vajon? Mármint egymás között, hogyan tehetjük ezt igazán jól? Hogyan tudunk a másiknak a gyermeknevelési pénzügyi, gyermeknevelési ötleteit illetően eligazodni és jól egyezkedni? Hiszen mindenki másra esküszik, mert más látott otthon.
2: Igen, mondom, ez egy teljesen új élethelyzet, és ez megér egy teljesen külön beszélgetést, mert felboríthatja a teljes családi költségvetést egy gyermeknek az érkezése.
1: És akkor önmagában már nem csak arról van szó, hogy egy gyereknek milyen pénzügyi szokásokat adunk át, hanem először az jön, hogy hogyan változik meg a költségvetés ezek szerint attól, hogy ez a baba megérkezik, akit aztán majd később egy bizonyos fajta pénzügyi szokásrendszerre vagy tudatosságra kell nevelni. No de vajon mennyiben különböznek a férfi, illetve a női pénzköltési szokások? Erről beszélgetünk párkapcsolat szempontból és közös pénzügyek szempontjából hamarosan tovább Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel.

Manna délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Közös pénzügyek és párkapcsolat. Vajon a férfiak és a nők pénzügyi vagy pénzköltési szokásai mennyiben és miben különböznek leginkább, hiszen ez is tud egy ütközési pont lenni a párkapcsolat pénzügyeit illetően.
3: Általában azt mondják, hogy a férfiak jobban értenek a pénz kezeléséhez, mint a nők. Kis összegekben a nők jobban hoznak döntéseket, nagyobb kiadásoknál meg a férfiak mondják meg, hogy most akkor igen vagy nem.
2: Vajon ez miért van? Miért gondoljuk ezt? És hogyha igaz, akkor mi az oka annak, hogy a férfiak jobban kezelik a pénzt általában?
3: Én azt mondom, hogy ez tulajdonképpen nem igaz, mert... Nyilván itt is nagyon sok múlik azon, hogy milyen mintát hoztunk otthonról, mit láttunk, és mi magunk, hogy és milyen módon viszonyulunk a pénzhez. Én nekem meggyőződésem, hogy nincsenek külön férfi pénzügyek és női pénzügyek. Itt az a kérdés, hogy a szerepet, pénzkezelésnek a szerepét, azt kinek adjuk oda. Hogy egyenlő módon viszonyulunk a pénzhez, és közösen hozunk döntéseket, vagy pedig azt mondjuk, hogy igen, a pénzt azt te fogod kezelni, vagy te fogod kezelni, megbeszéljük, de én nem akarok napi szinten, vagy heti, vagy havi szinten ezzel foglalkozni, de ez is egy közös döntés. Uh-huh. De akkor ezt a közös döntést, ezt el kell fogadni. És hogyha valami nem tetszik, vagy valamivel nem értek egyet, akkor nyilván nem támadólag, de meg kell, hogy beszéljük, és lehet, hogy egy idő után a szabályokon, amelyeket korábban lefektettünk a pénzkezelést illetően, azon változtatni kell. De hát ez a rugalmasság, ez a legfontosabb, hogy egy párkapcsolatban ez a bizalom, ami feltételezi ezt a rugalmasságot, az meglegyen.
2: Az internetes oldalak és a könnyen rendelhetőség, pontosabban inkább azt mondom, hogy a pénzköltésnek a kikönnyítettsége a különböző gyűjtő oldalaknak köszönhetően a hölgyeknek egy meglehetősen könnyű és hát hogy mondjam, csak erőteljes pénzköltési formává lett, amit a férfiak egy kicsit nehezebben tolerálnak, tehát hogyha az alapvető különbséget nézzük a férfiak és a nők pénzköltési szokásai között, akkor mondjuk mondhatjuk, hogy a nők egy kicsit könnyelműbben mondanak igent egy 47. táskára, hajpántra, kiszoknira, hátvakaróra, edényfogóra és mindenfélére, amiket ezeken a bizonyos oldalakon már meg lehet rendelni. És nem is biztos, hogy szükségünk van rá, csak cuki.
3: Én azt mondom, hogy lehet, hogy megveszi a 4. vagy 5. szempillaspirált, meg a kiszoknit, mert azon éppen szívecske van, vagy nem tudom én, unikorn is van rajta. Ez egy dolog, de mindig az dönti el, hogy a nők többet költenek, vagy kevesebbet költenek, mint a férfiak. Hogy nézzük már meg, hogyha egy férfinek mondjuk az autóhoz kell valami, vagy a horgász felszereléséhez, vagy a vadász felszereléséhez, vagy a nem tudom én éppen milyen hobbiához kell valami, hogy akkor ő mennyit költ arra. Uh-huh. Tehát ezek nagyon lényeges dolgok, mert ha én elfogadom azt, hogy ő arra költ, én meg erre költök, akkor nincsen semmi baj. És amit mondtam, fontos azt leszögezni, hogy hol vannak azok a határok, ameddig nekem van mozgásterem a közös kasszából, és hol van az, amiben már nincsen mozgásterem. Tehát mi az az összeg, amivel én így a kis zoknira, meg a hajpántra, meg a nem tudom én a harmadik papucsra költhetek, és ő meg a új horgász felszerelésére, és hol van az, amikor azt mondjuk, hogy egy hónapban ennél több ilyesmire nem mehet el, onnantól kezdve közös döntés, hogy mire költünk. Ezek azért fontos dolgok, mert én úgy érzem, hogy akkor a döntési szabadságomban nem vagyok korlátozva, viszont azt tudom, hogy meddig nem vagyok korlátozva.
2: Van-e olyan ultimate jó tanács, mondjuk 3 darab, röviden, zárásképpen, ami időtlen, és mindig érvényes pénzügyi jó tanácsként a párkapcsolatoknál?
3: Hogy együttműködőek legyenek mindenképpen, és mindegy, hogy van-e külön kassa külön a közös kassa mellett, de a nagyobb döntéseket azt mindenképpen közösen hozzák meg.

0: vagy kinéztek valami olyan célt, ami a közös céljuk, akkor azt is le kell fektetni, hogy oké, akkor a te jövedelmedből, az én jövedelmemből, ha külön kassa is van, hogy akkor arra a közös célra mennyit fogunk fordítani, és hogyan fogjuk ezt fordítani.
1: Iványi Ildikó pénzügyi elemző állandó szakértőnk a mai pénzügyi hétfőben a párkapcsolat és a közös pénzügyekről beszélt. Köszönjük szépen az idődet.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: A Manna délelőtt hamarosan folytatódik itt a 98.6 Manna FM-en életörömzenékkel, de előtte még jönnek a legfrissebb hírek.
1: Manna morzsa. A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöld sávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
2: Ez volt a Manna morzsa. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Béremelést kapnak a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek, teltházzal zárult az atlétikai világdöntő. Folytatódik a borongós esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Ennek első fele novemberben, a második januárban érkezik. Ezt mondta Magyar Péter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. A miniszterelnök azonban hangsúlyozta, így is megalázóan alacsonyak a fizetések, mint például az egészségügyi szakdolgozóknál vagy a rendvédelemben. Hozzátette, hogy ennek a kormánynak az oktatás, az egészségügy, a gyermekvédelem a kiemelt területei. Orbán Viktor volt miniszterelnök, tegnap a Hír TV-ben arról beszélt, hogy az önkénnyel nem lehet kesztyűs kézzel bánni. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáért elsősorban azok a politikusok a felelősek, akik megalkották a törvényt. Magyar Péter így reagált. Orbán Viktor az őszinte vallomás helyett nyíltan fenyegetni kezdte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal ügyészeit, rendőreit, pénzügyőreit. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, üzeni a maffiának, hogy nem hátrálnak meg. A héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Ma Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Holnap döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Az ukrajnai konfliktus eszkalációjára figyelmeztetett a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk ezt azután mondta, hogy dróntalálat ért Ukrajnában, a lengyel határ közelében egy személyszállító vonatot, valamint egy benzinkutat. Donald Tusk úgy tudja, hogy az orosz terv részeként megpróbálják megbénítani az ukrán határátkelő helyeket, ezért a veszély Lengyelországot is érinti. Teltházas volt a budapesti atlétikai világdöntő. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban tartott háromnapos eseményre több mint 60 ezer jegy kelt el. A szurkolók 40%-a külföldről érkezett. A nézők a futó, ugró és a dobó számok 28 döntőjét követhették végig. Budapesten és Pécsett koncertezik Olga Kern. A világhírű orosz-amerikai zongora művész ma a Zeneakadémián a Danubia zenekarral lép fel. Holnap pedig a Pécsi Kodály Központban ad szóló koncertet. A két esten felcsendülnek mások mellett Szergej Rachmaninov, valamint Beethoven, Schumann, Gershwin és Csajkovszki művei is. Az ország nagy részén borult az ég, kezdetben a Dunántúlon, később keleten is többfelé lehet eső, zápor. Napközben 20-25 fok, este 14-18 fok várható. Hasonló idő lesz a következő napokban is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Élet.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Beauty Time. Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
0: Kipróbálni Manna.
2: Amikor közeledik a tél, és már ilyenkor ősz elején az ember elkezd gondolkodni, hogy mennyi vitamin, étrend kiegészítőt vegyen magához, akkor először érdemes azt végig gondolni, hogy mik azok a gyümölcsök, zöldségek, amik szezonálisak. Ilyenkor könnyen elérhetőek, és tudnak segíteni. Hát itt van például az a zseniális őszi gyümölcs, ami a rákos folyamatokat is képes megelőzni, az agynak is jót tesz, és gyönyörű lesz tőle a bőrünket. Miről is van szó konkrétan? A szőlőről. Kedves hallgatók, és ezt azért próbálom én is súlykolni, mert elképesztően jó hatása van. Azt hiheti az ember, hogy azért nem túl jó például a fogyókúránál a szőlő, mert hogy ugye ez egy édes gyümölcs, sőt, akkor szedjük le a szőlő akkor jó, hogyha édes, és akkor biztos magas a cukortartalma, de nem. Ennek alacsony glikémiás indexe van, és a dietetikusok szerint naponta legalább másfél-két bögrényi gyümölcsöt kellene elfogyasztanunk, és ilyenkor ezt például szőlőből bevinni a legeslegjobb. Miben jó a szőlő? Hát például nagyon jót tesz az agynak. Ugye a polifenolok azok az antioxidánsok csoportjába tartozó, úgynevezett változatos szerkezetű és eltérő élettani hatású vegyületek, amikben például a szőlő nagyon gazdag. Ezáltal képes megvédeni a szervezetünket különböző káros anyagoktól, hatásoktól, közömbösítő funkciója van, az érrendszerre nagyon jó hatással van, tehát rozzácia esetén például nagyon jót tud tenni, hogyha sok szőlőt teszünk. A bőrünknek nagyon jót tesz, mert az elszabadult szabadgyököket képes megkötni, az oxidatív stressznek a hatását képes csökkenteni, sőt, az ingerület átvívő anyagok, vagyis a neurotranszmitterek munkáját is nagyon hatékonyan tudja segíteni, és így a káros oxidációt szintén csökkent, úgyhogy így mondhatjuk azt, hogy elősegíti nagyban az agyműködést. Aztán ott van még az a jó kis hatása a szőlőnek, hogy segít a fogyásban. Bizony, igen, a szőlő segít a fogyásban. Egy bögrényi szőlőszem mindössze 100 kalóriát tartalmaz, tápanyagban viszont nagyon gazdag és nagyon jó energiát. A szőlő egyik antioxidánsa az úgynevezett resveratrol nevű vegyület, amely többek között a szervezet megfelelő energiafelhasználásában játszik fontos szerepet, úgyhogy ehetjük bátran fogyókúra közben is a szőlőt. Erre érdemes odafigyelni, és a gyerekeknek is nagyon-nagyon jót tesz. Aztán ott van még a pozitív hatása mellett a szőlőnek, amellett, hogy az agyunkat segíti, és a fogyókúrát is segíti, az a hatása, hogy képes védeni minket a rák ellen. Ugye a már említett magas antioxidáns és víz tartalom az, ami a szőlőt az egyik legegészségesebb gyümölcsök közé teszi az életünkben. Kevésen tudják, hogy 82%-ban vízből van a szőlő, úgyhogy ezzel nem csak a bőrnek tesz jót, ami még az ultraviola sugárzástól is véd, hanem a szervezet hidratáltságára is nagyon jó hatással van. Aztán bizonyított az is, hogy bizonyos rákos megbetegedések ellen is képes védeni, mivel csökkenti a testben az oxidatív stresszt és óvja a sejteket, ezek miatt a pozitív hatások miatt pedig egyértelműen kisebb az esélye a daganatok kialakulásának, hiszen a legtöbbször ugye amit a rákkal kapcsolatban említenek, az a stresszes életmód. Egy remek gyulladás csökkentő gyümölcsről beszélünk, és nagyon jót tesz a szívünknek is. Ugye ahogy a gyümölcsök nagy része, a szőlő is egy állati jó gyulladás csökkentő hatással bíró gyümölcs. Benne van az összes olyan antioxidáns, ami képes a sejtek membrányát, azaz a sejt hártyát, a sejt kis kabátját, héját védeni, és ezzel jelentősen csökkenti a sejtkárosodást, sőt, abban is a segítségünkre van, hogy könnyebben beépüljön a szervezetünkbe a vas. Erre nagyon oda kell figyelni, tehát aki vashiányos, az ameddig szőlőszezon van, addig tolja a szőlőt, amennyit csak bír. Komolyan mondom, nagyon fontos. A rendszeres szőlőfogyasztás segít a szövetek védelmében, gátolja azokat a kémiai reakciókat, amik gyulladást idéznek elő a testünkben. Aztán a kardiovaszkuláris, tehát az érrendszeri keringési betegségek ellen is határozottan lép fel, mert hogy bizonyos tápanyagai képesek szabályozni a vérnyomást, és segítik a vér áramlását, ami miatt a szívünk is hálás lesz nekünk. Arról nem is beszélve, hogy az arcunkban található apró, vagy az arc bőrünkben található apró hajszálelek, amik ugye a rozáciát is okozhatják, az érfal vékonysága vagy gyulladása, arra is nagyon-nagyon jó hatása van, főleg a fekete szőlő, az otelló, az az erős, vastaghéjű, roppanos gyümölcs, úgyhogy egyetek szőlőt, amíg szezon van, és amennyit csak bírtok, roppant jót tesz a szervezetnek, és nagyságrendileg olyan egy-másfél-két hét intenzív szőlőfogyasztás után ezt észre is fogjátok venni. Egészségetekre!

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Manna FM. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Krémes Waldorf saláta ropogós szőlővel, vajpuha csirkével, könnyed, de mégis laktató, és hát természetesen, hogyha az ember egy kis vagy nagyobb adag diót pirítva, vagy mandulát pirítva rászór, hát akkor meg aztán tényleg mennyei. Tartalmas, de mégsem nehezíti el az ember gyomrát ez a saláta, sok benne a friss, ropogós, roppanós zöldség, van benne fehérje is, ugye, puha csirkemel formájában, úgyhogy tulajdonképpen, hogyha emlékeztek, ugye, hogyha már vitamin szed, akkor az okos tányért sokat emlegetjük Kingával. Hát ez megfelel az okos tányér elvárásainak, és bár a nevében saláta, valójában sokkal inkább egy főfogás. Ez az isteni étel, nagyon régi klasszikus recept. Szőlővel és csirkével fogjuk most kiegészíteni az őszi időszakra való tekintettel. Eredetileg csak alma, zeller, majonéz volt a Waldorf saláta, utána egészült ki a dióval, és aztán egyre gyakrabban szőlővel is, de minek utána most az őszi idő zajlik, vagy tart éppen? Ezért azt gondoltam, hogy a szőlős verziót fogjuk elkészíteni. Úgyhogy ebben a receptben van vajpuhára sült csirke is, hogy igazán szaftos és tartalmas legyen a hús, olajjal kell lekenni, vagy pedig fűszervajjal, tudjátok, azért a vajat én egy kicsit jobban kultiválom. Magas hőfokon sütjük, és hagyjuk pihenni pár percig, mielőtt összevágjuk, hogy benne maradjanak a finom belesült, és ott hát dolgozni kezdő szaftok, amik összesülnek, ugye, a húsikának a szaftja, és a fűszeres vajas, vagy fűszeres olajos kis szósz, vagy kenőske. Szóval, hogyha több időnk van, akkor házi majonézzel készítsük a salátát, az azért mégiscsak jobb, hogyha tudjuk, hogy mi van benne. Sokkal finomabb lesz úgy, és hogy ne legyen túl tömény a dressing, egy kis kevés tejföllel érdemes lágyítani és könnyíteni a majonéz ízén, plusz, hogyha finom, tényleg nem azt a, ugye úgy hívják eredetileg egyébként a majonézt, hogy olajvaj, nyilván nem véletlenül teljesen sűrű, tényleg olajos ízű valamit kapunk, amikor házi majonézt készítünk, de hogyha úgy csináljuk, ahogy a franciák, azaz kerül bele egy mokáskanál, vagy aki jól csípősen és olyan kis extrán szereti, akkor egy teáskanál dijoni mustár, akkor olyan igazi könnyed savanykás, kevésbé zsíros érzetű majonézt kapunk. Szóval, hogy készül ez a szőlős Waldorf saláta? Kell hozzá 4 személyre 2 darab csirkemelfilé, 1 zöld alma, 12 deka dió, vagy pekán dió, vagy mandula. Most ezt ki nem éregessétek, ez kb. Egy nagy marok, de hogyha szeretnétek többet tenni rá, akkor nyugodtan lehet 15 vagy 20 deka is. Kell hozzá 6 deka tejföl, ízlés szerint citromlé, lehetőség szerint friss citromból és kezeletlen héjúból. Kell hozzá 1 szár zeller, de hogyha szereted a zellernek az ízét, akkor a szár zeller mellé még a hagyományos gumós zellerből érdemes reszelni, mert hogy itthon így szoktuk csinálni. 15 deka szőlő, 18 deka majonéz, most ez sem szentírás egyébként, tehát hogyha kicsit több vagy kevesebb, akkor sincsen semmi baj. Ízlés szerint sóbors és olívaolaj a csirkemell sütéséhez. Előmelegítjük a sütőt 220 fokra, kibélelünk egy tepsit sütőpapírral, a csirkemeleket megtisztítjuk, megmossuk, bekenjük az olajjal vagy a fűszeres olvasztott vajjal, sózzuk, borsozzuk mindkét oldalát, betoljuk a sütőbe, ez olyan 20-25 percig gyönyörűen kérgesre, frissre, fűszeresre sül, utána hagyjuk pihenni 5-10 percig, vagy nyitott sütőajtónál, vagy pedig úgy, hogy kivesszük a sütőből, és aztán falatnyi darabkákra vágjuk a szár zellert, összevágjuk kicsi darabkákra az almát, kockára a szőlőt, megmossuk, félbevágjuk, kiszedjük a magját, vagy ha mag nélküli szőlőt veszünk, ahogy Simovic Zsoka, kedves barátunk és állandó hallgatónk is mondja, akkor az praktikusabb, mert ott nem kell magozni, ilyet is lehet kapni a boltban, ki van írva, vagy mag nélküli szőlő, és a diót vagy a kesüt durvára törjük, ez még energia vagy stressz levezetése is nagyon jó, és egy tapadásmentes felületű serpenyőben megpirítjuk. Beletesszük a csirkét, a zöldségeket és a kesüt egy tába, szépen összeforgatunk mindent, itt mehet rá a majonéz, a tejföl, és alapos keverés után a borssal, citromlével ízesítjük, gyakorlatilag a vinegretnek minden összetevét beletesszük, csak nem úgy, hogy külön összeráztuk előtte egy befőttes üvegben, ahogyan a vinegret készül, és ahogy Jamie Oliver mutatta nekünk, hogy ugye a legegyszerűbb elkészíteni. Na szóval, hogyha valaki ezt még dúsítani szeretné, és egy kicsit hajazni akar ez a Waldorf mondjuk a cézár salátára, akkor római saláta levelet tépkedünk össze, nem kell késsel vágni elég a tépet, de a legeslegegyszerűbb az a jégsaláta, hogyha egy kicsit emelni akarod a mennyiségét vagy a térfogatát, azt érdemes tudni a jégsalátáról, hogy azt hiszem, hogy 70-valahány vagy majdnem 90%-a, 90%-a víz, és gyakorlatilag nullás a szénhidrát tartalma, úgyhogy ez bármilyen térfogat növelés szempontjából nagyon hasznos, viszont rostos, úgyhogy a béltraktusnak is nagyon jót tesz. Szőlős, őszi, diós vagy pekános Waldorf saláta, egészségetekre!

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániás, tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól. A 98.6 Manna FM-en. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: Ha ablak nélküli az ember fürdőszobája, a mellékhelyiség, akkor mindig nehézséget okoz az, hogy hogyan tudjuk frissíteni a levegőt, hogyan tudunk úgymond kiszellőztetni ablak nélkül. Van erre is módszer, itt van a segítség, mert ugye azzal mindenki tisztában van, hogyha járt már ismerősnél olyan fürdőszobában, ahol nem volt ablak, vagy ha volt már olyan lakásunk, ami ablak nélküli fürdőszobával rendelkezett, akkor pontosan tudjuk, hogy mennyire nehéz egy ilyen helyiség szellőztetése, mert ez nem csak azt a problémát okozza, hogy lassabban távoznak a kellemetlen szagok, de sajnos még a penésznek is sokkal könnyebb dolga van. Szellőztetni pedig muszáj, ezt gyerekkorunk óta tudjuk, ablak nélkül is. Nyilván adódik a kérdés, hogy akkor hogyan csináljuk. Úgyhogy itt van 5 olyan tipp, ami hasznos lehet. Az otthonok és megoldások gyűjtése alapján indulunk el. Ilyen esetben természetesen nagyon sokat segítenek a speciális páraelszívó szellőztető rendszerek, kiskészülékek, nagyobb készülékek, amiket csatornán keresztül segítik a levegő cserét, azaz a nedves levegőt kivezetik a helyiségből, a helyére pedig friss kerül. Persze, hogyha ez nem adott, akkor sem ülhetünk karbetett kézzel, ilyenkor segíthetnek a következő tippek. Itt van egy csokorba gyűjtve. 1. A zuhanyzás után mindig távolítsuk el a csempéről a vizet egy ablaklehúzó segítségével, ezáltal a nedvesség nem jut be a fugánkba. A 2. tipp a nedves törölközőket egy olyan szobában tessék szárítani, ahol van ablak, fűtés, illetve alacsony páratartalom. Amennyiben van terasz, akkor még télen is nyugodtan érdemes kiteríteni ezeket a textileket a szabadba, a hideg a fagy ugyanis fertőtlenít. A levegő cseréjére is van lehetőség, annak ellenére, hogy ablaktalan a fürdőszoba, ehhez egy vagy több a fürdőszobával határos szobában érdemes kinyitni az ablakokat, és becsukni a többi helység ajtaját, így a nyitott ablakokon keresztül el tud távozni a nedves benti levegő, a száraz kinti pedig be tud áramolni a helyére. Ez akkor működik persze a legjobban, amikor kint sokkal hidegebb van, mint a lakásban. Aztán, ugye ez volt a 3. tipp, a 4. tipp az az, hogy egy higrométer segítségével is tudunk dolgozni, ugyanis ez az eszköz megmutatja a levegő páratartalmát, és így pontosan látjuk, hogy mikor kell tenni valamit. A relatív páratartalom 40-70% között mozog a fürdőszobában. Ha e fölötti értéket mutat a higrométer, akkor muszáj lépni, és muszáj szellőztetni, vagy párátlanítót behelyezni a fürdőszobába. Ez a bizonyos már említett párátlanító berendezés és annak használata abban az esetben jó megoldás, hogyha a többi módszer nem válik be. Ezek a készülékek ugyanis több liter vizet képesek kivonni a levegőből, azonban arról nem szabad megfeledkezni, hogy rengeteg áramot fogyasztanak, ha csak nem valami kis elemeset használunk, a kémiai párátlanítók pedig egy granulátum segítségével kötik meg a nedvességet, és áram nélkül működnek. Ezek nem fogják terhelni a villanyszámlát, ellenben rendszeresen cserélni kell bennük ezt a kis granulátumot, ami cserébe költséggel jár, de teszem hozzá, korán sem akkora költséggel, mint amekkora az áramszámla. De ami a hétköznapi értelemben működőképes, még például az, hogyha bent tartunk egy olyan törölközőt, ami kifejezetten a pára felszívására van ott, és akkor a többit időnként kivisszük, kiszellőztetjük, kiszárítjuk ezt is, és természetesen az is segíteni tud, hogyha fűtjük ezt a helységet, de a legjobb mégiscsak az, hogyha fürdés után, vagy esetleg fürdés közben is az ajtót résre nyitva hagyjuk, hogy ne álljon bent a pára és a gőz, és amikor kiszellőztetjük a fürdőszobát, akkor már lehet látni, hogy szépen leszárad a csempe, hogy nincsen akkor a vízgőz és pára már a fürdőszobában, és mindez azért nagyon-nagyon fontos, mert természetesen így a már említett penész nagyon könnyen megjelenik, és nem csak a falon és a fugán és a széleken és a szaniter és a fal és a csempe találkozásánál, hanem bizony az összes olyan holmén, amit a fürdőszobában tárolunk, úgyhogy ilyenkor, hogyha ablaktalan fürdőszobáról van szó, akkor érdemes azt is megfontolni, hogy mi mindent tárolunk a fürdőszobában, ez nagyon fontos. Tehát ne tároljunk ott bent ékszereket, ne tároljuk benne az órát, stb., hogyha nincsen ablaka a fürdőszobának.

98.6 Manna FM Manna napközének az állatbarát rovata következik, amiben elkészítünk egy nagyon finom kutyáknak való kekszet, ami gyakorlatilag teljesen egyszerű elkészíteni. Mindössze azt kell hozzá legalábbis szerintem, hogy megfelelő formájú legyen, úgyhogy mindenképpen szerezni kell egy csont alakú kis süti kiszúrót, de ezt rendelni is lehet a netről, meg szerintem az ilyen kis apró cikk meg háztartási boltokban biztos, hogy lehet kapni. Nyilván a kutyakeksznek az összetevői lehet nagyon egyszerű, ezt lehet variálni is, lehet egy kis rostanyagot belevinni például sütőtök pürével, de gyakorlatilag az alapvető kutyakeksz recept az igazából csak annyiból áll, hogy veszünk egy adag zappelyhet, aztán veszünk hozzá egy kis májkrémet, és azt is javaslom, hogy készítsük el mi magunk, tehát veszünk egy kis csirkemájat, azt szépen lepároljuk, megfőzzük, vagy egy kicsi zsíron átfuttatjuk, ezt lepürésítjük, összekeverjük a zappehellyel, ebben még egy kicsit keverhetünk pürésített sült tököt, tehát rendesen a sütőbe megsütjük felkockázott sütőtököt, ebből még keverünk bele egy kicsit, belerakhatunk egy tojást is, azért valami összetartsa, és akkor igazából kész is van ez az alapvető massza. Igazából a hozzávalók összeállításában nincsenek határok, feltételezve persze, hogy olyan élelmiszereket használunk, ami nem árt a kutyának, tehát cukrot, itt mazsolát nem teszünk bele, tehát cukor nem, szigorúan nem, csokoládé szigorúan nem, mazsola szigorúan nem. Lehetőleg olyan összetevőket válaszunk, aminek van tápanyag tartalma, és jó szívvel kínálhatjuk a kutyának akár jutalomfalatként, akár kis uzsonna csemegeként. Szóval legyen az teljes körlésű liszt, zappehely, tojás, krumpli, sárgarépa, spenót, túrós, ajt, vagy egy kis marhahús alaplé. Például, hogyha levest főzünk, abból érdemes elrakni egy kis adagot, és akkor, amikor egy jó kis húst, levest elkészítünk, akkor a levét hozzátenni a kutyakekszhez. Nyilván ezek az élelmiszerek nagyon sokfélék lehetnek, és sok újfajta ízletes recept is kínálkozik, hogyha az ember maga készíti a kutyának a csemegét. Készíthetünk húsos vagy halas finomságot is, nyilván a darált húst vagy omlós halfilét ajánlatos használni, és ezt azért

elkészíteni, nem nyersen, mely ezeket könnyedén pürésíthetjük és beledolgozhatjuk a kutya keksz tésztájába. Ha van tapasztalat, akkor nyilván könnyen megy, hogyha nincs, akkor egészen egyszerűen meg lehet ezt tanulni. Annyi csak a lényeg, hogy a kutyakekszet helyesen tároljuk, hiszen ezek nem tartósítószerrel elkészített kutyakekszek, hanem házi készítésűek. Mire kell odafigyelni? Ezek a tippek, amiket most el fogok mondani, ezeknek a segítségével az O+ mentén ugye haladunk az ő cikkük alapján. Gondoskodhatunk arról, hogy saját sütési kutyakekszel minden gond nélkül elálljanak jó ideig. Sütés után érdemes a sütőben hagyni a kekszet, hogy azok még tovább száradjanak, tehát nem kell kikapni rögtön, hanem amíg kihűl a sütő, addig maradjon benne a kutyakeksz. Nagyjából olyan 50-100 fokra kell állítani a sütőhőmérsékletét, nyitva hagyni a sütő ajtaját, kitámasztani mondjuk egy fakanállal, és így tud távozni a nedvesség, és tényleg kiadósan kiszáradnak a meleg levegőn a kekszek. Alternatív megoldásként egy lapostába tesszük őket, és pár órára a meleg fűtőtestre tesszük, és a tárolással kapcsolatban pedig azt érdemes tudni, hogy ott is ügyelni kell a szárazságra, és feltétlenül kerüljük el a nedvesség kialakulását, így nem alkalmasak erre a célra légmentesen záró műanyag tartódobozok vagy zacskók. Ismertebb nevén pléhkekszes doboz, ha barátunk ebben az esetben is, vagy kis szövet zacskók, amiből szépen el tud távozni a meglévő nedvesség. A jól kiszárított és megfelelő módon tárolt kutyakekszek minden gond nélkül több hétig eltarthatók, de szerintem nem lesz ennyi ideje a kutyakekszeknek sem. Igazából az ember magának választ ilyenkor, de itt van, ami minden kutyának jó lehet. Egy tojás, 25 dek a kenőmájas, vagy pedig házilag elkészített májkrém, szerintem az a legbiztosabb. Fél kiló zappehely, 30 g sovány túró, 100 ml napraforgóolaj, de most én ezt ebben a pillanatban kicserélném kókuszolajra, mert ez nagyon jót tesz a kutya bőrének, szőrének, és akkor némi burgonya liszt a kinyújtáshoz, és én kevernék még bele pontosan a bőrszőr egészségért és a szárazság ellen sülélesztőre, az ízét is nagyon szeretik. Ezeket szépet összemancsoljuk, hagyjuk egy órán át állni, hogy megszívja magát a zappehely, hogyha még mindig nedvesnek érezzük a nyújtáshoz a tésztát, akkor adjunk hozzá még egy kis zappehelyhez. Kinyújtjuk 1 centi vastagra, és 150 fokon légkeveréses sütőben 30 percig sütjük. Nyilván egy kicsit magasabb hőmérsékleten és hosszabb ideig, hogyha nem légkeveréses a sütő. Kikapcsolt sütő mellett hagyjuk jól kiszáradni, elrakjuk a kis textilzsákokba, és puff, megvan a kutyának a karácsonyi vagy a mikulásnapi ajándék, meg hát természetesen a hétköznapi csemege.

0: 98.6 Manna FM, életörömzene, és azok között is a legeslegfinomabb muzsikák jönnek a friss híreket követően a zenei finomságok órájában, abban a páratlan és egészen különleges zenei órában, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk, a 98.6 Manna FM-en.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
3: A légy. Minden magyar filmet szerető és értő számára ugyanazt jelenti Rófusz Ferenc 3 perces animációs kisjátékfilmje, az első magyar Oscar-díjat. Napjainkban, amikor a számítógépek generálta végletekig tökéletesített pixelbirodalmak ejtik rabul a tekintetünket, az 1980-ban készült A légy még mindig lenyűgöző élményt okoz. A máig ritkaság számba menő úgynevezett háttéranimáció technikájával létrejött kisfilm több mint 3000 képkockáját egyesével készítették el fehér papír, szénnel rajzolva. A légy nézőpontjából végigkövetett szomorú végkifejletű dráma a vasfüggöny mögött a szabadságtól láthatatlan fallal elválasztottak sorstörténete is. A díj Rófuszhoz kerülésének krimibe illő a története. Az akkori kultúrpolitika ugyanis nem engedélyezte a rendező számára, hogy kiutazzon és személyesen legyen jelen a díjátadón, teljesen esélytelennek tartották, a meghívója el sem jutott hozzá. Amikor Alan Arkin és Margot Kidder mégis az ő nevét olvasták fel a borítékból, az állami filmforgalmazó vállalat helyszínen tartózkodó első embere lépett a színpadra és vette át az Oscart. Csakhogy a közönség soraiban ült a többi jelölt is, akik közül volt, aki személyesen ismerte Rófuszt, és egy közönséges csalónak vélték a pódiumra lépőt. Ezt azonnal jelezték is a szervezőknek, így még a ceremónia vége előtt a rendőrség előállítatta az állami tisztviselőt, és lefoglalta a szobrot. Rófusz másnap reggel a Szabad Európa Rádióból tudta meg, hogy Oscar-díjas lett. Igazáért hónapokon át kilincselt, eljutva a legfelső pártvezetésig, és így visszakapva útlevelét közel fél év késéssel az Akadémia Los Angeles-i székházában egy privát eseményen vehette át az őt meg illető elismerést.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Majd elmúlik.
6: Ezt mondtad múlt héten is.
5: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
6: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
7: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
8: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
4: Reklám hangzott el. Emelkedik jövőre a családi pótlék, jelentette be a miniszterelnök. Megfékezték a horvátországi Brács szigetén pusztító tüzet. Folytatódik a hűvösebb idő, több felé lehet eső is. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Jövőre emelkedik a családi pótlék, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Magyar Péter arról is beszélt. A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Ennek első fele novemberben, a második januárban érkezik. Arról is beszélt, hogy olyan alkotmányozást szeretnének, ahol mindenki elmondhatja a véleményét. A Fidesz szerint Magyar Péter egyetlen szavát és egyetlen ígéretét sem lehet elhinni. Így reagált az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója a kormányfő reggeli interjújára. Havasi Bertalan úgy fogalmazott: Magyar Péter önkényuralmi rendszert épít, A leendő Tiszás alkotmánytervezet és választási törvény ugyanúgy illegitim, mint Magyar Péterék egész rendszere. A kelet-ukrajnai Harkivban nyit irodát az ökumenikus segélyszervezet, hogy helyben segítsék a frontvonal közeli régiók lakosait. Sokan menekültek Harkivba Ukrajna más területeiről, így a városban élők száma csak nem elérte a háború előtti szintet. Az új iroda összekötő kapocsként is szolgál majd, a támogatott kisebb helyi szervezetek és az ökumenikusok beregszászi központja között. Folytatódtak a kölcsönös légi csapások ukrán és orosz területeken. Harkiv megyében 3-an, Dnipropetrovsk tartományban 2-en megsérültek, amikor lakóházakat ért találat. A moszkvai védelmi minisztérium állítása szerint mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, és az orosz légvédelem az éjjel csak nem 400 ukrán drónt lelőtt, 11 régió és a Fekete-tenger felett. Sikerült megfékezni a horvátországi Brács szigetén napok óta pusztító tüzet. A lángok az eddigi becslések szerint mintegy 5000 hektárt érintettek. Hétvégén mintegy 700 embert evakuáltak, köztük magyarokat is biztonságba helyeztek. Egy 40 fős magyar csoportot menekítettek ki Milnából, ahol lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek a lángok. Földrengés volt a magyar-horvát határon hajnalban. A Baranya vármegyei Sejétől mintegy 18 kilométerre 2,5-es erősségű földmozgást regisztráltak. Károkról nem érkezett bejelentés. Vízalámosás miatt beszakadt az aszfalt a főváros 15. kerületében, a Szőtliget utcában. Az eset egy BKK buszt is érintett, közölte a katasztrófavédelem. A buszon 30-40 ember utazott, a helyszínre mentő is érkezett. Az utat egy szakaszon lezárták.
1: Időjárás.
4: Az ország nagy részén borult felhős az idő, jelenleg a Dunántúlon és a középső területeken esik az eső. Később egyre több felé fordulhatnak elő záporok. Napközben 20-25 fok, este 14-18 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a zenei finomságok órája.

A főnök, azaz Bruce Springsteen, Bruce Frederick Joseph Springsteen itt most a zenei finomságok között. Egy nagyon különleges dalával, ez a 57 Channel and Nothing Own, ami nagyjából annyit tesz, hogy 57 csatorna, és közben semmi jót nem találsz, tehát közben meg semmi sincs a tévében. Ez abban az időszakban született maga a dal, amikor a kábeltársaságok egyszer csak megjelentek, és elkezdtek végtelennek tűnő csatornaválasztékot kínálni az embereknek, és a tartalom viszont elég erősen felhígult, mondjuk úgy. Úgyhogy tulajdonképpen ez arról az időszakról szól, egy olyan pontról az életben, amikor megtörtént az, hogy sokkal erőteljesebben ültették le az embereket a tévé elé. Tulajdonképpen a kábelszolgáltató képét használja Springsteen ebben a dalban arra utalva, hogy az anyagi javak, a luxus cikkek és a tévé előtt csücsülés és a tévén keresztül vásárlás és a műsor folyamatos bámulása nem ad boldogságot, nem ez az, amire figyelnünk kéne, és hát, hogyha erről a csatornaválasztékról beszélünk, akkor tulajdonképpen ez a mai napra is ugyanúgy ráhúzható tartalmilag. Bruce Springsteen egyébként a becenevét azért kapta, mert ő volt az, aki nagyon keményen intézte az E Street Bandnek az ügyeit, ezért is érdemelte ki a The Boss, vagyis a főnök becenevet. Mindig is vezető típus volt, senkitől nem fogadta el a mellébeszélést, senkitől nem fogadta el, hogyha vacakoltak vele, és hát amellett, hogy a 70-es években megérkezett a rock szintére, és közel 50 évvel később még mindig tömegeket vonz. A Boss becenevet minden tekintetben kiérdemelte, hogy a kortársai és a zenésztársak róla beszélnek. Ő volt az, aki mindig korrekt volt, egy nagyszerű fiú volt, egy nagyszerű férfi lett belőle, és nem a fehér galléros típus, hanem az, aki biztos, hogy szívesen megosztott az emberrel egy sört, egy viccet, és biztos, hogy egy dalt is. Ő volt az a főnök, akivel mindannyian tudtunk kapcsolódni, mindent meg lehetett vele beszélni, és ő lett tulajdonképpen az emberek főnöke azzal, hogy beleszerettek az emberek az ő zenéjébe. Na de hogy ha a tényeket nézzük, és hogyha a tényeket keressük, akkor igazából arról van szó, hogy azért lett The Boss, vagyis a főnök beceneve Bruce Springsteennek, mert mindent ő szedett be, koncertek után ő ment el, a gázsiért ő osztotta szét a zenészek között, tehát tulajdonképpen ő volt a zenekar vezető, de ilyen szépen egyengedte mindenkinek az útját, aki körülötte volt, és akiket szeretett. A 57 Channel and Nothing On című dalra visszatérve, amit most hamarosan meg is hallgatunk itt a zenei finomságok között a Mannán. Elvis is szerepel a dalszövegben, ugye Elvist imádta, vagy imádja mai napig Bruce Springsteen, és 1976-ban Memphisben turnézott. Akkor ő már bőven egy ismert és elismert zenész volt, és elhatározta, hogy ellátogat Gracelandbe. Látta Bruce Springsteen, hogy Elvis kastélyában világít a lámpa, tehát ég a villany, átugrott a kerítésen, betört a bejárati ajtón, hát nem úgy, hogy rendesen felfeszített, hanem be tudott menni rajta, viszont elkapták a biztonsági emberek, akik vagy nem hitték el, hogy ő Bruce Springsteen, vagy egyszerűen nem érdekelte őket, hogy ő Bruce Springsteen, és aztán ki is dobták, aztán később Bruce Springsteen elmesélte az Ed Sullivan Show-ban, hogy Elvis előadását, amikor látta az Ed Sullivan Show-ban, az olyan nagy pillanat volt számára, hogy nem tudta elfelejteni azt, ahogyan ez hatott rá, és igazából nem tudja, hogy mit mondott volna Elvisnek, hogy akkor azon az éjszakán összetalálkozhat vele. Bruce Springsteen, vagyis a főnök, a legendás énekes, akit még van szerencsénk itt tudni közöttünk, ő az, aki tulajdonképpen 1957-től folyamatosan és zseniálisan jelen van a zenei szintéren. Ez a 57 Channel and Nothing On egy jó kis kritika az embereknek és a kábelszolgáltatóknak is, pontosabban leginkább az emberek felé, hogy ennyi mindent kapnak, és ennyi mindenből lehet válogatni, és mégsem találják a boldogságokat. Bruce Springsteen itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

A zenék zenéje most a 98.6 Manna FM zenei finomságai között a dal, amit a világon mindenki ismer, az énekesnőtől, akit a világon mindenki ismer, akinek a nevét mindenki ismer, én ezt hát bátran kimerem jelenteni, mert ő az, akinek a hangja nagyon ismerős, akinek a tragikus sorsa nagyon ijesztő és szívszorító, ő az, aki a 27-esek csapatába tartozott, és ő az, akinek a mostani dalát, a Piece of My Heart címűt sokkal többen ismerik a világon, mint a Mercedes-Benzt. Igen, Janis Joplinról van szó, arról a hölgyről, aki minek utána a 27-esek klubjába tartozott, csak úgy, mint például Jimi Hendrix vagy Jim Morrison, aki ilyen fiatalon 27 éves korában ment el. Ő volt az, aki azt szerint is élt, amit mindig mondott, hogy élj gyorsan, szeress szenvedélyesen és halj meg fiatalon. Ő volt az, akit túlélt édesanyja, akit túléltek a testvérei, és ő volt az, aki a mai napig egészen különleges hanggal, egészen különleges stílusban, egészen különleges attitűddel énekelt, és adta át azt a fajta világhoz és élethez való hozzáállást, ami persze riasztó is, de egyben mégiscsak valamilyen fajta különös, ösztönös és zsigeri szabadság kötődött hozzá. Ő sem nagyon tudta feldolgozni a saját művészetét, de leginkább nem tudta feldolgozni azt, ami és ahogyan a fejében és a lelkében zajlott. Készült róla egyébként egy nagyon jó dokumentumfilm. Hát kösse fel mindenki a nadrágját, aki ezt megnézi, mert igen-igen nyomasztó végignézni azt, külső szemmel látni végig, miközben tudjuk, hogy mifelé halad az élete, hogy hogyan küzd valaki, és nem kap segítséget. Hiába vannak körülötte sok százan, segítséget nem kap, nem nyújt senki egy segítő kezet, ezért nyúlnak az alkoholhoz, a drogokhoz. Akkoriban pláne azért a 60-as évek hippi mozgalmában és abban a korszakban ez gyakorlatilag mindennapos volt, csak hát volt, aki tudott vele idézőjelben bánni, és volt, aki nem. Egyébként, ami a Piece of My Heart című legendás dalt illeti, ez egy szerelmes nőről szól, aki annyira el van ragadtatva, akit annyira elragadtat a férfi, a szerelme tárgya, hogy azt mondja, hogy hajlandó vagyok a szívemből is egy darabot odaadni, neked vigyed, vidd magaddal. Ami egyébként azért nagyon érdekes, mert hogyha egy kortárs írónak, Jeanette Wintersonnak a könyvét vesszük alapul, ezt is szívesen és szeretettel ajánlom mindenkinek olvasásra, ott is szó van pontosan ugyanerről a szenvedélyről. Arról a szenvedélyről, amikor azt akarom, hogy belőlem, az engem életben tartó szervemből, az én központomból legyen valami nála, és nála is hagyom, kockáztatva azt, hogy én ezt sose kapom vissza, és nem leszek többé teljes, ha az illető egy darabot elvisz a szívemből. Erről szól ez a dal, és az a nagyon érdekes benne, hogy bármennyire is romantikus és milyen szántó a gondolat, ez a rekettes blúzos hang, az, ahogyan szinte üvölti Janis Joplin, hogy vigyél a szívemből egy darabot, mégsem csöpögőssé teszi ezt a dalt, hanem egy nagyon kemény, olyan hangulattá, amikor azt mondom, hogy akkor most felszívom magam, és én is bátor leszek, és megélem az érzéseket, és megélem a szenvedélyt. Nagyjából ez volt a feladata, azt hiszem, Janis Joplinnak, hogyha ezt utólag posztumusz ki lehet egyáltalán jelenteni valakiről. Nagyon szépen mutatja meg azt a vokális tehetséget, azt a dinamikát, és azt a témát, ahogyan csak ő tudott énekelni, váltani a hangszínek, a tónusok és a ritmusok között. 1967-ben született meg ez a dal. Jerry Ragova és Burn Burns írta meg ezt a dalt, és eredet Franklin Huga Erma énekelte az eredeti verziót, aztán később énekelte el ezt, egy évvel később lépett szóló karrierbe 68-ban Janis Joplin, és még azelőtt elénekelt a Big Brother and the Holding Company-val együtt. Tehát ott zenekarban énekelt, ez nem a szóló karrierjéhez kötődik ez a dal. Úgyhogy jön a legendás Piece of My Heart Janis Joplintól, illetve Big Brother and the Holding Company-től. Itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: 8 ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A Nyolc ker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A nyolckeresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a nyolc ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a nyolc kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kíméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillusz Dorka, Szacsvai László és Spindok Csaba hangjai megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászorra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmjének választották ANSZI-ban.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

98.6 Manna FM zenei finomságai között 1994-be kell, hogy visszaugorjunk. Hölgyeim és uraim, Damon Albarn és az ő eredeti első együttese, pontosabban akivé váltak, mert hogy még 1989-ben egy teljesen másik zenekarban voltak, ez volt a Circus, amit még Graham Cox-szal együtt alapítottak, gyerekkori barátok voltak, Damon Albarn és Graham Cox, onnan indult el Damon Albarn, és így aztán a Blur karrierje is, mert hogy igen, a Girls and Boys című elképesztően jó dal lesz most itt a következő a sorban a zenei finomságok között. Ez az a dal, ami a Park Life című 94-es albumukkal meghozta nekik az ismertséget, az elismertséget és az óriás sikert. Addig tulajdonképpen csak próbálkozásaik voltak, és viszonylag gyenge próbálkozásaik, már hogy nem zeneileg, hanem a siker szempontjából gyenge próbálkozások, de aztán, amikor elérkezett a Britpop évek közepe, amelyben egyébként ők nagyon nagy szerepet játszottak már, mint abban, hogy a Britpop, mint stílus ekkora nagy hívű utat járjon be, ekkora nagy sikert érjen el, volt egy kis összetűzésük emiatt egyébként az Oasis-szel annak idején. Na de vissza 94-ben, amikor is megjelent a Park Life című album, amelyről egyébként az azonos című dal is nagy siker lett, de a Girls and Boys, amit most meg fogunk hallgatni, volt az egyik legnagyobb siker. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a nagy siker erről az albumról. Az első helyig jutott a Park Life című album a slágerlistán, és 97-ig fönt volt a slágerlistán, nem az első helyen, de nagyon jó pozícióban, és aztán még két sikeres kislemez jött ki erről az albumról, a Park Life-ról, a To The End, és maga a Park Life is, és aztán a 95-ös Brit Awards-on 4 díjat is kaptak, és már akkor elkezdték készíteni az új lemez, a The Great Escape munkálatait, amelyen már több harmadik személyben íródott dalszöveg is található. Azért fontos egyébként szépen így elhelyezni őket az időben, mert aztán 96-ban jelentkezett a Blur együttesen belül egy olyan válság, aminek már a jelei azok érezhetőek voltak interjúkban és a fellépéseken is. Alex James és Graham Cox botrányos magánéletet éltek. Graham Cox alkoholizmus jeleit is mutatta, és aztán Alex Jamesnek az egyéb ügyei miatt is már sok-sok botrány kísérte az ő életüket, és aztán tulajdonképpen innentől elindult egy változás, mert hogy Graham Cox és Damon Albarn is egyre inkább az underground felé, mondjuk úgy, hogy kacsingatott, míg egyébként azelőtt ott volt a stílusokban egyre több indie zene, ez elektronikus zene, némi gospel, és aztán persze természetesen ott volt a Britpop, míg a legjelentősebb stílust említenünk kell. És aztán szépen telt múlt az idő, és ugye megjelent később Damon Albarnnál a Gorillaz is, és aztán megjelent a saját szólóalbuma is, és szerintem ő a Gorillazzal haza is talált, ugye ő az, aki gyakorlatilag az első, mondjuk úgy, hogy inkognitó zenekart tulajdonképpen életre hívta, akkor volt ez virtuális zenekar, mondjuk így. Egyébként a Sziget Fesztiválon a The Good and the Bad and the Queen című produkciója is fellépett, és az is fontos, hogy második Erzsébet 2016-ban a Brit Birodalom rendje lovagjává avatta őt. Aztán onnantól kezdve már elkezdett szólódalokat is kiadni a Gorillaz mellett egyébként, és bár nagyon szerette a Blurt, és szerette annak idején még, hogyha 89-re visszaugrunk egy pillanat, a Circus-t is, mégiscsak az az érzése az embernek, hát nyilván ezt mondja is ő, vagy utal is rá az interjúikban, amik készülnek vele, hogy ő most találta meg önmagát. Megmondom őszintén, hogy külsőleg is egy nagyon jó képű pasi lett belőle, a kis sápat sovány Britpop fiúból, melegítő felsős Britpop fiúból lett egy tök jó pasi, úgyhogy érdemes a videoklipeket is megnézni. Egyébként tőle nagyon sokféle stílusú muzsikát lehet hallani, mi is játsszuk itt a 98.6 Manna FM-en, a Gorillaz dalokat is, a Blurtől is játszunk dalokat, és Damon Albarntól például a Mr. Tembo-t is, ami a szóló albumáról való, ami az elefántról szól, magáról Mr. Tembo-ról, az elefántról, ami azért nagyon érdekes, nem az elefánt, hanem az, hogy milyen stílusokat tud felsorakoztatni Damon Albarn, mert mindig, bármilyen stílusú zenét ír is, mindig rámutathatóan, egyértelműen és kiemelhetően a többi dal közül felismerhető, hogy ebben a dalban a Damon Albarn keze biztos, hogy benne van. Na most az első sikere jön Damon Albarnnak és az ő zenekarának, a Blur nevű együttesnek, ez a Girls and Boys 1994-ből, itt a zenei finomságok között.

98.1 FM zenei finomságai között most itt van a zseniális Linkin Park, mindjárt bemutatkozik a zenekar is, de tőlük is egészen pontosan az ismert dalaik mellett ez a különlegesség, a The Emptiness Machine, amit 2024. szeptember 5-én adtak ki. És tulajdonképpen ez egy mérföldkő a zenekar számára. Az első eredeti daluk Chester Bennington tragikus elvesztése és Rob Burden dobos távozása óta. Két friss arcot is bemutat a zenekar felállásának, Emily Armstrongot, a Dead Sara együttes énekesnőjét és frontemberét, valamint Colin Britton, aki átveszi a dobfelszerelést, tehát ő veszi át a dobokat Rob Burden után. Ez egy rock himnusz, annak is készült, ami valahogy mégis úgy hangzik, mint egy klasszikus Linkin Park dal, de azért valahogyan mégis nagyon ügyesen és nagyon Linkin Parkosan, fogalmazzunk így, egy új zenei területre vagy terepre viszi el az embert. A dal Mike Shinoda-val indul, aki a szokásos úgynevezett félig éneket, félig rappelt stílusban kezdi el a dalt, de hát ahogyan szépen az ember belekerül ebbe, ahogyan belemerülünk a dalba, ahogyan hozzászokunk a dalhoz, ahogy a dallal ez a komfortérzet megszületik, amikor megismerkedünk egy új dallal, akkor Armstrong éneke belül valahogy olyan egészen különleges módon kúszik be az ember fülébe, belopózik a szívéhez, még mielőtt megüti azt a reszelős, erőteljes, rokkos hangzást, mondjuk így. Igazából azt mondhatjuk, hogy ennek az új Linkin Park hangzásnak tulajdonképpen Armstrong hangja adja a gerincet. Benne van ez a nyers, kicsit olyan reszelős rock hang, meg van benne a punk rock vonal, ami miatt az ember úgy érzi magát, egyre ahogy elkezdjük majd hallgatni, ezt érdemes megfigyelni magunkon, jó, fel kell hangosítani majd a rádiót, hogy úgy érzem, hogy akkor most megyek neki, töknek passzulnak, bennem van az erő, átvehetem az irányítást, egy zenekar élére állhatnék én is, felépítek egy házat, vagy összepakolom az egész házat, vagy azonnal megmondom mindenkinek a véleményemet, de legalábbis kiállok magamért, tehát hogy olyan erőt közvetít a dal, ami az embernek valóban energiával feltöltött erőt és határozottságot tud adni. Legalábbis én így fogalmaznám meg, hát nyilván azok után, amit például Brad Nelson is elmondott a Linkin Park gitárosa a Billboardnak, hogy ettől ilyen különleges és erőteljes, hogy ugye Michael kezdődik az ő énekhangjával, az ő énekével a dal, aztán Emily énekhangja többször besúrran bekúszik, és aztán már ott van a második refrénben nagyon erőteljesen kihallani. Azt mondta Armstrong, hogy nem próbálja meg megismételni Bennington jellegzetes stílusát, ez persze egy kicsit bonyolultabbá tette a zenekar életét, de meg kellett tennünk, és be kellett dobnunk néhány olyan dolgot, ami megválaszolja azokat a kérdéseket, amik megszülethetnének a változással kapcsolatban. Újra kellett tanulnunk azokat a dalokat, amiket 20 éve játszunk élőben ahhoz, hogy ezt megtegyük, és ez olyan okos húzás volt, és annyira frissítő húzás volt, és mégis annyira nehéz, mert hogy az agyam nagyon nehezen visel néhány dalt, ezt mondta Armstrong. És akkor visszatérve egy kicsit még a Linkin Parkhoz, ez egy amerikai zenekar, és hát több helyütt jelzik őket úgy stílust illetően, hogy nu metal, alternatív rock vagy hard rock zenekar, elektronikus rock együttes, Agoura Hills-ből származnak egyébként. A megalakulásuk óta 90 millió albumot és 40 millió kislemezt eladtak, úgyhogy mondhatjuk azt bátran, hogy a régi felállást is, és szerintem egészen biztos, hogy az új felállást is óriási siker és ismertség övezi. Természetesen az, hogy Chester Bennington eltávozott, ez egy teljesen más dimenziót és egy egészen új korszakot nyit a Linkin Park életében, de mégis valahogyan ott van Bennington lenyomata, viszik

tovább az ő stílusát, az ő világlátását, a gondolkodás módját, úgyhogy akkor most itt a zenei finomságok között is a The Emptiness Machine és a Linkin Park az új felállásban

0: 98.6 Manna FM életöröm zene a továbbiakban is természetesen. Az elmúlt 4 órában Péter Petrával holnap találkozunk újra. Addig is mindenki vigyázzon magára. Puszi.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életöröm zene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az íris is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló kb. 12 cm-es mély-lila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilimok szomszédságába.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Béremelést kapnak a gyermekvédelemben dolgozók, rengeteg balesetet okoznak a gyorshajtók. Folytatódik a borongós idő többfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Emelkedik jövőre a családi pótlék, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Ennek első fele novemberben, a második pedig januárban érkezik. Arról is beszélt, hogy olyan alkotmányozást szeretnének, ahol mindenki elmondhatja a véleményét. A Fidesz szerint Magyar Péter egyetlen szavát és egyetlen ígéretét sem lehet elhinni. Így reagált az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója a kormányfő reggeli interjújára. Havasi Bertalan úgy fogalmazott: Magyar Péter önkényuralmi rendszert épít, a leendő Tiszás alkotmány tervezett, és a választási törvény ugyanúgy illegitim, mint Magyar Péterék egész rendszere. A kelet-ukrajnai Harkivban nyit irodát az ökumenikus segélyszervezet, hogy helyben segítsék a frontvonal közeli régiók lakosait. Sokan menekültek Harkivba Ukrajna más területeiről, így a városban élők száma csak nem elérte a háború előtti szintet. Az új iroda összekötő kapocsként is szolgál majd a támogatott kisebb helyi szervezetek és az ökumenikusok beregszászi központja között. Az előzetes választási eredmények szerint kis különbséggel a svéd bal középellenzék nyerte a tegnapi parlamenti választást. A szociáldemokraták által irányított blokk egyebek mellett azzal kampányolt, hogy megállítaná az elmúlt 4 évben tapasztalt jobbra tolódást, amely Svédországot Európa egyik legbefogadóbb bevándorló barát országából az egyik legszigorúbb menekültügyi rendszerű országgá változtatta. Szerdán kezdődik a nyolcadikosok kötelező pályaorientációs vizsgálata. Október 9-ig mintegy 2400 intézmény, 67000 tanulója vesz részt a vizsgálatban. Ez elsősorban tanácsadás jellegű ajánlásokat fogalmaz meg, hogy segítse a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését és értékelését. Erre hívta fel a figyelmet az oktatási hivatal. Továbbra is a gyorshajtás a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt mondta, a kormány vizsgálja az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának létrehozását. Szigorítanák a büntetéseket is. A kirívó gyorshajtóknál a felfüggesztett, a visszaesőknél a letöltendő börtön, vagy az autó elkobzása is szóba kerülhet. Országszerte borult az ég, a Dunántúlon és a középső területeken esik az eső. Később egyre több felé kell készülni záporra, zivatarra. Napközben 20-25 fok, este 14-18 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapét. Ismételten egy remek programot szeretnék ajánlani. Beszéltünk már erről, hiszen minden évben előjön többször is, és most is itt az ősz, akkor itt van a Paloma Art Space és az Iconic Showroom Budapest eseménye. Most éppen ellentétek, Kaleidoszkóp divat bemutató a Paloma Art Space-ben. A vonal másik végén pedig Ladányi Beáta, az egész esemény főszervezője, stíluskommunikátor, divattervező. Szervusz, Bea! No,
2: szia, és üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Beszéljük meg rögtön az ellenté, a nevét, a címét az eseménynek, ellentétek, Kaleidoszkóp. Miért pont ez lett? Miért pont ez lett a hívószó idén ősszel?
2: Hát igazándiból, tehát ugye amikor elkezdtük szervezni a Noesta divat bemutató eseményt, még nem volt semmi különleges tematikánk, csak az volt, hogy a divat bemutató, ahol be tudnak mutatkozni a Paloma Art Space-en belül található alkotók, ugye bár ebben vannak divattervezők, különböző kézművesek, táskakészítők, ékszerkészítők, cipősünk is van, meg mindenféle, ami egy kiegészítő, tehát hogy egy divat bemutatón meg tudjuk mutatni, szedtek beszedve. És hát egy tavasz, a tavaszi divatbemutatón előtt jött az ötlet, hogy mi lenne, hogy egy divatbemutatón minden egyes divatbemutatónak adnánk egy tematikát, és akkor ezzel is motiválnánk egy kicsit az alkotóinkat, hogy próbáljanak abba gondolkozni, ennek megfelelően álljanak össze egymással az alkotók, és akkor egy kicsit egymást is inspirálva szülessenek új érdekes alkotások. Ugye a tavasszal volt a metamorfózis témánk, és most ősszel meg lett az ellentétek. Ilyenkor az van, hogy földobtuk a labdát, hogy mindenki javasoljon különböző témákat, ötleteket, hogy mi, és amire úgy gondoltuk, hogy na ez most ez egy pont jó lenne, vagy illene, vagy érdekes lenne, és több alkotó tud rá többféle szemszögből csatlakozni, és valamit ennek megfelelően alkotni. Így most az ellentétek lett a téma, és már most látom, hogy hát ez nagyon érdekesen, tehát mindenki kicsit másképp közelíti meg,
1: ez jó,
2: és nagyon
1: ez
2: érdekes sem fog ez megnyilvánulni majd a kifuton.
1: Hiszen ilyenek vannak az esemény leírásában, hogy világos és sötét, nyers és kifinomult, természetes és mesterséges, minimalista és díszes, lágy és határozott. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy ők, ezek az alkotások, ezek az alkotók mind-mind megtalálhatók ott a házba. Tehát ezek magyar ruhatervezők alkotásai lesznek majd felvonult. Nem ma, hanem 26-án felvonultatva.
2: Igen. No. Igen. Hát az, ami az esemény is olvasható, ezek az ellentétek, ezek tulajdonképpen ilyen inspirációs hívószavak vannak, és hogy aztán melyik alkotónk hogy jelenteti meg ezt az ellentétet a saját kollekcióján belül,
1: rában,
2: ez
1: bizony
2: legyen meglepetés.
1: Így van. Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, a vonal másik végén Ladányi Beáta, a stílus kommunikátor és divattervező, a beszélgetésünk témája pedig szeptember 26, 14-től 16:30-ig ellentétek, Kaleidoszkóp címmel divatbemutató, és hát egy igazi jól kapcsolódó esemény, ami ott van, ugye ilyenkor ott maradnak, ugye az esemény után itt van, maradnak a showroomok, meg lehet nézni a ruhákat. Egy igazi, igazi remek esemény. Erről beszélgetünk még hamarosan Beátával.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után folytatjuk a témát, kedves hallgatók. A témán pedig nem más, mint szeptember 26. Palom Art Space, az Iconic Showroom Budapest rendezvénye Ellentétek Kaleidoszkóp címmel felvonultatják az alkotók ruháit, modellek, és ha már a modelleknél tartunk be, ugye most nem, hogy mondjam, nem azokat a sztereotíp modelleket képzeljük el, akik a, nem tudom mik ezek a mutatószámok, mellbőség, stb., hanem, hát hogy mondjam, élő, közöttünk élő hölgyek mutatják meg. Lehet azt mondani, hogy hétköznapi hölgyek mutatják meg, amatőrök mutatják meg. Ez miért van így? Miért alakult ez? Ez egyfajta vállalás, ez egyfajta hitvallás, hogy igen, gyertek is, ti mutassátok.
2: Teljes mértékben, amikor elkezdtük, korábban hívtak meg, mint divattervező divatbemutatókra. A divatbemutatókon tudjuk, hogy mindig fiatal lányok egységes méretben mutatják be a ruhát. Én meg szerettem volna azt, hogy olyan hölgyek mutassák be a ruhákat, ami tulajdonképpen a célközönségem is, és hogy húsvérnök, és hogy legyen a modellek, akik kifutnak nálunk a különböző alkotók ruháiba, azok között legyen alacsonyabb, magasabb, vékonyabb, teltebb, fiatalabb, idősebb. Úgyhogy mindig így válogatjuk össze a modellcsapatunkat, hogy vegyes hölgy koszorú mutassa be a ruhákat, és persze az is befolyás, hogy éppen akik most tervezők bemutatják a ruhakollekciókat, hogy nekik milyen méretű, karakterű modellekre volt szükségük.
1: Tehát ezek a ruhák, ezek rájuk készültek a modellekre, vagy hozzák vannak igazítva legalábbis, nem? Tehát jól állnak rajtuk. Az adott hölgy testéhez képest jól állnak a ruhák, ez egy nagyon fontos dolog. Hány alkotás lesz itt igazából? Én azt nem a termékszót kiírtam egy ilyen kreatív műfajból, ezek mind alkotások, ezek ruhaköltemények. Hány ruhaköltemény lesz itt körülbelül, aki oda téved és megnéz, vagy oda megy direkt, az hány ruhával találkozhat?
2: Hát, még nem tudom pontosan, de ilyen 60 szetten felül lesz.
1: Az igen. Hogy néz ki egy esemény, ugye azt mondtam a hallgatóknak a végén, hogy ugye ott vannak a sorban, itt vannak, tehát átalak az egész egy ilyen nagyon jól szituált partivá, nem? Meg lehet ismerkedni az alkotókkal, a modellekkel, hogy ez egy nagyon jó dolog, ez is egy ilyen tudatos, nem az, hogy 10-30 vége, kezdi csokrom, találkozunk tavasszal. Nem.
2: Meg ugye, bár valahogy mondtam is, hogy elég sok szett vonult fel, tehát ugye ezt általában úgy szoktuk szervezni, hogy lemegy a divatbemutató első fele, ott is vannak persze ilyen kisebb lélegzetvételnyi szünetek, amikor a bemondónk Bernadett bemutatja az éppen kifutó márkákat, hogy most éppen kifognak, majd szerep, milyen ruha, milyen táska, milyen ékszer lehet majd látni a kifutón, és az első bemutató rész után lesz egy szünet, amikor egy kicsit át tudják magukat mozgatni a vendégeink, és erre nagyszerű lehetőség, hogy körbenézzenek ott a különböző bemutató termekben, műhelyekben, mert ugyebár nálunk nagyon több szoba is van, ahol nem csak az alkotások vannak kihelyezve, és lehet megtekinteni őket, hanem van olyan szoba is, ahol ott helyben készülnek ezek az alkotások. Akár ékszer, akár táska,
1: vagy egyéb kiegészítő. A következő részben még megbeszéljük azt, hogy vajon Bea, mint divattervező, mivel készül, és egy picikét az ő segítsége szétnézzünk a házba, hogyan is működik ez a Paloma Art Space, zen aztán folytatjuk, a vendégem pedig Ladányi Beáta, stíluskommunikátor és divattervező, a beszélgetésünk témája pedig szeptember 26, egy remek program a Paloma Art Space-ben, az Asztóriától nem messze, 14-től 16:30-ig ingyenesen látogatható divatbemutató, hamarosan folytatjuk.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Ismételten remek zenék után folytatjuk a beszélgetést. A vonal másik végén még Ladányi Beát. Azért mondom, hogy még, mert a 34-ben majd más fog jönni, majd elmondjuk, hogy ki. Ugye már mondtad, Betty a kommunikátor, ő lesz a következő vendég a következő szegmensben. Azonban visszahozzád, te mint divattervező, akkor nyilván te is nekifutsz ennek az ellentétek fantázia nevű eseménynek, nem? Hogy néz ki a teruát, hogyha azt egy rádióba le lehetne festeni?
2: Hát én most egy nagyon egyszerű ellentétet választottam, a világos és sötét.
1: Klasszikus.
2: Meg a kicsit a hétköznapi és az alkalmi, tehát hogy ez fog megjelenni, de tényleg érdemes eljönni, mert már van olyan alkotó, akinek láttam így, vagy tudom, hogy kb. Mivel készül, úgyhogy ez az ellentét többféle formátumban meg fog jelenni, tehát nem csak úgy, ahogy most én kitaláltam, hogy világos és sötét ellentét.
1: Tehát lényeg az, hogy egy ruhában, vagy egy műalkotásban tükröződnek az ellentétnek, ugye? Tehát valamire rá tudjunk, ami ellentétest keresni benne. Na, egy picit erről a házról...
2: Ugye...
1: Igen, figyelj.
2: Bocsánat, meg kikiegészítem, mert azért érdekes, mert ugye az ellentétek sokszor nem kioltják egymást, hanem egymást is erősítik.
1: Így van. No, ugye ez a Paloma Artspace-ben van, megmondom őszintén, én, hogyha állok ott vagy dizájnvásárokon, és mondom, hogy a feleségemnek is ott vannak az alkotásai, és sokan még nem tudják, hogy létezik ez, egy nagyon nagy PR munkát hajtunk végre, hogy legyen. Ez is most erről szól az a beszélgetés, hogy ismerjétek meg, kedves hallgatók, akik még nem voltak, hogy nem csak 26-án, akkor mondjuk 60 abban, de érdemes elsétálni hétköznap is, hiszen képzeljétek egy bérházat, be mindjárt mondja majd, hogy hány bolt van benne, hány alkotó, ahol bementek, magatok mögött hagyjátok a Rákóczi utcát, a Kossuth Lajos utca zaját, és benn vagytok egy olyan helyen, ahol dúl a kreativitás. Hány ilyen kis showroom található ott a Paloma Artspace-ben, Beáta?
2: Hol, ezt most így nem is tudom. Nem,
1: nagyságrendileg.
2: Tehát ilyen tucatnyi, és ebben a tucatnyi szobában több mint 100 alkotónak lehet megtalálni a termékeit.
1: És ebből egyik az ikonik showroom, aminek te vagy a vezetője, az, hogy ide kikerül be, az ki állapítja meg, te állapítod meg, van egy grénium, aki megállapítja, te engeded be, hogy néz ki a dolog, ki lehet ott alkotó?
2: Igen. Azt tudni kell, hogy a Paloma Artspace-ben ugye van nagyon sok minden található, tényleg egy olyan színes termékskála, ahol semmi máshol, és ezek mind ugyebár ilyen egyedileg készített, nem tucat dolgok. Az én szobámban annyiban egy kicsit más a többi szobához képest, hogy ez kifejezetten divatfókuszú, tehát ebben a szobában ruhák, táskák, ékszerek, kiegészítők találhatók. Vannak olyan szobák, ahol lehet kapni, mit tudom én, grafikákat, fából készült edényeket, meg még sok-sok mindent, tényleg érdemes körbenézni a Paloma különböző helységeibe. Nálunk kifejezetten úgymond ruhafókuszú, úgyhogy ennek megfelelően szoktunk keresgélni, és hogyha olyan típusú, vagy vannak ugyebár tervezők, akik jelentkeznek, tehát hogy bejelentkeznek a Paloma Artspace központi e-mailen, és amikor látjuk azt, hogy mit készít, tényleg egyedi, tényleg érdekes, tényleg minőségi, tehát tudja színesíteni tovább a palettánkat, akkor annak megfelelően felvesszük fel a kapcsolatot, egyeztetjük, megnézzük, és akkor így döntünk arra, hogy ki kerülhet be, és
1: hát,
2: ki nem.
1: Kedves hallgató, ha gondolod, hogy benned is van valami munkálkodik, valami, és az profi, mesteri, művészi szinten űzöd, uram, bocsátok, ott tessék jelentkezni. De köszönjük szépen, az még egyszer elmondjuk a konkrétumokat, tehát akkor szeptember 26, szombat, Kossuth Lajos utca 14-16, az 5. kerületben, az Asztóriától nem messze, Kaleidoszkóp, az ellentétek, és hát egy remek divat bemutató. Tőled most elbúcsúzom, köszönöm szépen, a témánál maradunk, mert zenék után fejlő Tamaskó Bettit, aki az est házi asszonya, és akkor megnézzük, hogy ő hogyan készül erre az este. Köszönöm szépen, és egy sikeres eseményt kívánunk, egy nagyon sikeres eseményt.
2: Köszönjük
0: eseményt.
2: Szépen. Bízunk benne.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért.
3: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: szép felállni.
1: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Kedves hallgatók, folytatjuk a kanapé első óráját. Azonban riportalanyt váltottunk a vonal másik végén. Ladányi Bea a helyett. Tomaskó Bernadette, az est házi asszonya, a nap házi asszonya. Nem is először negyedszer, és ott voltam eddig, azt hiszem a 4-ből 3-an ott voltam, láttam őt. No, szervusz Betty, neked miért olyan különleges ez az esemény? Hiszen te vagy a speaker, a te hangodon tudják meg először, hogy pontosan milyen ruhák jönnek meg, benne vagy az egésznek a közepébe. Neked miért fontos ez az esemény?
3: Szia, tényleg köszöntöm a hallgatókat. Ugye ennek a rendezvénynek a különlegessége, amit szerintem a Bea már említett, hogy ugye húsvérnők mutatják be a ruhákat. Én alapvetőleg testpozitív aktivistaként, önismereti tartalomalkotóként kapcsolódom ehhez a rendezvényhez. Én ugye nagyon sokat beszélek, posztolok és tartalmakat készítek arról, hogy mennyire fontos az, hogy fogadjuk el önmagunkat, míg akkor is, hogyha esetleg változás előtt állunk, vagy változást szeretnénk, akár külsőleg, akár belsőleg. És hát én gyakorlatilag így kapcsolódom ehhez az egész dologhoz, hogy ezen a bemutatón és ezen a délutánon olyan nőkön mutatják be a szebbnél szebb iparművészeti alkotásokat, amiket tényleg bármelyikünk felvehet és hordhat.
2: De ezek megvásárolható és hordható ruhák, ez a fontos, tehát nem így ilyen
3: van, pontosan. Elszállt.
2: És ugye azt tegyük hozzá azért, hogy ez mind a magyar kreativitás kézzel fogható darabjai, hiszen a Paloma Arts Space-ből jön mindenkinek, ott van showroomja, ugye? Tehát ezek ott
3: így
2: vannak.
3: Van, ezek magyar, így van, magyar tervezők, magyar darabok, kis szériás ruhák, ékszerek, táskák és cipők. Ugye nekem a testpozitivitás mellett, mint kommunikációs szakembernek nagyon fontos utam, vagy nagyon fontos feladatomnak tartom, hogy támogassam a magyar művészeteket, a magyar művészeket, főleg iparművészekkel dolgozom, tehát én végül is ilyen szempontból is kapcsolódom ehhez az eseményhez.
2: Te mennyit készülsz ilyenkor, vagy már korábban egy picit mászkálsz a modellek között, szétnézel, ki mit megírt szöveget mondasz, imprózol egy picit, avasd be minket a kulisszatitokba, kérlek.
3: Gyakorlatilag én azért mindig az ujjamat tartom a Palomán, tehát én időközönként bemegyek és szétnézek, hogy kik az új tervezők, milyenek az új kollekciók, valahogy úgy azért én folyamatosan igyekszem betekinteni a Paloma életébe. Magára a rendezvényre pedig általában körülbelül másfél hónappal előbb kezdünk el konkrétan készülni velem, illetve már a tavaszi bemutató, divat bemutató után is volt egy egyeztetésünk, mert mint kommunikációs is igyekszem jó ötleteket adni, de másfél hónappal előbb kezdjük el azt átbeszélni, hogy konkrétan most mi lesz a tematika, milyen tervezők lesznek, hogy nekem milyen ruhám lesz, mert hogy nekem Bea mindig álmodik egy vagy két kreációt, ami egyébként az ő kollekciójába illeszkedik. Úgyhogy körülbelül 6 héttel előbb, alapvetőleg én szeretek improzni, de itt azért az idő rövidsége miatt ugye rengeteg kollekció van, rengeteg gyönyörű ruha van, minimálisan szoktam improzni, vannak átkötők és személyes történetek, amiket belecsempészek a kis mondandómba, de azért én ilyenkor eléggé tartom a szabályokat és a konvenciókat.
2: És akkor így a végén még egyszer mondjuk el, tehát szeptember 26, Paloma Art Space, ugye ennek a címe...
3: 14 óra.
2: 14-kor, és a Kossuth Lajos utca 14-16, ez az Asztóriától szinte egy köpésre van, és ott lehet megnézni, hogyan is dübörög a magyar kreativitás. Kedves hallgatók, az elmúlt szegmensben Tomaskó Bettit hallottátok, aki, ahogy halljátok, szíve lelke ennek az egésznek, és ez nagyon fontos, hogy egy ilyen önazonos arc állott, és ő mesél nektek. Ha kíváncsiak vagytok, tessék elmenni és megnézni. Köszönöm szépen az információkat. Szia,
3: köszönöm,
2: Betty.
3: És mindenkit szeretettel várunk.
2: Reméljük, mennek is. Na, szia!
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna Morzsa.
1: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Béremelést kapnak a gyermekvédelemben dolgozók, meghallgatták az alkotmánybírójelölteket. Folytatódik a borongós idő többfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Emelkedik jövőre a családi pótlék, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Ennek első fele novemberben, a második pedig januárban érkezik. A Fidesz szerint Magyar Péter egyetlen szavát és egyetlen ígéretét sem lehet elhinni. Így reagált az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója a kormányfő reggeli interjújára. Havasi Bertalan úgy fogalmazott: Magyar Péter önkényuralmi rendszert épít, a leendő tiszás alkotmánytervezet és a választási törvény ugyanúgy illegitim, mint Magyar Péterék egész rendszere. Meghallgatta az alkotmánybíró jelölteket az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság. A Tisza párt és a Mi Hazánk frakciója is 5-5 jelöltet nevezett meg. A Fidesz nem vesz részt a kiválasztási folyamatban. A testületbe azután kell új tagokat választani, hogy 70 évben állapították meg az alkotmánybírák felső korhatárát, így 5 hely megüresedett. Az új alkotmánybírák személyéről holnap titkos szavazással dönt a parlament. A kelet-ukrajnai Harkivban nyit irodát az ökumenikus segélyszervezet, hogy helyben segítsék a frontvonal közeli régiók lakosait. Sokan menekültek Harkivba Ukrajna más területeiről, így a városban élők száma csak nem elérte a háború előtti szintet. Az új iroda összekötő kapocsként is szolgál majd a támogatott kisebb helyi szervezetek és az ökumenikusok beregszászi központja között. Szerdán kezdődik a 8-osok kötelező pályaorientációs vizsgálata. Október 9-ig mintegy 2400 intézmény, 67000 tanulója vesz részt a vizsgálatban. Ez elsősorban tanácsadás jellegű ajánlásokat fogalmaz meg, hogy segítse a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését és értékelését. Erre hívta fel a figyelmet az oktatási hivatal. Továbbra is a gyorshajtás a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt mondta, a kormány vizsgálja az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának létrehozását. Szigorítanák a büntetéseket is. A kirívó gyorshajtóknál a felfüggesztett, a visszaesőknél a letöltendő börtön, vagy az autó elkobzása is szóba kerülhet.
0: időjárás.
2: Országszerte borult az ég, a Dunántúlon és a középső területeken esik az eső. Később egyre több felé kell készülni záporra, zivatarra. Napközben 20-25 fok, este 14-18 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor folytatjuk a kanapét, megkezdjük a második órát. Mindig elmondom, hogy hogy kerülnek ide be riportalanyok, érdekesebbnél érdekesebb emberek. Én 89-ben érettségiztem egy élelmiszeripari szakközépiskolába, volt nekem egy osztálytársam, Hidvég János, aki nagyon gyorsan feleségül vett az ő szerelmét, az osztálytársunkat, Hidvég Jancsát, és hát hamar jöttek a gyerekek, és az egyik gyermek van most itt a vonal a másik végén. Pontosan én apropóból az elég kemény, hiszen ugye 20-as évei közepe felé jár, ha nem tévedek, majd megbeszéljük, és már Európa bajnok webfejlesztő, és ha minden igaz, a közeljövőben a napokba utazik el Sánkhájba világbajnokságra, és akkor hívtam én az ő édesanyját, hogy adja már meg nekem a fiának a telefonszámát, mert szívesen beszélgetnék vele. Szervusz, ifjabb Hidvégi János, az ifjabbat használod, vagy nem annyira szoktad használni?
2: Igen, nem használom az ifjabbat.
1: Akkor Hidvégi János, aki itt van a vonal másik végén. No, hát le a kalappal, főleg amiket te tudsz, hogy ez a mi generációnk ebbe így nagyon téveik, de majd te most picikét kézbe, te képbe teszel minket. 10 éves voltál, amikor elkezdtél foglalkozni a programozáshoz. Hogy képzeljük el? Mi ültél egy számítógép előtt, és írtál egy programot?
2: Lényegében igen. Alapvetően mindig is érdekeltek a számítógépek, eleinte inkább játszottam rajtuk, de azokban mindig nagyon béna voltam. Aha. És valahogyan szembe jött egyszer, csak valami videót láttam, vagy valamit, az így lépésről lépésre elmutogattak egy ilyen egyszerűbb játéknak az elkészítését, és igazából én ezt leutánoztam, és elkezdtem a részeit megérteni.
1: Tehát magyarul azt a játékot te ugyanúgy megalkotod a saját gépeden, fölépítetted az alapoktól.
2: Igen, gyakorlatilag igen.
1: Mi volt az első önálló program, ami már a Tekút fejedből pattant ki, amit te terveztél, az milyen tematika volt? Játék, vagy valami alkalmazás?
2: Inkább alkalmazás, tehát elég hamar átváltottam a weboldalak készítésére, és először ezek egyszerűbb ilyen bemutatkozó weboldalak, csináltam saját magamnak weboldalt, különböző elképzelt szolgáltatásoknak, és aztán ezek egyre komplexebb projektekké nőttek ki.
1: Meg azt is olvastam, hogy elég fiatalon, ugye a középiskola 16 évesen már, vagy 16-ban már valamiféle vállalkozásod is volt egy számlaigazgató rokonoddal, hogy azért akkor te nagyon nem bírtál magaddal a szónak a nemesebbik értelmében, akkor már buzgott benne az alkotási vágy, és akkor valami jót hoztál létre, hiszen azt a szoftvert azt talán még használják ma is.
2: Igen. Igazából mindig is bennem volt ez, hogy valamit csinálni szeretnék, valamit alkotni szeretnék, és hát először ezek hobbi projektek voltak, de mindig akartam volna valami olyat csinálni, amit aztán ténylegesen használnak emberek, és igazából így lett ez a termék. Ezen már most már néhány éve én nem dolgozok, de maga a termék az továbbra is fejlesztés alatt áll, és ezt még mindig használják, meg bővül.
1: Hogy azt a szoftvert, hogy 16-ban, tehát 10 éve kifejlesztettél, akkor az még a mai napig ott van, jó, persze update-elik, de még működik, akkor nagyot alkottál akkor, nem?
2: Igazából ennek az első kódsora lett 10 éve megírva, de ez egy folyamatosan fejlődő szoftver volt, és ez folyamatosan hozzátettek új funkciókat. Meg nyilván, amit az elején csináltunk, az mondjuk nem feltétlenül a legjobb minőségben kidolgozott, meg legkarbantartható kód, de alapvetően működött, és működik a mai napig is.
1: Értem. Kedves hallgatók, innen folytatjuk Hidvégi Jánossal. Eljutunk a következő részekbe egészen az Európa-bajnokságig, meg majd utána a világbajnokságra is rákérdezek, de arra leszek kíváncsi, János, már most gondolkodj, hogy én el tudom mondani például laikusoknak, hogy mi történik egy ilyen Európa-bajnokságon, hogy hogyan derítik ki, hogy ki az Európa-bajnok zene, aztán folytatjuk Hidvégi János, Európa-bajnok szoftverfejlesztő van a másik végén, ő várja a további bejelentkezést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A vonal másik végén Hidvégi János, Európa bajnok. Ezt elmondom, mert büszke vagyok az osztálytársam fiára, meg magyarok is vagyunk, az Európa bajnok webfejlesztő, illetve hát weblapfejlesztő. Szóval ugorjunk egy picikét, ugye megvolt az első weblap. Hogyan kerül az ember egy Európa bajnokság, és egyáltalán mi történik ott? Ez egy nagyon tág kérdés, de hogyan kerülsz oda? Kezdjük így az egészet.
2: Igazából alapvetően ez a World Skills Hungary program, ez fiatal szakembereknek szól mindenféle szakmában. Nagyon sok helyen ezek szakképzőiskolákból kerülnek ki. Az én utam ilyen szempontból kicsit speciálisabb, mert én amikor elkezdtem egyetemre járni, mellette elkezdtem munkát is keresni, és szerettem volna valami informatikai munkát találni.
1: Mi mást?
2: És itt és itt az első főnököm ajánlotta nekem ezt a programot, hogy szerinte nekem érdemes lenne itt kipróbálnom magam. És ilyenkor szakmánként kicsit különböző a folyamat, de általában minden szakmában van egy nemzeti válogató, ahol az adott ország kiválasztja az adott évben indított versenyzőjét, és utána ő mehet majd vagy az Európa-bajnokságra, vagy a világbajnokságra. Ezek így évente váltják egymást.
1: És ez volt át akkor 23-ban, ha minden igaz, ugye? Akkor azok Gdanskban, ugye? 23-ról beszélünk, ahol is Európa-bajnok lettél.
2: Igen.
1: Mi történik?
2: Maga
1: a kiválasztás, mert 22-ben volt. Értem, és utána lett a verseny később. Mi történik, az ember, aki egy hétköznapi internet felhasználó, ugye egy weblap, egy honlap, van előttem, beütöm, ott van, használom, de ott mi történik? El lehet-e mondani laikusan, hogy mi a feladat konkrétan egy ilyen versenyen?
2: Maga a verseny az egy többnapos verseny, itt különböző modulokat kell megoldani. Itt fontos, hogy ez nem egy elméleti teszt, hanem itt kőkeményen gyakorlati feladatokat kell megoldani. A webfejlesztésben ott gyakorlatilag különböző típusú weblapokat és webes alkalmazásokat kell készíteni. Itt az úgy néz ki, hogy kapunk egy szöveges leírást, hogy az ügyfél mit szeretne, és nekünk ezt kell elkészítenünk szakmailag minél alaposabban.
1: Konkretizáljuk, emlékszem még, hogy mi volt a konkrét feladat? Az ügyfél mit szeretne? 23-ban mi volt a versenynek a témája, a te feladatod témája?
2: Igen, nagyjából még emlékszem rá. Itt a téma az alapvetően a mesterséges intelligencia volt, tehát hogy egy ilyen mesterséges intelligencia szolgáltató cég szeretne magának egy weblapot, meg szeretne egy webes felületet, ahonnan a különböző rendszereit tudja beállítani és kezelni, és ezt a felhasználók meg tudják nézni.
1: Értem. Ez egy többnapos verseny, az azt jelenti, hogy akkor minden nap ugyanazon a projekten dolgozol, teszem azt, és a verseny végére készül el egy működő, egy élesíthető honlap?
2: Nem egészen. Itt minden nap van egy délelőtt és egy délutáni modul, amik témájukban egymás köré épülnek, viszont függetlenek egymástól. Tehát nagyjából itt ilyen 3 órás blokkokat kell elképzelni, és ebben a 3 órás blokkban kell egy működő valamit mindig az adott feladathoz igazodva elkészíteni. És ezek a modulok, ezek tényleg csak témájukban kapcsolódnak, de hogyha valaki az egyik modulban nem teljesít jól, attól a következő modult még ugyanúgy tiszta lappal tudja kezdeni.
1: Értem. És akkor ezek olyan objektív dolgok, amit egy zsűri azt tud értékelni, és akkor így megnevezik, hogy ki a harmadik, második és ki az első helyezett? Vagy ezek szubjektív dolgok, hogy kinek milyen, mennyire felhasználó barát a honlapja? Laikus kérdések, ezek tudom.
2: Igen, alapvetően az a cél, hogy ez minél inkább objektívebb legyen. Itt van egy előre elkészített pontozólap, amit nyilván mi nem ismerünk, viszont minden modul után egy zsűri végigmegy ezeken a különböző elemeken, és ezek általában eldöntendő kérdések, tehát hogy az adott funkció, ami meg volt nevezve a feladatleírásban, az működik-e vagy nem. Természetesen ebben a szakmában vannak szubjektív pontok is, Itt pedig három zsűritagnak az egyetértés alapján vannak ezek pontozva, de alapvetően ez nagyjából 80-20% arányban vannak az objektív és a szubjektív pontok, tehát ez főleg egy objektív pontozás alapul.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, a vonal másik végén Hidvégi János, Európa-bajnok webfejlesztő. Arra leszek kíváncsi a következőben, hogy mennyire dobta meg az életedet ez az Európa-bajnoki cím, hiszen azért gondolom jól néz ki egy CV-be, egy életrajzba az, hogy te Európa-bajnok vagy, hogy pontosan hogy történt, erre majd válaszol nekünk Hidvégi János, zene, aztán folytatjuk. Csak

Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: kalandos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Ismételten remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A vonal másik végén egy Európa bajnok, név szerint Hidvégi János, aki 23-ban Lengyelországban lett weblap fejlesztő, nehéz kimondani, Európa bajnok. Ez azon kívül, hogy örültél ennek, mert láttam egy fotót, hogy öröm van, meg rengeteg üzeneted érkezett, meg mindenki örült ennek. Ez hogy mennyire dobta meg a karrieredet, hiszen azért ez nem mindenki kapja meg ezt az Európa-bajnoki címet.
3: Igen, itt kicsit kettős ezzel kapcsolatban az érzésem. Na. Egyfelől alapvetően ez egy nagyon jól hangzik, és nagyon jól mutat ez az Európa-bajnoki cím. Viszont még mindig azt érzem, hogy Magyarországon nagyon kevesen ismerik ezt a World Skills programot, és azért általában mindenki így érzi, hogy ez valami jó dolog, de úgy nem teljesen tudják elhelyezni, hogy ez micsoda, miről szól, mi is ez egyáltalán. Tehát ilyen szempontból kicsit kettős, de én azt érzem, nekem a személyes tapasztalatom az, hogy azért ez általában elég sokat tud segíteni, mondjuk egy állásinterjúban.
2: Aha. Figyelj, és most ugye napokban utazol ki Sánkhájba. Ugye egy bajnokságra az emberek készülnek, de ebbe az esetben nem lehet készülni, gondolom, nem? Tehát van egy tudásod, azért mondom, 23 óta, mióta EU bajnok vagy, azóta is még több tudás rakódott egymásra, hogy ilyenkor bátran neki mész a versenynek? Ide nekem a VB címet is? Vagy gyakorolsz? Lehet egyáltalán gyakorolni ebben a műfajban?
3: Igen, abszolút, tehát a gyakorlás az itt egy nagyon fontos része. Itt általában úgy néz ki, hogy a kiválasztás az már egy évvel hamarabb megtörténik, és onnantól egy nagyon intenzív felkészülési folyamat kezdődik. Én is most gyakorlatilag szeptemberben már csak ezzel foglalkozom, tehát itt egyáltalán nem is dolgozok, de a korábbi hónapokban is hetente több napot dedikáltam ezzel a felkészüléssel foglalkoztam, és itt különböző korábbi tesztfeladatokat oldunk meg, nagy időnyomás alatt nehezebb problémákat, komplexebb rendszereket próbálunk kialakítani, és itt nekem van egy felkészítőm is, mint minden szakmában, aki engem próbál ezen az úton mentorálni és segíteni a felkészítőt.
2: Ő megy veled a VB-re, vagy ilyenkor csak egyedül utazol, csapattal utaztok? Hogy néz ki ez a háttérben?
3: Igen, itt igazából Magyarországról 26 versenyző, 24 szakmába vesz ezen részt, és minden versenyzőnek van egy szakértője is az adott szakmában, tehát így egy ilyen közel 60 fős társaság utazik ki.
2: Na figyelj, és akkor kicsit menjünk a könnyebben érthető dolgok felé. Kimész egy idegen kultúrába, kimentek 60-an. Van-e arra a verseny mellett lehetőség, hogy picikét beleszagulj a hétköznapokba, elmenjetek egy étterembe, elmenjetek Sánkhájba szétnézni, vagy ez egy olyan szoros program, hogy megvan a feladat, aztán repülünk haza?
3: Igazából már a verseny előtt 4 nappal kint leszünk. Maga a versenynek a 4 napja, amikor konkrétan versenyzünk, az egy nagyon feszes menetrend, de a verseny előtt, illetve a verseny után is van valamennyi időnk várost nézni szabad programra, de nem túl sok, tehát általában azért itt be van osztva az idő.
2: Azért ez egy, hogy mondjam, szóval megdolgoztál, érted, de ez egy igen irigylésre méltó állapot, úgyhogy hajrá, beszélgetünk még egyet. A vonal másik végén a jövő embere, vagy hát a jelen és a jövő embere, Hidvégi János, aki már Európa bajnoki, és hamarosan a napokban jövő péntek, most pénteken, ugye jövő pénteken, ugye vasárnap vagyunk adásban, pénteken már Sánkhájban lesz, és hát reméljük, hogy úgy tér haza, hogy majd tudunk még vele beszélgetni. Miről? Most a zene, aztán folytatjuk, vannak még laikus kérdések itt a tarsolyban.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért
4: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Ismételten remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A vonal másik végén, majdnem kimondtam az ifjabbat elnézést, tehát Hidvégi János, én az ő édesapját ismerem, és édesanyját, Hidvégi János, Európa bajnok webfejlesztő, és most éppen világbajnokság előtt áll. Remélem, hogy még az alapján, annak apropán is tudunk majd beszélgetni vele. No, azt mondtad, hogy a mesterséges intelligenciának megvannak a veszélyei, de te nem félsz tőle. Félnek az emberek ettől? Mit tapasztalsz? Te, aki benne vagy, akinek ez az élete, aki kenivágja. Kell-e félni az embereknek az AI-tól, vagy nem annyira? Vagy nekünk azt a tudomány, azt tudja a mi szolgálatunkba fordítani azt, amit most még, hát olyan homályosan látnak nagyon sokan.
2: Azt gondolom, hogy félni semmiképpen nem kell tőle, viszont mindenképp kell vele foglalkozni, mivel már most jelenleg is akkor átalakuláson mennek keresztül, akár csak a saját szakmám is, hogy egészen máshogy néz ki majd napi munkája egy fejlesztőnek, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt. Aha. Mert rengeteg terhet levesz a vállunkról a mesterséges intelligencia, viszont ezáltal meg is változik a munkának a folyamata.
1: Az érdekes, mondtad, hogy a te munkád is változik, hiszen ugye nagyjából ti ültök egy gép előtt, a fejetekben óriási tudásanyag, és hogy akkor ezek más módszerek alapján kell dolgozni, vagy könnyebbé teszi neked mondjuk az AI a munkádat, nem? Tehát könnyebb neked most teszem azt egy problémát megoldani a gép segítségével, mint mondjuk 5 éve az AI-nak köszönhetően?
2: Sok esetben sokkal könnyebb. Tehát, hogyha mondjuk valahol egy hibát kell keresni, egy valami elírást, amit mondjuk az ember nehezen szúr ki rengeteg kódsor között, abban nagyon jó a mesterséges intelligencia, azt nagyon hatékonyan meg tudja csinálni. Meg az olyan típusú feladatokban is nagyon jó, amik igazából ilyen unalmas, ismétlődő feladatok, amit az ember nem szívesen csinálna végig, erre nagyon jó a gép. Viszont van egy nagy veszélye is, hogy rengeteg kódot tud nagyon gyorsan generálni, amit utána valakinek ellenőriznie kéne, hogy ez tényleg azt csinálja, amit szeretnénk, hogy ez tényleg egy optimális megoldás-e. És itt nagyon könnyű abba beleesni, hogy megbízunk túlságosan a gépben, és ő, ami generál, arról azt gondoljuk, hogy az biztosan jó, és ilyenkor sokszor ki tudnak derülni azért olyan esetek, amikor az mégsem annyira tökéletes.
1: Így van, ezeket majd ti megoldjátok helyettünk. Most szabad-e kérdezni, mi a munkád? Merre dolgozol? Gondolom, nyilván valami IT területen dolgozol a mai napig.
2: Igen, alapvetően nekem van egy saját vállalkozásom, és alvállalkozóként különböző informatikai projekteken dolgozok. Most leginkább a Magyar Útdíjnak az infrastruktúra üzemeltetésén dolgozunk. Ez most igazából a legnagyobb projekt jelenleg, de dolgoztam már webshopon, dolgoztam állami rendszereken, igazából elég sok felé, bankban.
1: Nagyon fiatal vagy, ugye 20-as éveid közepén vagy, te 20 év múlva is fiatal leszel, 45 évesen. Hogyha minden úgy megy, ahogy te szeretnéd, a végére beszéljük ezt meg, akkor hol tartasz 45 évesen, teszem azt? Mi lesz akkor a munkád? Hol tart Hidvégi János 20 év múlva?
2: Sokat szoktam ezen gondolkozni. Na. Most az utóbbi időben igazából én Shanghaiig látok előre.
1: Ja, most felkészülés van, igen.
2: Igen, tehát az azután következő dolgokon.
1: Akkor ne is zavarjunk, János, én remélem, hogy lesz szokunk. Ha megengeded, én most követjük majd az eseményeket, majd jó anyát segítségével, hogy dobja át a cikkeket, de most mit kell kívánni akkor, hogy picit akkor hagyjanak téged békén, készülj fel, hiszen pénteken indulsz, nem péntek.

0: kiabáljuk el. Sok sikert, János!
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm szépen, remélem még hallunk rólad. Minden jót, szia!
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a borongós idő többfelé esővel. Béremelést kapnak a gyermekvédelemben dolgozók. Szerdán kezdődik a nyolcadikosok kötelező pályaorientációs vizsgálata. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Jövőre emelkedik a családi pótlék, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter arról is beszélt, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak, ennek első fele novemberben, a második januárban érkezik. A Fidesz szerint Magyar Péter egyetlen szavát és egyetlen ígéretét sem lehet elhinni, így reagált az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója a kormányfő reggeli interjújára. Havasi Bertalan úgy fogalmazott: Magyar Péter önkényuralmi rendszert épít, a leendő tiszás alkotmánytervezet és a választási törvény ugyanúgy illegitim, mint Magyar Péterék egész rendszere. Meghallgatta az alkotmánybíró jelölteket az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság, a Tisza és a Mi Hazánk frakciója is 5-5 jelöltet nevezett meg, a Fidesz nem vesz részt a kiválasztási folyamatban. A testületbe azután kell új tagokat választani, hogy 70 évben állapították meg az alkotmánybírák felső korhatárát, így 5 hely megüresedett. Az új alkotmánybírák személyéről holnap titkos szavazással dönt a parlament. A kelet-ukrajnai Harkivban nyit irodát az ökumenikus segélyszervezet, hogy helyben segítsék a frontvonal közeli régiók lakosait. Sokan menekültek Harkivba Ukrajna és más területeiről, így a városban élők száma csak nem elérte a háború előtti szintet. Az új iroda összekötő kapocsként is szolgál majd a támogatott kisebb helyi szervezetek és az ökumenikusok beregszászi központja között. Szerdán kezdődik a nyolcadikosok kötelező pályaorientációs vizsgálata. Október 9-ig mintegy 2400 intézmény, 67 ezer tanulója vesz részt a vizsgálatban. Ez elsősorban tanácsadás jellegű ajánlásokat fogalmaz meg, hogy segítse a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését és értékelését, hívja fel a figyelmet az oktatási hivatal. Továbbra is a gyorshajtás a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt mondta, a kormány vizsgálja az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának létrehozását. Szigorítanák a büntetéseket is. A kirívó gyorshajtóknál a felfüggesztett, a visszaesőknél a letöltendő börtön, vagy az autó elkobzása is szóba kerülhet. Országszerte borult az ég, a Dunántúlon és a középső területen esik az eső. Később egyre több felé kell készülni, záporra, zivatarra. Napközben 20-25, késő este 14-18, éjszaka 10 és 15 fok várható. Holnap napos, túlnyomóan száraz idő lesz, a szél mérséklődik. Kedden napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
3: Na jut mindenkinek, a mikrofonnál Már István Dániel, indul a Manna délután. Ma is egészen délután 5-ig rádiózhatunk együtt. Szokás szerint minden óra más lesz a változatosság jegyében. Most robbantanak az óra sztárjai, három Duran Duran slágerrel készülök, három érkezik majd Sziától, aztán lesz időutazás 97 és 2007 nagy slágerista vezetőivel, és hát nem kisebb fába vágjuk a fejszénket majd a délután végén, mint hogy megmentsük a világot. Erről egyébként mindig előszeretettel énekelnek a sztárok, jól is teszik egyébként. Jön majd Michael Jackson, a Swedish House Mafia, illetőleg Madonna. Oda passzoló témája, de egyelőre Justin Bieberrel indulunk. Már is szól a Ghost, szép hétfő délután kívánok mindenkinek, és nagyon jó szórakozást!
1: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

Itt a 98 pontat Manna FM életörömzenékkel, szerintem olajozottan elindult a hétfő, mindig a reggel a neccesebb történet, amit már én kapok ilyenkor, az igazából nagyon kellemes néhány óra jó zenékkel. 0-74-986, ez az SMS és Viber számunk, ma is nézem, hogyha valakinek van közlekedési információja, akkor küldje el nekem, hogy aztán továbbadassam a többieknek. Egyébként érdemes rétegesen öltözködni ezen a héten, hiszen tulajdonképpen minden lehet, elég borús reggelre ébredtünk, de egyébként a következő két nap majd derűt is hoz, és még 25 fok is lehet hét közepén, úgyhogy van minek örülni. Egyébként az óra sztárja érkezik már is, a Duran Duran formáció, amely egy 78-ban alakult brit szintipop new wave együttes, 81-ben jelent meg az első stúdióalbumuk, a Duran Duran című, amelyet még 13 követett, úgyhogy egy igazán aktív formációról van szó. Legnagyobb sikeréket a 80-as években érték el, többek között olyan dalok, mint a Girls on Film, a Rio, a Save a Prayer, a Reflex, a White Boys vagy a Notorious, ezek közül hármat hozok mindjárt. Az együttes nevét egyébként a Barbarella című Jane Fonda film szereplőjétől kölcsönözték. Alakulásokat követően először Hazel a Canorelli zenekaraként játszottak, többször jelentős változásokon mentek keresztül. A Duran Duran a klasszikus ötfős felállása 80. július 9-én adta első koncertjét a birminghami The Rum Runner-ben. Az együttes első albuma nem várt sikert aratott, a 12. helyet érte el egyébként az első kis lemez az angol top 20-as slágerlistán, a harmadik lemez, a Girls on Film pedig harmadik helyig jutott ugyanezen a lajstromon. Később 81-ben elkezdték az első amerikai turnéjukat németországi és brit koncertekkel kiegészítve. A világszintű sikert a második albumuk, a Rio hozta meg, amin 4 UK top 20 szám is szerepelt, a My Own Way, a Rio, a Hungry Like a Wolf és végül a Save a Prayer. Az album megjelenése után turnéztak többek közt Ausztráliában, Japánban és az Egyesült Államokban is. Diana hercegnő a kedvenc együtteseként a Duran Duran nevezte meg, és a brit média a Fab Five becenevet adta nekik, ezzel a Beatles-re, a The Fab Four-ra utalva. Amerikában először New Romantic albumként adták ki a Riót, ami így nem igazán volt sikeres. 82. novemberében újra kiadták, már dance albumként, a elképesztő sikereket ért el 6 hónappal európai megjelenése után. Az MTV szinte folyamatosan játszotta a Hungry Like the Wolf-ot, ezzel a kislemezt és az albumot is a US Top 20-ba betolva. A siker egyik kulcsa a folyamatos videoklipek és ezzel a gyakori tévészereplés volt. 83 elején újra kiadták az első albumokat Amerikában, ezzel megint újabb sikereket értek el, és az Is There Something I Should Know kislemez az első helyen debütált az angol top 20 slágerlistán, és közben elérte a negyedik helyet az Egyesült Államokban is. Volt egy dedikálásunk a Girls on Film megjelenése után egy boltban, a Times Square-en, nem tudtunk kijutni a boltból, a rendőröknek le kellett zárniuk az utcát, mondta Nick Rhodes, a csapat frontembere. A következő turnéjuk közben felvették az első koncertalbumukat is, ami az Arena címet kapta, és tartalmazta a White Boys című számot is, ami kislemezként második helyig jutott az Egyesült Államokban és Angliában. 84-ben két Grammy-díjat is bezsebeltek, közben a Save a Prayer is egyre nagyobb sikernek örvendett Észak-Amerikában, és 16. lett a Billboard Hot 100-as listán. Ha hosszasan tudnék róluk mesélni, nekem is, nem csak Diana-nak, nekem is nagy kedvencem a Duran Duran, és egyébként mindenkit megleptek, amikor néhány évvel, hát mondjuk az a néhány év is már 10 év, előjöttek egy új dallal, mert hogy sokan leírták őket, de azért észlelhetették, hogy van bennük azért még rakéta. Na ez lesz a Reach Up for a Sunrise, aztán jön majd az All She Wants It, és aztán a végére a nagy-nagy siker az Ordinary World. Itt a 98 pontat Manna FM-en, ahol most a Duran Duran az óra sztárja, ők hozzák az életöröm zenéket. Jó szórakozást hozzájuk!

itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó munkát kívánok, ha abból jut, ha teljesen átlagos, normális hétfő van. Ez most már a harmadik tanhét, ami elindult. Most már tényleg szerintem úgy nagybetűsen beindultak a gyerekek, úgyhogy van teljes mértékben oktatás. Ilyenkor már bőven az első leckéken túl van mindenki. Nekik egyébként jó pihit, hogyha véget ért a suli. Egyébként mindenkinek jó szórakozást. Az óra sztárjai garantálják a jó hangulatot. Ők mindig három dallal érkeznek. Én is megpróbálom összefoglalni az ő karrierjüket röviden, aztán jönnek majd a slágerek. Most ez így lesz Sziával, aki Ausztráliából érkezik hozzánk Adelaide-ből. Nem volt nehéz dolga, amikor a pályát kellett választania, hiszen zenész családba született. Édesapja Phil Coulson zenész, édesanyja Loen Furlan művész tanár. A családban itt nem merül ki a művészi véna, hiszen Kevin Coulson színész és zenész, Peter Furlan népszerű keresztény rock zenész, valamint Colin Hay szintén zenész, a Manetwork zenekar tagjának unokahúga is. Szia! Gyerekként Aretha Franklin, Stevie Wonder és Sting zenei stílusából merített, valami nagy hatással voltak rá az előbb említett művészek. Az Adelaide-i középiskolában végzett 1994-ben. Énekesi karrierje a 90-es években indult, mikor is a helyi acid jazz zenét játszó Crisp együttesben kezdett el énekelni. A zenekar két albumán segítkezett, ezek a World and Deal és a Delirium. 1997-ben az együttes feloszlása után Oldie C címmel adta ki debütáló szólólemezét az Austral Flavor Records-nál. A lemez megközelítőleg 1200-as példányszámban kelt el. 97-ben a Crisp feloszlása után Sia Londonba költözött, akkori szerelmét Dent követve. Itt az akkor már népszerű Jamie Rockway és a Zero Seven háttérénekeseként dolgozott. Utóbbi csapattal három stúdióalbumot készített el, és turnéjukon is velük tartott. A Zero Seven együttes 2001-es Simple Things című lemezéről a Destiny című szám a brit kislemezlista 30. helyén végzett. 2000-ben a Sony Music zenei kiadóval szerződött, kiadta első kislemezet Taken for Granted címmel, ami a brit kislemezlista 10. helyére volt elég. Második stúdióalbumát a kiadó szárnyai alatt jelentette meg Healing is Difficult címmel, melyen retro jazz és soul stílusú dalokat vett fel. Az album emléket állít Dennek, aki autóbalesetben vesztette életét. Nem volt megelégedve a lemez promóciójával, így felmondott menedzserének és kiadót váltott. 2002-ben az APRA díját adon dalszövegíróként nyert díjat a Breakthrough Songwriter kategóriában az Aneki Pop duónak való segítségével. 2004-ben immár új kiadóval adta ki harmadik stúdióalbumát. A Brad Smith című száma volt a legsikeresebb dal, amely a brit slágerlistákon a 71., Dániában a 19. és Franciaországban a 81. helyezést ért el. Itt még mindig csak bontogatta a szárnyai Sia, és azért senki nem ugrott le a lábáról, amikor meghallotta ezt a nevet, de aztán természetesen jött az átütő siker. A 1000 Forms of Fear vezető kislemeze, a Chandelier 2014 márciusában jelent meg, amelyel ismét világslágert ért el. 8. lett a Billboard Hot 100-as listáján, és szintén nagy sikereket könyveletett el Európában és Ausztráliában. 2015. januárjáig csak az Egyesült Államokban 2 millió példányban kelt el. Júniusban az Eye of the Needle és a Big Girls Cry kislemezek követték a Chandeliert, majd 2015. januárjában a 4. dallal az Elastic Heart-tal jelentkezett. Az 57. Grammy díját adón egyébként az előbb említett dal című balladája 4 kategóriában is jelölést kapott. Az évfelvétel, az évdala, a legjobb pop szóló előadás és a legjobb zenei videó kategóriájában is. Aztán jöttek a nagyobbnál nagyobb sikerek, a jobbnál jobb együttműködések. Ezek közül választottam hárman. Már is érkezik elsőként az Unstoppable, aztán a végére majd a Helium David Guettával, akivel ugye előszeretettel dolgozott együtt Sia, és a kettő között pedig egy olyan dal, amivel a mai napig megpróbálkoznak a tehetségkutatókon, hogy bejussanak különböző vetélkedőkbe, de annyira nehéz elénekelni, hogy egyébként hallottam nemrégiben elénekelni Sziát teljesen szárazon egy ilyen TikTok videóban, hát még neki is meggyűlik vele a baja, hogy mi lesz, az legyen meglepetés. Ezzel a három dallal érkezik most Sia hozzánk itt a 98.6 Manna FM-en.

98.6 Manna FM életöröm zenéke. Mindjárt John Legend érkezik, aki az utóbbi évtizedek tulajdonképpen legnagyobb sztárja. Rengeteg nagy ágyúval dolgozott együtt, többek között Eric Claptonnal, és egyébként nagyon jó vágású fickó. Többször megválasztották a legszexibb énekesnek is. Erre, hogy ő mennyire büszke, azt nem tudom. Inkább mi a zenékkel foglalkozunk. Már is jön tőle a Wide. I want

0: csak neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
3: 100 éves a budapesti mozi, amit sokan a világ legszebbjének tartanak. Évek óta világ legszebb moziai között tartják számon a Puskint, ami idén 100 éves. Bár a Ziegler Győző tervezte épület eredetileg nem filmszínháznak épült, 1926 óta mégis filmvetítések otthonaként működik. Ám a mozi nem csak a legszebb termeiről híres. Itt vetítettek az országban először hangos filmet, ám az egész történet majdnem kudarcba fulladt, írja a Villa Budapest. A főváros egyik legrégebbi művész mozia, tehát abszolút kerekesztendőt ünnepel. A centenárium alkalmából számos programmal és különleges vetítésekkel készül a Puskin. Ennek apropóján az épület tereit érdemes bejárni. A centenárium annyiban becsapós, hogy míg a filmszínház idén lépett be a matuzsálemi korba, az annak otthon adó épület már 1895 óta áll a Kossuth Lajos utca és a Semmelweis utca sarkán. Ez a belvárosi telekhez számtalan történet fűződik. Egykor egy jezsuita kolostorként használt épület állt a területen, ahol az 1810-es évektől a Pestre költözött Nagyszombati Egyetem szülészeti tanszéke működött. Ezen a helyszínen volt medikus hallgató Semmelweis Ignác is. A klinika 1859-ig működött itt, az épületet elbontották, helyén pedig évekkel később épült fel a Ziegler Győző tervezte Tudományi Egyetem alapbérháza. Így hát az épület homlokzatán lévő szobrok nem a filmszínház isteneit idézik, hanem az építtetőre utalnak, vagyis a tudás, a dicsőség, a hit és a törvény allegorikus alakjai. A bérház földszintjén már átadása után is sorra nyíltak az üzletek, ám a köztudatban leginkább a sarki helyiségben üzemelő Magyar Világ Kávéház miatt maradt meg. A környék az 1900-as évekre már a politika és kulturális élet fontos helyszínévé vált, így a kávéház is művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, a pénz arisztokrácia és a sportemberek kedvelt találkozó helye lett. A pazarul berendezett helyszínen gyakori volt az 5 órai tea és az élő zene. A színház élet hasábjain szinte himnusz zengtek az átalakított helyről. A fényes kávéhez helye előbb banká, a 20-as évek második felére pedig mozivá alakult. 1926 november 26-án nyitotta meg kapuit a főváros új filmszínháza, a Fórum mozi. A 20-as években egyre inkább megnőtt az igény a filmek iránt. Az évek óta filmkölcsönző céget működtető Deák Jenő kapva kapott az alkalmon, Jánszky Béla és Szívesi Tibor tervei alapján pedig többet magával létrehozta a Fórum filmszínházat, a mai Puskin elődjét. A Fórum hamar a pesti közönség kedvelt mozia lett. Már a megnyitón hatalmas tömeg gyűlt össze, smokingos és esti ruhás alakok töltötték meg a nézőteret, ahol az estfényét csak emelte a pompás enteriőr. Az aranyozott szobrokkal, domborművekkel díszített terem Krisztián Sándor és Varga Oszkár munkája volt, míg a csillát Grünberger Jenő szállította. A vörös bársonyszékeknek köszönhetően pedig igazi elit helyen már-már színházban érezhette magát a közönség. Ma is impozáns belső terem miatt a Puskint a világ legszebb moziai között tartják számon. Mielőtt a mozi a nagy közönség előtt is kitárta volna kapuit, tartottak egy díszes megnyitót, ami hatalmas társadalmi eseménynek számított. Közel 900 ember vett részt rajta, a nézők között pedig ott volt József Ferenc főherceg és felesége, Anna főhercegnő is. Az eseményről hosszan megemlékezett az Est újságírója. Így tudjuk, hogy még a filmvetítés előtt az operaház egykori karmestere Szikla Adolf vezetésével zenekar játszott el Beethoven István király nyitányát, majd a himnuszt. Ezután kezdődött meg a vetítés.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Mindjárt délután 3 óra szépen halad. A hétfő délután megpörgetjük egy picit az eseményeket a következő órában is. Jön az időutazás, és most jól kinyitom az ollót. Visszamegyünk 97-ig, akkor abszolút létezett az M-Bog. Tőlük érkezik majd a Don't Let Go, de itt lesz majd Billy Myers és az év nagy sikere a Kiss the Rain, és aztán majd váltunk 2007-re. Mondjuk már egy hazai csapatot is hozok. A Magna Cum Laude érkezik majd az időutazásban. Egy jó kis klubsláger indítja az újabb 60 percet. A hírek után jön a Medusa féle Fire.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-éig érvényes.
5: Anya, megint fáj a hasam.
6: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
3: Reklám hangzott el.
7: Folytatódik a borongós idő többfelé esővel. Holnap dönt titkos szavazás alatt országgyűlés az új alkotmánybírók személyéről. A balatonparti településeken folytatódik a szúnyoggyérítés. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Elkezdődött az országgyűlés eheti kétnapos ülése. Napirend előtt Magyar Péter miniszterelnök szólalt fel. A képviselők holnap döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról, valamint az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is. Meghallgatta az alkotmánybíró jelölteket az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság. A Tisza és a Mi Hazánk frakciója is 5-5 jelöltet nevezett meg. A Fidesz nem vesz részt a kiválasztási folyamatban. A testületbe azután kell új tagokat választani, hogy 70 évben állapították meg az alkotmánybírák felső korhatárát, így 5 szék megüresedett. Jövőre emelkedik a családi pótlék, jelentette be a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter arról is beszélt, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak, ennek első fele novemberben, a második januárban érkezik. Beszélt arról is, hogy olyan alkotmányozást szeretnének, ahol mindenki elmondhatja a véleményét. Az ukrán határ menti orosz támadások célja Kijev európai szövetségeseinek megosztása és megfélemlítése volt. Ezt mondta a francia külügyminiszter, valamint hasonló szellemben nyilatkozott az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője is. A történtek nagy felháborodást keltettek Lengyelországban. Donald Tusk kormányfő további háborús eszkalációtól tart. 6 utast, köztük 4 gyermeket kellett kórházba vinni, miután vízalámosás miatt beszakadt az aszfalt a főváros 15. kerületében, a Sződliget utcában egy BKK busz alatt. A buszon csaknem 40 ember utazott. A fővárosi hivatásos tűzoltók is kivonultak. Az utat egy szakaszon lezárták. A baleset miatt a környéken több járat is terelt útvonalon közlekedik. Még ebben a hónapban 61 budapesti megállóban helyeznek ki új digitális menetrendi táblákat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A kijelzők valós idejű járatindulásokat és aktuális forgalmi információkat is közölnek. Az első digitális táblákat a Rákóczi út mentén helyezik el. Folytatódik a szúnyoggyérítés. A balatonparti településeken, Kaposváron és néhány drávaparti lakóövezetben permeteznek a szakemberek a héten, az esti éjszakai órákban.
1: Időjárás.
7: Országszerte borult az ég. A Dunántúlon és a középső területeken esik az eső. Később egyre több felé kell készülni záporra, zivatarra. Napközben 20-25, késő este 14-18, éjszaka 10 és 15 fok várható. Holnap napos, túlnyomóan száraz idő lesz, a szél mérséklődik. Kedden napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Hál' is üdül az újabb óra a mikrofonnál István Dániel. Jó kis időutazás, azt nagyon szeretjük, de egyébként a hallgatóink is, hiszen jó kis nosztalgikus hangulatba keveredhetünk. Ha valakinek például van 97-ből vagy 2007-ből olyan élményre, életre szóló élménye, amit most itt csettintésre be tudna nekem dobni, akkor azt is várom SMS-ben, hiszen ez lesz majd a két célállomásunk. 97-ből jön az M-Vogue és Charlie, 2007-ből pedig az akkor is slágerista vezetők, többek között a Madcon és Natasha Bedingfield slágere. A többit majd úgyis mondom. Jó temperamentumosan indulunk, már is a Medúza és a Fire.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Te 98 pontat Manna FM életöröm zenéke, senkit ne rettentsen el a borús indulás, ami a mai reggelt illeti, holnap után egyébként ragyogó napsütésre készülhetünk, és azért még szinte visszatér a nyár, jó kis 25 fokos napsütésben. Lehet ma iskolában menni meg dolgozni szerdán. Hát igen, ez az ősz az ilyen, egyébként szerintem tök jó arcát mutatja most a szeptember, én nagyon szeretem ezt, amikor már úgy jól lehet aludni, végre újból előkerülhettek a paplanok, nem tudom ki, hogy van vele. 0-77-098-at, ez pedig az SMS és Viber számunk, itt tudunk kommunikálni. 97 lesz az első célállomásunk, hiszen időutazásos órába csapunk már is, és aztán majd 2007. A szabályok a szokásosak, mesélek ezt azt az évről, és aztán utána majd a slágerista vezetőkkel idézzük meg az akkori hangulatot. 97-ben startolt egy óriási nagy sikerű film a mozivászon, ez volt az Ördög ügyvédje, ami azóta ugye kult filmé vált. Ha valaki még nem látta, akkor érdemes megnézni, ugye elképesztő színészi alakításokat láthatunk benne. Kevin Lomax a főszereplő, aki rendkívül meggyőző erővel minden ügyét megnyeri, gyönyörű és bájos felesége van, munkájában is, magánéletében is szerencsés. Aztán egy napon szokatlan állásajánlatot kap, egy New York-i cég megbízottja keresi fel, mondván már régóta figyeli Kevin teljesítményét, és ilyen remek munkaerőre neki is szükségük lenne. Al Pacino, Keanu Reeves, ha valaki még nem látta, mindenféleképpen nézze meg. És egyébként egy másik nagy kasszasiker is volt a mozikban, az pedig a Good Will Hunting, aminek ugye Ben Affleck, illetőleg Matt Damon a forgatókönyvét megkapták az Oscar-díjat. No, de jöjjenek a zenék, hát azokkal mindig jobban elkapunk egy-egy évet. Mindjárt érkezik hozzánk Charlie, aki már abszolút hazatért 97-re, már a Tátrai Benddel közös slágereket is összehoztak, és már szinte a szóló karrierére fókuszált. Ennek egyik oszlopos tagja volt az Otthon valami más. Aztán kevesen tudják róla, hogy remek balettos volt gyerekkorában, de aztán egy sérülés miatt végül is nem ezt a pályát folytatta, pedig egyébként Markó Iván osztálytársa volt annak idején, de hát szerintem mindannyian örülünk, hogy végül is a zenében kötött ki, hiszen a magyar könnyűzene egy megkerülhetetlen alakjává vált. Mindjárt jön tőle az Otthon valami más. Aztán majd érkezik hozzánk Billy Myers, aki abszolút egyslágeres előadónak mondható, de ez az egysláger akkor 97-ben egyébként óriásit ment. Nagyon sokan készítettek hozzá új köntös remixek formájában. Billy Myers egyébként nagyon sok minden volt még, mielőtt a stúdióban kötött volna ki. Zenei pályafutását elég későn kezdte el, előtte nővér és biztosítási ügynök is volt. Peter Harris lemezproducer fedezte fel aztán egy klubban, és aztán invitálta meg egy jó kis közös munkára. Ezt a bizonyos slágert, a Kiss the Rain-t egyébként Desmond Child készítette, aki jó sok slágert adott a nagyvilágnak. És aztán majd őket megelőzi az M-Bog, minden idők egyik legsikeresebb lánycsapata. Ők világszerte több mint 30 millió lemezt adtak el, és minden idők legjobb nőjének együttesei közé sorolják őket. A formáció 7 MTV Video Music Awards díjat, 3 Soul Train díjat és 2 American Music Awards díjat nyert, illetve 7 Grammy díjra is jelölték. 99-ben a Billboard magazin a 90-es évek 19. legsikeresebb előadójának nevezte, és a második legsikeresebb női együttesnek. Úgyhogy igazi nagy ágyúkat hozok hazai vizekről, illetve külföldről is. Jön 97-ből az M-Bog és a Don't Let Go, aztán majd Charlie, a végre pedig Billy Myers és a Kiss the Rain, itt a 98 pontat Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életterem zenéke. Tudom, hogy nem ma volt, 1997, de olyan friss élményeket hoztak elő ezek a dalok, remélem, hogy másokból is. Most már a közelebbi 2007-ben folytatjuk tovább az időutazást. Itt a 98.6 Manna FM-en. Azért jó az a dolog, mert előkerületnek tök jó élmények, hogyha meghallunk egy-két akkor is lágerista vezetőt. A Magna Cum Laude érkezik most, de itt lesz a Met Konformáció és Nadasa Bedingfield is pillanatokon belül a Disverse-el. Azért hozok némi információt is 2007-ből, hogy azért el tudjuk magunkat helyezni az időben. Akkor például június 29-én kezdődött meg ugye az első iPhone-ok értékesítése, és ezzel el is kezdődött az okos eszközök forradalma. Szerintem maga Steve Jobs sem sejtette, hogy mennyire megváltoztatja majd az emberek mindannyiunk életét, az, hogy tulajdonképpen egy komplett számítógépet viszünk a zsebünkben, és azóta is azon éljük az életünket. Jó, felgyorsított mindent egyébként. Ha én tehetném és visszapörgetném az időkerekét, biztos, hogy nem jelentetném meg az okos eszközöket. Valahogy olyan békésebb volt előtte minden, vagy kevesebb gondunk volt, de hát tény és való, nem akarok közhelyeket puffogtatni, hogy a technikának nem lehet megállt parancsolni, most éppen pont az AI-val gyűlt meg a programozók baja, próbálják visszahúzni azt is satufékkel, mert nagyjából, mint a Terminátor című filmben önálló tudatra ébred lassan a mesterséges intelligencia. De vissza 2007-ben, július 20-án Magyarországon megdőlt a hőségrekord, a Kiskunhalasomért 41,9 Celsiusok volt a valamiért legmagasabb érték az ország területén, és október 5 és 7 között Budapesten negyedik alkalommal rendezték meg a Rubik kocka világbajnokságot, természetesen mivel a találmány tőlünk származik, igen jól ment a magyar csapat a versenyben. Már is a Magna Cum Laude érkezik, és az Átkozott nők, 2007-ben ez volt az ő nagy slágerüket, ők egyébként 99 nyarán alakultak egy gyulai zeneszerető barátokból álló formációt üdvözöletünk pillanatokon belül. 2007-re már bőven felállt a végleges felállás, nem volt ez egyébként mindig így, hiszen eredetileg még Szabó Eszter is énekelt a bandában, de aztán végül is Mező Misi frontemberségével alakult meg a csapat, és ért el az óriási sikereit. 2007-re már megvolt a nagy sláger, a Vidéki Sanzon, amivel tényleg megismerte őket az egész ország, és aztán ennek egy folytatása volt az Átkozott nők. Aztán majd a Metcon érkezik hozzánk, és egy jó kis beindulós, akár hazafelé vezető dal, nagyon szeretem a Begint. Ők egyébként egy norvég zenei duó, amely főként hip-hop és soul stílusokban alkot. Csavi Bakva az egyik tag, a másik pedig József Olde Mariam, mindketten norvég állampolgárok, de egyébként afrikai származásúak. 2007-ben a Beginnel robbantak be óriásit, pedig egyébként még mi saját slegerről van szó. Ez egyébként egy Four Seasons feldolgozás, az eredeti 1967-es volt. És aztán majd Natasha Ann Bedingfield érkezik hozzánk, aki szintén igazából az ezredfordulón is még 2007-ben érte el nagy slágereit, és aztán mostanában szintén mutatkozik különböző külföldi rádióállomások, amikor fesztiválokat szerveznek, akkor oda meghívják, hát effektíve retro előadóként, de szívesen megy egyébként, és jó néhány slágere van, a Pocket Full of Sunshine, vagy a These Words, a legnagyobb sikere, amit én mindjárt hozok 2007-ből. A közösségi oldalain is aktív, utána néztem, egyébként posztol magáról is. Az egyik utazásán például, amikor várakozott indulás előtt a repülőgépen, akkor pont az ő zenéje szólt, ilyen nyugtató zeneként, és így felfelé mutatott a feje fölötti kis hangszóróra, hogy senki se sejteni a repülőgépen, hogy ez az én dalom. Pedig az övé volt, pont ez a These Words, amit mindjárt hozok. A közös pont tehát 2007, indulunk a Magna Cum Laude-val, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Gazdag volt az idei nyár a fővárosban, rengeteg sztár koncertezett nálunk, még tavasszal ugye itt járt Sting, de egyébként ez az Álvaro Soler is, aki pillanatokon belül majd egy megállás nélküli zenei blokkot indít a programajánlatok után. Álvaro nagyon jól érezte magát itt nálunk, úgyhogy szerintem még biztos jön. Az első nagy sikere szól mindjárt, ez lesz a Sofia.
1: Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: A Bulvár és Brezsnyev Galéria a Király utcában működött 2006 és 11 között, és a célja az volt, hogy a feltörekvő festőknek, grafikusoknak és fotósoknak lehetőséget és helyszínt biztosítson kiállítások megtartására. A galériában annak idején kezdőként megfordult művészek jelentős része ma már jó nevű befutott alkotónak számít. Az ő régi és újabb műveiből nyílt ingyen megtekinthető kiállítás a Kult Hét Galériában, írja a Világ Budapest. A pár napja a Klauzál téri galériában megnyitott hatalmas képmennyiségű új tárlat egészen a 2000-es évekbe repíti vissza a kiállítás látogatóit. Az akkor működött művészeti legenda a Bulvár és Brezsnyev galéria történetét meséli el, ami ugyan 2011 környékén megszűnt és alapítványi formában működött tovább, ám a megalapítása éppen 20 évvel ezelőtt 2006-ban történt. A később politikai pályára váltott képzőművész Viktor Zsolt azzal a céllal alapította meg a galériát, hogy a feltörekvő képzőművészeknek, majd később fotóművészeknek biztosítson bemutatkozási és kiállítási lehetőséget. A nyitástól a megszűnésig több mint 100 tárlatot szervezett a galéria, ami elég szép számnak mondható bő 5 éves működése alatt. A BB-ben akkoriban bemutatkozott és kiállított művészek azóta befutott alkotók lettek, mint például a kiállítás egyik kurátora, a fotós részt összeállító és a mostani kiállítási anyagban is szereplő Mucsi Szilvia, aki többek között a Budapest Fotófesztiválnak is az egyik fontos alapítója és szervezője, vagy a BB-t annak idején megalapító már említett Viktor Zsolt, aki szintén mint kurátor és mint kiállító művész is részt vesz a mostani kiállításon, sőt, amíg nyitva van, október 3-áig, addig minden csütörtökön tárlatvezetést is tart, időutazásra invitál bennünket a 2000-es évekbe. A Jane Goodall Intézet Magyarország által hagyományteremtő szándékkal életre hívott rendezvény, dr. Jane Goodall etológus, természetvédő és csimpánzkutató életműve előtt tiszteleg majd október 3-án, és halálának első évfordulója alkalmából örökségét ünneplés viszi tovább. A fesztivál középpontjában Jane Goodall egyik meghatározó üzenete, az okok a reményre szemlélet áll, annak felismerése, hogy a remény önmagában nem elég, cselekvéssé kell formálnunk. A fesztivál arra keresi a választ, hogyan élhetünk egészségesebb, tartalmasabb és kiegyensúlyozottabb életet úgy, hogy közben szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a természettel, önmagunkkal és egymással. A szervezők meggyőződése szerint a személyes jólét és a bolygó jövője szorosan összefügg. Ha teszünk önmagunkért, egymásért és a természetért, egyszerre járulhatunk hozzá egészségesebb közösségekhez és egy fenntarthatóbb jövőhöz. A Jane Goodall Fesztivál nem egy tudományos konferencia, hanem egy sokszínű, inspiráló és élményközpontú rendezvény, ahol a résztvevők feltöltődhetnek, új gondolatokkal találkozhatnak, és konkrét példákon keresztül fedezhetik fel, hogyan tehetnek saját maguk és környezetük jólétéért. Szeptember végén ismét érdemes lesz a kávé illat után menni Budapesten, ekkor rendezik meg a Budapest Coffee Week-et, ami 2026-ban több mint 80 kávézót, pörkölőt és a kávészakma különböző szereplőit kapcsolja össze. A városszerte zajló programsorozatban a speciality kávé, a különleges italoké, a workshopoké és a közösségi élményeké lesz a főszerep, ráadásul idén a Macsa is saját útvonalat kap. A Budapest Coffee Week során nem kell egyetlen fesztivál helyszíne bezsúfolódni, a rendezvény tulajdonképpen egész Budapestet bevonja a programba. A résztvevő kávézók saját kifejezetten erre a hétre megálmodott italokkal készülnek, miközben különböző pontokon kóstolók, cuppingok, workshopok, szakmai beszélgetések és kötetlenebb közösségi programok várják a kávérajongókat.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Itt a 98.6 Manna FM életterem zenéke, mindjárt délután 4 óra. Jó utat hazafelé egyébként, hogyha ott szól a Manna FM, akkor várom a közlekedési információkat, ha pedig tovább tart a munka, akkor legalább együtt dolgozunk. Pillanatokon belül egyébként nagy fába vágják a sztárok a fejszélyüket, világmegmentő slágerek érkeznek majd. Egyébként jól is teszik a sztárok, hogyha már ilyen terepük van, milyen fórumon tudnak szerepelni, hogy felhívják jó dolgok mellett a figyelmet. Michael Jacksonnak egyébként ez szívügye volt, tőle is érkezik majd a Hildegard, itt lesz az Swedish House Mafia, jön majd a Eurythmics, illetőleg Madonna ide passzoló témája is. A Coldplay pedig indít, az ő daluk a We Pray.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
3: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúság érzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály: gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
6: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
7: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
8: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Reklám hangzott el.
10: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Jövőre emelkedik a családi pótlék, mondta a miniszterelnök. Folytatódik a szúnyoggyérítés. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslat csomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és a visszaélésektől. Tilos lesz a gyermekek számára pornográf vagy szexualitást öncélúan ábrázoló tartalmat népszerűsíteni, szigorítják a műsorok korhatár besorolását, és a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátokat kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást, és előkészítik az ágazat bérrendezését is. A képviselők kedden döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról, valamint az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényekről is. Jövőre emelkedik a családi pótlék, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter arról is beszélt, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os bérrendezést kapnak, ennek első fele novemberben, a második januárban érkezik. Beszélt arról is, hogy olyan alkotmányozást szeretnének, ahol mindenki elmondhatja a véleményét. Az ukrán határmenti orosz támadások célja Kijev európai szövetségeseinek megosztása és megfélemlítése volt. Ezt mondta a francia külügyminiszter, valamint hasonló szellemben nyilatkozott az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője is. A történtek nagy felháborodást keltettek Lengyelországban. Donald Tusk kormányfő további háborús eszkalációtól tart. 6 utast, köztük 4 gyermeket kellett kórházba vinni, miután vízalámosás miatt beszakadt az aszfalt a főváros 15. kerületében, a Sződliget utcában egy BKK busz alatt. A buszon csaknem 40 ember utazott. A fővárosi hivatásos tűzoltók is kivonultak, és az utat egy szakaszon lezárták. Még ebben a hónapban 61 budapesti megállóban helyeznek ki új digitális menetrendi táblákat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A kijelzők valós idejű járatindulásokat és aktuális forgalmi információkat is közölnek. Az első digitális táblákat a Rákóczi út mentén helyezik el. Folytatódik a szúnyoggyérítés. A balatonparti településeken, Kaposváron és néhány drávaparti lakóövezetben permeteznek a szakemberek a héten az esti, éjszakai órákban.
1: Időjárás.
10: Országszerte borult az ég, a Dunántúlon és a középső területen esik az eső. Késő este 14-18, éjszaka 10 és 15 fok várható, kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Páris indul az újabb óráló mindenkinek. A mikrofonnál István Dániel, nem kicsi a fa, amiből belevágjuk a fejszínket pillanatokon belül. A cél az, hogy megmentsük a virágot. Jó, ez így egy picit túlzó, de tényleg majd erre hívják fel a figyelmet a sztárok. Hát, ha valakire lehet hallgatni, akkor ők tényleg azok. Mindjárt jön majd Michael Jackson is, a Hear the World, de itt lesz az Swedish House Mafia, Madonna, Justin Timberlake közös slágere és John Mayer is majd. Emellett hívja fel a figyelmet pillanatokon belül. Mondom majd a részleteket, egyelőre induljunk el, az a biztos, jön a Coldplay és a We Pray.
1: Öröm zene, ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó utat kívánok az a Feri, hogyha az a program, hát a legtöbb hallgatónknál igen, úgyhogy nagyon fontos, hogyha van közlekedési információ, akkor landoljon nálunk, hogy aztán továbbadassam a többieknek. 0677098-at. Ez az SMS és Viber számunk, itt tudunk kommunikálni. Közben egyébként már is egy picit megmentjük a világot, legalábbis a sztárok egyébként bedobnak apait, anyait ennek fényében. Jó ezeket a dalokat egyrészt hallgatni, másrészt felhívni ezekre a tényezőkre a figyelmet, hogy bizony a bolygónk pusztul, úgyhogy amit egyébként meg tudunk tenni így mikroszinten a környezetünkben, szerintem azt már üzzük, azért nagyon sok helyen látom a szelektív hulladékgyűjtést, a kuka használatot, tényleg nagyon alapvető dolgokról beszélünk. Mindenki egyébként, hogyha tud, tegyen meg mindent, és ha valakinek van ilyen jellegű trükkje, amit a többieknek is át tudna adni, akkor a 0677098-ra várom ezeket a trippeket is. Én egyébként nyilván azért szintén elzárom fogmosás közben a csapot, és ha úgy megyek bevásárolni, hogy tudom, hogy hol kötök ki, akkor viszem már otthonról a szatyrot, hogy legalább azzal ne szennyezzem a környezetet. Szóval jöjjenek még ezek, hogy tudjuk mi segíteni a sztárokat. Ők már is a bolygó megvédése mellett emelik fel a hangjukat. Michael Jackson érkezik, és a Heal the World, aztán a Swedish House Mafia és a Eurythmics első körben, de hatan csatlakoznak majd hozzánk. Hát a Heal the World egyébként a Dangerous albumról érkezik, 92. novemberében jelent meg. Nem sikerült megmászni a Billboard Hot 100-as első helyét, de hát ez betudható annak, hogy egy másik óriási sláger uralta akkor a könnyű zenét, az volt Whitney Houstontól az I Will Always Love You. Egyébként a dalról nevezte el Michael Jackson a Heal the World Foundation nevű jótékonysági alapítványát, aminek célja a nehéz körülmények közt élő gyerekek életkörülményeinek javítása, és az, hogy megtanítsa a gyerekeket, hogy segítsenek egymáson. Aztán majd a Swedish House Mafia érkezik, egy népszerű house együttes, akik eredetileg négyen voltak, aztán Eric Pritz viszonylag hamar letiprizett a csapatból, úgyhogy hárman maradtak, Axwell, Steve Angello és Sebastian Ingrosso. Ők aztán össze-vissza dolgoztak külön-külön is egymással is, és aztán hivatalosan bejelentették egyébként 2013-ban a búcsújukat, de érdekes módon tavaly Weekendek közös dalt készítettek, az volt a Moth of Flame, úgyhogy még mindig léteznek. Az egyik nagy sikerük volt a Save the World, és aztán a Eurythmics szinte utolsó nagy slágere érkezik már az ezredforduló környékéről, ez is a világ megmentéséről szól, ez lesz az a Save the World Today. Egy angol New Wave együttesről van szó, hát a nagy-nagy risingjukat ők már bőven megélték az ezredfordulóra, hiszen 83. januárjában jelent meg a Sweet Dreams Are Made of This, a legnagyobb slágerük, aztán később a 83-as Touch albumuk pedig szerepelt a Rolling Stone magazin 2012-ben kiadott minden idők 500 legjobb albumának listáján, az album címadó száma örökzöld slágerré vált. Az együttes első nagylemezén egyébként még a New Wave és Post-Punk műfajokban játszott, majd a második albumukkal kezdve a könnyedebben befogadható kommerszebb pop-rock, dance-rock műfajokra váltottak. Mindketten egyébként külön-külön aktívak, Dave Stewart és Annie Lennox is, a Eurythmics pedig így együtt régóta nem hallatott magáról, talán ez volt, ahogy mondtam, az utolsó nagy dobásuk, amit én hozok pillanatokon belül. Jön tehát Michael Jackson és a Heal the World, aztán majd a Swedish House Mafia és a végére a Eurythmics, aztán majd három újabb világ megmentő dal. Itt a 98.6 Manna FM-en. There's

98.6 Manna FM élet öröm zenékkel, a planéta megmentése a cél ebben az órában, a sztárok előszeretettel állnak ki a téma mellett, egyébként jól is teszik, hiszen azért sokkal nagyobb fórumon tudnak erről muzsikálni, hát a felnyitják vele a mi szemünket is. Mindjárt jön Madonna és Justin Timberlake, valamint a 4 Minutes, de itt lesz majd a Womack & Womack klasszikusa, és John Mayer is a témában. Ugye hát én is vallottam arról, hogy így mikro szinten hogyan próbálok tenni azért, hogy kevesebb legyen a szennyeződés. Egyébként Eszter írt, hogy ő már régóta abszolút tudatosan cseréli az izzókat, tehát alacsony fogyasztásúakat vásárol, illetőleg Brigi mindkét gyereke környezet tudatos óvodába jár, azt mondta, hogy nem lehet elég korán kezdeni, és egyébként a gyerekek mennek haza és tanítják őket különböző kunsztokra. Tök jó ezeket olvasni. 077098, hát ez az SMS és Viber számunk, ahol újabb tippeket várok, hogyha lennének. A 4 Minutes érkezik mindjárt Madonna 14. stúdióalbumának egyik húzódala, amit egyébként Justin Timberlake amerikai énekessel és Timberland rapperrel közösen készítettek el. Hát ebben az időszakban Timberland szinte minden sikerben ott volt. Többek között Nelly Furtado is rengeteg sikert köszönhet neki, illetőleg Justin Timberlake-kel külön is együtt dolgoztak. A dalt az énekesnő mellett a két közreműködő, valamint Daniel Lemez producer szerezte, és 2008. március 17-én hallattuk először. Aztán majd a Womack & Womack formáció érkezik, akiket egyébként szerintem a Teardrops-szal tudunk leginkább azonosítani, de nekik is egy csomó slágerük volt, például a Celebrate the World, ami nekünk most abszolút stílusba vág. Ők egyébként egy amerikai házas pár, Linda Womack és Cecil Womack alakítja a formációt. Pillanatokon belül a családi vállalkozásukban éneklik majd el a Celebrate the World-ot, és aztán majd John Mayer érkezik hozzánk, és tulajdonképpen ebben a körben az egyik legújabb dal, a Waiting on a World to Change. Ez egyébként még a koronavírus járványra volt egy reflekció az előadótól. Ő 77-es születésű, Connecticutban érkezik hozzánk. Hát nagybetűs zenész már, ami azt illeti, hogy tényleg tanulta a zenét. Ugye a Berklee College of Music az egyik legnevesebb zenei stúdióiskola, ahová jártak a nagyok, akik tényleg komolyan szerettek volna foglalkozni a zenével, ami meg a sztár szereplőnk ilyen is egyébként ott tanulta később a szaknát. És aztán később Montanába költözött John Mayer. Az első két stúdióalbuma a Room for Squares és a Heavier Things elérte a multiplatina státuszt, 2003-ban pedig Grammy-díjat kapott a legjobb férfi pop vokál előadó kategóriában a Your Body's a Wonderland-el, úgyhogy egy eléggé díjazott sztár énekel pillanatokon belül. Pályafutását egyébként végzősként főként akusztikus rock műfajban kezdte el, de fokozatosan kezdett átállni a blues műfajára, és 2005-ben már olyan művészekkel működött közre, mint B.B. King, Buddy Guy és Eric Clapton. Ők egyébként a John Mayer Trio alkotó tagjai is voltak, és ez a Waiting on a World to Change című szám egyébként újból hozott neki Grammy-díjat, hiszen 2007-ben ezzel nyert a legjobb pop-vokál album kategóriában, és a legjobb férfi pop-vokál kategóriában is elvitte a kis Grammy szobrocskát, úgyhogy nem kis pályások érkeznek. 4 Minutes, aztán a Celebrate the World, és aztán a végére John Mayer és a Waiting on a World to Change, itt a

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Klasszikus őszi napok állnak előttünk egyébként. Jobb, hogyha a biztonság kedvéért minden nap bekúszik az esernyő a kis táskákba, akár a gyerekeknél is, bár egyébként holnap is holnap után jelenállás szerint most napsütés várható, szerdán akár 25 fok is lehet, aztán csütörtökön jön majd egy hideg, picit hidegebb levegőt hozó front, és ott már újból lehet csapadék, úgyhogy kicsit libikókás lesz ez a hét, de legalább izgalmas. Már is Ashton Marigold folytatja, jön a Get Stupid.
1: Sorok neked szólnak.
0: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániás tartol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: Szeptember 18 és 20 között ismét bejárhatjuk a Rákosszentmihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A Rákosszentmihályi víztároló 1972-ben épült, a létesítmény egy gépházból és egy 10.000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú feszített beton medence Magyarország első ilyen jellegű kísérleti építménye volt. Az itt szerzett tapasztalatokat később a Gellért-hegyi víztároló építésénél is hasznosították. A teljes program ezúttal is 30 perces. Egy körülbelül 10 perces Budapest vízellátását bemutató előadást követően lehet lesétálni a medence térbe. Az egyéni látogatókat szeptember 18-án pénteken délután 2 és 15 óra 40 között, szeptember 19-én és 20-án pedig 9 és 15 óra 40 között várják, míg péntek délelőtt iskolai csoportok érkezhetnek. A belépőért 14 éves kor felett kell fizetni, 14 éves vagy annál fiatalabb diákigazolvánnyal rendelkező gyerekek számára díjmentes jegyet kell váltani. Mi történik, ha egy forgalmas metró aluljáró üres üzlethelyisége kortárs kiállító térré változik? A Tekintet című csoportos tárlata Móricz Zsigmond körtéren arra hívja fel a figyelmet, hogyan nézzünk a női testre, milyen társadalmi normák alakítják a nézőpontunkat, és mely tapasztalatok maradnak gyakran láthatatlanok. A kortárs művészet ezúttal nem egy megszokott galéria térben várja a látogatókat. Szeptember 25-ig a Móricz Zsigmond körtér metró aluljárójának egyik üres üzlethelyisége alakul ideiglenes kiállító térré, így a Tekintet olyan városi közegben jelenik meg, ahol naponta több ezer ember fordul meg. A három külön helyiségben megvalósuló tárlat tematikailag összefüggő, mégis eltérő nézőpontokból közelít a női kiszolgáltatottság kérdéséhez. Az egyik réteg a női test ábrázolását és tárgyasítását vizsgálja, majd a kiállítás a személyes és a kollektív tapasztalatok felé tágítja a fókuszt. A harmadik tér a patriarchális rendszer működését, annak társadalmi és politikai beágyazottságát helyezi középpontba. A három nézőpont együtt azt járja körül, hogy mennyire nem semleges az, ahogyan nézünk. A társadalmi normák és elvárások ugyanis már jóval azelőtt formálhatják a tekintetünket, hogy tudatosítanánk magunkban, miért látunk valakit vagy valamit éppen úgy, ahogy. A kiállítás a harmadik műszak kortárs vizuális művészeti kollektíva szervezésében valósul meg. A kollektíva célja, hogy a vizuális művészet eszközeivel olyan nyilvános, gondolkodásra ösztönző tereket hozzon létre, amik a női test és a női lét társadalmi, kulturális és jogi meghatározottságára irányítják a figyelmet. A harmadik műszak elnevezés az alkotásra fordított időre utal, arra az időre, ami gyakran csak a megélhetést biztosító munka és a háztartási feladatok után marad. Ez a maradék idővállalat az alkotás, a kísérletezés és a kritikai gondolkodás terébe. A Tekintet kiállításon Antalka Zsófia, Cene Márta, Farkas Alíz és Kállai Eszter, Ivádi Holli, Kudela Gréta, Kaciba Andi, Kmetyó Anna Mária, Setényi Anna Eszter, Simon Zsuzsi, Széchenyi Szemerédi Judit és Turi Lili munkái láthatóak. A kurátorok Antman Kira és Ivádi Holli.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: 98.6 FM életöröm zenékkel, hétfő délután pipa, remélhetőleg ilyen pörgős lesz az egész hét, mint amilyen volt a mostani délután. Holnap találkozunk kettőkor legközelebb, legalábbis én érkezem, remélem itt lesznek a Manna FM hallgatói is. Addig el sem menjenek, hiszen maradnak az életöröm zenék is. Jó szórakozást hozzájuk!
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
4: AI. Barát vagy ellenség? A filmekben a mesterséges intelligencia gyakran ellenség. Lázadó robotok, gonosz gépek, világuralom. A valóság ennél sokkal árnyaltabb. Az AI nem jó és nem rossz. Csak egy eszköz, mint a tűz vagy az elektromosság. Lehet vele főzni, világítani vagy bajt okozni. A döntés mindig az emberé. A mesterséges intelligencia hatalmas lehetőséget ad. Segít tanulni, gyógyítani, közlekedni, alkotni. De közben tükröt is tart, megmutatja, kik vagyunk és hogyan gondolkodunk. A jövő AI-ja tehát nem a gétekről szól majd, hanem rólunk, emberekről, és arról, hogyan használjuk az eszünket a mesterséges mellett.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
8: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
9: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
10: Majd elmúlik.
11: Ezt mondtad múlt héten is.
10: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
11: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseim gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
5: Reklám hangzott el.
12: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. A hétvégén 1000 embernek biztosít ingyenes szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. Országos hadgyakorlat kezdődött Romániában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
12: A képviselők kedden döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról, valamint az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényekről is. A hétvégén 1000 embernek biztosít ingyenes szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. Péntektől vasárnapig 10 településen lehet részt venni, a többi között vérnyomás, vércukorszint és koleszterin szint mérésen, valamint véroxigén szint ellenőrzésen. Időpontot foglalni az egészségközösség.onlinefoglalás.hu oldalon lehet. Már elérhető a közmédia megújításáról szóló társadalmi egyeztetés harmadik fejezete a Közhangon. A résztvevők megoszthatják, hogy szerintük milyen tartalmak hiányoznak a közmédiából, leírhatják, melyik régi műsort látnák szívesen újra, valamint saját műsorötleteket is be lehet vonni a szavazásba. A két hete kezdődött egyeztetés részeként a közmédia küldetéséről, valamint a közszolgálatiság jelentéséről és társadalmi értékéről is véleményt nyilvánít. Hatnak a kitöltők. Az oldalon hetente egy új fejezetet nyitnak meg 10 héten át. Szerdán kezdődik a Szegedi Szabad Egyetem őszi szemesztere. Az STE csaknem 4 évtizede tartó ismeretterjesztő előadásainak célja, hogy az érdeklődők megismerjék az intézményben folyó kutatásokat és a tudomány legfrissebb eredményeit. Elsőként a gyermekvállalást segítő legújabb orvostudományi eredményekről lesz szó. Decemberig szó lesz még egyebek mellett az Európai Unió világgazdasági helyzetéről, az önvezető autók okozta jogi, etikai és társadalmi dilémákról, valamint a fúvorzenek közösségépítő hatásáról. Országos hadgyakorlat kezdődött Romániában. A bukaresti védelmi minisztérium alacsonyan szálló harci repülőkre és az utakon haladó katonai konvojokra figyelmeztette a lakosságot. A jövő péntekig tartó kiképzést a román légierőnek szervezték, a szárazföldi csapatok, a haditengerészet és a különleges műveleti erők támogatásával. Ismét lezárták a szicíliai Catania repülőterét az Etna kitörése miatt. A járatok egy részét törölték, más gépeket átirányítottak. A repülőtér lezárására a vulkánból felszálló hamufelhő miatt volt szükség. Az utasokat arra kérik, hogy mindenképpen ellenőrizzék a járatokra vonatkozó információkat a légitársaságoknál.
1: Időjárás.
12: Országszerte borult az ég, a Dunántúlon és a középső területen esik az eső. Késő este 14-18, éjszaka 10 és 15 fok várható, kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Manna Hits. Manna Hits.

0: gimnasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey guys, it's Ryan Ellis. Just a little story behind the song All My Praise. Jesus, only you get all my praise. Jesus, only you get all my praise. Wrote this about 2 years ago, right in the beginning.
2: Ezt a dalt 2 évvel ezelőtt írtam. Akkoriban a garázsomban kialakított kis stúdióban zenéltem, ahol nem volt fűtés, és ezért nagyon nem szerettem ott üldögélni és dolgozni. De egy nap mégis kimentem, és a hidegben a zongorámhoz ültem, remegő, fagyott kezekkel elkezdtem egyszerűen csak dicsérni az urat, és egy dalt játszani, ami a semmiből jött. Az első szavak, amelyek kijöttek a számon, ezek voltak. Bárhol vagyok, bármilyen körülmények között, Jézusom, tiéd minden dicséret, és tisztán emlékszem rá, hogy milyen hatalmas hála volt azokban a percekben a szívemben a családomért, az életemért, a hideg, fűtetlen stúdiómért, és csak hagytam, hogy a világ minden gondja elszálljon. Szóval remélem, ez a dal téged is megáld ma, és téged is emlékeztet arra majd, hogy bárhol vagy, bármilyen körülmények között, Isten veled van, és dicsérjük őt mindenért, amit kapunk tőle.
1: Thank you. This is Ryan Ellis.

0: neked.
1: Manna morzsa.
2: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb birek napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
1: Ez volt a Manna morzsa.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
1: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. A hétvégén 1000 embernek biztosít ingyenes szőrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. Országos hadgyakorlat kezdődött Romániában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A képviselők kedden döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról, valamint az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényekről is. A hétvégén 1000 embernek biztosít ingyenes szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. Péntektől vasárnapig 10 településen lehet részt venni, a többi között vérnyomás, vércukorszint és koleszterin szint mérésen, valamint véroxigén szint ellenőrzésen. Időpontot foglalni az egészségközösség.onlinefoglalás.hu oldalon lehet. Már elérhető a közmédia megújításáról szóló társadalmi egyeztetés harmadik fejezete a Közhangon. A résztvevők megoszthatják, hogy szerintük milyen tartalmak hiányoznak a közmédiából, leírhatják, melyik régi műsort látnák szívesen újra, valamint saját műsorötleteket is be lehet vonni a szavazásba. A két hete kezdődött egyeztetés részeként a közmédia küldetéséről, valamint a közszolgálatiság jelentéséről és társadalmi értékéről is véleményt nyilvánít. Hatnak a kitöltők. Az oldalon hetente egy új fejezetet nyitnak meg 10 héten át. Szerdán kezdődik a Szegedi Szabad Egyetem őszi szemesztere. Az STE csaknem 4 évtizede tartó ismeretterjesztő előadásainak célja, hogy az érdeklődők megismerjék az intézményben folyó kutatásokat és a tudomány legfrissebb eredményeit. Elsőként a gyermekvállalást segítő legújabb orvostudományi eredményekről lesz szó. Decemberig szó lesz még egyebek mellett az Európai Unió világgazdasági helyzetéről, az önvezető autók okozta jogi, etikai és társadalmi dilémákról, valamint a fúvorzene közösségépítő hatásáról. Országos hadgyakorlat kezdődött Romániában. A bukaresti védelmi minisztérium alacsonyan szálló harci repülőkre és az utakon haladó katonai konvojokra figyelmeztette a lakosságot. A jövő péntekig tartó kiképzést a román légierőnek szervezték, a szárazföldi csapatok, a haditengerészet és a különleges műveleti erők támogatásával. Ismét lezárták a szicíliai Catania repülőterét az Etna kitörése miatt. A járatok egy részét törölték, más gépeket átirányítottak. A repülőtér lezárására a vulkánból felszálló hamufelhő miatt volt szükség. Az utasokat arra kérik, hogy mindenképpen ellenőrizzék a járatokra vonatkozó információkat a légitársaságoknál.
0: Időjárás.
1: Országszerte borult az ég, a Dunántúlon és a középső területen esik az eső. Késő este 14-18, éjszaka 10 és 15 fok várható, kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna.
2: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on, online és applikáció.

0: ez a Manna Hit.
1: I think it's just a deep aspect of the human condition that whether we realize it or not.
2: Úgy gondolom, akár bevállaljuk, akár nem, az egyik legnehezebb felismerése keresztényként az életünknek az, amikor rájövünk, hogy saját magunk irányítjuk az életünket. És lehet, hogy most azt gondoljátok, Mike, mi nem akarjuk irányítani az életünket, csak bizonyos dolgokban Isten megkérdezése nélkül döntünk, hiszen szabadok vagyunk. De valójában ez a bűn lényege, mert minden bűn azzal kezdődik, hogy a teremtett egyszer ránéz a teremtőre, és azt mondja, hogy nem, nem megyek a te utadon, a saját magam útján szeretnék járni. És tudjátok, ennek mindig ugyanaz a vége. Az a baj, hogy a végén kárt teszünk magunkban és a körülöttünk lévő emberekben. Csalódottak leszünk és üresnek érezzük magunkat. Isten mindig többet tud, mint mi. Mindig többet lát, mint mi. Mindig úgy tesz mindent, hogy az a javunkra legyen. Sokszor próbálok dolgokat szeretetben megtenni, de hogyha ezek nem az Úrtól való cselekedetek, akkor csak rombolok velük. Az én életemnek is volt egy ilyen szakasza, amikor görcsösen ragaszkodtam ahhoz, hogy úgy csináljam a dolgokat, ahogyan azt én szeretném. Ez a dal arról szól, hogy egyszer csak ráébredtem arra, hogy rajongok saját magamért. De szerencsére Isten az ő kegyelméből megmutatta, hogy Jézus az igazi király, és mindig ő kell, hogy az életemet irányítsa, és az igazi szabadság akkor kezdődik, amikor megadjuk magunkat neki.
1: Jesus is the true king, he's the better king. Always. And freedom begins when we surrender to him.

0: Manna morzsa. A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
1: Ez volt a Manna morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
5: Chill van, bro. Épül a győztes járgány.
6: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
7: Kis ágy, babakocsi, babaszoba?
8: Minden kész.
7: És a szülészet? Azt már kiválasztottad?
8: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
6: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
9: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
10: Keresse az új Carglass Service Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
12: Reklám hangzott el.
13: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Már elérhető a közmédia megújulásáról szóló társadalmi egyeztetés. Szerdán kezdődik a Szegedi Szabad Egyetem őszi szemesztere. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
14: 98.6 Manna FM. Hírek.
13: A képviselők kedden döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról, valamint az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényekről is. A hétvégén 1000 embernek biztosít ingyenes szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. Péntektől vasárnapig 10 településen lehet részt venni, a többi között vérnyomás, vércukorszint és koleszterin szint mérésen, valamint véroxigén szint ellenőrzésen. Időpontot foglalni az egészségközösség.onlinefoglalás.hu oldalon lehet. Már elérhető a közmédia megújításáról szóló társadalmi egyeztetés harmadik fejezete a Közhangon. A résztvevők megoszthatják, hogy szerintük milyen tartalmak hiányoznak a közmédiából, leírhatják, melyik régi műsort látnák szívesen újra, valamint saját műsorötleteket is be lehet vonni a szavazásba. A két hete kezdődött egyeztetés részeként a közmédia küldetéséről, valamint a közszolgálatiság jelentéséről és társadalmi értékéről is véleményt nyilváníthatnak a kitöltők. Az oldalon hetente egy új fejezetet nyitnak meg 10 héten át. Szerdán kezdődik a Szegedi Szabad Egyetem őszi szemesztere. Az STE csaknem 4 évtizede tartó ismeretterjesztő előadásainak célja, hogy az érdeklődők megismerjék az intézményben folyó kutatásokat és a tudomány legfrissebb eredményeit. Elsőként a gyermekvállalást segítő legújabb orvostudományi eredményekről lesz szó. Decemberig szó lesz még egyebek mellett az Európai Unió világgazdasági helyzetéről, az önvezető autók okozta jogi, etikai és társadalmi dilémákról, valamint a fúvorzenek közösségépítő hatásáról. Országos hadgyakorlat kezdődött Romániában. A bukaresti védelmi minisztérium alacsonyan szálló harci repülőkre és az utakon haladó katonai konvojokra figyelmeztette a lakosságot. A jövő péntekig tartó kiképzést a román légierőnek szervezték, a szárazföldi csapatok, a haditengerészet és a különleges műveleti erők támogatásával. Ismét lezárták a szicíliai Catania repülőterét az Etna kitörése miatt. A járatok egy részét törölték, más gépeket átirányítottak. A repülőtér lezárására a vulkánból felszálló hamufelhő miatt volt szükség. Az utasokat arra kérik, hogy mindenképpen ellenőrizzék a járatokra vonatkozó információkat a légitársaságoknál.
14: Időjárás.
13: Országszerte borult az ég, a Dunántúlon és a középső területen esik az eső. Késő este 14-18, éjszaka 10 és 15 fok várható, kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Én Puc Attila vagyok, sziasztok, hamarosan indítjuk a bőség kosarát, elugrunk Itáliába, de nem úgy, hanem belépünk egy csöpnyi Itáliába, itt Zugló szívében, a Tazza d'Oro kávézóval lépünk be, aranycsésze, ezt jelenti ez a szó összetétel, és külön köszöntöm a Tazza d'Oro éppen ott lévő, ott kávézó kedves vendégeit, akik, ha minden igaz, éppen hallgatják a bőség kosarát. Zene aztán érkezik hozzánk, illetve mi vagyunk ott, Peron Csabánál, aki ezt az egészet megálmodta.
2: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a Bőség kosarát. Ahogy mondtam, elhagyjuk a stúdiót, és talán már a hangokból is kivehető, hogy valamilyen jó helyen vagyunk. Odakün boros, kicsit esős idő van, de most egy picikét a napfényes Itáliában érzem magam. A Tazzadoro nevű helyen vagyunk, Zuglóban, nem messze itt a Zugló Miskolci sarkától. Tazzadoro. Mit jelentkezem Peron Csabától a tulajdonosa? Mit jelent ez a Tazzadoro?
2: Szerbusz, sziasztok! Aranycsészét jelent magyarul Tazzadoro. Ez egy kis olasz kávézó és brancsoló hely. Este borozgatni is lehet. Reggelizgetünk, ebédelgetünk és borozgatunk este.
1: Több azért, mint egy brancsoló, meg kis kávézó. Hát azért mostanában éppen állunk, olasz lisztek, olasz tészták. Tehát igazából egy picike ilyen olasz vegyeskereskedés hangulata van, de az egésznek a hangulatára jellemző, az mind berendezésében, mind hangulatában. Nyilván onnan indul, hogy a tulajdonosnak van valami olasz mániája. Honnan jött az olasz mánia, és mikor voltál először Olaszországban, és mi fogott meg akkor téged?
2: Igen, gyerekkorom óta gyárok ki Olaszországba, édesapám még vettek ki, és nagyon tetszett már akkor ez a hangulat, ez a lazaság, ez a millió, és én azt gondoltam, hogy felnőtt koromra ezt mindenféleképpen meg fogom csinálni. Hát így 50 éves koromra sikerült is ezt az egészet megalkotni, és nagyon élvezem minden percét az egésznek.
1: Igazából ez egy csemege voltnak, mondtam én, de mi a leírás itt, aztán itt mondom, alapanyagtól kezdve, ásvány vissza, tehát szinte minden van, kicsibe jó, egy valami hiányzik, a friss zöldség, de hát ez nyilván nem megoldható, mert egy olasz zöldséges, ez nagyon frankó néz ki. Mi a voltnak a jellege? Tehát aki ide mondjuk be akar jönni, és igazi olasz alapanyagból akar mondjuk egy jó makaronit, azt meg tudja tenni itt? Meg tudja venni a hozzávalókat?
2: Persze, természetesen. Tehát alapszinten egy reggeliző vagyunk, és háttól egy delikátesz rész szépen megfogalmazva, egy delikátesz rész található, paradicsomszósztól, olívolajtól, házi tésztáktól elkezdve minden megtalálható. Tehát mindenki meg fogja találni magának a megfelelő alapanyagot a főzéshez.
1: Az anyósommal itt voltam, és akkor ittunk remek kávét, arról majd ezzel külön beszélünk, mennyire jó remek kávéval fogadtál engem, és vett ebből a sorból ezt a szőlőolajat, és isteníti. Tehát itt igazából nem az alsópoltos olajok vannak, hanem egy kicsikét odafigyel a tulajdonos arra, hogy igazából az igazi olasz minőség legyen itt. Ami itt van, az mind a te selection, a te választékod, te hozod ezt létre, te mész ki, te hozod be.
2: Igen, erre nagyon büszke vagyok, főleg a boros részre, az delikátes részre is. A borokból ahány fajta van, mindegyiket megkóstoltam, és a proszekkót is, csak olyanok vannak, ami az én ízvilágámnak megfelel, és tiszta szívből ajánlanám másoknak.
1: Megyünk is a borokhoz, gyere, megnézzük akkor a borokat. Volt már olyan stábuli, ahonnan én innen vettem bort. No, hát mindent megkóstoltad, ez egy, hát nyilván nem egy este, de ezek igen. Ha már megnézem, már az üveg elárulja, hogy egyfajta minőségi borról van szó. Szóval melyik régióból származnak ezek a borok, vagy mindenhonnan?
2: Ez általában dél-olasz borok, és Puglia-ból származnak, úgy a fehér, a rozé és a vörös borok, legfőképpen a primitívó, ami nagy kedvenc itt Magyarországon. Abból is egy kimondottan ízes és egy különleges ízvilágú puglia-i primitívó, ez a Lucale primitívó, ami egy külön kis mese van hozzá, történet. Kérlek szépen, két borász összeállt, és augusztusban megvágják a szőlőknek a szárát, és elkezd töppenni, mert nem tud több nedvességet felszívni, és a töppet szőlőt kezdik eljeszteni, és ezáltal egy borzasztó tömény ízvilágú primitívot fogsz megtalálni, aminek az íze ízében megjelenik a szilvásság, a nagymama szilvalekvárjának a szilvássága, utána jönnek a pirosbogyos gyümölcsök, és utána végén pedig egy ilyen avar, núdos, bőrös jelleget kap a bor. Tehát egy nagyon összetett, nagyon komplex, nagyon félénken indul meg kell szellőztetni mindenféleképpen, de valami szenzációs, nagyon szeretik az emberek.
1: Szakembert jönnek ezek a mondatok, elvágják a fürtnek a szárát, azt vágják be egy picikét?
2: A tőkéknek, igen, a tőkéknek és a fürtöknek a szárát bevágják így félig, és akkor egy két-három hétig úgy hagyják, és nem tud több nedvességet felszívni, és az a legfontosabb, hogy egy tőkén 1,2 kg szőlő marad rajta.
1: Ez már tudomány, itt is, de ott aztán tényleg. Igen. Van-e valami titka még az olasz boroknak ízbe? Van-e olyan ízvilág, amit csak az olasz borok tudnak?
2: Igen. Igen, a rozét tudnám említeni, és abból is a Fantininak a Calamenta rozéját, az egy roppantásos eljárással készül, aminek az a lényege, hogy rengeteg szőlőt egymásra raknak, és az alsó sor, amikor megroppan és kifolyik a lé, abból lesz a rozé, a többi megy másik borba, és ezáltal van az, hogy amikor nem veszük észre, hogy annyira világos a rozénak a színe, hogy papírlapot kell háta mögé rakni, hogy észrevegyük, hogy rozéborról van itt egyáltalán szó. Tehát ők ez a minőségi rozéborokat roppantásos eljárással készítik.
1: Tehát csak a saját súlya alatt.
2: Súlya alatt, ami megroppan, így van, saját súlya alatt, amit megroppan, azt teszik a palacba, tehát azt kezdik el erjeszteni.
1: A kedves hallgatók, hát ilyen is ez a bőségkosara, közben picike szabad egyetemen is részt veszünk, hogy hogyan készülnek az itt látható borok. Most elmegyünk, zenélünk, aztán folytatjuk és beszélünk a kávéról, mert amit én ittam, az tényleg egy picike Olaszország volt, sőt azt is elárjuk, hogy hol pörköd a kávét, most még nem, zene, aztán folytatjuk Csabával.

0: Ez a bőségkosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, legalább olyan remek zenék, mint amilyen remek helyén vagyunk mi. Hát ezzel, amikor a felvétel készül, hogy mondtam, picikét őszi borongós, de most ránk süt a nap csöpfény, és egy csöpnyi Itáliába vagyunk itt, a Tazza d'Oro arancsésze, ugye jól éreztem meg. Ha beszéljünk a kávéról, hiszen az olaszoknál a kávé nemzeti kérés, úgy tudom, de javíts ki, nyilván jobban tudod, hogy most emelték fel 1 euróról 1 euró 10-20-ra a kávét, és ez kisebb fajta botrányt okozott, tehát olcsón lehet kávézni, és ez egy nemzeti ital, ugye? Hogy állnak az olaszok a kávéhoz?
2: Pontosan, ahogy mondod, de teljesen jól mondtad, de úgy állnak a kávéhoz, hogy konkrétan otthon nem is főznek kávét. Tehát az az első, fölkelnek, fölöltöznek, és mindenki egy kávézóba lemegy, és megissza az első presszó kávéját. És így kezdi a napot.
1: Rengeteg kávés, ugye van, ők azt a nagyon kis presszót iszák, ha minden igaz. Nem laikusok a ristretón, azt szeretik ők legyen, csak az első pár csepp igazából, és azt mondják, ez megadja az egész napnak a hangulatát, amit csak egy a szájukba tartanak. Itt hányféle kávéval találkoztat a kedves betérő vendég?
2: Kétfajta kávéval dolgozunk, egy sötét pörkölésű igazi olasz kávéval, egy karakteres ízvilág, egy csokoládés lecsengéssel, meg egy világos és egy közép pörkölés közé mondanám, nem az az igazán savanyú, egy ilyen gyümölcsösebb jelleget tudnak megkóstolni még a kedves vendégek, nagyon-nagyon-nagyon finom.
1: És ugye azt beszéltük, hogy ez nem is ott pörkölődnek Itáliában, hanem itt Magyarországon. Miért lett ez a választás, hogy nem pörkölnek jól az olaszok, vagy egyszerűbb esetleg itt, vagy itt tudtál beleszólni a pörkölésbe esetleg?
2: Ez így van, ahogy mondod. Sajnos az olasz kávét, amivel kezdtünk, nagyon szerették, Nápolyba pörkölték, semmi gond nem volt vele, de az nekem egy általános iskolai osztálytársam, Angyalföld Ricsi, hogyha megemlíthetem a nevét neki, eljött és mondta, hogy segít nekem ebbe a pörkölős témába, mert látja, hogy nagyon megy az étterem, és csináljunk valami különlegeset, ami máshol nincsen, és azért mondta, hogy próbáljunk egy olasz és egy sötét pörkölés, és egy világos pörkölésű kávét, és ő megpróbálja, és másfél hónap próbálkozás után, vagyis pörkölés után megszületett a kis gyerekünk, úgyhogy van egy igazi olasz pörkölésünk, ami India Sherry kávéból van, és van egy világos pörkölésünk, az pedig brazil kávéból van.
1: Úgy képzeljük, hogy Angyalföldi Ricsinek van egy üzeme, és hogyha neked kell pörkölni, akkor van egy ilyen titkos füzet, kinyitja, hogy akkor gondolom, milyen paraméterek mellett születi meg ez a kávé. A másfél hónap mit jelent, hogy addig mentél, kóstolgattátok?
2: Hát nagyon-nagyon nehéz volt, nagyon sok embert be kellett ebben avatni, mert amit lepörkölt, vagy kávét, azt elhozta ide, volt, amikor 10-14 fajta volt, és kóstolgatni kellett, de hát megteltünk egy idő után, úgyhogy az elég egész családot bevontam, meg a kedves vendégeket, és így született meg az eredmény.
1: Mi az, ami Olaszországban, mondjuk az is olyan ilyen bűnnek számít, hogy valaki ketchupöt kér a pizzára, vagy mondjuk a ananászt tesz el, ugye a Hawaii pizza, ami a kávézásban az olaszok ki tudnak akadni. Teszem azt, hogy sok cukorral iszom, vagy sok tejjel, van ilyen iratlan szabály az olasz kávézást illetően?
2: Igen, hát délig csak cappuccinót isznak, vagy teljes kávét, és ennek is megvan a megoldása, mert ők azt mondják, hogy akkor délelőtt tudod feldolgozni még a tejet. Akkor croissant belemártogatják, és úgy eszik meg a teljes kávét, cappuccinót, és délután csak ristrettót és presszó kávét isznak már. Tehát ez a megoldás, semmi más. Erre nagyon haragszanak, meg szólnak is, hogyha esetleg te másfajta kávét kérsz.
1: Azt mondják a brit tudósok, bár ez brit tudós kategória, hogy napi 5 kávét kell meginni az Alzheimer-kor ellen. Te magad, aki egy remek kávézót üzemeltet, mennyi kávét iszol egy nap?
2: Én körülbelül 6-ot. 6 ristrettót iszok, én nem iszok teljes kávét egyáltalán, ristrettót iszok, és a sötét pörkölésből természetesen, és nagyon jól érzem magam, és nagyon fit vagyok.
1: Amit én kaptam tőled, az egy presszó kávé, remek krémájú, hogy a kedves hallgatók, a krém, ami azt mindjárt Csaba elmondja, de remekül nézett ki, és még a szett is, a szerviz is olasz volt.
2: Így van, a pohár is, az alátét is, a maga a pörkölés is, egy iszonyatos nagy krémával rendelkezik, ez nagyon fontos, mert az öregek, az idősebb olasz úri emberek, de a fiatalok is most már általában a krémába tesznek egy nagyon kevés kis grappát, azt összekeverik, és úgy isszák meg, úgy fogyasszák el. Tehát egy igazi kávénak föl kell tapadni a krémnek, a pohárnak a szélére.
1: Én egyszer voltam, hogy kávézból 90 cent volt a kávé, és egy 10 ér volt a másik, mondom, az mi? Na, abban van az a picike grappa, ami ugye szőlő vagy törköpálinka?
2: Így van, szőlőpálinka.
1: Aki ezt akarja megkóstolni, azt vehet nálad ezt is?
2: Azt is meg tudja természetesen, egy prémium szőlőpálinkát meg tud kóstolni nálunk, ami 6 évig érlelt és tölgyfa hordóba. Brutál finom.
1: Mondom, kedves hallgatók, egy csöpnyi Itália, minden van, ami abban a nagy országban. A zene aztán folytatjuk Csabával, megnézzük, hogy mit kínál a csemege pult mellett. Az is egy picike Olaszország, higgyétek el. Zene aztán folytatjuk.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a bőségkosara.
1: Folytatjuk a bőségkosarát, kedves hallgatók. Nekem van egy kedvenc fényképem a telefonomban, egy olaszországi kisvárosnak a csemegeboltjában a sonkapult. Hát ez valami iszonyatos dolog, hogy mint egy tapétát láttam volna, faltól falig sonkák, jó, hogy nyilván nincs annyi féle, de remek sonkák vannak. Ami még tetszik, ahogy ők bánnak a sonkával, ahogy szeletelik a sonkát, hogy szépen nem így összepakolva minden, hanem szépen lapjával és úgy csomagják. Ezt is megörökölted? Ezt is elhoztad Olaszországba? Ugyanúgy csomagoltak, mint Olaszországba? Ez fontos kérdés.
2: Igen, ugyanúgy csomagolunk, mint Nápolyba. Egy ilyen kis virágformát alkotunk, amikor meg levágtuk a szalámikat, és beletesszük a papírba. Szerintem nagyon jó pofa. És igen, sokat küzdöttünk vele, hogy olyan hajszálvékonyra tudjam vágni a sonkát, mint Olaszországba. Hála Istennek sikerült, vettünk egy olyan gépet, amivel tulajdonképpen ezt meg tudjuk tökéletesen oldani.
1: Alapszinten kérdezem, hogy miben különbözik mondjuk egy magyar sonkától, egy magyar szalámitól az olasz. Ahogy látom, ők kevesebb paprikát, vagy egyáltalán nem használnak paprikát.
2: Így van, nagyon sok szalámiuk van, amiben nem használnak paprikát. A magyar szalámikkal sincsenek semmi gond, mert nagyon-nagyon finomak, én is nagyon szeretem őket, de itt az ízvilágbeli különbségeket lehet felfedezni, mint például egy szalámiba a friss édeskömény teszek be, ez a Finocchio a szalámina neve, ez brutál finom, vagy amit említenék még, az a ungréze szalámi, ami hasonlít a mi téli szalámunkra, csak egy sokkal sejmesebb struktúrája, és bükkfán meg van füstölve még.
1: De ezt a nevet találták, hogy magyar szalám, ungréze, azt jelenti, hogy ezt a nevet találták ki, tehát ezzel találkozták kint.
2: Így van, ezt a nevet találták ki, mivel hogy hasonlít erre a mi téli szalámunkra.
1: Ez a szortiment, ez a te ízlésedet tükrözi? Hogy látom, az a sötét talán az marha sonka, de csak nagyon, vagy nem. Van egy sötétebb, tiszta, sovány húsból álló, kötözött sonkaszerű valami, ami
2: tulajdonképpen a brezaola, egy hosszan érlelt brezaola, tehát itt már sokkal keményebb a struktúrája neki, és maga úgy, hogy nincsen benne semmilyen fűszer, egy ilyen nagyon ízes, fűszeres ízvilágot tapasztalhatunk, mert ezt carpaccionak is meg tudjuk csinálni, szendvicsbe is bele tudjuk rakni, de így magában is nagyon finom.
1: Na és adódik a kérdés, hogy kerülnek ide ezek a cuccok? Te magad mész ki, vagy most már olyan világot élünk, hogy megrendez mindent, vagy összekötöd a kellemeset a hasznossal, és akkor hát egyel többször mentek ki Olaszországban, mert ezeket be kell hozni.
2: Az elején mi mentünk ki, most már behozzák nekünk szállítók, de egyre, amire nagyon-nagyon-nagyon büszke vagyok, és törekszem rá, hogy soha nem itt semmit nem szállítatok ki, hanem én megyek el, személyesen fogom meg, és én nézem meg az árut, és utána én bepakolom a kocsiba, és én hozom ki.
1: Ez a választék, ami itt van, ez ugye nyilván vannak fizikai határai, ez változik, vagy ez állandó? Például pancettának hívják a szalonnát?
2: Így van, pancettának hívják a szalonnát.
1: És most nem látom, pedig vettem jajt korábban.
2: Most cseréltünk, mert most guancialét hoztunk, a carbonárának a fő alapanyagát, mert váltottunk egy kicsit, mert ezt kérték a vendégek, hogy most legyen egy kicsit ez.
1: Szóval ez a te szortiment, azért bizonyos időközönként változik ez, nem? Szezonális termék előfordul, mint teszem azt nekünk mondjuk a kenőmájas, meg a hurkakolbász inkább téli. Van nekik is, amit inkább télen csinálnak?
2: Igen, általában a fő dolgokat, azokat úgy nagyjából el szoktam hagyni nyáron, tehát a mortadella, főt sonka, és télre pedig visszaszoktam, sokkal több sonkánk van, sokkal több marhasonkánk van, érlelt, levegőn szárított sonkánk van, és a főt sonkából is inkább a spekkottót hozom, ami egy érleltebb, füstösebb és tömörebb ízvilágú sonkáról van itt szó. Nagyon-nagyon finom.
1: Már a mortadella a legnagyobb, de ennél van azért sokkal nagyobb mortadella is Olaszországban. Mi ez, ami az benne ott pisztácia, és mi ez a fehér benne? Tehát mi a mortadellának az alaprecepte? Mit tartalmaz? Olyan, tehát ránézős egy kicsit ilyen párzsiszerű valami, de nem az.
2: Igen. Sokan azt hiszik, hogy azt mondják, hogy a olasz párizsi, nem, ők gőzölik a húst több órán keresztül, és amiket látsz benne, azok apró zsírcsomók, és pisztácia van hozzá keverve, naturpisztácia, tehát nincsen megsózva. Nagyon finom neki különben az íze. Tehát egy enyhén sós, enyhén borsos, de megvan hagyva neki a jellege, és tényleg az elkészítéshez nincsen semmi köze a párizsihoz.
1: Na, kedves hallgatók, én a húspoltról, ha többet szeretnék megtudni, akkor be kell jönni, meg kell nézni, és meg kell kóstolni, mert azt is lehet. Erről beszélgetünk a következő részben, hogy hogyan és mit lehet kóstolni. Szétnézünk az üdítőital fronton is. Zene, aztán folytatjuk Csabával.
3: Csak is

0: egészség kosara. Manna FM.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a Tadzadoro arany csészebeli kalandozásunkat. De hogyha megnézem a pult másik oldalát, akkor itt mindenféle, nevezük őket kencének vagy krémeknek vannak itt. Ugye ez egy reggeliző, vagy hát akár brancsolni is lehet bele. Tehát itt van azt, hogy gyorsan megmondom, hányféle krém, hát több mint 10-15 krém, ebből bárki tud kérni, meg tud kóstolni. Mik vannak itt, csak a teljesség igénye nélkül elmondod nekem, milyen krémek?
2: Először is szeretném mondani, hogy egyik krémünkben sincs tartósítószer, hozzáadott adalék és színezék. Ezt persze reggelire is meg tudjátok itt tenni, el tudjátok fogyasztani, meg természetesen kis edénybe is, kis dobozkákba el tudjátok vinni. Rengeteg fajta féle van, felsorolni párat, ami nagy kedvencem. Falutatár az például hátszín szuvidálva, csíkokra vágva, hagymán lepirítva, halapenyóval bekeverve, enyhén csípős, gyerekek is szokták enni, nagyon-nagyon-nagyon finom. A másik a vörösboros rókagomba. Ott azt emelném ki, hogy irgalmatlanul intenzív, mert nagyon magas az illóolaj tartalma. Nagyon-nagyon szeretik. Azon kívül padlizsánkrém, sült kápiás feta, parajos feta, mangalica krém, avokádó krém,
1: tormás. Ez is szokott változni? Tehát ez a paletta is? Mondjuk van egy 30 recept, és most ezt a 12-t tetted ki.
2: Így van, így van. Az is szokott változni. Azt nem mondom, hogy minden hónap, de egy 2-3 havonta egy valami újat mindig beteszünk hozzá, és havi szinten egyszer azt én saját kezüleg szoktam csinálni, az egy fekete szarvasgomba pátét. Nagyon-nagyon szeretik a vendégek, irgalmatlanul intenzív az íze neki, ezért keveset szoktak vinni, és akkor pirítósra megkenik, és akkor megeszik. Nagyon-nagyon finom.
1: Kurisztatjátok, kedves hallgatók, a Csaba kérdez, hogy levegye a zenét, nem mondom, legyen egy olasz hangulat, talán halljátok, él a kávézó, tele van vendégekkel, valaképpen laptoppal dolgozik, kávét iszik, az úriember éppen híreket néz. Törzsközönség már kialakult a 3,5 év alatt?
2: Igen, az első év az nagyon nehéz volt.
1: Itt mindenhol.
2: Igen, de utána szépen lassan alakultunk. És úgy néz ki, hogy megjött az összes törzsközönség.
1: Na, és akkor megnézzük az üdítőket, gyere Csaba, össze-vissza mászkálunk ide. Vannak olyanok, például, ugye nem tudom, van az a híres, most nem mondom ki a nevét, de ehhez a kóla céghez tartozó narancs, ugye, ami még van egy narancsügyi miniszterünk is, aki szóvá tette, hogy Olaszországban több narancs van benne. Utána van egy törvény Olaszországban, de javíts ki, hogy a 10 vagy 12%-án kevesebb narancsot nem tartalmazhat az, ami narancs üdítő. De itt vannak olyanok, ami igazából Olaszországban ugye kapható. Ezek is népszerű dolgok, egy ilyen narancsszóda például, vagy lemonszóda, azt például én nem láttam soha, azt a peszkának mondják az őszi barackot?
2: Igen, peszkának mondják az őszi barackot. Visszatérek az első kérdésedre, a lemonszódára, a lemonszóda mojito, lemonszóda narancsos, és a lemonszóda citromos van, és így van, pontosan ahogy mondtad, nagyon magas neki a gyümölcs tartalma. Tehát amikor, és egy rostos üdítőről beszélünk, amikor kitöltött pohárba, akkor a pohárba úsznak a rostok, tehát arra nagyon figyelnek, hogy ne egy ilyen műanyag valamit így áll meg, hanem egy nagyon magas gyümölcs tartalmú italról beszélünk. Azon kívül még a 100%-os gyümölcsleveket megemlíteném, például a Cueg vagy a Yoga márkát, különösen kiemelném belőle a gránátalmát és a mangósat, ami nagyon...
1: 100% gránátalma?
2: Így van, 100% gránátalma, nagyon-nagyon-nagyon finom.
1: Melyik a részem? Az Amalfi környékén vannak az emberfej nagyságú citromok, a limoncello hazája, és a limoncello az az ital, ami szerintem megosztó, Olaszországban elfogadja az ember. Itt népszerű dolog a limoncello, egy nagyon édes citrom likőrről beszélünk, ugye nagyon sűrű. Hogy szeretik a magyarok a limoncellót?
2: A limoncellót magában nem igazán szeretik inni nálunk a vendégek, de limoncellós spicként viszont nagyon-nagyon szeretik. Egy kicsit felhígítva, egy kis proszekkóval, egy kis ásványvízzel, egy kis citromkarikával, egy kis jégkockával, és ez egy nagyon üdítő tud lenni.
1: Na és végül minden munkának van szépsége, hogyha ezt most munkának fogjuk fel. Milyenek az egésznek a szépsége? Szerintem olyan karakter vagy, akit a törzs vendégek imádnak, szeretnek, szerintem te szeretsz beszélgetni velük, de igazából te nem dolgozni jársz be ide, hanem megélni Olaszországot. Szóval mi a munkád szépsége végül?
2: Nem, igen, jól látod, nekem ez a szerelmem, ez a mindenem. Nekem a hobbik a borom, borok, hogyha kérdezi valaki, hogy foci vagy, mi nekem a hobbim, és mondtam, hogy borok. Imádom kóstolgatni, imádok utána olvasni, és ami itt van, ami az összes termék, azt imádom kóstolgatni, és így fejlesztjük mindig a céget, kérdezzük a véleményeket, és tovább fejlesztjük a céget.
1: Kedves hallgatók, ha mindezt szeretnétek átélni, át, akkor Tadzadoro itt Zuglóban, nem messze, lehet Csabával beszélgetni. Általában mindig, én még nem voltam úgy bent, hogy te nem lettél volna bent.
2: Igen, általában mindig itt vagyok, 7-től este 7 óráig megtalálható vagyok, és nagyon szívesen beszélgetek, és megmutatok mindent, ami...
1: Ha valakit látok a pult mögöttek, úgy néz ki, mint egy szakajtott olasz, akkor az ő lesz, az még szerintem meg a kereted is olasz, az olasz szemüvegkereted. Eltaláltuk?
2: Így van, olasz a szemüvegkeretem, és igen, megpróbálom ezt az életérzést.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Az árréstop megszüntetését sürgeti a Fruit Web szervezet. Gőzmozdonyos kirándulásokkal, színes programokkal várják az érdeklődőket vasárnap a Gemenci Erdei Vasút napján. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az árréstop megszüntetését sürgeti a Fruit Web zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet. Az intézkedés szerintük az import áruknak kedvez, miközben a magyar gazdákat versenyhátrányba szorítja, így néhány éven belül eltűnhet a belföldi zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből. Az árréstopot tavaly márciusban vezette be az előző kormány, a jelenlegi kabinet áprilisban az intézkedés fokozatos kivezetését ígérte, majd júniusban közölték, hogy egyelőre nem tervezik a megszüntetést. A hétvégén 1000 embernek biztosít ingyenes szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. Péntektől vasárnapig 10 településen lehet részt venni, a többi között vérnyomás, vércukorszint és koleszterin szint mérésen, valamint véroxigén szint ellenőrzésen. Időpontot foglalni az egészségközösség.onlinefoglalás.hu oldalon lehet. Már elérhető a közmédia megújításáról szóló társadalmi egyeztetés harmadik fejezete a Közhangon. A résztvevők megoszthatják, hogy szerintük milyen tartalmak hiányoznak a közmédiából, leírhatják, melyik régi műsort látnák szívesen újra, valamint saját műsorötleteket is be lehet vonni a szavazásba. Az oldalon hetente egy új fejezetet nyitnak meg 10 héten át. Szerdán kezdődik a Szegedi Szabad Egyetem őszi szemesztere. Az STE csaknem 4 évtizede tartó ismeretterjesztő előadásainak célja, hogy az érdeklődők megismerjék az intézményben folyó kutatásokat és a tudomány legfrissebb eredményeit. Elsőként a gyermekvállalást segítő legújabb orvostudományi eredményekről lesz szó. Decemberig szó lesz még egyebek mellett az Európai Unió világgazdasági helyzetéről, az önvezető autók okozta jogi, etikai és társadalmi dilémákról, valamint a fúvorzenek közösségépítő hatásáról. Gőzmozdonyos kirándulásokkal, gyerekprogramokkal és kiállításokkal várják az érdeklődőket vasárnap a Gemenci Erdei Vasút napján. Lesz ügyességi játék, íjász és jármű bemutató, de meg lehet majd nézni az üvegfalú kaptárakkal berendezett méhészeti gyűjteményt és a Gemenci Gímszarvast bemutató tárlatot is. Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotását nevezi Magyarország az Oscar-díjra a nemzetközi film kategóriában. Az országok nevezései közül az Amerikai Filmakadémia választja ki az 5 jelöltet, a listát január 21-én hozzák nyilvánosságra. A 99. Oscar-gálát jövő március 14-én rendezik Los Angelesben.
0: Időjárás.
1: Országszerte borult az ég, éjszaka 10 és 15 fok várható, kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz, napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Az iskola kezdésről beszélgetünk, annak a pszichés és lelki oldalait vesszük sorra. Szakértő vendégem Csay Móni, szociálpedagógus. Szia Móni, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat.
1: És akkor kezdjük azzal, hogy egy kicsit a korosztályokat átnézzük. Elsős a gyerek, az óvodából ez egy mérföldes csizma az iskolapadban, ahogyan korábban fogalmaztál. Ott vannak a buktatók és a nehézségek az első időszakban, és akkor ott van a szülő, mint lelki támasz, meg ott van a szorongás, meg a rettegés, és hol van az arany középút, és hogyan tudunk nekik segíteni.
2: Valóban nálunk Magyarországon bár már elkezdik az óvodába az iskola előkészítő foglalkozásokat, aminek nem biztos, hogy annyira örülünk, de még így is hatalmas szakadék van az óvoda és az iskola között. Ha jól sikerültek az óvodás évek, akkor van egy alapszocializációs élménye a gyereknek, egy társas élménye. Már megtanulta, hogy együtt teszünk, együtt játszunk, együtt vagyunk. Az iskolapadban ez teljesen máshogy néz ki. Beülnek, ugye nálunk azért még nagyrészt frontális oktatás van, egymás mellé kettesével a padba, elől áll a tanítónéni, és mostantól csendbe kell ülni és dolgozni. Ez egy nagyon nagy változás, nagyon megterheli az idegrendszert, nagyon félnek ettől a gyerekek, félnek ettől a szülők, és bár vannak kezdeményezések arra, hogy alakítsuk át, tegyük rugalmasabbá, legyenek rövidebbek az órák, de lássuk be, amíg a nemzeti alaptantervben megvan, hogy évvégére mit kell tudnia egy ilyen kisgyereknek, addig azért ezt nem lehet olyan rugalmasan kezelni, mert ha meg kell tanulni évvégére olvasni, akkor bizony el kell kezdeni a betűkkel barátkozni. Igen, hamar, és ez annyira fárasztó, ugye gondoljunk bele felnőttként, mikor egy új munkahelyre megyünk, teljesen új épületbe, teljesen új emberek közé, teljesen új feladatok, vagy ha még ismertük is a feladatokat más közegben, hogy mennyire el tudunk fáradni felnőttként. Biztos sok embernek van tapasztalata, ilyen munkahelyi tapasztalata. Na most ezt szorozzuk meg kettővel egy kisgyerek esetében, pokoli fáradtak. Már csak attól is, hogy új arcok, új közeg, új tanítónéni, úgyhogy teljesen jogos ez a bizonyos félelem. Na de mit tudunk tenni, miben tudunk segíteni? Abban, hogy mi nem görcsölünk erre rá, amennyire csak lehet, pozitívan állunk hozzá, és biztos vagyok benne, hogyha kialussza magát az a gyerek, napi 10 órát kell aludni elsőbe, ez fix. Kipiheni magát, zéró kütyű, erre majd külön kitérek, és el tudja engedni magát, mikor hazamegy, és mi nyitottak vagyunk arra, amit mesél, vagy amit éppen nem is megengedjük neki, akkor egy pár hónap alatt ez az időszak könnyebb lesz.
1: Könnyebb lesz nekünk is? Szülőknek? Felnőtteknek?
2: Attól függ, hogy milyen a hozzáállásunk. Sajnos azt tapasztalom, két irányba mozdult el, szélsőséges irányba, vannak a helikopter szülőknek nevezett szülők, akik mindent nagyon maximálisan és a gyereket teljesen buborékba rendezve és ő teljesen kiszolgálva és mindent tökéletesen akarnak csinálni és mindenbe bele akarnak szólni, nekik nem lesz könnyű. Tehát nekik pár hónap múlva sem lesz könnyű. Aki bizalommal tud lenni a pedagógus irányába, a többi szülő irányába, és úgy tud erre tekinteni, hogy a pedagógus az ő kinyújtott karja, neki könnyebb lesz pár hónap múlva, mert a gyereknek is könnyebb lesz pár hónap múlva. Tehát ha nem akarok minden gyeplőt, minden szálat szülőként fogni, szorosan fogni, és nagyon nyomon követni minden percet, minden megmozdulást, ha ezt el tudom engedni, és egy picit hátra tudok lépni, hogy ez a gyerek közege, támogatom, ha szükséges, bízom a pedagógusban, akkor könnyebb lesz mindenkinek. Ha belefeszülök, és erőlködöm, és nagyon meg akarok felelni, akkor nehéz lesz két hónap múlva is.
1: Az iskola kezdésről beszélgetünk, Csay Móni szociálpedagógus a vendégem, hamarosan léleksportolunk tovább.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: Iskola kezdés, ennek minden lelki és mentális vetülete és vonzata már ami a gyerekeket és a szülőket érinti. Alsós évfolyamok, beszéljünk most erről. Emeljük-e a téteket, kell-e ez? Miben önálló már egy alsós, és mennyit segítsünk? Honnan tudjuk, hogy hol van a határ, hogy most jó, ha segítünk, vagy inkább egy kicsit húzódjunk vissza?
3: Én azt tapasztalom, hogy túl sokat segítünk. Nagyon jók akarunk lenni szülőként. Ez annak is köszönhető, én azt látom társadalmunkban elterjedt a pszichológiához való hozzáférés, és mindenki otthon egy picit pszichológus lett, és mindenki nagyon-nagyon jól akarja csinálni. Én azt gondolom, hogy nincs tökéletes szülő, és legyünk megengedőek magunkkal. Egy-két cölöpöt érdemes elhelyezni, egy-két alapirányelvet, és utána már a rugalmasság és a lazasság, ami segít. Én azt gondolom, hogy alsóba arról szól a történet, nem feltétlenül csak a tantárgyakról és a megtanulni valóról, mert az a gyerek és a pedagógus ügye, nem nekem otthon, hogy még beleverjem a fejébe. De mondjuk egy kis együttolvasgatás, hogyha elmegyünk boltba együtt számolgatás, azzal meg tudom ezt támogatni, erősíteni a gyerekben. Én nem hiszek abban, hogy délután 4-kor el kell ültetni a gyereket, és délután 6-ig még ott ütni a fejét, hogy még ezt gyakoroljuk, mert borzalmasan el van fáradva a gyerek. Tehát én azt gondolom, mostani álláspont szerint, vagy a mostani hozzáállás szerint, hogy évről évre alsóban az a feladatom, hogy megtanuljon önálló lenni. Hogy a tolltartóját elsőben még gondosan hegyezi a tolltartóban lévő ceruzákat a szülő, és pótolja, és csinálja, és odafigyel rá, jó esetben, ha nem egy elhanyagoló szülőről beszélünk, de másodikban már adjam át a lehetőséget, és hogyha nem tökéletes az a tolltartó, fogadjam el, és lépésről lépésre, mire felsőbe kerül a gyerek, az alsó évfolyam az önállósodási folyamatról kéne, hogy szóljon, hogy harmadikban nem rohanok utána a kulaccsal a munkahelyemről, mert nálam maradt a kocsiba, hanem már tudom azt, hogy ő képes magának papírból hajtogatni egy papírpoharat, vagy képes arra, hogy kérjen egy műanyag poharat a pedagógustól vagy a konyhán. Tehát, hogy lépésről lépésre az önállóság irányába megyünk, és itt szeretném azt elmondani, hogy még alsóba is, még harmadikba is 10 óra alvás kell, le kell feküdni időbe, ez a kulcsa mindennek. A gyerek idegrendszere akkor dolgozta mindent. Ha nem fekszik le a gyerek, nem tud koncentrálni, kudarc élmény éri, feszült lesz és fáradt, akkor jönnek a problémák.
2: Egyébként az alvással kapcsolatban majd még fogunk egy hosszabbat is beszélgetni, ezt a hallgatók kedvéért mondom, Csajmoni szociálpedagógus, mert nagyon fontos ez is, de azért tegyük hozzá két mondatban még ennek a blokknak a zárásaképpen, hogy ugyanígy fontos egyébként majd a felsősöknek és a középiskolásoknak, bár nem a 10 óra, de van, akinek annyira is szükség van, de felnőtt korban is. És mi az első, amit elhanyagolunk? Az alvás.
3: Igen, sajnos.
2: Mit tudunk tenni annak érdekében? Csak egy mondatot kérek tőled, vagy kettőt, hogy a gyereket, hogy meg tudjuk szeretetni a gyerekkel az alvást, vagy úgy maradjon a gyerek, hogy szereti az alvást. Van-e erre egyáltalán módszer?
3: Abszolút van. Abszolút van. Itt megint a szülő nyugalma és kitartása a kulcs, hogy óvodáskorban fel tud-e építeni egy olyan esti rutint, ami jól esik nekik. Uh-huh. És ez nem egy rövid rutin, ez hosszú az elején. De ebből lesz a jó alvás. Kizáró ok a kütyű, óvodában amúgy is meg alsóban, hogy most mikor fürdünk, hogy vacsorázunk, mikor van a meseolvasás, az összebújás, a hangulatfény és utána a besötétítés, ennek a sorrendje szinte teljesen mindegy. Egy a kulcs, hogy minden nap ugyanaz történjen, uh-huh. és nem beszekedéssel.
2: Csajmoni szociálpedagógus, a Lélekszörf mai szakértő vendége, ilyen és ehhez hasonló fontos dolgok az iskola kezdéssel kapcsolatban, hogy lelkileg és pszichésen, mentálisan is egészségesen induljon el, nem csak a szülők számára, hanem leginkább a gyerek számára. Úgyhogy beszélgetünk az alsó és felső tagozat váltásról, és egy kicsit még a napi rutinról és a külön órákról is hamarosan folytatjuk.

0: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
3: Iskola kezdés, erről beszélgetünk. Ma ennek minden lelki és mentális vetületét igyekszünk szétszállazni a hallgatók számára. Szakértő vendégem Csay Móni, szociálpedagógus. Napi rutin, időbeosztása a külön óráknak, és az alsóból felsőbe váltás. Mert hogy ez is egy hétmérföldes csizmalépés. Ezekről mesélj, kérlek.
4: Alsóban azt tudjuk, látjuk, hogy ott a tyúkanyó. Ugye egy alsós tanító és az ő váltótársa most már úgy van, hogy két tanító van egy osztálya a minimum, és ők különböző féle felosztásban váltják egymást, de lényeg az, hogy egész nap együtt vannak a gyerekekkel. Tehát van egy osztályterem, és ott ki meg bemegy a pedő, de még szünetben is ott vannak velük, mert kicsik, mert szükség van rá, egész nap együtt vannak. És negyedik után van egy nyári szünet, és úgy jön be össze ötödikbe a gyerek, hogy nincs vele. Nincs vele senki. Az osztályfőnökével, ha szaktanár tanít neki egy-két tantárgyat, egyébként heti egyszer találkozik. Nincs tyúkanyó, önállóság van. Kap egy órarendet, egy terembeosztást, vándorol egyik teremből a másikba. Egy hatalmas önállósodási ugrás van, amire, ha nagyon ügyes volt a negyedikes tanítónéni, már elkezdte felkészíteni, vagy tanítóbácsi, ha nem, akkor legalább otthon beszélgetünk vele, hogy innentől kezdve senki nem fogja neked a tesi cuccodat megkeresni, a kulacsodat utánad vinni, és egyébként meg kirakni a szalvétát, hogy töröld meg a szádat, hanem innentől kezdve ez teljesen önállóan kell. És itt érik be a 4 év munkája, a szülőké és a pedagógusé, hogy ezt meg tudja ugrani egy ötödikes, vagy nem. Uh-huh. Tehát ez egy közösségi lét, ahol már szinte inkább egymásra vannak utalva a kortársak, mint a felnőttekre.
3: Egyébként ez a váltás előtti nyár fel tudja már készíteni a gyerekeket erre? Szóval, hogy ott azért már a kis kortársaikkal is másképp kapcsolódnak, és talán egy kicsit könnyebb nekik a váltás, mert most visszagondolok arra, hogy gyerekkorunkban nekünk milyen volt, hát azért mi magunkra voltunk idézőjelben, és nem rosszallóan mondva, hagyva ezzel az egésszel.
4: Mi már elsőtől. Ha úgy nézzük, de azért az igaz volt, hogy velünk volt a tanítónéni, de hát a szülő az nem volt ott ilyen intenzitással, mint most. Én azt gondolom, és én abban nagyon hiszek, és én azt gondolom, hogy a társadalmunk nagyon nagy kihívása, hogy otthon mennyire tanítják önállóságra a gyereket. Én azt gondolom, hogy nagyon kivettük a kezükből ezt a dolgot, pontosan azért, mert túlkompenzáljuk a saját gyerekkori élményeinket, hogy néha nagyon magunkra hagyatva érezhettük magunkat. És én azt gondolom, hogy amíg a tányért kiviszem utána a szobájából, amíg megcsinálom a fürdővizét egy negyedikesnek, amíg én pakolom be a cuccát, ha megy a strandra, amíg én csinálok mindent körülötte, mert jól esik róla gondoskodni, mert szeretem ezt csinálni, mert megszoktam, mert azt hiszem, hogy jót teszek vele, addig konkrétan mondjuk kifeketén-fehéren életképtelenné teszem a saját gyerekemet. Mm. Nincs megküzdés, nincs sikerélmény, nincs semmi, nincs kudarc, ami utána tovább vinni, hanem van egy puha, egy ilyen nagy gömb, egy puha gömb, amiben én benne tartom a gyereket, és ha ne adj Isten kórházba kerülök, akkor is telefonon egy héten keresztül utasítgatom a nagyszülőket, nagybácsikat, nagynéniket, hogy ezt nekik akkor hogy kell pótolni engem, uh-huh. és hogy kell megcsinálni a reggeli kakaót. És én azt gondolom, hogy ezt egy kicsit újra kéne tanulnunk. A társadalmunk érdeke az, a közösségeink érdeke az, hogy életképes, jó probléma megoldó képessége rendelkező fiatalokat neveljünk, és ez, ha tetszik, hanem már alsóba kezdődik, és felsőbe már nagyon ott kéne lenni az önállóságnak.
3: Az önállóság, mint olyan, amúgy is egy nagyon fontos dolog az iskola kezdésnél, mert az iskola kezdés persze nem csak a 6 éves kort és az első osztályt jelenti, hanem mondjuk akár a gimit is, mert hogy ugye alsóból felsőbe, felsőből gimibe megyünk, hogyha 8 osztályos iskoláról beszélünk, úgyhogy ezzel folytatjuk majd, ott is új tanárok, új társak, új helyszín, egy új ritmus, egy új élet, és tulajdonképpen a nagybetűs életbe való átlépés előszobája kezdődik, meg itt ezzel folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmai. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: gyártás.
1: Ez a Manna Selection.
2: Ez a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
3: Csajmoni szociálpedagógussal az iskola kezdésről, annak minden lelki és mentális vetületéről beszélgettünk, és ígértem, hogy folytatjuk azzal, hogy ahogy megbeszéltük alsóból felsőbe, a felsőből a gimi belépést fogjuk most megpróbálni szétszálazni, mert ugye ez is nagyon sűrű téma, és rengeteget lehetne beszélni róla, de azért mégis vannak nagyon lényeges sarokpontjai ennek is.
4: Van egy olyan dolog, amit nem szívesen mondok ki, de tény, kutatási tény, a lányoknak ez jobban megy. Tehát valamiért van egy ilyen női gondolkodásmód, nem szeretem így szétszedni. Aha. Tehát ember, nem szeretem szétszedni, de nem tudunk elmenni a tény mellett.
3: Van, ahol muszáj,
4: nem tudom, mert nagyon szeretném, ha megerősítenénk a fiainkat, annyira szükségünk lenne az erős és önálló és a családjáért felelősséget vállaló férfiakra, hogy ez elmondhatatlan. És ezért bíztatnék minden fiús anyukát, hogy hátrébb az agarakkal, kérem szépen, amikor középiskolába megy az a gyerek, akkor már kell, hogy tudjon magának megcsinálni egy meleg reggelit, egy meleg vacsorát egy fiúnak. Kell tudjon csomagolni magának ételt, kell tudjon elintézni dolgokat. A gimnáziumban még annyira se segítenek neki, ott aztán tényleg önállóan kell mindent tenni. És már ciki is a kortársak előtt, ha ő eszet poszáskodik. Tehát fiús anyukát kérem szépen, hogy az általános iskola felső osztályaiba önállósítsák a gyermekeiket, mindannyiunk érdekében. Egyrészt tehermentesíti magát anyuka, hogyha egy tojásrántottát össze tud dobni a gyerek, vagy egy spagettit meg tud főzni, meg ha el tudja intézni magának a menzát, és az órarendet is átlátja, és még be is tudja pakolni a könyveit, akkor már nagyon jók vagyunk. Tehát a gimnázium az már annyira a kortársakról és az önállóságról szól, és a kihívásokról valóban, és az időbeosztásról, hogy hát azért, ha belegondolunk, gondolj bele, 14 évesen régen a szakmunkásba mentek, már dolgoztak. Tehát már dolgoztak az emberek, képesek elvégezni 14 évesen egy munkát, vagy még a fejlődésben lévő országokban egy 14 éves, az már felnőttnek számító dolgozó ember. És a nyugati kényelmi világban, a fogyasztói társadalomban kényeztetjük úgy el őket, hogy még 18 évesen is tálcán kapja a kaját. Ne csináljuk, nem teszi jót se nekünk, se a gyereknek, se a társadalmunknak. Nagyon rosszat teszünk vele. Tehát a gimnázium az már nagyon arról kéne, hogy szóljon, hogy már van valami elképzelése arról, hogy mi érdekli, mivel akar foglalkozni, el tudja magának intézni a dolgokat, tehát hogyha én elmennék egy hétre a Bahamákra, akkor is túlélné. Ez erről kéne, hogy szóljon. Uh-huh.
3: És amikor arra gondolunk, hogy ez erről kéne, hogy szóljon, akkor van olyan példa, amit megtehetünk azért, vagy van olyan gyakorlat, amit elkezdhetünk tenni azért, hogy így is legyen?
4: Önismeret. Mindig oda jutunk. Vannak a kulcsszavak. Önismeret, zéró, kütyű és fejlődés. Tehát ezeket nem tudjuk kihagyni soha. Én azt gondolom, hogy ha néha önreflexiót gyakorlok, magamra nézek, vagy a párom, vagy a családom tud szólni, hogy ahó, engedd, hadd botoljon el, majd beragasztja magának a bibi tapasszal. Nem kell egyből odaugrani, szabad elesni, szabad megbotlani.
3: Ez nehéz.
4: Így van.
3: Ez nehéz. Ezért is szükséges beszélni rendre ezekről a dolgokról, az iskola kezdésnek a lelki vetületeiről és a mentális fontosságáról, annak a vetületeiről is beszélgetünk. Mai szakértő vendégem Csajmoni szociálpedagógus, a következő órát azzal kezdjük majd, hogy 8. és középiskola, mert az előzőt, bocsánat, azt rosszul mondtam, alsóból a gimibe, amikor ugye 8 osztályos a történet. Ott van a félelmek, a kamaszkor és a kihívások, amikor azt mondjuk, hogy hát én nem ilyen lovat akartam, és emlékszünk, hogy ez milyen érzés. Hamarosan léleksportolunk tovább, tehát Csajmóni szociálpedagógus szakértő vendégem már.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával, akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Az árrésstop megszüntetését sürgeti a Fruit Web szervezet. Tüntetések bénítják meg Szíriát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az árrésstop megszüntetését sürgeti a Fruit Web zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet. Az intézkedés szerintük az import áruknak kedvez, miközben a magyar gazdákat versenyhátrányba szorítja, így néhány éven belül eltűnhet a belföldi zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből. Az árrésstopot tavaly márciusban vezette be az előző kormány, a jelenlegi kabinet áprilisban az intézkedés fokozatos kivezetését ígérte, majd júniusban közölték, hogy egyelőre nem tervezik a megszüntetést. Több mint 620 millió forint munkavédelmi bírságot szabott ki az illetékes hatóság az első fél évben. 80 súlyos munkabaleset történt, amelyek közül 33 volt halálos. A csaknem 4000 vizsgált vállalatnál a munkáltatók 3/4-e, míg a munkavállalók 60%-a követett el munkavédelmi szabálytalanságot. Leginkább a mezőgazdaság, a feldolgozóipar, a gépipar és az építőipar ágazatait ellenőrizték. A hétvégén 1000 embernek biztosít ingyenes szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. Péntektől vasárnapig 10 településen lehet részt venni, a többi között vérnyomás, vércukorszint és koleszterin szint mérésen, valamint véroxigén szint ellenőrzésen. Időpontot foglalni az egészségközösség.onlinefoglalás.hu oldalon lehet. Tüntetések bénítják meg Szíriát, országszerte tiltakoznak a magas üzemanyagárak ellen, miután a hétvégén 40%-kal emelkedett a dízel ára. Jelenleg átszámítva 418 forintot kell érte fizetni literenként, miközben a lakosság 90%-a a szegénységi küszöb alatt él. A tüntetők gumiabroncsokat égettek, lezárták a Damaszkusz-Aleppo közötti autópályát és akadályozták a nyersolaj szállítmányok eljutását a finomítókba. Szíria orosz olajat szerez be, de az ellátás akadozik, mert az orosz finomítók elleni ukrán támadások miatt Moszkva korlátozza a nyersanyag kivitelét. Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelolaj ára. Közben folytatódtak a kölcsönös légicsapások. Harkiv megyében 3-an, Dnipropetrovsk régióban 2-en sebesültek meg, amikor lakóházakat ért találat. Az oroszok mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, hogy az ukrán fegyveres erők ellátását akadályozzák. Közben az orosz légvédelem csak nem 400 ukrán drónt lőtt le 11 régió és a Fekete-tenger felett. Országszerte borult az ég, éjszaka 10 és 15 fok várható, kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Iskola kezdés, erről beszélgetünk ma. Csajmóni szociálpedagógus a vendégem. 8. középiskolában, ugye az imént az előző órában rosszul mondtam, mert hogy nem felsőből megyünk gimibe, hanem az alsóból a gimibe, amikor 8 osztályos történetről beszélünk. De amikor a 8. középiskolába lépnek a srácok, akkor ott vannak a félelmek, a kamaszkora kihívások, egy teljesen másik történet, egy szakma, és lehet, hogy nem is ezt akarta a gyerek.
2: Igen, én mindenkit arra szoktam bíztatni, hogy adjon fél évet, bárhova vették fel a gyereket. Ugye a felvétel ez egy hatalmas stressz, egy nagy lelkileg megterhelő folyamat az egész család számára, és mindig félnek a rossz döntésektől, hogy nem jól választanak, pedig most már van továbbtanulási tanácsadás, vannak felkészítő programok, vannak szakmai bemutató programok, tehát mégis egy annyira nagy nyomás, hogy elronthatja az életét, ha nem jó helyre megy, ez nem így van. Nyugodjunk meg. Ha fél év eltelt abba a bizonyos kiválasztott iskolába, ahova felvették, és azt látjuk, hogy én nem ilyen lovat akartam, ahogy mondtad, hogy ez nem jó, nem neki való, belekóstolt, de nagyon nem működik. Most elment egy technikumba, és az erdészettel foglalkozik, de rájött, hogy ő utálja ezt az egészet. Váltsunk. Tehát megvan a szabadságunk, a lehetőségünk. Mindig válthatunk. Ezt mindenki kérem, hogy tudatosítsa magába. Én nem azt mondom, hogy adja föl és meneküljön, de ne érezzék kudarcnak, hanem inkább egy józan beismerésnek, hogy hoppá, nem ez volt az elképzelés, elrontottuk, nincs sikerélmény, szenvedés van, akkor miért szenvedjünk még 3, 4, vagy 5 évet? Nem kell ekkora erőszak, nem kell ennyire erőltetni, hogyha volt a szülőnek egy elképzelésed, a gyereknek nem. És átvitte a gyereken ezt az elképzelését, hogy folytatja a családi hagyományt, és orvos lesz, és emelt szintű biológiát tanul, de a gyereket nem érdekli a biológia, és nem tud ebben elmélyülni, és teljesen más vágyai vannak, akkor kérem szépen, hogy engedjük, mert nagyon keserves tud lenni egy olyan karrier, ami innen indul el a középiskolából. Nagyon keserves tud lenni, ha nem a saját útját járja. A másik probléma, amit látni szoktam, hogy nem tudja, hogy mit kezdjen magával, nem tudja, hogy mit akar. Kérem szépen, tessék elmenni önkénteskedni. Amúgy is gyűjteni kell az 50 órát ilyen közösségi szolgálati munkám, ahhoz, hogy le tudjon érettségizni valaki. Csodálatos lehetőség, hogy végigjárok, írok egy listát, hogy hova mehetek el, a állatmenhelytől kezdve, vadasparkon keresztül millió egy lehetőség van az érdeklődési körömet megtalálni, és e szerint váltani később, mert bele lehet szeretni egy szakmába ilyen alkalmakor.
1: És ez mennyire fontos, és milyen nagyon sokat tud adni az embernek. Egyébként annyit még hozzátennék, hogy itt is van egy generációváltás ebben. Tehát az iskolaváltásnak a skrupulusát, vagy a skarlátbetűjét, azt nagyon sürgősen el kéne felejteni. Igen. Ez ránk volt nyomva, meg a szüleinkre Igen. volt nyomva. Aki iskolát váltott, az hú, vagy kisegítőbe kell, hogy menjen, mert olyan rossz gyerek, vagy hülye, vagy valami baja van, vagy valami fogyatéka van. Szó nincs erről. És a szülőknek is, ugyanúgy, ahogy az imént a Móni mondta, nagyon fontos, ha valahol a gyereknek nem jó, akkor vigyük el máshová. Semmi értelme legyilkolni a lelkét, a tehetségét, a gondolkodásmódját, traumákat rétegekben rápakolni csak azért, mert mit fognak szólni, hogy iskolát vált a gyerek? Tökre nem számít.
2: Amit elkezdtél, fejezd
1: ezt.
2: Ugye ez az alapvétel, amit elkezdtél, fejezd be. Ennek néha van létjogosultsága.
1: Igen, de hát
2: ha elkezdtél rendet rakni a szobádba, fejezd be. Ha elkezdtél valamit csinálni, azt értem, hogy fejezd be, de nem minden áron, és nem minden.
1: Így van, nagyon fontos, úgyhogy ezt remélem, hogy jegyezte most mindenki világító toronyként. Iskola kezdés, ennek a lelki és a mentális fontos területei és vetületei, erről beszélgetek Csajmóni szociálpedagógus szakértő vendégemmel. Folytatjuk hamarosan azzal, hogy jön az egyetem, az információs dzsungel, az igazi nagy önállóság, ami már egy tök másik élet, mert itt nem csak iskolát váltunk, hanem tulajdonképpen korszakot és életet is idézőjelben, vagy életmódot, ezzel folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: Iskola kezdés, erről beszélgetünk a mai Lélekszörfben. Szakértő vendégem Csajmóni szociálpedagógus, és a nagy váltás az egyetem, amikor nem csak iskolát váltunk, hanem egy új életet is kezdünk.
3: Én abszolút a felnőtt korhoz sorolom. Ugye az egy dolog, hogy betöltötte a 18-at, mikor érettségizett, már a szóba is benne van, tehát éretté vált. Én abszolút a felnőtt korhoz sorolom, és ez szerint is várnám a szülők hozzáállását. Én nagyon szeretem azt, amikor egy gyerek dolgozik az egyetem mellett. Most tudom, hogy nem leszek népszerű, mert szegényeket leterhelni, így meg úgy meg amúgy. Én azt gondolom, hogy volt egy korszak, amikor még nagyon kevesen jártak felsőoktatásba, és az egy privilégium volt, és nappalin végezték, sokkal kötöttebb órarend szerint, mint most van, tehát nem pontokat gyűjtöttek, hanem tantárgyakat kellett elvégezni, és akkor az volt a Kánaán, az az 5 év vagy 4 év, amit ott töltött, mert az egy csodálatos időszak volt, mert tulajdonképpen végigbulizták az egészet, lássuk be. A többség. Ugye? Hát na, ez így volt. És én azt gondolom, hogy ebbe viszont ezt később nagyon sokan nyögték. Nagyon sok addikció akkor alakul ki az egyetemi évek alatt, a függőség. És itt az alkoholról beszélek, a drogról, meg egyéb más dolgokról. Tehát, hogy én nagyon sok embert ismerek, aki beleragadt ebbe az egyetemi korszakába, ebbe a nihilbe, ebbe a nagyon nagy jólétbe, mert a szülők finanszírozták, hiszen tanul a gyerek, ez a legfontosabb. Más világ van. Más világ van, krediteket gyűjtenek, ők osztják be az idejüket, ők osztják be az energiájukat, behallgathatnak más egyetemek. Szóval nagyon-nagyon rugalmas lett ez a rendszer, nagyon átjárható, és emiatt dzsungel is. Mert kimondom azt, hogy Neptun, szerintem sokan elkezdik tépni a hajukat.
2: Máj és téptem, pedig az rég volt.
3: Én most is járok egyetemre még, és én is tépem még a hajam. Tehát én folyamatosan tallok, úgyhogy belelátok ebbe a rendszerbe is. És azt kell, hogy mondjam, hogy én szülőként azt mondom, hogy dolgozom mellette. Tudom, hogy egy mocsok vagyok, és nem vagyok népszerű most az egyetemisták körébe.
2: De hosszú távon nagyon jót tesz.
3: Igen. De így van, és így tud tapasztalatot szerezni, mert a munkaerőpiacra kilépés, a következő etap, az ennek is a függvénye, hogy van-e valamilyen tapasztalatod. Hát persze, egyetemista koromban 3 évig voltam ennél, annál, amannál a cégnél. Van már szakmai tapasztalatom. Milyen más így elindulni? És kell a bulizás, meg kell az egyetemi feeling, meg lehet találni itt is az arányokat, ami még belefér. Nem kell minden nap dolgozni úgy, mint hogyha főállásba, nem kell az összes hétvégét Tivoldával tölteni, hanem van egy ilyen átmenet. Van egy átmenet, és én azt gondolom, nagyon jó tesz a fiataloknak, ha belekóstolhatnak közben, úgy, hogy még nincs tétje és erős következménye, belekóstolhatnak a munkavilágába.
2: Annyit még két mondat zárásképp szintén, hogy azt én hozzátenném, hogy srácok és szülők, azért itt még lehet egymásba kapaszkodni, sőt, érdemes elmesélni, érdemes hazaszaladni, hogyha valami olyan nagyon jó lett, vagy olyan nagyon rossz lett, vagy olyan nagyon szomorú lettem, akkor a ház az van, a csűr, ahova vissza lehet szaladni.
3: Abszolút, de nem a mama hotelba.
2: Nem úgy, hanem csak, hogy nem hazamenni, lakni, vagy hanem, nem, csak persze. A komfortér, vagy hogy mondjam.
3: Még az se baj, ha otthon lakik, nincs azzal semmi gond, csak ne szolgáltassa ki magát. Tehát, hogy az tök rendben van, ha otthon lakik az egyetemi évak alatt, tud gyűjtögetni egy kicsit, ha van mellékkeresete. Tehát ugye sokféleképp össze lehet rakni, és abszolút a szülők és a család, a tága család, hogy tudjon róla, mert ugye eléggé ki szokott szakadni, ebbe igazad van, egy egyetemista így a családi közegből valamiért arra úgy nem jut idő, energia, és inkább a kortársakkal osztja meg a bánatát, meg az örömét. Igen, a család nagyon várja ezeket az infókat, és ha jól áll hozzá a család, és nem hogy mondjam, nem szidja le, vagy nem kisgyerekként kezeli, akkor ez egy nagyon klassz dolog lehet, hogyha bevonom a családomat az egyetemi éveimbe, mert lehet sztorizgatni, meg lehet emlékeket gyűjteni.
2: Csajmóni szociálpedagógus, a Lélekszörf mai szakértő vendég, az iskola kezdésről beszélgetünk. Jön a tanulás, mint 12 évig tartó megfelelés, szocializációs folyamat és személyiségfejlődés a közoktatásban. Hogyan látjuk ezt a gyerekek szemszögéből, és hogyan látja Móni ezt szociálpedagógusként? Ezzel folytatjuk.

0: ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
3: Az iskola kezdésről beszélgetünk ma. A szakértő vendégem Csai Móni, szociálpedagógus. A tanulás, mint a 12 évig tartó megfelelés, szocializációs folyamat és a személyiség fejlődés a közoktatásban. Hogyan látod te a srácokat, és hogyan látják ők ezt?
4: Én azt érzem, hogy évről évre egyre nagyobb az ellenállás. Nem szeretik ezt a típusú oktatást, ami nálunk van. Őszintén egyet tudok velük érteni. Nem tudunk haladni úgy a korral, ahol ők tartanak. Gondolkodásban, tempóban, stílusban, tehát a frontális memoriterek magolása, én azt gondolom, hogy lejárt, és nagyon nagy társadalmi igény lenne arra, hogy nagyon sok minden mást tanuljunk az iskolákban, amire szükség lenne, lásd pénzügyi ismeretek, lásd háztartás, de tényleg, tehát nem úgy, hogy én elmondom a tutit, hogy így meg így kell csinálni, hanem közös gondolkodásra hívni őket. Én nagyon sokszor szoktam pályázni, meg csoportfoglalkozásokat tartani, és én nagyon szeretem, amikor ők élik meg az aha élményt, amikor nem én mondom meg a tutit, hanem a fiatalok jönnek rá egy-egy helyzet megoldására, vagy ők egy teljesen más megvilágításba helyeznek egy-egy dolgot. Most itt a függőségről szoktam például csoportfoglalkozást tartani, hogy ők hogy látják a mai fiatalok a függőségeket, úgy általában, meg milyen ilyen veszély fenyegeti őket, és azt kell, hogy mondjam, hogy és nagyon kritikus vagyok, a közoktatásunk nem felel meg a mai kor elvárásainak, pont. És ez nem azért, mert a pedagógusban ne lenne igény, ezt tudja, ezt tanulta, és mindenki érzi, hogy változásra van szükség, de senki nem tudja, hogy ez hogy történjen meg pontosan. Ez egy nagyon komplex és átfogó feladat, de a gyerekek hangját meg kell hallani ebben. És nem csak azt, hogy jaj, legyen rövidebb az óra, vagy hogy ne kelljen dolgozatot írnom, nem ez a lényeg, hogy nem tanítjuk meg őket tanulni. Ez például egy hatalmas hiányosságunk. Elmegy ötödik osztályba úgy, hogy ő nem tud jegyzetelni. Nem tudja átfogni, megérteni egy-egy tananyag lényegét, hanem ezt tanítjuk magolni, felmondani, dolgozatot írni. Nincs valódi haszna a társadalmi szempontjából az ilyen tudásnak. Itt tartunk most. Én nagyon kritikus vagyok ebben, bocsánatot kérek, ha valakit érzékenyen érint, de ezt kimondva, kimondatlan már szerintem mindenkibe ott van, hogy valami ez így, valami nem jó, valami máshogy kéne, csak még nem tudtuk megfogni, hogy hogyan építjük fel újra ezt a rendszert.
3: Egy mondatban még, a srácokon is ezt látod?
4: Igen, nagyon elutasítóak. Nem szeretik. Tehát, hogy nem találok még a kitűnő tanulók között se olyat, aki azt mondja, hogy egyébként szeret iskolába járni, és nekünk, ahol én dolgozom, egy nagyon jó iskolánk van, rengeteg programmal, rengeteg alternatív. Nem szeretnek iskolába járni, nincs valódi sikerélményük, nyomasztónak érzik, fárasztónak érzik, unalmasnak érzik, haszontalannak érzik, nem szeretik.
3: Vajon ez minek köszönhető?
4: Én azt gondolom, hogy előre haladott a kor, teljesen más ingerek érik ezeket a gyerekeket, nem tudnak azonosulni az ilyen típusú 100 évvel ezelőtti tanulási módszerekkel.
3: Ami teljesen logikus és abszolút valid. Tehát én ezt alá is írom.
4: Igen.
3: Ezt alá is írom. Csai Móni szociálpedagógus, a Lélekszörf mai szakértő vendég. Az iskola kezdésről beszélgettünk, és beszélgetünk még a következőkben, az útra valóban, az összefoglalónkban, minden mentális és lelki vetületét tekintve, úgyhogy hamarosan folytatjuk ezzel, és léleksportolunk tovább, jön az útra való.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Station.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: Az iskola kezdésről beszélgetünk Csajmóni szociálpedagógus szakértő vendégemmel, ennek minden lelki és mentális vetületével ezeket szálasztuk szét a mai Lélekszörfben, és akkor jó szokásunkhoz híven jön egy nagy adag útravaló, mit vihet magával, mik a legfontosabb sarokpontok, amiket odaadunk most a hallgatóknak az iskola kezdéssel kapcsolatban.
3: Nem tudom megállni, egyszerűen nem tudom megállni a vesszőparipámat. Lementem az első osztályosokhoz, és feltettem pár kérdést. Kinek van telefonja, tabletje, Xbox-a, stb. Nem sorolom a márkákat. Több, mint a fele. Ki az, aki korlátlanul játszhat ezekkel? Majdnem a fele. Ki az, aki már erőszakos játékkal, tehát lövöldöző, stb. Hát a 30-ból 11-2. Tehát az egyharmada. Olyan idegrendszerrel jönnek iskolába ezek a gyerekek, hogy nem győzzük, tehát 7 napja járnak, vagy 8 napja iskolába, és már magatartási probléma, figyelemzavar, már csoportfoglalkozást tervezek, hogy simítsuk el ezeket, mert függő gyerekek jöttek az iskolába. Képernyő függő gyerekek.
2: És ezt komolyan kéne venni? Tehát itt a függés szó, olyan komolyan kéne venni, mint a drog.
3: Tehát a vízcsapból is ez folyik, és annyira szeretném tudni, és próbálom a szülőket megkérdezni, hogy de mire gondoltak, mikor ezt megengedték. Tehát a vízcsapból is az folyik, komolyan olyan az agyuk a gyerekeknek, mint egy túlfőzött tészta. Összeragadva, összekuszálódva, nem tud, nem érdekli, nem tud odafigyelni, nem tud koncentrálni, nem köti le semmi, mert nem elég hangos, nem elég gyors, nem elég színes. Összezilált idegrendszerrel jönnek, nagyon rossz állapotban a gyerekek, már az óvodából, és ez csak romlik ez a helyzet, ahogy felsőbe megyünk. Őszintén beszélgettem felsős gyerekekkel, van, hogy 2-3 órát alszanak, mert egész éjjel nyomják a gépet, és két csoport van, a lányok a social médiát követnek, mit tudom én, hány embert, a fiúk pedig ezeket a játékokat, ami már átcsúszott szerencsejátékba, mert hogy pénzért vesznek ilyen különböző dobozokat, amikben különböző ilyen extrák vannak, azt se tudja, mit vesz meg, de kunyítza rá a pénzt. Borzalmas állapotban van. Könyörögve kérek minden szülőt, bárkit, aki hallja, ne csináljuk. Én értem, hogy fáradtak vagyunk, hogy nehéz, hogy mi is függők vagyunk, mi is pörge. Én értem, de tönkretesszük a gyerekeink jövőjét. Teljesen. Én drasztikusan megtiltanám, nem szabad felsőig semmilyen képernyő néhány mesenézésen kívül. Nincs tablet, nincs telefon, nincs semmilyen kütyű, mert tönkre teszem bele a gyerekem, és nem hiszik el.
2: Nem, tényleg
3: pedig
2: nem hiszik el.
3: Beszélünk. Igen. Róla. Igen. És én itt egyből bemegyek egy osztályterembe, és pontosan tudom, 10 perc után tudom, hogy ki az, aki játszik. Elsősöknél pontosan tudom, látszik rajtuk a viselkedésükön, a mozgásukon, a tekintetükön, látszik rajtuk, hogy teljesen be van gőzölve az agyuk ettől a sok kütyüzéstől. Úgyhogy én ezt egy nyomatékosan, nagyon szépen kérve mindenkit, nem ártanak vele, ha nem engedik, csak jót tehetnek. Ne engedjék.
2: Ez a legfontosabb tanulsága a mai Lélekszörfnek, és kérünk mindenkit, hogy tényleg próbálják ki, ne csak a gyereken, próbálják ki magán, és mutassunk jó példát. Nekünk is nehéz leállni róla, de le lehet, mert régen is volt élet ezelőtt is, könyvekkel, vagy csak mondjuk azt, hogy megnézem az Instát, de csak hetente kétszer. Csajmóni szociálpedagógusnak hálásan köszönöm az idejét, az iskola kezdésről beszélgettünk ma. Köszönjük szépen.
3: Köszönöm szépen a figyelmet.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
4: Billentyűk abszurd viszonya, beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. A kormány benyújtotta a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Tüntetések bénítják meg Szíriát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. Többek között a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátokat kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást és előkészítik az ágazat bérrendezését is. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban, és most is azt teszi. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampánycélokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. A hétvégén 1000 embernek biztosít ingyenes szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. Péntektől vasárnapig 10 településen lehet részt venni, a többi között vérnyomás, vércukorszint és koleszterin szint mérésen, valamint véroxigén szint ellenőrzésen. Időpontot foglalni az egészségközösség.onlinefoglalás.hu oldalon lehet. Tüntetések bénítják meg Szíriát, országszerte tiltakoznak a magas üzemanyagárak ellen, miután a hétvégén 40%-kal emelkedett a dízel ára. Jelenleg átszámítva 418 forintot kell érte fizetni literenként, miközben a lakosság 90%-a a szegénységi küszöb alatt él. A tüntetők gumiabroncsokat égettek, lezárták a Damaszkusz-Aleppo közötti autópályát, és akadályozták a nyersolaj szállítmányok eljutását a finomítókba. Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelolaj ára. Közben folytatódtak a kölcsönös légicsapások. Harkiv megyében 3-an, Dnipropetrovsk régióban 2-en sebesültek meg, amikor lakóházakat ért találat. Az oroszok mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, hogy az ukrán fegyveres erők ellátását akadályozzák. Közben az orosz légvédelem csak nem 400 ukrán drónt lőtt le 11 régió és a Fekete-tenger felett.
0: Időjárás.
2: Országszerte borult az ég, éjszaka 10 és 15 fok várható, kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz, napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: I'm Eric Nieder. Thanks for listening to my song, Faithful. Psalm 139 asks, where can I go from here?
2: 139. Zsoltárban Dávid megkérdezi Istentől, hogy hova futnék lelked elől, hova menekülhetnék színed elől. Az az igazság, hogy sehová nem lehet elrejtőzni a megváltó Isten kegyelme, irgalma és szeretete elől. A 2 Timóteus 13 azt mondja, hogy ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja, és nem tagadhatja meg a kereszten végzett és befejezett munkáját sem. És én is, mint a tékozló fiú, aki észhez tér a Lukács 15-ben, bűnbánatot tartok, és Istenhez fordulok. Isten nincsen távol tőlünk, utánunk jön, szinte üldöz, hogy találkozhassunk vele ott, ahol vagyunk. Neki nincsen szüksége arra, hogy tökéletesek legyünk. Ott szeret minket, és úgy szeret minket, ahogyan vagyunk, mert ő hűséges.
1: This is Eric Nieder. Thanks for listening to my song, Faithful.

Csodák jelek kövessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy 8-ra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek.

0: ezeket a jó játékokat.
1: Manna Hit.
2: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
3: Hello, this is Jimmy Cravity. I'm so excited to share my thoughts and ideas around my new single, Lord and Christ. I made this song with a good friend of mine. His name is Jason Ingram.
4: Nagyon izgatott vagyok, hiszen megoszthatom veletek a gondolataimat a Christ című dalommal kapcsolatban, amit egy barátommal készítettem, akit Jason Ingramnek hívnak. Nagyon szerettünk volna dal formájában életre kelteni az evangélium lényegét. Ezekben a sorokban a hitünket valljuk meg. A célunk pedig az, hogy mire az emberek elérnek a dal végére, elfogadják Jézus Krisztust Uruknak és megváltójuknak. Tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy hívjuk segítségül az Úr nevét. Hogyha a szívedben hiszed és a száddal megvallod, hogy Jézus Krisztus az Úr, aki meghalt a bűneidért, akkor üdvözülsz. A dal szövege pedig csak annyit mond, hogy megvallom, hogy Jézus Krisztus az élő Isten fia. Isten őt tette úrrá, akit keresztre feszítettek a bűneimért. Nagyon izgatott vagyok, hogy megoszthattam veletek ezt a dalt, és ennek a dalnak a lényegét. Úgyhogy remélem, hogy ez a zene nagyon sokakat megáld, és Istenhez vezet majd.
3: This is Jimmy Cravity, Lord and Christ.

Közsda délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jó voltából.
1: A kereszténység azt jelenti, hogy elfogadod Isten szeretetét, megtanulod szeretni önmagad egy egészséges módon, és Isten szeretetét közvetíted a sebzett világ felé.

Beszéltem nektek arról, mi a jogi helyzetetek Krisztusban, ami jogilag a tiétek Krisztus vére miatt. Jézus megvett és kifizetett mindent, amiről beszéltem. Megvette és kifizette a mi megigazulásunkat. Megvette és kifizette, hogy nekünk legyen. Ez egy ingyen ajándék, az az erő, amiről ma este beszélek nektek. Jézus megvette és kifizette, hogy nekünk meglegyen a feltámadás ereje, hogy a mindennapi életünket élhessük. De csak akkor juthatunk hozzá, ha tudjuk gyakorlati módon is, hogy hogyan maradjunk meg benne és alatta. Úgy tudunk benne maradni, ha időt töltünk vele. Időt töltünk az igében. Krisztusban maradunk. Ha Krisztust engedjük, hogy részese legyen mindennek, amit teszünk. A mi kapcsolatunk Istennel nem azt jelenti, hogy gyülekezetbe járunk vasárnaponként, aztán a következő vasárnapig nem gondolunk Istenre. Ez a vallás. Száraz és halott vallás. Jézus nem azért halt meg, hogy nekünk vallásunk legyen. Meghalt, hogy egy bensőséges, erőteljes, személyes kapcsolatunk legyen Istennel, Jézus Krisztus által. És ez azt jelenti, hogy el akarja árasztani az életünk minden területét. Minden területét. Minden, ami veled kapcsolatos, az ő dolga is. Minden. A szórakozásod is rátartozik. A pénzed is rátartozik. Az is rátartozik, amit eszel. Az is rátartozik, hogyan gondoskodsz a testedről. Az is, hogy milyen barátaid vannak. Hogyan beszélsz, hogyan gondolkozol. Minden, ami veled kapcsolatos, az rá is tartozik. Legyetek ennél izgatottabbak, mert ez izgalmas. Lehet pénzed a bankban, de ha nem tudod, hogy tudsz hozzájutni, akkor szegény emberként fogsz élni. Rátehetek pénzt a számládra, de ha nem tudod, hogyan működik a bankautomata, vagy nem tudod, hogy kell beváltani egy csekket, akkor még mindig szegény leszel. Hát valahogy így van ez. Jézus ráhelyezte mindezt a sok csodálatos dolgot a számládra, de túl sok keresztény nem tudja, hogyan férhet hozzá ahhoz, amit Isten már megtett érte. Ma este egy szellem mi bankkártyát ajánlok fel nektek. Amen. Oda mehettek, és használhatjátok. Amen. Na, most beszéljünk egy kicsit arról, mit jelent alatta lenni. Szeretnék egy kicsit beszélni az engedelmességről. Butaság lenne, ha ideállnék, és azt mondanám, hogy mindez a tied lehet, akkor is, ha engedetlen életet élsz. Azt gondolom, néha ez történik. Elmondjuk az embereknek, mi mindenük van Krisztusban, de nem beszélünk a felelősség oldaláról, és ez így nem fair tőlünk. Nem fogom ezt tenni. Fellelkesíthetlek, és hazamegyek. Mehetnél, azt gondolva, te vagy a legcsodálatosabb ember ezen a világon. Viszont én azt is el fogom mondani, hogy ha nem engedelmeskedsz Istennek, nem azt mondtam, hogy tökéletesnek kell lenni, de azt mondom, hogy fel kell hagynunk azzal, hogy tudatosan bűnben éljünk, és azt gondoljuk, ez nem probléma. Kiválaszok gyorsan két területet. Sokat tanítottam mostanában a harag, és a meg nem bocsájtás, a támadás és a visszájkodás problémájáról a gyülekezetben. És éveken keresztül tanítottam ezekről a dolgokról, és az alkalmak végén mindig megszoktam kérni, hogy álljanak fel, akiknek szükségük van imára a keserűség, nehezszelés, megbocsájtás, harag, sértettség területén. És soha, soha, de soha nem tapasztaltam olyat, hogy az összegyűltek minimum 80%-a fel ne állt volna. Tudjátok, mit mond ez nekem? Hogy a világ tele van mérges keresztényekkel. Szeretném, ha elgondolkodnátok ezen. Szeretném, ha elgondolkodnátok, mert a Biblia azt mondja, ne menjen le a nap a ti haragotokkal. Tehát, ha keserűséget, neheztelést, meg nem bocsájtást, sértettséget tartogattok, visszájkodtok az életetekben, akkor az ige azt mondja, fejezzétek be! De hiába így érzek! Nem arról beszélek, ahogy érzel. Arról beszélek, amit csinálsz.
és meg tudsz bocsájtani. Imádkozhatsz az ellenségeidért, és megállthatod őket. Beszélhetsz valakivel, akire haragszol, attól függetlenül, mit érzel. Nem kell mindent akarnod ahhoz, hogy meg is tegyed. Sőt, ha meg akarsz tenni mindent, amit Isten mond, és megtenni is könnyű, akkor nem növekszel, mert ezt a szintet már rég elérted. De amikor nehéz, és mégis teszed, és azért teszed meg, mert szereted Istent, és engedelmességből teszed, hozzá akarsz jutni mindenhez, amiért Jézus meghalt, hogy neked adja, szeretnéd használni a szellemi bankkártyádat, szereted Istent, és szeretnéd helyesen képviselni őt a világban. Ahogy ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Hát, ő nem mérges, hála Istennek, ő nem mérges ránk. Hányan gondoljátok, hogy Isten jobb a megbocsájtásban, mint mi? És igen, ezt az imát imádkozzuk. Bocsáss meg a mi bűneinket, ahogy mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Jaj, örülhetünk, ha nem így tesz. Persze lehet, hogy így lesz. Nem erről fogok beszélni ma este, nem ezért jöttem. Csak úgy megemlítettem. Végig kell imádkoznod, és ki kell üríteni ezt a sok szemetet az életedből. Ne feküdj le mérgesen. A Biblia azt mondja, ne menjen le a nap a ti haragotokkal. És tudom, én is csináltam ezt. A matrac legszélén aludtam, mert nem beszéltem Dave-vel. Nem akartam, hogy hozzám érjen. Ne érj hozzám. Végül csak fáztam, nyüglöttem egész éjjel, míg ő szépeket álmodott és betakarózva horkolt. És a válasz még mindig ugyanaz volt. Akár egy héttel később, akár a következő reggel, de meg kellett bocsájtanom és tovább lépnem. El kellett engednem, elengedni és bízni Istenben és tovább menni. Az emberek nem tökéletesek. Megbántanak és csalódást okoznak, és bármikor, amikor nyomást helyezünk rájuk, hogy tökéletesek legyenek, csak felbosszantjuk őket. Még egy dolgot megemlítenék, de nem csinálunk belőle nagy dolgot. Azt gondoltam, megemlítek néhány bűnt. Tudod, ez csak egy kis meg nem bocsájtás. Ez nem csak, ez bűn. A másik dolog, amit sokat tanulmányozok, már belefáradok, annyiszor késztet Isten, hogy ezt tanulmányozzam. De biztos szükségem van rá. Az a száj. Szerintem a Biblia többet mond a szájról, és arról, amit kimondunk, a szavak erejéről, mint bármi másról. Kezdetben Isten szólt. Legyen világosság. Úgy örülök, hogy nem azt mondta, legyen zűrzavar. Élet és halál van a nyelv hatalmában, és mégis annyi pletyka, kritika, mese, rágalmazás és árulás van. Olyan fárasztó hallgatni, ahogy a keresztények beszélgetnek egymással, vagy egymásról. Kérlek, figyeljetek ma este! Kérek mindenkit, aki televízión néz, értsétek meg! Isten egy csodálatos csomagot tett félre nekünk. Megvette és kifizette. Megvette és kifizette. Csak meg kell tanulnunk, hogyan férhetünk hozzá. Benne kell maradnunk és alatta. Időt tölteni Istennel és közösségben vele. Ez adja meg az erőt, hogy legyőzd a gyengeség területeit az életedben. Nem tudsz csak úgy megbocsájtani valakinek, aki nagyon megbántott, ha nem töltesz időt Istennel, elvéve tőle a képességet és az erőt arra, hogy megtehesd. Én tudom, milyen az, amikor nagyon megbántanak. Tudom. Mindig újra megtapasztalom. Ez nem valami, ami egyszer történik az életben, aztán soha többet. Állandóan át fogunk menni ilyeneken, amíg a Földön élünk. Az emberek megbántanak, csalódást okoznak, megdöbbentenek, meglepnek, és nekünk kell túllépnünk ezeken. Mert ha nem,
akkor összezavarjuk mindazt, amit Isten próbál tenni értünk Krisztuson keresztül. Sátán a támadást akadályként használja. Elküld embereket, hogy bosszantsanak és mérges legyél. Más keresztényeken keresztül is dolgozik, jót akaró, szerető keresztényeken keresztül. Az ő gyengeségeiket kihasználva próbál hozzád férkőzni. Felbosszantani, hogy megállj a növekedésben. És akkor csak ülsz valahol feldúltan, valami miatt, amivel nem tudsz mit kezdeni. Hányan mondtátok ma este, hogy oké, Joyce, imádkozok azért, hogy megbocsássak. El fogok kezdeni ebbe az irányba menni, kérem Istent, hogy segítsen ebben, mert megértem, hogy ez egy igazi probléma. Tudjátok, mérges kereszténynek lenni egy oximoron. Úgy értem, a szeretet a kereszténység központi témája. Nem lehet elválasztani a kereszténységet és a szeretetet. A kereszténység elfogadni Isten szeretetét, megtanulni, hogyan szeresd önmagad kiegyensúlyozott, egészséges módon, és engedni Isten szeretetét, hogy átfoljon rajtad keresztül a sebzett világba. Persze ez nem minden, de így működik az életünkben. Tehát azt mondani, én egy mérges keresztény vagyok, olyan, mintha nem kötnénk össze a pontokat. Zavart kelt az ima életedben, ha mérges maradsz. Megzavarja a hitedet, ha tartod a haragot. Rosszul érzed magad, megnyitja az ajtót az ördögnek, ha mérges maradsz. Ne adj helyet az ördögnek az életedben. Okosabbnak kéne már lennünk ennyi Isten igéjében eltöltött év után. Jobban vagyunk tanítva, mint amennyire engedelmeskedünk. Hány üzenetet kell még hallanunk a megbocsájtásról? Tudjátok, miért olyan nehéz ez? Mert benne vannak az érzéseink. És te jó ég, mi imádjuk az érzéseinket, ugye? Mindent éreznünk kell, hogy megtegyük. A Biblia azt mondja, az odafelvalókkal törődjetek, és ne a földiekkel. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, Kolossé 3.1. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. És az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Úgyhogy arra szeretnélek kérni benneteket, hogy törődjetek néhány dologgal. Törődjetek azzal, hogy nem fogtok haragosan élni. Előre döntsétek el, hogy ha valaki megbánt titeket, meg fogtok bocsátani. Tervezzétek el! Ne várjátok meg, míg megbánt, és majd meglátjátok, hogyan éreztek. De komolyan, én már előre elhatároztam. Te megbántasz, én megbocsátok. Én is voltam ott, csináltam. Nem engedem, hogy az ördög elrabolja az életemet valaki más helytelen viselkedése miatt. Túl sokat vesztettem már, mert így tettem. Eldöntöttem, hogy nem fogok nyűgös, morcos, negatív emberek társaságában lenni, akik tele vannak önsajnálattal. Nem akarom hallgatni az emberek önsajnálatát. Azt akarom hallani, hogy ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Azt akarom hallani, hogy több, mint győztesek vagyunk. Én egyetértek, hogy meghallgassuk az emberek problémáit, de sok ember nem akarja hallani a választ a problémáikra. Ők, mikor találkoztok, egyszerűen csak 20

0: mi legegészséges barátom. Nem olyan embereket választok, akik követelőzőek, hanem akik nagy lelkűek. Az adakozókkal leszek egy társaságban. Olyan emberekkel, akik boldogok. Azt mondhatod. Jó, de akkor mi lesz azokkal az emberekkel, akiknek problémáik vannak? Igen, segíts nekik. Ahogy lehet, segíts nekik. De meg kell védened önmagadat is. Erősnek kell maradnod az Úrban. Mert ha nem, hányan tudjátok, hogy a problémás emberek kiszívnak belőled mindent, ha hagyjátok. Úgy értem, hamarosan nem marad semmid, mert kiszívják az életet belőled folyamatosan. Én végre rájöttem, hogy ha valakinek 4 évig próbálok segíteni, és még mindig segítségre van szüksége, akkor vagy én vagyok egy rossz segítő, vagy nem akarják, hogy segítsek rajtuk. Tényleg, az ördög használ embereket, hogy teljesen kiszárítson általuk. Döntsd el, hogy engedelmeskedni fogok Istennek. Isten segítségével engedelmeskedni fogok. Döntsd el, hogy én egy fegyelmezett ember vagyok. Kell, hogy legyen fegyelem az életedben. El kell tervezned a fájdalmat és az örömöt. Megkérdezheted, mit értesz ezen? Én eltervezem, hogy heti 3-szor tornázok. Eltervezem a fájdalmat, hogy örömöm legyen, amikor magamra nézek. De nem tervezheted, csak az örömöt. Menj, nézd meg magad a tükörben.
1: Jaj, bárcsak ne így néznék ki.
0: Fegyelmezd meg magad. Tervezd el, hogy nem költesz el minden fillért, amit megkeresel. Tervezd el, hogy nemet mondasz magadnak, amikor a bevásárlóközpontba mész. Tervezd el, hogy költségvetés alapján élsz. Akkor pénzt tudsz megtakarítani és készpénzzel fizetni a dolgaidért. Tervezd be a fájdalmakat és az örömöket is. De nem lehet csak az örömöket betervezni. Döntsd el, határozd el, hogy új életet élsz. Döntsd el és mondd ki, nem fogok úgy kimenni innen, mint ahogy bejöttem, nem leszek ugyanaz az ember. Nem fogok haragosan élni. Nem fogok lehorgasztott fejjel járni. Tanulni fogok. Fegyelmezem az életemet. Imádkozni fogok. Időt fogok tölteni Istennel. Az igét fogom szólni. Elkezdek hozzáférni mindahhoz, amiért Jézus meghalt, hogy az enyém lehessen. Fej vagyok, és nem farok. Fent vagyok, és nem alul. Már legyőztem, és diadalmaskodtam az Antikrisztus seregén. Mert nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. Nem fogok félelemben élni. Bátor leszek. Tudod, bátornak lenni nem ugyanaz, mint arrogánsnak. Nem hangosnak és agresszívnak kell lenni. Szent bátorságról beszélek, olyan bátorságról, hogy még akkor is, ha remegsz, kilépsz és megteszed, amire hited van, amit Isten kért. Bátornak lenni nem azt jelenti, hogy nem érzünk félelmet. Azt jelenti, ha félsz, akkor is megteszed. Amen. Azt gondolod, hogy a bátrak azok a szerencsés emberek, akik nem éreznek félelmet? Nem. Ők azok, akik azt mondják, a félelem nem fogja uralni az életem. Érzem a félelmet, de tudom, mi a félelem. Tudom, hogy egy rabló. Tudom, hogy hátra próbál húzni, és nem fogok meghajolni a félelemnek, mert Isten nem a félelem szellemét adta nekem, hanem az erő, a szeretet és a józanság szellemét. Mit jelent a józanság? Krisztus elméje van bennünk. Már korán reggel megszoktam ezt vallani. A szellemi elmével gondolkodom, és nem a test elméjével. Isten dolgain gondolkodom, szép dolgokon, csodálatos dolgokon, olyan dolgokon, amik igazak, és olyan dolgokon, amik erőteljesek. Bennem Krisztus elméje van. Jobb, ha korán reggel elkezdesz felülkerekedni az ördögön. Korán. Maradj távol az attól tartok gondolatoktól, és gondolj inkább az én vagyok gondolatokra. Jaj, de attól félek, hogy nem hallok Istentől. Félek, hogyha kilépek, elvétem Isten tervét, vagy hibákat követek el. Jaj, félek, hogy Isten nem nagyon boldog.

0: velem. Úgy félek, hogy a dolgok nem fognak jobbra fordulni. Mi van, ha örökké így marad az életem? Mi van, ha nem változol? Mi van, ha ezek a gyerekek nem változnak meg? Mi van, ha a férjem nem változik meg? Mi van, ha a feleségem nem változik meg? Attól tartok, mindig magányos leszek. Félek a kudarctól. Félek, hogy elvesztem az állásom. Félek a gazdaságtól. Félek kifejezni magam. Félek konfrontálódni. Hát, ha ez a helyzet, akkor valószínű nem olvasod ezt. Vagy lehet, hogy igen, de csak kötelességből. Valójában nem úgy veszed, mintha az életed függne tőle. Erőt kaptok, amikor eljön a Szentlélek hozzátok. Lukács 10:19. Ha ezt az egy igét beveszed a szellemedbe, felemel téged. Ime hatalmat adtam nektek. Fizikai, mentális erőt és képességet, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején és semmi ne ártson nektek. Nem lehet, hogy adok nektek erőt, erőt adtam nektek. Hogyan jutsz hozzá ehhez az erőhöz? Először el kell hinned, hogy ez a tied. Nem csak azoké, akik a színpadon állnak. Nem csak a pásztorodé, nem csak azé a barátodé, aki reggelente 4 órán keresztül imádkozik. Ez a tiéd, ime erőt adtam. Több, mint győztes vagy. Nagyobb az, aki benned van, mint az, aki a világban van. Ahogy ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Már legyőztük és diadalmaskodtunk az Antikrisztus seregein. Erő. Pál azt mondja, hogy imádkozom, hogy az egyház megismerje és megértse az erőt. Nem gondoljátok, hogy itt az ideje megszabadulni a gyengeségtől és a szánalmas hozzáállásoktól? Az biztos, hogy nem kell haragban élnünk, keserűen, telve, meg nem bocsájtással, lehorgasztott fejjel, folyamatosan a problémákon gondolkodva, erről beszélve. Hát én csak nagyon lent vagyok, mert egy nagy támadásért. Hát én csak nagy támadás alatt vagyok. És te hogy vagy, John? Megmondom őszintén, testvérem, támadás alatt. Hogy vagy, Joyce? Őszintén, támadás alatt, egy nagy támadás alatt. Régebben így beszéltem. Aztán egy nap az úr azt mondta, ha felülkerekednél, nem lennél támadás alatt állandóan. Erről beszélek ma este, hogy hogyan legyünk mi támadási pozícióban. Megtanulni, hogyan kerekedjünk felül. Fel kell kelned reggelente, és azt mondani, tudom, ki vagyok Krisztusban. Sátán, jobb, ha nem is jössz ma utánam, mert már előre megmondom, hogy akármit tervezel számomra, nekem több van, mint neked. Nagyobb az, aki bennem él. Amen. El kell kezdenetek önmagatokhoz beszélni. Ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Hallgassátok meg ezt a pár dolgot, és utána befejezem. Ő az Isten fia, mi Isten fiai vagyunk. Ő a főpap és a király, és a Róma 5:17 szerint királyként fogunk uralkodni az életben az igazság által. És Jelenések könyve 5:9-11 szerint, a mi Istenünk királyai és papjai vagyunk. Ő egy nagyszerű orvos és gyógyító, és az lett mondva, ha betegekre tesszük kezeinket, meggyógyulnak. Ő a világ világossága, és Máté 5-ben az van, hogy ti vagytok a világ világossága. Ő az élő víz, és azt is mondja, hogy a ti bensőtökből élő víznek folyamai folynak. Ő a szőlőtő, és mi a szőlővesszők. Ő a jó pásztor, és mi vagyunk a nyája. Ő a sarokkő, és azt mondja, mi vagyunk az élő kövek, amelyek szellemi házzá épülnek fel. Ő a Messiás, a felkent, és mi ugyanazzal a Szent Szellemmel lettünk felkenve, mint ő. Ugyanaz az erő, nem egy másik fajta erő. Ugyanaz az erő, ami feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz a Szent Szellem, aki felkente őt, ugyanazzal lettünk felkenve mi is. Most Isten partnerei vagyunk. El sem tudom nektek mondani, mennyire csodálatos ez. Eljött, hogy bennünk éljen. Nekünk adta ezeket a csodálatos dolgokat. Hozzáférhetünk ezekhez. De ismernünk kell Isten igéjét, hinnünk kell Isten igéjében, és el kell kezdenünk úgy cselekedni, mintha már meglenne, amit ő mondott.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
2: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Szigorítani fogják a gyermekvédelmi törvényeket. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslat csomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. Többek között a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátokat kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást és előkészítik az ágazat bérrendezését is. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban, és most is azt teszi. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampánycélokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanezért a munkáért 20-40%-kal több fizetést adnak. Különösen a nem vezető, az oktatást, kutatást támogató és a tanári munkakörben dolgozók körében tapasztalható lemaradás. Az FDS szerint a költségvetési törvény módosítás elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat. Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelolaj ára. Közben folytatódtak a kölcsönös légicsapások. Harkiv megyében 3-an, Dnipropetrovsk régióban 2-en sebesültek meg, amikor lakóházakat ért találat. Az oroszok mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, hogy az ukrán fegyveres erők ellátását akadályozzák. Közben az orosz légvédelem csak nem 400 ukrán drónt lőtt le 11 régió és a Fekete-tenger felett.
1: Időjárás.
2: Észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, de a déli és a középső tájakon pára és kötfoltok képződhetnek. Ezek feloszlása után kedden már mindenütt napos száraz idő várható, a szél mérséklődik. A hajnali 10-15 fokról napközben 22-26 fok közé melegszik a levegő. Hasonlóan kellemes kora őszi idő lesz a következő napokban is, majd pénteken egy újabb enyhe hideg front hozhat esőt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitjuk a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Szeptember 14-e van egyébként. 34 éve kezdték meg Budapest közterületeiről a korábbi rendszerhez köthető szobrok és emlékművek eltávolítását. Október 18-ára a szobrok eltávolítása be is fejeződött. Az emlékműveket az ECÉR-ra létrehozott budatétényi szoborrezervátumban helyezték el. A Szabadság téren álló szovjet emlékmű kivétel volt, az a helyén maradt. 165 éve nyitotta meg kapuit a Lánchíd budai hídfőjénél a Budai Népszínház. A színház alapító igazgatója a sokoldalú tehetséggel megáldott Molnár György volt, aki 1864-ig vezette, majd három évi szünet után 1867 és 70 között újította fel ismét a társulat munkáját. Repertoárjuk nagy részét a népszínművek és operettek alkották. A Népszínház kiváló tehetségeket is nevelt, köztük Blaha Lujzát, Jászai Marit, akik 1870-ben a színház végleges megszüntetésekor a Nemzeti Színházhoz szerződtek. Az épületet 1870. szeptember 16-án bontották le. 107 éve született Ranódi László filmrendező, tanár, forgatókönyvíró, a rendezés mellett főiskolán tanított, de díszlettervező is volt. Kossuth díjat, érdemes művészdíjat kapott, de Szott díjjal és kiváló művészdíjjal is jutalmazták. 55 éve 1971-ben hunyt el a mai napon Fenyő Andor Endre, Munkácsi díjas festő, kritikus. Ő az 1924-ben megalakult Képzőművészek új társaságának tagja volt, majd az Új Művészek Egyesületének. 1938 és 47 között Finnországban, majd Svédországban élt. Hazatérése után egy évtizedig a Képzőművészeti Alap festő lektoraként dolgozott. Az 50-es évek közepétől művészetében a Balaton vált meghatározó motívummá. Balaton udvari műtermében a természet inspirálta képeit. Több gyűjteményes kiállítással lépett a nagy közönség elé, alkotásait őrzi a Magyar Nemzeti Galéria is. 138 éve látott napvilágot Csáky László festőművész, grafikus rajztanár, egyik alkotását a Magyar Nemzeti Galéria őrzi. 1954-ben hunyt el a mai napon Vitéz Akházi Kamil, magyar királyi ezredes, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum alapítója, katonai szakíró és hadtörténész. 19 éve, hogy nincsen közöttünk, Dénes György, szlovákiai magyar költő, műfordító, szerkesztő, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának tagja, Madács díjas alkotó, a Tücsökhegedű, a Pipitér, a Bükk Magfa című gyermekverskötetek szerzője. 20 éve hunyt el Hargitai Miklós, amerikai testépítő és színész, Jane Mansfield férje, későbbi neve Miki Hargitai. 1955-ben Miss Universe díjat nyert. 4 éve hunyt el Wittner Mária, politikus, fideszes országgyűlési képviselő, az 56-os forradalmár. 2 éves korától a karmelita rend nevelte, majd 50-től állami gondozásba került. Az 56-os forradalom idején sérülteket látott el és részt vett a harcokban. A Korvin közben is a Vajdahunyad utcában tevékenykedett. 56. november 4-én a szovjet invázió során az Üllői úton aknarepeszektől sebesült meg. Az 56-os megtorláskor halálra, később életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 13 év után 1970-ben szabadult. Ezután ment férjhez és Dunakeszin takarítónőként és varrónőként dolgozott 87-ig, amikor leszázalékolták. A politikába a Kádár rendszer bukása után csatlakozott és részt vett több 56-os szervezet munkájában. 2006-ban és 10-ben csatlakozott a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportjához. Az első ciklusban a Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottság, a másodikban az Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil és Vallásügyi Bizottság tagja volt. Megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend nagy keresztjét és az Emberi Méltóságért díjat is. 43 éves lenne a mai napon Amy Winehouse, angol énekesnő, a legtöbb lemezt eladó brit női előadó. 6-szoros Grammy-díjas, soul, jazz és rhythm and blues énekesnő és dalszövegíró, ő minden idők legtöbb lemezét eladó brit női előadója. Első albumát a 2003-ban megjelent Franket Mercury-díjra jelölték, az énekesnőnek 2 Ivor Novello díjat is ítéltek, az elsőt 2004-ben a Stronger Than Me című daláért, míg a másikat 2007 májusában a 2006-os Back to Black című albuma első kislemezéért, a Rehabért. 2007. február 14-én brit díjat nyert a legjobb női előadó művész kategóriában. 27 évesen alkoholmérgezésben hunyt el.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Már is mondom a budapesti aktualitásokat, sok mindenről olvastam ma is. Fontos változás éresedett például a budapesti buszokon, több buszjáraton már bankkártyával is fizethetünk a vonaljegyért. A szolgáltatás szeptember 8-tól egyelőre a 105-ös, a 210-es és a 210B autóbuszokon érhető el. A tesztprogramban résztvevő járatokon továbbra is a papíralapú, helyszínen váltott vonaljegy vásárolható meg, azonban a járművezetőnél lévő hordozható POS terminálon is lehet fizetni. A hagyományos kártyákon kívül digitális tárcákban regisztrált virtuális bankkártyákkal is lehetséges a jegyvásárlás. A fizetést követően az utasnak a megvásárolt papírjegyet ugyanúgy érvényesítenie kell, mint a készpénzzel vásárolt jegyeket, hívta fel a figyelmet a BKK. Hamarosan már több járaton is a szolgáltatás fejlesztést a tapasztalatok és visszajelzések függvényében további vonalakra is kiterjesztetik. Várhatóan október közepén a 200L repülőtéri járaton is elérhető lesz a bankkártyás fizetés, 2027 első negyedévében pedig a 16-os, a 16A, a 116-os, a 216-os, a 178-as és a 26-os autóbusz vonalán is megjelenhet ez a fizetési lehetőség. Idén október 8 és 10 között rendezik meg az immár 10. szlovén filmnapokat a budapesti Toldi moziban. A Szlovén Filmközpont, a Budapest Film ZRT és a Szlovén Köztársaság Budapesti Nagykövetsége közös rendezvényének programjában három kortárs szlovén alkotás szerepel. Az eseményt a Cinefesteni szereplő díjnyertes a Fehéret 90 fokon mossuk nyitja majd, mely hazájában több mint 100 000 nézőt vonzott a mozikba. A Rejtőzködők egy játékos hangvételű dramedy új kezdetekről és váratlan barátságokról, míg a Földfoglaló egy provokatív alkotás, amely megmutatja, milyen gyorsan mosódik el a határ a gyermeki ártatlanság és a felnőttkori agresszió között. A Duna rekord alacsony szintje miatt a Lágymányosi öböl kotrásával biztosították közben a Veolia csoporthoz tartozó Budapesti Erőmű ZRT kelenföldi erőművének vízellátását. A válsághelyzet megelőzésére 20 millió forintot fordítottak, közölt az erőmű. Felidézték, a szakemberek rekordgyorsasággal két nap alatt előkészítették, és augusztus első hetében a Lágymányosi öböl 50 méteres partszakaszán kotrással 50-100 cm-rel mélyítették a medret a megfelelő technológia mellett jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kitermelt 300-400 köbméternyi hordalékot a partéren terítették szét a tájékoztatás szerint. Az erőmű több mint 110 éves történetében még nem volt arra példa, hogy az üzemvitel biztonsága és az öböl élővilágának megtartása érdekében kotrást kelljen alkalmazni. A kelenföldi erőmű a villamos áram termeléshez szükséges vizet a Lágymányosi öbölből kapja, berendezéseinek biztonságos és zavartalan működéséhez elengedhetetlen a folyamatos hűtő és nyers víz utánpótlása. Ennek hiányában súlyos üzemzavarok léphetnének fel, ami a termelést is veszélyeztetheti. Kettős kihívást kellett az erőmű szakembereinek rövid idő alatt megoldaniuk. Egyrészt a Duna rekord alacsony vízszintje miatt kialakuló üzembiztonsági vészhelyzetet elhárítani, másrészt biztosítani a folyamatos villamos energiatermelést, hiszen az extrém kánikula miatt az országos energiaigény is megugrott. Ismét megrendezik immár negyedik alkalommal a Budapest állásbőrzét a Biodómban. A Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Esély Nonprofit Kft. Közös szervezésében valósul meg a kétnapos esemény, amelyen számos ingyenes szolgáltatás is elérhető. Több száz állásajánlat, ingyenes tanácsadások és az elhelyezkedés segítő szolgáltatások várják a látogatókat a negyedik budapesti állásbőrzén, amelyet a Biodómban rendeznek. A Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Esély Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint a rendezvény szeptember 16 és 17-én jelentkezik. Az idei bőrze mottója a munka vagy magánélet. Nálunk lehet mindkettő. A szervezők ezzel arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy a fizetés és a munkakör mellett a kiszámítható munkaidő, a rugalmasság, valamint a családra és pihenésre fordítható idő is kiemelt szemponttá vált a munkavállalók számára. Az állásbőrzén a látogatók ingyenes önéletrajz tanácsadást, life coach és munkajogi tanácsadást is igénybe vehetnek. Profi fotózás is lesz, ahol az önéletrajzhoz vagy szakmai profilhoz használható portré készület, a gyerekekkel érkezőket pedig gyereksarok várja. A szervezők a hozzáférhetőségre is nagy hangsúlyt fektetnek. A hallássérült látogatók számára a bőrze teljes nyitvatartás idejében jeltolmács áll rendelkezésre. A látássérült emberek számára pedig hangos térkép készül. A rendezvényen való részvétel és az összes program ingyenes. Szeptember 20-ig tart a 20. Ars Sacra Fesztivál, amely idén is több száz kulturális programmal várja az érdeklődőket. A jubileumi rendezvénysorozatot nem csak Budapesten, hanem országszerte is a határon túl is megtartják. A szervezők több mint 300 ingyenes programot kínálnak, köztük koncerteket, kiállításokat, irodalmi esteket, templom és város történeti sétákat, múzeumi tárlatvezetéseket, családi programokat és nyitott templomok eseményeket. Az idei fesztivál mottója: reményt és jövőt adok nektek. A fesztivál programjában idén is jelentős helyet kap a zene. A klasszikus zene mellett egyházzenei művek, kórusok, orgonakoncertek, kortárs szerzők művei és könnyedebb akusztikus produkciók is szerepelnek. A budapesti programok között több ismert zeneszerző művei is megszólalnak. Szeptember 19-én az Óbudai Szent Péter és Pál templomban Vörösvári Márton hegedű koncertjét hallgathatja meg a közönség. A műsorban Johann Sebastian Bach több műve is helyet kap. Ugyancsak szeptember 19-én lesz a Lélekszabadsága című koncert a Fasori Református templomban. Berényi Zsuzsa hegedű művész és Teleki Miklós zongora művész Beethoven egyik legismertebb kamarazenei alkotását, a Kreutzer szonátát adják elő. A Szent László templomban Mozart D-dur Missa Brevis című műve is elhangzik, a Szent Michel zenei programjában Bach és Händel művei is szerepelnek, a közreműködők között pedig énekművészek, kórus és a Duna Szimfonikus Zenekar tagjai is megtalálhatóak. Közben újabb kolotkó szobrot loptak el, a Liget Budapest közösségi oldalán számolt be arról, hogy a hétvégén az éjszakai órákban ismeretlenek eltulajdonították a Néprajzi Múzeum mellett álló alkotást. A bejegyzés szerint a térfigyelő kamerák rögzítették az esetet, a felvételek alapján pedig együttműködnek a hatóságokkal. A Néprajzi Múzeum mellett található Among Us című miniszobrot Kolotkó Mihály 2022. októberében helyezte el. Az alkotás egy gördeszkán guruló Sztálin csizmapárt ábrázol, amely az egykori Sztálin szoborra utal. Az elmúlt években több Kolotkó miniszobornak is nyoma veszett a fővárosban. 2026 nyarán például a Dracula című alkotás tűnt el a Városligetből, a Vajdahunyad vára mellől. Az eset kapcsán Kolotkó Mihály megerősítette, hogy a szobrot ellopták. Nem sokkal később a Margit szigetről is eltűnt a Meditáló nyúl. A bronzalkotás mindössze néhány héttel a kihelyezése után augusztus 17-én tűnt el. Korábban a Süsű a sárkány és Bőrében, valamint a Magyar sárga, vagyis Lisa Simpson miniszobra is eltűnt a fővárosból. Egyik alkotás sem került elő. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: 2026. szeptember 14-e van, hétfő 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Digitális menetrendeket tesztel a BKK 61 budapesti megállóban. Új erőművi blokk kezdte meg működését Csepelen. Beszakadt az úttest egy utasokkal teli autóbusz alatt Rákospalotán. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megjelentek az első e-papír alapú digitális menetrendek a budapesti megállókban. A Budapesti Közlekedési Központ szeptember 14-én kezdte meg az új kijelzők telepítését. A két éves tesztprogram során pedig összesen 61 fővárosi megállóban próbálják ki a technológiát. Elsőként a Rákóczi út vonalán találkozhatnak az új táblákkal az utasok. Zugló vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál, az Urániánál és az Asztóriánál kezdik a telepítést, amely szeptember végéig folyamatosan zajlik. A helyszíneket úgy választották ki, hogy a teszt során Budapest mind a 23 kerületében megjelenjen legalább egy digitális menetrendi tábla. Az e-papír kijelzők egyik előnye, hogy tartalmukat központilag interneten keresztül lehet frissíteni. Nem csak a menetrendet, hanem a járatok valós idejű indulási időpontjait és az aktuális forgalmi információkat is meg tudják jeleníteni, így egy-egy változás esetén gyorsabban lehet tájékoztatni az utasokat. A kijelzőkön gombok segítségével lehet lapozni a különböző információk között, és az akadálymentes használatra is gondoltak. A látássérült utasok felolvastathatják a táblán megjelenő információkat. Az eszközök akkumulátorról vagy napelemmel is működtethetők, ezért olyan megállókban is használhatók, ahol nincs kiépített elektromos csatlakozás. A BKK a rongálások és a lopások elleni védelemre is felkészült. A táblákat elmozdulás és rongálás érzékelővel szerelték fel, amely szükség esetén riasztást küld a központba. A tapasztalatok alapján később dönthetnek arról, hogy az e-papír alapú menetrendeket szélesebb körben is bevezetik-e a budapesti megállókban. Új 50 megawatt teljesítményű erőművi blokk kezdte meg működését Csepelen. Az Alpiq Magyarország 23 milliárd forintos beruházásával egy hibrid, gázmotoros erőművet és hozzá kapcsolódó energiatárolót építettek, amelyet hétfőn adtak át. A fejlesztéssel a vállalat két csepeli erőművének együttes teljesítménye 450 megawattra emelkedett. Az új rendszer egyik legfontosabb feladata, hogy gyorsan reagáljon a villamos energiahálózatban jelentkező változásokra. A nagy teljesítményű energiatárolók azonnal képesek energiát biztosítani, amíg szükség esetén elindulnak a gázmotorok és átveszik a terhelést. A technológia ezzel a nap és más időjárás függő megújuló energiaforrások rendszer beillesztését is segíti. A beruházó szerint az új megoldás a környezeti terhelést is mérsékelheti. Korábban a gyors beavatkozáshoz egyes termelő egységeket folyamatosan úgynevezett forgó tartalékban kellett tartani, vagyis a turbinák akkor is működtek, amikor teljes energiatermelésükre nem volt szükség. Az energiatárolóval kiegészített rendszer ezt részben kiválthatja, csökkentve a felesleges üvegházhatású gázkibocsátást. A 23 milliárd forintos beruházást az Alpiq saját forrásból finanszírozta. A vállalat szerint az elmúlt időszak szélsőséges időjárási jelenségei rámutattak arra, hogy egyre nagyobb szükség van a gyorsan szabályozható erőművekre és energiatárolókra, amelyek segíthetnek fenntartani a villamos energiarendszer stabilitását. A csepeli telephelynek már több mint két évtizede fontos szerepe van a főváros és az ország energiaellátásában. Az Alpiq Csepel 2 elnevezésű kombinált ciklusú gáz erőműve 2002-ben kezdte meg a működését, és a villamos energiatermelés mellett a budapesti távhőellátásban is részt vesz. A csepeli erőmű jelenleg mintegy 20 000 dél-budapesti lakás távfűtéséhez biztosít energiát. Az új gázmotoros blokk üzembe helyezésével a telephely villamos energiatermelő kapacitása tovább nőtt, miközben gyorsabban tud alkalmazkodni az országos áramrendszer pillanatnyi igényeihez. Beszakadt az úttest egy menetrend szerint közlekedő autóbusz alatt hétfőn reggel Budapest 15. kerületében. A baleset a Rákospalotai Sződliget utcában a reggeli csúcsforgalom idején történt, amikor az úttest feltehetően a jármű hátsó tengelye alatt szakadt be. Az elsődleges információk szerint egy csőtörés következtében kialakult vízmosás gyengíthette meg az útburkolat alatti talajt. Az aszfalt beszakadása után jelentős mértékű kráter keletkezett az úttesten. A buszon a kerületi híroldal beszámolója szerint mintegy 40 utas tartózkodhatott. A helyszínre tűzoltókat és mentőket is riasztottak. A rendőrség a Sződliget utca érintett szakaszán teljes útzárat rendelt el. A lezárás érintette a fővárosi közösségi közlekedést is, a 96-os, a 124-es, a 225-ös, valamint a 296-os és a 290A autóbuszok terelt útvonalon közlekednek. A helyszínen a beszakadás okának feltárása és az úttest helyreállítása miatt további munkálatokra lehet szükség. A környéken közlekedőknek ezért a lezárás idején kerülőre és hosszabb menetidőre kell számítaniuk. Folytatódnak a pályafelújítási munkák a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonalon. A MÁV jelenleg Cegléd, Pilis és Albert Yrsa térségében dolgozik, a következő hetekben pedig további vágányzárakra kell számítani. A fejlesztések célja elsősorban a késéseket okozó sebességkorlátozások megszüntetése és a vasúti közlekedés megbízhatóbbá tétele. A 100A jelzésű vonal Budapest egyik legfontosabb elővárosi vasúti kapcsolata, egy átlagos hétköznapon közel 50 ezer utas használja. Az elővárosi járatok mellett ezen közlekedik számos, a keleti országrész felé tartó távolsági vonat is, köztük a debreceni, nyíregyházi és a szegedi járatok jelentős része. Emellett a tehervonati forgalom is számottevő. A pálya egyes részeinek állapota az elmúlt évtizedekben leromlott, emiatt több helyen sebességkorlátozásokat kellett bevezetni. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója szerint ezek önmagukban is több perces késéseket okozhatnak, ezért nyáron és ősszel több ütemben koncentrált karbantartást végeznek a leginkább érintett szakaszokon. Abonyban már ágyazat és síncserét, valamint pályaszabályozást végeztek. Kőbánya-Kispesten ágyazatrostálás, vágányátépítés és váltócsere történt, a Kőbánya-Kispest és Pest-Szentlőrinc közötti szakaszon pedig további sín- és ágyazatcseréket fejeztek be. A munkák most Pilis és Albert Yrsa között folytatódnak, ahol csaknem 9 kilométerre rostálják át a vasúti pálya ágyazatát. Albert Yrsán átépítik a Dánosi úti vasúti átjárót és a kitérőket is cserélik. A következő munkafázisok az Albert Yrsa és Szegléd-Bercel cserő közötti vonalszakaszt is érintik. A karbantartási program november elejéig több vágányzári ütemben folytatódik. A MÁV célja, hogy minél több sebességkorlátozást felszámoljon, mérsékelje a pályahibák és műszaki meghibásodások kockázatát, ezzel pedig pontosabbá és kiszámíthatóbbá tegye a közlekedést a főváros egyik legforgalmasabb vasúti elővárosi vonalán. Több mint 60 ezer néző előtt rendezték meg Budapesten a sporták történetének első atlétikai világdöntőjét. A háromnapos eseménynek a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központ adott otthont, ahol a szervezők közlése szerint teltház fogadta a világ legjobb atlétáit. A magyar szurkolók mellett külföldről is sokan érkeztek a fővárosba, összesen 93 ország rajongói követték a helyszínen a versenyeket. A mezőnyben az atlétika jelenlegi legnagyobb sztárjai közül is többen rajthoz álltak. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke rendkívülinek nevezte az első világdöntőt, és külön méltatta a budapesti szervezést. Úgy fogalmazott, hogy az új eseménnyel jelentős változás kezdődött a sportágban, és jelezte azt is, hogy a jövőben további atlétikai rendezvényeket szeretnének Budapestre hozni. A magyar főváros az elmúlt években több jelentős nemzetközi atlétikai eseménynek is otthont adott. Az első atlétikai világdöntő szervezői szerint a több mint 60 ezres nézőszám és a 93 országból érkező közönség azt mutatja, hogy Budapest továbbra is fontos helyszíne a sportág nemzetközi versenynaptárának. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel, a főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Szeptember 18 és 20 között ismét bejárhatjuk a Rákosszentmihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A Rákosszentmihályi víztároló 1972-ben épült, a létesítmény egy gépházból és egy 10 000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú feszített beton medence Magyarország első ilyen jellegű kísérleti építménye volt. Az itt szerzett tapasztalatokat később a Gellért-hegyi víztároló építésénél is hasznosították. A teljes program ezúttal is 30 perces. Egy körülbelül 10 perces Budapest vízellátását bemutató előadást követően lehet lesétálni a medence térbe. Az egyéni látogatókat szeptember 18-án pénteken délután 2 és 15 óra 40 között, szeptember 19-én és 20-án pedig 9 és 15 óra 40 között várják, míg péntek délelőtt iskolai csoportok érkezhetnek. A belépőért 14 éves kor felett kell fizetni, 14 éves vagy annál fiatalabb diákigazolvánnyal rendelkező gyerekek számára díjmentes jegyet kell váltani. Mi történik, ha egy forgalmas metró aluljáró üres üzlethelyisége kortárs kiállító térré változik? A Tekintet című csoportos tárlat a Móricz Zsigmond körtéren arra hívja fel a figyelmet, hogyan nézzünk a női testre, milyen társadalmi normák alakítják a nézőpontunkat, és mely tapasztalatok maradnak gyakran láthatatlanok. A kortárs művészet ezúttal nem egy megszokott galéria térben várja a látogatókat. Szeptember 25-ig a Móricz Zsigmond körtér metró aluljárójának egyik üres üzlethelyisége alakul ideiglenes kiállító térré, így a Tekintet olyan városi közegben jelenik meg, ahol naponta több ezer ember fordul meg. A három külön helyiségben megvalósuló tárlat tematikailag összefüggő, mégis eltérő nézőpontokból közelít a női kiszolgáltatottság kérdéséhez. Az egyik réteg a női test ábrázolását és tárgyasítását vizsgálja, majd a kiállítás a személyes és a kollektív tapasztalatok felé tágítja a fókuszt. A harmadik tér a patriarchális rendszer működését, annak társadalmi és politikai beágyazottságát helyezi középpontba. A három nézőpont együtt azt járja körül, hogy mennyire nem semleges az, ahogyan nézünk. A társadalmi normák és elvárások ugyanis már jóval azelőtt formálhatják a tekintetünket, hogy tudatosítanánk magunkban, miért látunk valakit vagy valamit éppen úgy, ahogy. A kiállítás a harmadik műszak kortárs vizuális művészeti kollektíva szervezésében valósul meg. A kollektíva célja, hogy a vizuális művészet eszközeivel olyan nyilvános, gondolkodásra ösztönző tereket hozzon létre, amik a női test és a női lét társadalmi, kulturális és jogi meghatározottságára irányítják a figyelmet. A harmadik műszak elnevezés az alkotásra fordított időre utal, arra az időre, ami gyakran csak a megélhetést biztosító munka és a háztartási feladatok után marad. Ez a maradék idővállalat az alkotás, a kísérletezés és a kritikai gondolkodás terébe. A Tekintet kiállításon Antalka Zsófia, Cene Márta, Farkas Alíz és Kállai Eszter, Ivádi Holli, Kudela Gréta, Kaciba Andi, Kmetyó Anna Mária, Setényi Anna Eszter, Simon Zsuzsi, Széchenyi Szemerédi Judit és Turi Lili munkái láthatóak. A kurátorok Antman Kira és Ivádi Holli. Az ősz beköszöntével a múzeumok és galériák is új évadot hirdetnek, idén különösen izgalmas és sokszínű kiállítások érkeznek a városba. Megismerhetjük Zolát, a fotográfust, elmerülhetünk a japán papírművészetben, megnézhetjük, mit kezd egy festő a mesterséges intelligenciával, és az elfeledett magyar női alkotókat is jobban megismerhetjük, összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. A mai Manóházban két izgalmas kiállítás is nyílt, az egyik a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakja, Zola egy másik arcát mutatja meg nekünk. A naturalista regényeiről ismert szerző 48 éves korában kezdett fényképezni, bár barátai között számos elismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola a fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újrafelfedezése című tárlaton nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kult szerepet játszottak a két világháború között Párizsban kibontakozó fotográfia formálásában. Képein a vidéki életet örökítette meg, vízhordóasszonyok, igavonó állatok, viseltes ruhájú gyerekek láthatóak ezek. A mai Manóházban nyíló kiállításon ebbe a modernizáció hatására folyamatosan eltűnő világba pillanthatunk be. Új kiállítóteret nyitott a Kizelbach Galéria, amelyben rögtön egy izgalmas tárlatot nézhetünk meg. Mi történik, ha a mesterséges intelligencia nem csak inspirációs forrássá, hanem egy festő alkotótársává válik? Bagyko Robert Kevin Crew című kiállítása a K2 Galéria nyitótárlataként erre a kérdésre keresi a választ. A művész új Safety Car című sorozatának kiinduló pontját a repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak ábrái adták, amelyeket egy AI képgenerátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készített el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket? Hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána? Hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében? A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A szívem is sír belül gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív gyásszal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá. Ha azt keresjük, hogy mi az, ami igazán budapesti, akkor a gangos házak típusa biztosan előkelő helyet foglal el a sorban. A főváros körfolyosós házainak sajátos hangulatát nem csak a világ Budapest, de az ide látogató turisták is imádják. Rengeteg Instagram vagy Facebook posztban köszönnek vissza a Budapest bájos bérházai, de azzal nem biztos, hogy tisztában vagyunk, hogy hogyan alakultak ki ezek a jellegzetesen budapesti háztípusok. Budapest a gangos házai nélkül olyan lenne, mint a húsleves szérnemetélt nélkül. Jó, nem lenne az igazi. Ez a háztípus úgy összeforrt a várossal, hogy az ide látogató külföldieknek kihagyhatatlan látnivalóként szolgál, de mi magunk is gyakran romantizáljuk a körfolyosós házak világát. Nem tagadjuk, hogy van valami különös bája ezeknek, a 19. és a 20. század fordulóján épült bérlakásoknak, ahol sokszor egyszerre volt jelen a nagypolgársági gazdagság és a segédmunkások szegénysége, mindenre pedig a mai napig emlékeztet minket az építészeti kialakítása is. Bár a századfordulón jelentek meg a gangok, nem egyik pillanatról a másikra alakultak ki, ráadásul érdekes maga a folyamat is, ami belejátszott a létrejöttökbe. A 18. században jellemzően földszintes vagy egy-két emeletes házak épültek az utcai frontra, ám ahogy haladunk előre az időben, egyre jobban megjelenik a beruházások mögött a pénz jelentősége is, ami a későbbiekben átformálta az épületek kialakítását. A városegyesítés után egyre többen érkeztek a fővárosba, részben egy új élet reményével, részben pedig a munkalehetőség miatt, hiszen a milleniumi építkezések miatt szükség volt a munkaerőre. Mindez pedig egy új problémát vetett fel, a lakhatást. Mivel az egy-két emeletes házak már nem tudták kiszolgálni a várost, megindult a nagyobb, 4-5 szintes bérházak építése, ezeket sokszor vagy üres telkekre, vagy a régi földszintes házikók helyére épít.

legnyugodtabb kisebb lépcsőt azok használták, akik az udvari szárny pici szobakonyhás lakásaiban éltek, de itt közlekedtek a cselédek, a postások és az ügyintézők is. Az ilyen házak első és második emeletén az építtető maga vagy a gazdag polgárok éltek, hiszen itt volt a legjobb, a legtágasabb a lakás, ezeket érte legjobban a napfény, és innen volt a legjobb a kilátás. Ettől felfelé haladva, illetve a hátsó traktusban viszont egyre csökkent a lakások értéke és minősége is, így itt éltek a szegényebbek. Minél több körfolyosós házat látunk, annál inkább rájövünk, hogy bár a gangok és a körbezárt udvar megléte közös, a monotonitást különféle építészeti megoldásokkal igyekeztek megtörni. Az Andrássy út és a Nagykörút mentén több olyan épületet is találunk, ahol az utca felé nem egy szimpla függő folyosót alakítottak ki, hanem lodzsaként építették azt. Ezeknél a házaknál oszlopokat, boltíveket és a legkülönfélébb díszítéseket fedezhetjük fel.

0: Budapest Update.
1: A Boulevard és Brezsnyev Galéria a Király utcában működött 2006 és 11 között, és a célja az volt, hogy a feltörekvő festőknek, grafikusoknak és fotósoknak lehetőséget és helyszínt biztosítson kiállítások megtartására. A galériában annak idején kezdőként megfordult művészek jelentős része ma már jó nevű befutott alkotónak számít. Az ő régi és újabb műveiből nyílt ingyen megtekintető kiállítás a Kult Hét Galériában, írja a Virág Budapest. A pár napja a Klauzál téri galériában megnyitott hatalmas képmennyiségű új tárlat egészen a 2000-es évekbe repíti vissza a kiállítás látogatóit. Az akkor működött művészeti legenda a Boulevard és Brezsnyev Galéria történetét meséli el, ami ugyan 2011 környékén megszűnt és alapítványi formában működött tovább, ám a megalapítása éppen 20 évvel ezelőtt 2006-ban történt. A később politikai pályára váltott képzőművész Viktora Zsolt azzal a céllal alapította meg a galériát, hogy a feltörekvő képzőművészeknek, majd később fotóművészeknek biztosítson bemutatkozási és kiállítási lehetőséget. A nyitástól a megszűnésig több mint 100 tárlatot szervezett a galéria, ami elég szép számnak mondható bő 5 éves működése alatt. A BB-ben akkoriban bemutatkozott és kiállított művészek azóta befutott alkotók lettek, mint például a kiállítás egyik kurátora, a fotós részt összeállító és a mostani kiállítási anyagban is szereplő Mucsi Szilvia, aki többek között a Budapest Fotófesztiválnak is az egyik fontos alapítója és szervezője, vagy a BB-t annak idején megalapító már említett Viktora Zsolt, aki szintén mint kurátor és mint kiállító művész is részt vesz a mostani kiállításon, sőt, amíg nyitva van, október 3-áig, addig minden csütörtökön tárlatvezetést is tart, időutazásra invitál bennünket a 2000-es évekbe. A Jane Goodall Intézet Magyarország által hagyományteremtő szándékkal életre hívott rendezvény dr. Jane Goodall etológus természetvédő és csimpánzkutató életműve előtt tiszteleg majd október 3-án, és halálának első évfordulója alkalmából örökségét ünneplés viszi tovább. A fesztivál középpontjában Jane Goodall egyik meghatározó üzenete, az okok a reményre szemlélete áll. Annak felismerése, hogy a remény önmagában nem elég, cselekvéssé kell formálnunk. A fesztivál arra keresi a választ, hogyan élhetünk egészségesebb, tartalmasabb és kiegyensúlyozott életet úgy, hogy közben szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a természettel, önmagunkkal és egymással. A szervezők meggyőződése szerint a személyes jólét és a bolygó jövője szorosan összefügg. Ha teszünk önmagunkért, egymásért és a természetért, egyszerre járulhatunk hozzá egészségesebb közösségekhez és egy fenntarthatóbb jövőhöz. A Jane Goodall Fesztivál nem egy tudományos konferencia, hanem egy sokszínű, inspiráló és élményközpontú rendezvény, ahol a résztvevők feltöltődhetnek, új gondolatokkal találkozhatnak, és konkrét példákon keresztül fedezhetik fel, hogyan tehetnek saját maguk és környezetük jólétéért. Szeptember végén ismét érdemes lesz a kávé illat után menni Budapesten, ekkor rendezik meg a Budapest Coffee Week-et, ami 2026-ban több mint 80 kávézót, pörkölőt és a kávészakma különböző szereplőit kapcsolja össze. A városszerte zajló programsorozatban a speciality kávé, a különleges italoké, a workshopoké és a közösségi élményeké lesz a főszerep, ráadásul idén a macsa is saját útvonalat kap. A Budapest Coffee Week során nem kell egyetlen fesztivál helyszínre bezsúfolódni, a rendezvény tulajdonképpen egész Budapestet bevonja a programba. A résztvevő kávézók saját kifejezetten erre a hétre megálmodott italokkal készülnek, miközben különböző pontokon kóstolók, cuppingok, workshopok, szakmai beszélgetések és kötetlenebb közösségi programok várják a kávéra.

0: felállni.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Szigorítani fogják a gyermekvédelmi törvényeket. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. Többek között a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátokat kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást és előkészítik az ágazat bérrendezését is. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban, és most is azt teszi. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampánycélokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanezért a munkáért 20-40%-kal több fizetést adnak. Különösen a nem vezető, az oktatást, kutatást támogató és a tanári munkakörben dolgozók körében tapasztalható lemaradás. Az FDS szerint a költségvetési törvény módosítás elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat. Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelolaj ára. Közben folytatódtak a kölcsönös légicsapások. Harkiv megyében 3-an, Dnipropetrovsk régióban 2-en sebesültek meg, amikor lakóházakat ért találat. Az oroszok mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, hogy az ukrán fegyveres erők ellátását akadályozzák. Közben az orosz légvédelem csak nem 400 ukrán drónt lőtt le 11 régió és a Fekete-tenger felett.
1: Időjárás.
2: Észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, de a déli és a középső tájakon pára és kötfoltok képződhetnek. Ezek feloszlása után kedden már mindenütt napos száraz idő várható, a szél mérséklődik. A hajnali 10-15 fokról napközben 22-26 fok közé melegszik a levegő. Hasonlóan kellemes kora őszi idő lesz a következő napokban is, majd pénteken egy újabb enyhe hideg front hozhat esőt.
3: Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
1: Manna FM.
3: Magyar zene megszakítás nélkül.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A hétfőkor pénzügyi hétfő természetesen ma is. Egy izgalmas téma ma, párkapcsolat és közös pénzügyek. Vajon lehet-e tartós egy kapcsolat, hogyha a felek a pénzről teljesen másként gondolkodnak? Itt van velünk természetesen Ivány Ildikó, állandó szakértőnk, pénzügyi elemzőnk, akivel szétszálazzuk, megfejtjük ezt a témát. És szia Ildikó, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Na, hol kezdjük egyáltalán? Ez azért egy óriási nagy téma, és mindig mindenkit érint, és ezzel azért mindig mindenkinek van, volt vagy lesz problémája.
2: Hát én csak azt tudom mondani, hogy a pénzügye szinte minden párkapcsolatban jelen van, mégis gyakran, ez, ahogy te is mondtad, az az egyik legnehezebben megbeszélhető téma. És ugye könnyebben beszélnek a párok arról, hogy hova menjenek nyaralni, meg hogy ki mennyit keres, de meg hogy milyen új kanapét vegyenek együtt, vagy pedig ki mekkora részt fizessen a rezsiből, ha már együtt élnek, de komolyabb pénzügyi döntésekről, vagy egyáltalán, hogy ki mit fizessen és hogyan osszák be a pénzt, arról nagyon-nagyon nehezen beszélnek a párok.
1: Akkor ez nem is párkapcsolati probléma alapvetően, hanem szintén egy hozott minta, hogy otthon beszéltünk-e a pénzről, a pénzügyekről, vagy a pénzügyi nehézségekről, vagy sikerekről, vagy sem?
2: Hát lehet, igen, visszamenni oda is, hogy milyen mintákat láttunk, de én úgy gondolom, hogy ha már én valakivel összeköltözöm, akkor ugye előtte volt egy előéletünk. Pár hónap, lehet, hogy több év. Ez ugye párja válogatja, tehát valamikor ebben a udvarlási vagy ismerkedési szakaszban azért jobb lett volna leülni, és egyszer úgy igazán elbeszélgetni arról, hogy hogyan is viszonyulunk a pénzhez. Nem a másiknak a zsebébe turkálni feltétlenül, hanem hogy egyáltalán neki mi a véleménye egy hitelről, vagy hogyha egy nagyobb kiadás lenne, akkor azt hogy oldaná meg, vagy pedig hogy vélekedik a befektetésekről. Tehát akkor már kezdene kialakulni ugye egy kép, hogy tulajdonképpen milyen bázisról fogunk majd indulni, ha egyszer úgy adódik, hogy össze fogunk költözni.
1: Hogyha elkezdjük ezeket tervezgetni, és nyilván ismerjük egymást, akkor tudjuk, hogy tudunk erről beszélgetni, tudjuk, hogy tudjuk közelíteni az álláspontjainkat. Nyilván vannak részek, ahol egy kicsit óvatosabban kell bánni ezzel, mert hogy a férfiak és a nők tök másképp állnak a pénzhez, a pénz költési szokásaik is mások, és nyilván a párkapcsolat elején érdemes lefektetni azt, hogy később ne legyen sértődés, hogy akkor mindig én fizetek, vagy mindig én vásárolok be, vagy mindig a másik vásárol be, én meg csak hagyom magam, hogy ezek között hogyan lehet vajon jól, hát nem is azt mondom, hogy ellavírozni, hogyan lehet ezt jól kezelni, hogyan lehet megtanulni ezt a másikból, hogyan tudjuk megtanulni egymást pénzügyileg?
2: Hát azt mondom, hogy nem kell feltétlenül ugye a bankszámla kivonatokat kicserélni, és akkor azt onnan kezdeni a beszélgetést, de nagyon-nagyon fontos arról beszélni, hogy ha már összeköltöztünk, hogy kinek mennyi a rendszeres jövedelme, milyen megtakarításaik vannak, van-e hiteltartozása, tehát hogy az ő fizetéséből már eleve valami nem fog megérkezni a számlára úgy, hogy az köthető legyen, mert eleve ugye levonódik belőle, és egyébként vannak-e olyan pénzügyi kötelezettségei, amelyeket ő neki rendszeresen meg kell tennie, és ki kell fizetnie. Ilyen például lehet az, hogy rendszeresen támogatja a szüleit, vagy van olyan testvére, akinek a gyógykezelésébe besegít, vagy vagy egyéb más kötelezettség, amit ő már korábban vállalt, mint hogy ugye ez az összeköltözés megtörténik. Nyilván abból kell gazdálkodni, ami van, és erre is vannak ugye különböző módszerek, hogy mindenki megtartja a saját számláját, és akkor van egy közös számla, amiről a közös költségeket fizetjük, de akkor is kell beszélni arról, hogy akkor milyen közös költségeket fogunk mi arról a közös számláról fizetni. Tehát elő vagy utóbb ezt az őszinte beszélgetést, ezt nem lehet megúszni.
1: Iványi Ildikó pénzügyi elemző állandó szakértőnk a mai pénzügyi hétfőben a párkapcsolat és a közös pénzügyeket szálazza szét, hogy mindenkinek jusson egy kis segítség ezzel kapcsolatban, hiszen ez az a téma, ami elég érzékeny és mindenkit érint. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egy érzékeny téma, ami mindenkit érint itt a mai pénzügyi hétfőben. Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, állandó szakértőnkkel. Párkapcsolat és közös pénzügyek, lehet-e tartós egy kapcsolat, hogyha a felek a pénzről teljesen másként gondolkodnak. Mi a következő lépés egy párkapcsolatnál? Mert megbeszélhetünk dolgokat, lefektethetünk szabályokat, de azért az a program vagy az a minta, ami évtizedeken át működött, akár egyénként, akár az illetőnek a családjában, az vissza-vissza bújik, kúszik még a párkapcsolatba is.
2: Igen, ez így van. Nyilván, hogyha leülünk beszélgetni a pénzről, akkor nem kell, hogy mindenben rögtön egyetértsünk. Először is ugye azt kell megérteni, hogy a másik fél miért gondolkodik úgy, ahogy gondolkodik. És általában azt lehet tudni, egy ilyen beszélgetésből az jön le, hogy ha véletlenül kialakul egy vita a felek között, akkor az általában nem a konkrét összegről szól, hanem arról szól, hogy hol vannak az ő biztonsági határai, hogy milyen szabadságról kell most idézőjelbe lemondania, vagy milyen igazságosságról, vagy kontrollról szól ez az egész dolog. Tehát ezek azok a dolgok, amelyeket érdemes előre tisztázni, amikor mi a pénzről beszélgetünk. És hát ugye lehetnek különböző megoldások, hogy közös kassa, külön kassa, egy közös kassa, de ott is érdemes arról is beszélni, hogy a közös, ha van közös kasszánk, akkor ott hol vannak azok a limitek, ameddig én szabadon költhetek, és hol vannak tehát honnan kezdődik az a határ, amikor közös döntésen alapszik, hogy mit, mikor fogunk és mennyiért megvásárolni.
1: Az is nagyon fontos, hogy amikor már összeszokik egy pár pénzügyileg, és a pénzügyi élet, a pénzkötési szokásaikat illetően, akkor a gyermekáldásnál melyiküknek a pénzügyi szokásai érvényesülnek, mert ott van egy újabb ütközőpont, egy lehetséges ütközőpont.
2: Igen, erről érdemes külön beszélni, hogy mennyire változik meg egy párnak az élete akkor, amikor egy gyermek érkezik. Tehát ez egy teljesen új élethelyzet.
1: Hogyan lehet ebben eligazodni vajon? Mármint egymás között, hogyan tehetjük ezt igazán jól? Hogyan tudunk a másiknak a gyermeknevelési pénzügyi, gyermeknevelési ötleteit illetően eligazodni és jól egyezkedni? Hiszen mindenki másra esküszik, mert más látott otthon.
2: Igen, mondom, ez egy teljesen új élethelyzet, és ez megér egy teljesen külön beszélgetést, mert felboríthatja a teljes családi költségvetést egy gyermeknek az érkezése.
1: És akkor önmagában már nem csak arról van szó, hogy egy gyereknek milyen pénzügyi szokásokat adunk át, hanem először az jön, hogy hogyan változik meg a költségvetés ezek szerint attól, hogy ez a baba megérkezik, akit aztán majd később egy bizonyos fajta pénzügyi szokásrendszere vagy tudatosságra kell nevelni. No de vajon mennyiben különböznek a férfi, illetve a női pénzköltési szokások? Erről beszélgetünk párkapcsolat szempontból és közös pénzügyek szempontjából hamarosan tovább. Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Közös pénzügyek és párkapcsolat. Vajon a férfiak és a nők pénzügyi vagy pénzköltési szokásai mennyiben és miben különböznek leginkább, hiszen ez is tud egy ütközési pont lenni a párkapcsolat pénzügyeit illetően.
2: Általában azt mondják, hogy a férfiak jobban értenek a pénz kezeléséhez, mint a nők. Kis összegekben a nők jobban hoznak döntéseket, nagyobb kiadásoknál meg a férfiak mondják meg, hogy most akkor igen vagy nem.
1: Vajon ez miért van? Miért gondoljuk ezt? És hogyha igaz, akkor mi az oka annak, hogy a férfiak jobban kezelik a pénzt általában?
2: Én azt mondom, hogy ez tulajdonképpen nem igaz, mert... Nyilván itt is nagyon sok múlik azon, hogy milyen mintát hoztunk otthonról, mit láttunk, és mi magunk, hogy és milyen módon viszonyulunk a pénzhez. Én nekem meggyőződésem, hogy nincsenek külön férfi pénzügyek és női pénzügyek. Itt az a kérdés, hogy a szerepet, pénzkezelésnek a szerepét, azt kinek adjuk oda. Hogy egyenlő módon viszonyulunk a pénzhez, és közösen hozunk döntéseket, vagy pedig azt mondjuk, hogy igen, a pénzt azt te fogod kezelni, vagy te fogod kezelni, megbeszéljük, de én nem akarok napi szinten, vagy heti, vagy havi szinten ezzel foglalkozni, de ez is egy közös döntés. De akkor ezt a közös döntést, ezt el kell fogadni. És hogyha valami nem tetszik, vagy valamivel nem értek egyet, akkor nyilván nem támadólag, de meg kell, hogy beszéljük, és lehet, hogy egy idő után a szabályokon, amelyeket korábban lefektettünk a pénzkezelést illetően, azon változtatni kell. De hát ez a rugalmasság, ez a legfontosabb, hogy egy párkapcsolatban ez a bizalom, ami feltételezi ezt a rugalmasságot, az meglegyen.
1: Az internetes oldalak és a könnyen rendelhetőség, pontosabban inkább azt mondom, hogy a pénzköltésnek a kikönnyítettsége a különböző gyűjtő oldalaknak köszönhetően a hölgyeknek egy meglehetősen könnyű és hát hogy mondjam, csak erőteljes pénzköltési formává lett, amit a férfiak egy kicsit nehezebben tolerálnak, tehát hogyha az alapvető különbséget nézzük a férfiak és a nők pénzköltési szokásai között, akkor mondjuk mondhatjuk, hogy a nők egy kicsit könnyelműbben mondanak igent egy 47. táskára, hajpántra, kiszoknira, hátvakaróra, edényfogóra és mindenfélére, amiket ezeket a bizonyos oldalakon már meg lehet rendelni. És nem is biztos, hogy szükségünk van rá, csak cuki.
2: Én azt mondom, hogy lehet, hogy megveszi a 4. vagy 5. szempillaspirált, meg a kiszoknit, mert azon éppen szívecske van, vagy nem tudom én, unikorn is van rajta. Ez egy dolog, de mindig az dönti el, hogy a nők többet költenek, vagy kevesebbet költenek, mint a férfiak. Hogy nézzük már meg, hogyha egy férfinek mondjuk az autóhoz kell valami, vagy a horgász felszereléséhez, vagy a vadász felszereléséhez, vagy a nem tudom én éppen milyen hobbiához kell valami, hogy akkor ő mennyit költ arra. Tehát ezek nagyon lényeges dolgok, mert ha én elfogadom azt, hogy ő arra költ, én meg erre költök, akkor nincsen semmi baj. És amit mondtam, fontos azt leszögezni, hogy hol vannak azok a határok, ameddig nekem van mozgásterem a közös kasszából, és hol van az, amiben már nincsen mozgásterem. Tehát mi az az összeg, amivel én így a kis zoknira, meg a hajpántra, meg a nem tudom én a harmadik papucsra költhetek, és ő meg a új horgász felszerelésére, és hol van az, amikor azt mondjuk, hogy egy hónapban ennél több ilyesmire nem mehet el, onnantól kezdve közös döntés, hogy mire költünk. Ezek azért fontos dolgok, mert én úgy érzem, hogy akkor a döntési szabadságomban nem vagyok korlátozva, viszont azt tudom, hogy meddig nem vagyok korlátozva.
1: Van-e olyan ultimét jó tanács, mondjuk három darab, röviden, zárásképpen, ami időtlen és mindig érvényes pénzügyi jó tanácsként a párkapcsolatoknál?
2: Hogy együttműködőek legyenek mindenképpen, és mindegy, hogy van-e külön kassa külön, a közös kassa mellett, de a nagyobb döntéseket azt mindenképpen közösen hozzák meg, és időről időre üljenek le, és beszélgessenek arról, hogy az elmúlt időszak alatt milyen bevételek voltak, milyen kiadások voltak, és mi várható a következő, nem tudom, negyed évben, vagy fél évben. Tehát ilyen nagyon kicsit rövidebb időszakokat figyelembe véve. Mert ha erről folyamatosan beszélnek, akkor ebből biztos, hogy nem lesznek konfliktusok. Uh-huh. Egyáltalán. És ha valamire elhatározták, hogy gyűjtenek, vagy kinéztek valami olyan célt, ami a közös céljuk, akkor azt is le kell fektetni, hogy oké, akkor a te jövedelmedből, az én jövedelmemből, mondom, ha külön kassa is van, hogy akkor arra a közös célra mennyit fogunk fordítani, és hogyan fogjuk ezt fordítani.
1: Iványi Ildikó pénzügyi elemző állandó szakértőnk a mai pénzügyi hétfőben a párkapcsolat és a közös pénzügyekről beszélt. Köszönjük szépen az idődet.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
1: AI a művészetben. Régen csak emberek alkottak, ma már gépek is. A mesterséges intelligencia fest, zenét komponál, sőt regényeket is ír. Ott vannak az AI festmények, amik galériákban lógnak, és a zenék, amiket hallgatunk, anélkül, hogy tudnánk, nem ember írta őket. Persze sokan kérdezik, lehet-e egy gép kreatív? Érezhet-e ihletet? A válasz talán az, hogy az AI nem érzi, csak mintát követ, de néha olyan jól, hogy emberi lesz az eredmény. És bár a gép nem tudja, mi a szerelem vagy a bánat, a mintákból mégis olyan dalokat alkot, amik rólunk szólnak. A művészet így lassan közös játék lesz ember és gép között. Egy új korszak, ahol a kreativitás határai elmosódnak.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Ez

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunkban ma itt van a világ leggazdagabb nője, egy zseniális üzletasszony, akinek valami egészen elképesztő üzleti érzéke volt, és ez már 6 éves korában megmutatkozott. Ahogyan azt a VMN-en is olvasni lehetett korábban az ő történetét illetően, a Wall Street boszorkánya névvel is illették őt, de nyilván azért jut az embernek eszébe egy hollywoodi kasszasiker, mert hogy a filmnek a címe is az volt, ugye, a másiknak, hogy a Wall Street farkasa, ahogyan ezt Krajnik Cynthia is írja. Henrietta Howland Robinson néven született ő, Hattie Green, 1834. november 21-én a Massachusetts állambeli New Bedfordban, Edward Mott Robinson és Abby Howland lányaként. A nagypapa révén óriási bánavadász flottával büszkélkedhetett a család, és a kínai kereskedelemből is profitáltak, és mivel Hattie öccse csecsemőkorában meghalt, így aztán nagyon hamar világossá vált, hogy a kislány lesz az egyedüli örökös, így a nagypapa és az édesapa is azon voltak, hogy pénzügyileg hamar kikupálják őt, mivel pedig az édesanyja állandóan betegeskedett, így főként a férfiakra maradt a nevelése. Úgyhogy az esti mesék helyett Hattie tőzsdei jelentéseket hallgatott, muszáj volt neki, aztán rá is szokott. 6 évesen már a tőzsdei jelentések meghallgatása mellett gazdasági lapokat olvasott, 13 éves volt, amikor már ő vezette a családi könyvelést, és a legjobb üzleti iskolákba járt. Hattie Green korán ráérzett a pénzcsinálás művészetére is, így aztán, és 20 évesen az apja egy halom gyönyörű és drága ruhát vásárolt neki, hogy ezzel is támogassa a férj keresést, de a lánya gyorsan túladott a ruhákon, és az így szerzett pénzből államkötvényeket vásárolt. Mindössze 30 éves volt Hattie Green, amikor apja halála után körülbelül 6 millió dollár értékű vagyon, ez a mai értéken több mint 100 millió dollár volt az összeg, ami az ölébe hullott, és amikor pedig a nagynényétől az ígéretek ellenére csak apróságokat örökölt, perre vitte az ügyet, és a végrendelet hamisítástól sem riadt vissza. Hattie igazi zsugori pénzhajhász ember hírében állt, az arcán is lehetett látni, hogy nem volt túlságos sok öröme, mert ugye, ahogyan ezt Shakespeare is írja, mint a fösvénykit pénze gondja öl meg, hát kérem szépen így. Ez az, ami az ő arcára is kiül, és nagyjából így élt, annak ellenére, hogy elképesztően sok pénze volt. Szokták volt mondani, hogy aki szerencsés a kártyában, a szerencsétlen a szerelemben, vagy aki szerencsés az üzletben, a szerencsétlen a szerelemben. Hát ő később hozzáment Edward Henry Green vermonti üzletemberhez, ezért lett a neve Hattie Green, de megegyezés szerint a pénzügyeiket külön kezelték, tehát akkor is megvolt már a házassági szerződés elődje. Nagyon furcsa párosként tartották őket számon, ugyanis Green sejemmel és teával kereskedett, Hattievel ellentétben szeretett nagylábon élni, igazi hedonista volt, élvezte az életet. Amikor a saját vagyonát elherdálta, eladott néhányat a felesége holmiai közül, aki viszont erre válaszként két közös gyerekükkel, Neddel és Szilviával együtt otthagyta a férjét, Brooklynba költözött, egy nagyon olcsó kis apartmanba, és a Chemical Bank egyik irodájában létesített egy üzletet, ahol elkezdett a vagyon a gyarapításával foglalkozni, kidolgozta az értékbefektetés stratégiáját, ami aztán valóban és szó szerint a világ leggazdagabb nőjévé tette. Ingatlanokba, könyvekbe, vasutakba és bányákba fektetett, azt az egyszerű elvet követve, hogy olcsón vásárolt, drágán árusított, és gazdasági válságok idején is megőrizte a hideg vérét. De hát gyakorlatilag neki csak az volt, hogy annyira nem volt nehéz a dolog. Nagyon jó érzékkel húzott hasznot mások szerencsétlenségéből. Elképesztő kölcsönöket adott, és akár egész városokat tartott sakban a hiteleivel. Nem volt egy jó indulatú ember, viszont elképesztő sikeres volt. De hogyha a működési mechanizmusát nézzük, akkor az uzsorások, a kapzsi emberek és a rossz indulatúaknak az összegyúrt egyetemleges példája volt ő. 1907-ben viszont, tessék figyelni, ő mentette meg New York City-t a csődtől, amikor a bankok nem akartak segélyt adni a városnak. Jó kérdés, hogy a Wall Street boszorkánya gúnynév vajon azért ragadt-e rá, mert elképesztő érzékkel állt helyt a férfiak urát a pénzügyi világban, ami most sem könnyű, akkoriban viszont gyakorlatilag, mint fehér holló olyan volt, annyira ritka, vagy mert rengeteg furcsaság volt rá jellemző, és ez bizony szó szerint igaz. Mert hogy a világ leggazdagabb nőjeként, ő volt a legfukarabb is. Ahogy a pénzügyi sikerei révén egyre híresebbé vált, legendás általa a kvéker gyökerei embereivel, magyarázott fukarsága és egyre inkább szóbeszéd tárgya lett. Hiába volt milliomos, állandóan ócska fekete ruhában járt, amelyet csak a koszos részeken tisztítatott meg időnként, hogy még a mosodai költségen is spóroljon, és csak akkor cserélte le a ruhákat, amikor már végleg elrongyosodott, kiszakadt és varhatatlan volt. Olcsó puritán lakásokban élt, nem használt meleg vizet, milliómos volt. 100 milliói voltak. És állandóan költözött, hogy az adó ellenőrök ne akadhassanak a nyomára. Állítólag kizárólag zapkását és olcsó pitéket látták őt enni, és a leghajmeresztőbb legenda vele kapcsolatban viszont az, hogy a fiát egy lebstörés után a szegényeknek fenntartott ingyen klinikára vitte, de mivel felismerték, pénzt kértek a kezelésért, vagyis csak kértek volna, Hetti ugyanis azt felelt, hogy akkor majd meggyógyul magától. És így a fia lábát végül amputálni kellett. Úgyhogy Hetti Green 81 éves korában, amikor eltávozott a földi világból, olyan nagyon nem lett megsiratva senki által, és emiatt senkit sem lehet vádolni, tekintettel arra, amit elmeséltem az imént. A vagyona a halálakor 100 és 200 millió dollár közé volt tehető, mai értéken ez nagyságrendileg 2,4 és 4,8 milliárd dollár körül mozogna. De hogy vajon mi történt ezzel az óriási vagyonnal? Hát a sors iróniája, hogy miután Hetti fia Ned is elhunyt 1936-ban, az örökségének ráeső része is a húgára Szilviára szállt, aki végrendeletében a teljes vagyonát jótékonysági célra ajánlotta fel, így az 1951-ben bekövetkező halála után akkor értéke megközelítőleg 500 millió dollárt osztottak szét iskolák, kórházak és tudományos műhelyek között. Hát erre mondom én azt, hogy az élet igazságos és kiegyenlít. Ez Hetti Green története.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Miért nem mennek ki a fülünkből a dallamok? Mindenki járt már úgy, hogy egyszer csak meghallott egy dallamot, és úgy maradt, napokig dúdolgatta, ezt hívják dallamtapadásnak. De vajon miért nem mennek ki a fülünkből a dalok? Hogyan működik? Mi a működési mechanizmusa a dallamtapadásnak? Többféle elmélet is született már a jelenség hátterének a megmagyarázására, de egy valami biztos, leginkább az egyszerű, ismétlődő jellegzetes ritmusú dalok képesek órákon át megmaradni a fülünkben. Például szokták azt is mindig mondani, hogy mindenkinek van fülférge, most ezt senki ne értse félre, idézőjelben kell mondani, mert az angol earworm nevű elnevezés az, ami igen találóan nevezi ezeket a dallamtapadásos hangfoszlányokat így. Miért ragad meg vajon egyes dallamoknak a darabja szinte azonnal a fülünkben, hogy aztán napokig alig bírjunk szabadulni tőle? Ahogy már mondtam, az angol nyelv találóan fülféregnek, earwormnak nevezi ezeket, a távozni nem hajlandó dallamfoszlányokat, amik a kutatások szerint akár a lakosság 98%-ánál jelentkezhetnek, és jelentkeznek is nőknél, férfiaknál egyaránt, állítólag a nőknél hosszabb ideig tart a jelenség, és jobban is zavarja őket, mint a férfiakat. A férfiak valahogyan el tudnak tőle vonatkoztatni. De vissza a lényeghez. Mi az oka annak, hogy egyes dallamok sokkal jobban megragadnak bennünk, mint mások? Meg lehet-e tőlük szabadulni, és ha igen, akkor hogyan? Ez a legfontosabb. A kutatók szerint azok a dallamok, melódiák okoznak leginkább és leggyorsabban, legkönnyebben dallamtapadást, amelyek kellően egyszerűek, gyors tempójúak és könnyen megjegyezhetőek. Azaz, nem kell különösebb zenei képzettség ahhoz, hogy magunkban ismételgessük ezt, anélkül, hogy észrevennénk. Ez benne a leginkább furcsa. Jellemző még az is, hogy az első néhány ütem után ereszkedni kezd a dallam, mint a hullepelyhes fehér hónál például, de a váratlan és szokatlan zenei ugrások is okozhatnak dallamtapadást, mint a Bohemian Rhapsody, vagy például az olyan jellegzetes ritmusok, hogy a legnagyobb klasszikusoknál maradjunk, mint a Viva Rock You-nak az intrója. Ami a személyiség jegyeket illeti, különösen a kényszeres viselkedés jegyeket, mutatókat, vagy az azokra hajlamosabb személyeket, illetve a szorongókat sújtja a jelenség, de azokat is, azt mondják a hozzáértők, akik az átlagnál jobban nyitottak az újdonságokra. Azt persze mondani sem kell, hogy akik egyébként is muzikálisak, szintén gyakrabban hallanak magukban dallamokat. Mikor keletkezik ez? Nyilván ez is egy nagyon fontos kérdés, Bálint Lilla írása alapján haladva, meglepő módon nem csak egy konkrét dallam hallgatása után jelentkezhet ez a bosszantó történet. A dallamfoszlányok ugyanis akkor is megjelenhetnek, szinte semmiből, hogyha éppen teljesen jól érezzük magunkat, álmodozgatunk, nosztalgiázunk, beszélgetünk, vagy épp ellenkezőleg túl sok mindenre koncentrálunk egyszerre, és amiatt stresszelünk, lehet, hogy észre sem vesszük, de mégis szorongunk, stresszelünk. Mintha az amúgy is megterhelt agyunk ilyenkor az egyszerű és ismétlődő dallammal nyugtatná meg magát, ugye a repetitív tevékenység is nyugtatólag hat az emberre, sokszor szoktuk mondani, gondoljunk csak a ringatózásra, a kántálásra, a mondókákra. A dallamtapadást egyébként az is okozhatja, hogyha egy élmény vagy egy szó felidézi azt az adott dalt, megtörtént eset például, hogy valaki meglátta a Faith szót egy azonos nevű cipőmárka dobozán, és már is elkezdett énekelni a fejében George Michael. Evolúciós okai is vannak állítólag, mert hogyha feltesszük magunkban a kérdést, hogy miért éppen a zenével kapcsolatos ez a jelenség, és miért nem ismételgetünk inkább mondatokat magunkban, vagy versrészleteket, hát azért, mert a mindennapi beszéddel ellentétben a zenében jellemzőek az ismétlések, ami nem csak a tudás, hanem a dallamtapadás anyja vagy atya is. Ha zene nélkül ismételgetünk valamit, az gyerekesnek szokták mondani, vagy kényszeresnek, vagy legalábbis nem egészen rendben lévőnek hat-hat. A zene esetében azonban minden egyes ismétlésnél valami mást hallunk meg, bent a fejünkben. Egyes kutatók szerint evolúciós okai is vannak a dallamtapadásnak. Az emberi történelem nagy részében például dalokon keresztül memorizáltunk bizonyos fontos információkat, például azt, hogy hol van a kút, melyik élelmiszerek mérgezőek, vagy hogy hogyan kell ellátni a sebeket. A modern ember körülbelül 200 000 éve létezik,

0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Alszik a város, míg ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel egy kanapé.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Manna Morzsa.
2: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyunk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Manna délután vendége Pirner Alma, az Absolutely Woman, illetve a Mindful Mastery stresszoldó program sorozat megálmodója és alapítója. Szia Alma, köszi, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok!
1: Kezdjük onnan, hogy miért tartottad fontosnak azt, hogy a stresszel is, illetve a stressz oldással, a rezilienciával, a lelki állóképességgel is, nem csak a testi állóképességgel elkezdj foglalkozni női aspektusból.
2: Én 20 éve most már nőkkel foglalkozom, és hát van egy nagyon nagy tapasztalatom, egy viszonylag nagy merítés, hogy a nők milyen napi szintű problémákkal küzdenek. Legtöbben ugye az egészségtudatosság miatt keresnek engem meg, amiatt, hogy szeretnének egy fittebb testet, vagy akár jobban beosztani az idejüket, szeretnének egy kiegyensúlyozottabb párkapcsolatot. Viszont mindig ugyanoda lyukadunk ki, hogyha az első dominót, ahogy szoktam mondani, ami a stresszkezelés, a stresszmegtűrő képességünk fejlesztése, nem kezeljük, akkor sajnos az összes többi az elborul utána, hiszen ez mindennek az alapja, hogy mi mentálisan mennyire vagyunk stabilak, és mennyire tudnak minket kibillenteni akár a külvilág történései, vagy hogyha kibillentenek ezek a történések, mennyire gyorsan tudjuk visszaszerezni az irányítást az életünk felett, a testünk felett.
1: Ama helytálló ez a kijelentés, hogy azért ez alatt a 20 év alatt ez rohamosan romlott. Tehát mondjuk 2004-hez képest a stresszfaktorok, a stressz mennyisége, a bennünket érő külső teher, az gyakorlatilag hatványozottan van jelen az életünkben nap mint nap.
2: Igen, én azt gondolom, hogy ez egyre rosszabb és rosszabb, a nők egyre többet vállalnak magukra. Itt nem is feltétlen azt mondom, hogy egyre többet kell magukra vállalni, hanem azt, hogy egyre többet szeretnének magukra vállalni. Azt látom sok esetben, hogy a nők szeretnének kiteljesedni az életük sok-sok területén. Tehát megvan az a belső igényük most már rá, hogy oké, én mondjuk édesanyja vagyok, de szeretnék mellette egy jól menő vállalkozó lenni, vagy akár karriert építeni. Megvan az, hogy mellette szeretnék feleségként is helytállni. De közben ott van az igényem, hogy önmagammal is szeretnék foglalkozni, a saját testi, lelki, szellemi fejlődésemmel, és ugye, ahogy szoktam mondani, túl sok tányért pörgetünk egyszerre, amit nyilván nem mindegy, hogy melyik tányér esik le. Tehát azért tisztába kell lenni ezzel, hogy mik a prioritások az életünkben, és hogy mennyire tesszük magasra a mércét, sokszor már megugorhatatlan mértékben, ugye egy beköszönt a maximalizmus, perfekcionizmus, külvilág elvárásai, megfelelési kényszer, szóval sok-sok olyan dolog, ami szerintem ismeretes a mai modernkori nőknek a számára, és akkor így jön be az, hogy azért valahogy kell kompenzálni ezt a hatalmas pörgést, amiben egyébként benne vagyunk, hogy ne égjünk ki időről időre, és kiégni nem csak vállalkozóként, üzletasszonyként lehet, hanem családanyaként is.
1: Gondolod, hogy a Covid időszak ezt még tetőzte, mert akkor kezdődött, az én legalábbis azt figyeltem meg, hogy az amúgy is bizonyítás kényszeres nők, akik mindig meg akarják mutatni, hogy ők mennyire erősek, és hogy ők mindent el tudnak viselni, és képesek vagyunk ugyanannyit teljesíteni, ami igaz, csak nem volna muszáj. És aztán jött a Covid időszak, amikor meg aztán gyakorlatilag a nők minden szerepet el kellett, hogy vállaljanak, fel kellett, hogy vállaljanak otthon.
2: Így van, teljes mértékben egyetértek, illetve azt se felejtsük el, hogy ugye ott egy hatalmas újratervezésben volt mindenki. Tehát vagy az volt, hogy teljes mértékben összeomlott, hogy atyai kicsúszik a kezemből az irányítás, vagy az volt a túloldalon, hogy rendben, itt van ez a helyzet, akkor hogyan tudok reziliensen, rugalmasan hozzáállni, és elkezdtem újra tervezni a család dinamikát, elkezdtem újra tervezni a napi időbeosztásomat, főleg, hogyha mondjuk home office-ban dolgozok, és közben ott volt egy kiskorú gyerek mellettem, akit mondjuk el kellett lássak, meg kellett, hogy feleljek neki, és mondjuk nem volt segítségem, mert akár mondjuk a nagyszülők középen a gyereket abban az időszakban nem lehetett vinni. Tehát sok-sok újratervezés volt, és az, hogy ki hogy jött ki abból a szituációból, az szerintem nagyban azon múlik, hogy, vagy múlott, hogy mennyire vagyunk egyébként rugalmasak, és mennyire tudunk jól alkalmazkodni adaptívan ezekhez a bizonyos változásokhoz, és hát a napi szintű stresszt is mennyire tudjuk kezelni.
1: Az adaptálódási képesség, az, hogy amit az imént mondtál, mennyire tudunk igazodni a változáshoz, az mennyiben befolyásolja az életünket, és ezt mivel lehet erősíteni? Hogyan tudjuk ezt megtanulni? Mi a kulcs ahhoz, hogy a lelki állóképességünkkel együtt meg tudjuk növeszteni magunkban azt az izmot, ami képessé tesz bennünket arra a rugalmasságra, amivel a változáshoz igazodni tudunk nőként?
2: Nagyon jó, amit példát hoztál, hogy meg tudjuk növeszteni ezt az izmot. Ugye ez ugyanúgy működik, hogyha én nem challenge-elem saját magamat, és nem megyek bele olyan helyzetekbe az életembe, amitől esetleg egy picit félek, ami esetleg egy kicsit komfortzónán kívüli, de mégis meglépem. Ugye ez az, ami engem rugalmassá tud tenni, hogy megmérettetek olyan szituációkban is, amiben alapvetően nem érzem magam biztonságban. Uh-huh. És akkor nyilván itt van az, hogy ez egy személyiségbeli dolog is, hogy ki mennyire biztonsági játékos, mennyire a biztonság áll a központi helyen az életében, mennyire kockázatvállaló, tehát itt nem lehet általánosítani, hogy minden embernek ugyanaz a metódus működik. Azonban az nagyon lényeges, hogyha ugye mindig a komfortzónánkban vagyunk, a kis biztonságos közegünkben, ott nem igazán lehet rezilienciát kifejleszteni, ugye egyfajta lelki, vagy akár fizikai állóképességet. Tehát ugyanúgy működik, mint egy gumipánt, amit mindig egy picit meg kell feszíteni, de nem túlságosan, mert akkor elszakad. Tehát itt ez a játék az érdekes, hogy mennyire merek kilépni a komfortzónából, milyen félelmeimmel megyek szembe, és aztán, amikor ezeket esetleg legyőztem, megmérettettem magam olyan helyzetekben, ami nem szokványos, akkor azért az önbizalmam is, az önértékelésem is növekszik folyamatosan ettől, hogy igen, én meg tudtam csinálni, uh-huh. és tudom azt, hogy ez a szituáció már komfortos, ismerős számomra. Nézzük, mi a következő. Uh-huh. Tehát itt az a nagyon nehéz, amikor ott egy félelem, és a félelem ellenére cselekszem, és nem putamodom meg. Hiszen attól, hogy valaki szuper rugalmasságot fejlesztett ki, ez nem egy született dolog, itt nagyon-nagyon sokszor challenge-elte saját magát, annak ellenére, hogy félt, annak ellenére belement bizonyos szituációba, vagy annak ellenére, hogy nem volt biztos a végkifejletben.
1: Hogyan tudjuk a stresszt kezelni? Hogyan kell és mire kell odafigyelnünk nőként a stressz helyzetekkel kapcsolatban? Erről beszélgetek a Manna délután mai vendégével, Pirner Almával, az Absolutely Woman, illetve a Mindful Mastery stresszoldó program sorozat alapítójával. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Pirner Alma, az Absolutely Woman, illetve a Mindful Mastery Stresszoldó program sorozat alapítója, és nagyon fontos, hogy amiről ma beszélgetünk, az a stressz helyzetek, a stressz kezelés és stressz tűrési képességünknek a fejlesztése, illetve annak első körben talán a megfigyelése nőként. Nagyon fontos, hogy nem elválasztható szerintem, és hát ezt Alma biztos, hogy megerősíti, hiszen te aztán, hogyha valaki igazán közel áll a sporthoz, nem elválasztható a mozgás és a stresszkezelés. Hogyan tudjuk ezeket a részeket összehangolni? Hogyha az ember ezekhez az új megoldásokhoz fordul, akkor mi mindent kell összefűzni annak érdekében, és megtenni annak érdekében, mozgás, programsorozatok, stb., hogy a stressz a lehető legkisebb mértékben érje az életünket?
2: Stressz nem lesz kevesebb az életünkben, tehát ezt ne is reméljük, ezt látjuk, hogy egyre több a stressz, egyre nagyobb a pörgés. Én inkább azt mondom, hogy a stresszhez való hozzáállásunkat tudjuk megváltoztatni és átkeretezni. Itt talán az első és legfontosabb dolog, hogy legyünk tudatában annak, hogy micsoda stressz ér minket. És hát azért mondom, mert annyira megszoktuk a stresszt, hogy ez válik már a hétköznapi életünk valóságává. Tehát nem veszük észre, hogy egy folyamatos, krónikus stressz van az életünkben, aminek aztán rendkívüli sok fizikai hatása is lesz. Itt gondolok például betegségekre, akár fizikai betegségekre konkrétan, akár a pánikbetegségekre, lelki betegségekre. Uh-huh. Tehát először is azt kell tudatosítani magunkban, hogy mindenkinek rendkívül stresszelhet az élete, és napi szintű rutinokat szükséges ahhoz beiktatni, hogy ezeket kordában tudjuk tartani, és ne csak akkor kezdjünk el valamiféle rutin felé nyúlni, amikor már konkrétan egy orvosi diagnózisunk van mondjuk bármilyen problémáról. A másik dolog az, hogy mindenkinek más passzol az életébe. Tehát az, ami működik másnak, nem biztos, hogy nekem fog működni, és nem kell egyszerre két-három dolgot megpróbálni. Én azt gondolom, hogy a célravezetőbb dolog és a legkényelmesebb, illetve a legolcsóbb dolog, ami szintén egy szempont és a leggyorsabb dolog, az, hogyha a légzéshez fordulunk, és a légzésünkkel való kapcsolódásra. Elképesztően felületesen lélegeznek az emberek, mellkasi légzéssel vannak, túllélegeznek nagyon sok esetben, és ez egy olyan fiziológiai változást indít el a szervezetben, ami még nagyobb stresszt okoz, növeli a pulzust például, a vérnyomást, és még sorolhatnám. Tehát mielőtt még bármiféle dologba kezdünk, a saját légzésünkkel érdemes kapcsolódni, hogy egyszerűen csak fókuszáljak mondjuk egy nap három alkalommal arra, hogy méhasi légzésben vagyok, hogy egy ritmikus légzést, egy lassú légzést elkezdek, és tudatosítom magamban azt, hogy ne szájlégzéssel legyek, hanem hogy orron át lélegezzek folyamatosan. Ez már egy hatalmas lépés egyébként a stresszkezelésre, és akkor még én itt nem beszéltem semmilyen relaxációs gyakorlatokról, vagy akár mozgásformákról, ami úgy szintén tudja a stressz csökkenteni.
1: Gondolod, hogyha megtanulunk így lélegezni nőként, anyaként, akkor meg tudjuk tanítani a környezetünkben lévőket is?
2: Igen, először is az a fontos, hogy magunkat jó állapotba hozzuk, hiszen akkor tudok én is fókuszált maradni, türelmes maradni, odafigyelő maradni, illetve nyilván a kognitív funkcióim is akkor tudnak jól működni, hiszen hogyha egy anya ideges, akkor ezt az idegességet pontosan tudjuk, hogy ő már a kis gyerekére is rá tudja ragasztani, tehát amikor a kis baba is feszült valamiért, és az édesanyja is feszült, akkor ott azért van egyfajta összekapcsolódás. Tehát azért akárhogy is nézzük, egy nő a családnak a mozgatórugója, és azokat a finom női energiákat, amivel így áramlunk, és működtetünk egy családot, egy háztartást, egy kapcsolatot a gyermekünkkel, a férjünkkel, ezek azért mind rajtunk múlnak. A másik pedig az, hogy amit lát a gyerek otthon szerintem, hogy mondjuk leülünk-e relaxálni, leülünk-e lélegezni, ő azt fogja átvenni. Nekem 8,5 éves a kisfiam, és már 1,5-2 éve esténként szoktunk együtt csinálni relaxációs gyakorlatot. És ő is megcsinálja a kis légzőgyakorlatot a saját szintjén. Ő is fókuszál arra, hogy ma mi voltak a pozitív dolgok a napjában, ma miben volt a legügyesebb. Tehát szerintem a gyerekeknek is át tudjuk ezt adni, ami rendkívüli fontosságú például egy iskolai szituációban, amikor egy feszült helyzetbe kerül, hogy hogyan tudja oldani a saját feszültségét, és ezeket a kis eszközöket át tudjuk adni a gyermekünknek is.
1: Mi mindent okoz a stressz? Tehát azon túl, hogy mentálisan és lelkileg milyen terhet rak ránk, testileg, például a hízás, a nem alvás.
2: Egyértelmű, ugye, hogy amikor stresszben vagyunk, vagy amikor például nem alszunk megfelelően, itt a mennyiségre és a minőségre is gondolok, akkor nem tud a test megfelelően regenerálódni, hiszen a regeneratív hormonok azok álmunkban éjszaka működnek, amikor egy nyugodt és pihentető alvásunk van. Ilyenkor ugye az immunrendszer legyengül, illetve az öregedés is sokkal gyorsabban következik be, hogyha ugye valakinek nem megfelelő a pihenése. Ezen kívül ugye van egy stressz hormonunk, ami a kortizol hormon, ami egyébként egy hasznos hormon bizonyos mennyiségben, tehát ezt nem kell negatív előjellel ellátni. Amikor azonban a kortizol szintünk nem megfelelően működik, és folyamatosan nagyon magas szinten van, akkor ez egy előszobája lehet a hízásnak, az inzulinrezisztenciának, később akár a cukorbetegségnek. A stressz kifejezetten ugye van ez a kifejezési kortizol beli, amikor a hasra lerakódott zsírréteg, ami kifejezetten a kortizol szint emelkedés miatt történik, és ugye kifejezetten van egy úszógumi, egy hasi zsírlerakódás nőknél. Ugye mi most nőkről beszélünk elsősorban, a hormon egyensúlynak a teljes felborulása, a ciklusunk teljes felborulása, itt ugye fiatal nőknél akár a termékenységet befolyásolhatja a teherbeesést, középkorú nőknél az, hogy hogyan megyek bele a menopauzába, a változókorba, ott aztán milyen tüneteim lesznek, ezek ugye mind-mind azon múlnak, hogy egyébként hogyan tudom kezelni a stresszt, és ez milyen hatással van az életemre, illetve hát a lelki dolgok is nyilván, például a pánikbetegségek, a szorongások, az alvászavarok, ami aztán hatással van a hétköznapi életünkre, amikor teljesíteni kell, hogy egy folyamatos frusztrációban, nyomás alatt vagyunk, stressz alatt vagyunk, ezáltal például kevésbé tudunk odafigyelni, koncentrálni. Ezáltal sokkal többet hibázunk például a munkában, vagy akár csak egy dökegyszerű dolog, a forgalomban közlekedek és elnézek egy piros lámpát, lelépek akkor a zebrára, amikor nem szabadna, mert egyszerűen olyan terheltség alatt van a szervezet, és annyira nem tudok fókuszálni, hogy ez mind befolyásolja a hétköznapi döntéseimet is.
1: Stresszoldó módszerek, stresszoldás, hogyan tudjuk átprogramozni így az elménket, a mentális állapotunkat, és a testünkkel is barátságba kerül. Erről beszélgetek Pirner Almával, az Absolutely Woman és a Mindful Mastery Stresszoldó program sorozat alapítójával. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A nők és a stressz, illetve stresszoldás, hogyan tudunk mi magunk tenni magunkért annyit, olyan sokat, amivel képesek vagyunk úgymond átprogramozni az elménket és barátságot kötni és ápolni így a testünket is. Erről beszélgetek a délután mai vendégével, Pirner Almával, az Absolutely Woman és a Mindful Mastery Stresszoldó programsorozat alapítójával. Alma, hogyan tudjuk átprogramozni mindezt? Mennyit kell gyakorolnunk ahhoz, hogy egy másfajta rutin, egy másfajta normál program fusson bennünk, amivel aztán szépen békét tudunk kötni, és barátságot mondjuk így a testünkkel is.
2: Elsőként meg kell, hogy szülessen bennünk a döntés, hogy oké, eddig csináltam valahogy az életem, idáig jutottam el, de hogyha másképp szeretném folytatni, és más célokat szeretnék elérni, akkor nyilván az utamon is változtatni kell. Tehát elsőként egy tudatos szintre kell hozni azt, hogy igen, én szeretném megváltoztatni a jövőmet, és ezáltal meg kell, hogy változtassam a jelenemet is. Utána megkeresem azt a kis 15-20 percet a napi rutinomban, amit aztán szigorúan tartok is, és ha ígéretet tettem magamnak, hogy 15-20 percig csak egy relaxációval foglalkozom, akkor ezt meg is teszem, hiszen akkor tudok valódi változást elérni. Én azt gondolom, hogy 15-20 perc az életében mindenkinek van arra, akinek fontos a stresszkezelés, hogy leüljön, és mondjuk végigcsináljon egy relaxációs gyakorlatot, ahol kapcsolódva a saját légzésével, lelassítva a pulzust, olyan önmegerősítéseket, olyan frekvenciákat hallgat, ez egy nagyon összetett dolog, például egy ilyen hanganyag, hogy ez hány részből tevődik össze, ami alapján az agyat át tudjuk programozni, és új szokásokat tudunk kialakítani. Tehát, hogyha valahogy eddig csináltam valamit, és van egy megszokott rutinom, akkor az a legnehezebb, hogy megtörjük ezeket a szokásokat, aztán beépítsük az új szokásokat, és aztán megszilárdítsuk ezeket az új szokásokat, és ehhez az kell bizony, hogy kapcsolódni tudjak a saját testemmel, elengedjem a bűntudatot, a rossz döntéseim miatt, amiket esetleg hoztam a múltban, elfogadjam azt, hogy igen, most itt tartok, ahol tartok, ha belenézek a tükörbe, de ez egy átmeneti dolog, és hogyha más lesz a napi rutinom, másképp állok hozzá, akkor ez tud változni pozitív irányba, és így tudok elindulni hatalmas türelemmel a változás útján, úgyhogy gyakorlatilag áthuzalozom az agyamat, hogy mostantól másképp állok hozzá a testemhez, a testmozgáshoz, az étkezéshez, mire használom például az étkezést, az érzelmi evésben ugye nagyon érintettek a nők, hogy ezt az ételt azt nem stresszkezelésre használom, hanem a testemnek a legmagasabb szintű táplálására, de akkor mit használok stresszkezelésre, amikor jön az éles helyzet, és akkor fontos, hogy legyen egy ilyen kis lelki elsősegély dobozunk, ahogy szoktam mondani, amihez hozzá tudok nyúlni, és azt mondom, hogy oké, most ezt akkor előveszem belőle, és mondjuk csinálok egy 10 perces gyakorlatot.
1: Amikor követjük a programpontokat, akkor nagyon fontos, gondolom én, hogy betartsuk a sorrendet. Ez így van? Tehát, hogy nem érdemes ugrálni, hanem el kell kezdeni az elején.
2: Igen, teljes mértékben egyetértek. Tehát az, hogy kinek mi az, ami a legégetőbb probléma az életében. Tehát van, akinek például a mozgás teljesen jól működik az életében, eljár az edzőterembe, vagy sportol heti 3-4-szer. Akkor ott nyilván nem a mozgáson kell dolgozni, hanem mondjuk esetleg a táplálkozáson. És ami sajnos ebben egy nehézség, hogy az ember mindig a legkisebb ellenállás felé mozdul el, és abba az irányba, ahol a leggyorsabban jön a sikerélmény. Tudatalatt is úgy döntök, hogy persze nekem nagyon jól megy az edzés, akkor még többet edzek, vagy még több mozgásformát kipróbálok, vagy ha nagyon jól megy a főzés, az egészséges életmód, akkor még több receptet próbálok ki. És itt pont az kellene, hogy azokra egy picit ráirányítsuk a fényt az életünkben, amik egyébként nem mennek jól, amikben egyébként kudarcaink vannak, hiszen ami megy, az egyébként is megy, ami meg nem megy, az ugye attól fog nyilván működni, hogyha a fókuszt ráteszem, és ez a nagyon nehéz, én azt látom, és ezért, hogyha az ember dönt, hogy mondjuk melyik technikát veszi elő, melyik hanganyagot hallgatja meg, akkor azzal érdemes kezdeni, amivel a legtöbb dolga van. Lehet, hogy ott lesz a legnehezebb fejlődni, viszont az fogja a legkatartikusabb élményt okozni, a legnagyobb változást az életünkben, hogyha azokat a dolgokat ugye sikerül megfejlődni, sikerül túllépni rajta. És azt szoktam mondani, hogy ameddig egy adott témával nincsen sikerünk, és nem érezzük azt, hogy oké, ez most már magabiztosan megy, és ki tudom pipálni, addig nem érdemes belekapkodni minden másba, mert ugye annyira nagy túlkínálat van manapság mindenben, hogy az emberek nem tudnak igazán kitartóak lenni, és letenni a boksukat egy adott dolog mellett, pedig akkor tud igazán valami működni, hogyha kitartóan beleállok a dologba, és azt konzekvensen minden nap csinálom.
1: Alma, azt szokták mondani, hogy minden változás, ami bennünk elkezdődik, arra gyakorlatilag azonnal reagál a külvilág, a szűkebb környezet és a tágabb környezet is. Mit tapasztaltál te a gyakorlatban? gyakorlatod során?
2: Ez tényleg így van, hogy az embernek a reaktivitása fog lecsökkenni. Tehát amikor te egyensúlyban vagy saját magaddal, amikor te érzed ezt a belső magabiztosságot, harmóniát, akkor nagyon nehezen tudják ezeket az embereket kibillenteni. Tehát bármi történik a világban, nem fog fölbosszantani azt, hogy most valaki bevágott eléd a piros lámpánál, vagy nem adta meg az elsőbséget, vagy nem úgy szól hozzád egy étteremben a felszolgáló, ahogy nem tudom, te azt elvárnád, a kedvesség, vagy bármi egyéb. Te nem leszel reaktív, tehát nem fog téged lehúzni egy másik ember, egy másik embernek akár a negatív energiája, vagy akár csak a rossz napja, mert azt érzed, hogy igen, én saját magamért vagyok felelős, én tartom az egyensúlyt, vagy ha ki is billenek, vissza tudom szerezni. Tehát van egy nagyon nagy felelősségvállalás is ebben, hogy a történések azok történnek, nyilván, de az, hogy én hogyan reagálok, az mindig az én saját személyes felelősségem. És amikor ezt a reaktivitást le tudod csökkenteni, akár csak azzal, hogy kipihentebb vagy, relaxáltabb vagy, nyugodtabb vagy, akkor érezni fogod azt, hogy a környezeted is sokkal nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb, vagy ha nem, akkor viszont rád nincs már ez negatív hatással, és így nem fog elindulni egy lefelé menő spirál, az az akció-reakció.
1: Azt gondolom, már most nagyon sokat adtunk a hölgyeknek stresszoldással kapcsolatban, illetve a szembenézés erejével és fontosságával kapcsolatban. A Manna délután vendége volt Pirner Alma, az Absolute Live Woman, illetve a Mindful Mastery stresszoldó program sorozat alapítója. Alma, köszönjük az idődet és a tanácsaidat.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Manapság a leggyakrabban használt eszköz arcmasszázs, otthoni arcmasszázsnál ez a bizonyos guasa masszázs, ami ugye egy rózsakvarc kristályból készített furcsa kis, hát mint egy ilyen vese alakú vagy baba alakú kis élesebb típusú kis eszköz, amivel nagyon jól lehet masszírozni, de hogy mi mindenre jó az arcmasszázs, hogy mit tud feszesíteni. Hát ez nem csak feszesít, ez a bizonyos guasa arcmasszázs, hanem méregteleníteni is képes. Nagyon sokan lettek óriási rajongói ennek a masszázs típusnak. Az arcon nagyon hasznos tud lenni. Mitől olyan menő? Hát leginkább a hatásától. Képes ellazítani a merev izmokat, erősíti az immunrendszert, jótékony hatása van az ödémákra, nyirokkeringést és a bőr vérellátását is javítja, valamint az immunrendszert is támogatja. Ami miatt annyira népszerű mostanában az pedig az, hogy akár 5 percnyi guasa masszázs után látványosabban feszes, üdébb, fiatalosabb a bőr. Ezt pedig hát ki ne akarná magának. Honnan is származik ez? A guasa masszázs az egy ősi kínai orvoslási eszköz volt. A gua az azt jelenti, hogy kaparás, ugye ezzel utalnak a fájdalmas, hát az is előfordult, hogy fájdalmas, nem mindig fájdalmas egyébként. Méregtelenítős kaparós technikára, a sá pedig a homokot jelenti. A Távol-Keleten a népszerűsége nem csak a szépségre, de az egészségre gyakorolt hatása miatt is töretlen mind a mai napig. Mit szoktak használni a guasa masszázshoz? Hát az arcmasszázsok esetében leginkább a jáde, illetve a rózsakvarc guasa a legnépszerűbb választás. Ez készülhet bivajszaruból, biankőből, de van, aki pénzért vagy akár egy dunsztos üveg fémfedelét is használja. Nem csak az anyagok, de a formák és a méretek is számítanak, ezért van sokféle úgynevezett guasa masszírozó, amivel találkozhatunk. Minden attól függ, hogy milyen területen, milyen méretű és mekkora nyomást kifejtő eszközre van szükség. Pontosan ezért van a legtöbb guasa masszírozónak olyan alakja, ami többféle felhasználást tesz lehetővé. Na, hogyan tudjuk ezt használni, vagy hogyan kell használni, és hogyan tudjuk elérni a legjobb eredményt vele? A masszírozó legyen mindig makulátlanul tiszta, mielőtt használjuk, ez nagyon fontos. Az arcunkat is alaposan tisztítsuk meg, majd használjunk arcolajat. Az olaj abban is segít, hogy a masszírozó lágyan, dörzsölés és akadályok nélkül szépen haladjon az arcunkon. Persze táplálja is a bőrt az olaj, hiszen a masszázsnak köszönhetően mélyebbre képes behatolni a bőr rétegeibe. Hogy a masszírozó melyik oldalát érdemes használni, az attól is függ, hogy éppen melyik területet célozzuk meg. Ugye a masszázs szempontjából a nyakunknál kezdjük mindig, mert ez az a terület, ahol az izmaink lazulnak, és az egész arcunk pihentebbnek, kipihentebbnek és üdévnek látszik. Ugyanakkor így szabad utat hozunk létre lépésről lépésre a felesleges folyadék elvezetéséhez, és így tudjuk megszüntetni az ödémákat, vagy a puffadtabb részeket leapasztani. Nem szükséges nagy nyomást kifejteni, inkább csak vezetni kell a masszírozó eszközt át az arcunkon, majd amikor az aktuális végpontra érkezik az ember, akkor Z alakban megmozgatja. Majd megismételjük az utat többször is, mindig alul felfelé, ez nagyon-nagyon fontos, tehát a gravitációval ellentétes, ellenkező irányba. Amikor a masszázs technikáját keresitek a neten, akkor nagyon sok videót találtok erről, érdemes ezeket megnézni, többet összehasonlítani, és van olyan videó is ezek között, ami a nyaktól kezdve az egész arcon végig halad, és nyelvtudás nélkül is könnyen követhető. Úgyhogy ezért nagyon hasznos ez, maga a videó is, de maga az eszköz is, és meg fogjátok látni, hogy tényleg valami egészen elképesztő eredményt hoz. Hát nyilván, hogyha a hashtag guasára rákerestek, vagy a hashtag jáderollerre az Instagramon, akkor látni fogtok több 10 000 posztot, ami erről szól. Pici videókat, hosszabb videókat, fotókat, stb. De mindegyiknél meg lehet találni a lényegi részt, és hogyha a videók közül is kerestek egy olyat, ami valóban stimmel, akkor látni fogjátok, hogy hogy érdemes ezt csinálni, de valóban és ténylegesen nagyon hasznos a guasa masszázs.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Tutanhamon fáraó, vagy Tutankhamon, attól függ, hogy melyik írásmód szerint ejtjük a nevét. Történelmi szempontból mérsékelten fontos uralkodó volt, de bizonyára emlékeztek rá, hogy milyen óriási szenzáció volt az, aminek egyébként a hírneve nagyrészt köszönhető, hogy a sírja, amit 1922-ben tártak fel Howard Carter vezetésével, az egyetlen teljes épségben megmaradt fáraó sír, az egyetemes régészet legnagyobb szenzációja volt, és ezért is tanultunk róla bizony az egyiptomi történelemmel kapcsolatban a töri órákon. Na de itt van egy érdekesség ezzel a bizonyos pasival kapcsolatban, akit Howard Carternek hívnak, aki egy brit amatőr régész, és 1922-ben kezdte el feltárni a sírt, ami máig az egyetlen teljes épségben megmaradt fáraó sír, hogy ezt már mondtam. Az egyiptomiakban viszont már régóta felmerült a gyanú, hogy Carter kincseket rabolhatott el a leletből, de a vádakat sosem tudták bizonyítani, úgyhogy konkrétan mielőtt feltárta a sírt, kirabolta azt a brit amatőr régész. A terhelő sorokat Sir Alan Gardiner filológus, Carter csapatának az egyik tagja vetette papírra, az ő feladata az volt, hogy a hieroglifákat leolvassa a 3300 éves sírban, és később kapott Cartertől egy ősi amulettet. Carter pedig biztosította róla Gardinert, hogy az amulett nem a Tutanhamon sírból származik, ám a tudós megmutatta azt Rex Engelbachnak, a kairói egyiptomi múzeum akkori brit igazgatójának, aki viszont megerősítette, hogy ez bizony az az amulett, ami passzol a többi lelethez, és biztos, hogy a sírból lett elemelve. Az amulettet, amit mutatott nekem, minden kétséget kizáróan Tutanhamon sírkamrájából lopták el, és mélyen sajnálom, hogy ilyen kínos helyzetbe kerültem. Természetesen nem árultam el Engelbachnak, hogy az amulettet öntől kaptam, írta Gardiner Carternek címzett levelében. A szerző Bob Breer szerint ez és a könyvében talált egyéb bizonyítékok minden kétséget kizáróan tudják alátámasztani azokat a régi gyanukat, hogy bizonyos Howard Carter a sír hivatalos feltárása előtt betörhetett a kamrába, és a kincseket elvette. Onnan bizonyos kincseket magához vett. Így szól a fogalmazás egészen pontosan. Az biztos, hogy sosem vallotta be, hivatalos cáfolatunk sincs tőle, de az egyiptomi kormány egy időre kitiltotta őt a sírkamrából, sok ellenérzés volt vele szemben, mert azt gondolták, hogy kincseket lop. Ezt mondta el a Guardiannek Breer, aki szerint az az általa publikált levelek fő jelentősége, hogy a régóta ismert vádakat az egyiptológia egyik vezető szakértője igazoltnak látta, aki maga is részt vett az első feltárásánál. Breer szerint Carter alig ha tudta volna Engelbachot megcáfolni, mert túl nagy volt a szakmai tekintélye, és nagyon is értett a dolgához. Úgyhogy érdemes majd elolvasni, de egyébként is azt javaslom, hogyha egy kicsit is érdekel benneteket az egyiptomi történelem, akkor érdemes olvasni erről a sírról, annak a feltárásáról. Egyébként, hogyha Tutanhamonról szeretnétek tudni plusz dolgokat, akkor nem csak a Wikipédiát, hanem az egyéb írásokat is érdemes elolvasni róla az interneten. És bár mondom még egyszer, azt mondják rá, hogy történelmi szempontból mérsékelten fontos uralkodó volt, a sírjában lévő leletek és kincsek mégsem feltétlenül ezt jelzik. 2008 és 2010 között végeztek DNS vizsgálatokat Tutanhamonon és több más múmián, köztük máig azonosítatlan múmiákon is, és a vizsgált múmiák között volt harmadik Amontev, Tije, Zsuzsa és Tuzsa, két női múmia a Királyok Völgye 21-es sírból, a Tutanhamon sírjában talált két havaszületett gyermek, akikről egyébként korábbi vizsgálat bebizonyította, hogy az ő gyermekei, úgyhogy nagyon érdekes összefüggések vannak. Történelmi szempontból lehet, hogy nem volt olyan jelentős, de egészen biztos, hogy nagyon érdekes egy átlagember számára, és érdekes ennek a tudásnak a fényében újra nézni mondjuk a fáraós filmeket, vagy mondjuk a Múmia címűt.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr

Világomban vakot vezet, a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy azt nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszár.

0: szárnyat, repülj el, rabmadár.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Szigorítani fogják a gyermekvédelmi törvényeket. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. Többek között a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátokat kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást és előkészítik az ágazat bérrendezését is. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban, és most is azt teszi. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampánycélokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanezért a munkáért 20-40%-kal több fizetést adnak. Különösen a nem vezető, az oktatást, kutatást támogató és a tanári munkakörben dolgozók körében tapasztalható lemaradás. Az FDS szerint a költségvetési törvény módosítás elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat. Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelolaj ára. Közben folytatódtak a kölcsönös légicsapások. Harkiv megyében 3-an, Dnipropetrovsk régióban 2-en sebesültek meg, amikor lakóházakat ért találat. Az orosz